0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: What we're saying is not protesting. We're giving the answers of some kind of solution.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene edukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix, a Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix, a legjobb nemzetközi alapanyagokból, Budapest módra. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, én Marsalkó Dávid vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Alkotmánybírónak jelöli Ligeti Miklóst a TISZA. Kijev szerint fokozódnak az orosz támadások Ukrajnában. Esős, hűvös időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni, fogalmazott Magyar Péter a Visegrádi négyek miniszterelnökeinek találkozója után. A kormányfő kiemelte, az újra megerősödött V4 nagyon sikeres lesz, és ebből Európa is profitálni fog. Beszélt arról is, hogy még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés, vagy a Benes dekrétumok ügyében. Kijelentette, hogy konkrét lépéseket várnak Ukrajnától a magyar

0: Magyarországi jogi igazgatójának, és még 4 jelöltnek a nevét Magyar Péter kormányfő tette közzé. A jelölteket már hétfőn meghallgathatja az illetékes bizottság. Szombaton mutatják be a gyermekvédelemben az előző kormány idején elkövetett visszaélésekről készített jelentést, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 2,5%-ra emelte a betéti kamatot az Európai Központi Bank. A jegybank megítélése szerint az inflációs kockázatok a közel-keleti konfliktus miatt továbbra is magasak, miközben az euróövezet gazdasága a vártnál ellenállóbb. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Felhős, borult időnk lesz ma, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt, akár zivatar is. Délutánra enyhül az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
0: A filmzene szerelmesei szeptember 20-án egy különleges zenei utazásra indulhatnak a MÜPÁ-ba. Andrzej Wajda, a lengyel filmművészet egyik legnagyobb alakja előtt tisztelegnek, egy olyan koncerttel, amelyen a rendező ikonikus filmjeihez komponált zenék kerülnek a középpontba. Wajda filmjei, például a Hamu és gyémánt, a Márványember, a Vasember, az Ígéret földje nem csak történeteket meséltek, hanem egy korszak hangulatát és történelmi traumáit is megmutatták. Most ezeknek a filmeknek a zenei világa kap főszerepet, mégpedig a Budafoki Doknányi Zenekar előadásában Szűcs Apor vezényletével. A koncert különlegessége, hogy Wajda életművét ezúttal nem a képek, hanem a dallamok segítségével idézik fel. A Lázadás, Szabadság, Szerelem, Wajda 100 filmzenei utazás című est ráadásul a rendező születésének 100. évfordulójához kapcsolódik. Jó program lehet azoknak is, akik rajonganak a filmművészetért, de azoknak is, akik egyszerűen csak szeretnének egy estére belemerülni a nagy lengyel filmek atmoszférájába, ezúttal egy koncertterem különleges világában.
1: Színház.
0: A hősök kerülnek a középpontba a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház új, jubileumi évadában, amely összesen 12 előadással várja a közönséget. Már a szezon elnevezése is sokat elárul, a színház idén olyan történeteket választott, amelyekben a hősiesség sokféle formában jelenik meg, legyen szó bátorságról, kitartásról, önfeláldozásról, vagy éppen arról, amikor valaki a saját életének nehézségeivel próbál szembenézni. Az első nagyszínpadi premiér szeptember végén érkezik Molnár Ferenc klasszikusa, a Pál utcai fiúk, amelynek történetében a Grundért folytatott küzdelem mögött olyan örök kérdések húzódnak meg, mint a barátság, a hűség és az összetartozás. A Hősök egészen más oldalát mutatja majd a La Mancha lovagja című musical, miközben a gyerekeket az űrmese várja, amelyben nem mindennapi módon Kapu Tibor kutató űrhajós is közreműködik. A nagyszínpadi kínálatban ott lesz még Bors néni kalandja, Nemes Nagy Ágnes művének színpadi változata, valamint Woody Allen Brooklyni mese című darabja is. Különösen fontos állomás lesz a Kivilágos Kivirrattik, hiszen Móri Zsigmond

0: regényének színpadi adaptációjával a színház az önálló társulat megalakulásának 45. évfordulóját ünnepli. A Krúdi Kamara egészen más hangulatú estéket kínál, érkezik Ibsen Nórája, Ronald Harewood az Öltöztető című darabja, Halász Rita, Mély levegő című regényének színpadi változata, valamint az Apácák musical. A szabadtéri programok kedvelőinek pedig különleges vendégjátékot tartogat a Rózsakert szabadtéri színpad, ahol a Madács Színház előadásában lesz látható a Six koncert musical.
1: Könyv.
0: Egy könyv, amely egyszerre napló, regény és gondolkodás az életről. Szeptember közepén jelenik meg Háj János új kötete, a 100 nap, amely 100 nap történetén keresztül valójában sokkal többről beszél, veszteségről, gyászról, mindennapi rutinokról, öregedésről, és arról, hogyan próbáljuk megérteni a körülöttünk és bennünk zajló világot. A kötet napokra tagolódik, de nem klasszikus naplóként érdemes elképzelni. Háj János a gondolatokat és az érzelmi állapotokat is történetté formálja, miközben egészen hétköznapi dolgoktól a magyar egészségügy helyzetén át a globális világ működéséig sok minden belekerül a könyvbe. Különösen erős része lehet a veszteség és a gyász feldolgozása, hiszen az író édesanyjának halála is a könyv születésének időszakára esett. A 100 nap egyik érdekes gondolata, hogy a hétköznapok ismétlődése, a megszokott rutinok nem feltétlenül unalmasak, hanem éppen a legnehezebb időszakokban adhatnak kapaszkodót. Háj szerint egy történetet nem azt tesz hitelessé, hogy valóban megtörtént-e, hanem az, hogy irodalmilag érvényes-e. Talán ezért is lehet ez a 100 nap nem csak az írói, hanem valamennyire mindannyiunké. A könyvet októberben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon is bemutatják.
1: Koncert.
0: Jövő tavasszal ismét Budapestre érkezik James Blunt, ráadásul nem csak a legnagyobb slágereit hozza, hanem új albumát is. A brit énekes dalszerző 2027. március 9-én lép fel az MVM Dome-ban, 3 év után először ad koncertet Magyarországon. Novemberben jelenik meg 8. stúdió lemeze, az Airplane Mode, amelyen természetesen most is ott van Blunt jól ismert, őszinte és érzelmes dalszerzői világa, de könnyedebb és lendületes számok is helyet kaptak rajta. A budapesti koncerten azonban biztosan nem maradnak el a régi közönség kedvencek sem. Felcsendülhet a You Are Beautiful, a Goodbye My Lover, a Same Mistake és a Bonfire Heart is. James Blunt pályája ráadásul jóval izgalmasabban indult, mint egy átlagos popénekesé. A zenei karrierje előtt ugyanis katonatisztként szolgált, többek között Koszovóban, ahol megszületett a No Bravery című dala. A You Are Beautiful pedig 2005-ben vezette a brit slágerlistát. Blantot eddig 5-ször jelölték Grammy-díjra, lemezeiből pedig körülbelül 23 millió példány fogyott. Mostani turnéjának különlegessége, hogy hosszú idő után ismét koncert zenekarral érkezik. A 2027-es budapesti fellépés pedig már a 6. magyarországi koncertje lesz.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Kék szalag, zöld koronák, a Dunakanyar gyöngyszemei. A Szentendrei-sziget északi csúcsáról egyedülálló a kilátás. A visegrádi fellegvár és a Börzsöny hegyei emelkednek a lassan kanyargó folyó fölé. Ilyen pompás környezetben evezhetünk a Dunakanyarból, akár Budapest széléig is. A Duna főágával ellentétben az Esztergom és Szentendre közötti mellékágának szakasza nem rejteget veszélyes és technikás részeket, így minimális tapasztalattal is könnyen evezhető. Felfedezheted a környéket kenúval, kajakkal vagy akár szappal is. Ha felfrissülnél Pirismaróton, Zebegényben, Nagymaroson, Dunabogdányban és Szentendrén is megmártózhatsz a kijelölt szabad strandokon. Az egzogos szentendrei Dunaág. Visegrádról röpke 2 óra alatt lecsoroghatunk Dunabogdányba. A 6,5 kilométeres túra másfél-két óra alatt könnyen teljesíthető a visegrádi csónak és kishajó kikötő, visegrádi hajóállomás, kisoroszi szigetcsúcs, dunabogdányi szabadstrand útvonalon. Több helyen is kitérőket tehetünk a fák között, kisebb mellékágakban, ahol gyakran récéket, kócsagokat és szürkegémeket figyelhetünk meg. A túra végén a dunabogdányi szabadstrand alatti füves, ligetes részen lehet kikötni. A Kisoroszi sziget csúcs a Szentendrei sziget északi végén kiváló célpont családi kirándulásokhoz, romantikus sétákhoz és aktív bringás vagy evezős élményekhez. Kavicsos, sekélyvízű szabadstrandjáról festői kilátás nyílik a Dunára és a Fellegvárra. 3 kilátópont a természetre. Prédikálószék. A Visegrádi hegység egyik legismertebb csúcsán, a 639 méter magasan épült kilátóból a kanyargó Duna hátterében a Szent Mihály-hegy és a Visegrádi vár csodálható meg. Tiszta időben a Nagy Hideghegyig és a Csóványosig is ellátni. Boldog Özséb kilátó. A Piristető 756 méter magas csúcsán álló kilátó tökéletes körpanorámát kínál a legfelső, fedett szintről. A Visegrádi hegység, a Budai hegység, a Piris-Vörösvári medence, de még a Gerecse vonulata is kiválóan látszanak onnan. Visegrádi vár. A Visegrádi várhegy tetején úgy tündököl a vár teljes pompájában, mint egykor királyaink fején a Szent Korona, amelynek élethű másolatát most is megtekintheted a várban.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
1: Hadd halljam, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
2: No hát akkor üdv mindenkinek, én Kovács Gellért vagyok, és valóban ez a filmszerész, hétről hétre próbálunk megfelelni annak a pecsétnek, amit tulajdonképpen saját magunk raktunk saját magunkra ezzel a kis idézettel a Menekülő ember című filmből. Ma én leszek egyedül a showman, tartva ezt az analógiát már, hogy Szabi szabadságon van, ezúton is jó pihenést kívánok neki, meg gondolom, hogy a kedves hallgatók is azt kívánnak neki. Hagyományos szerkezetű műsor lesz, nem sokára elmondom a tartalmat, aztán pedig ráfordulunk a tartalomra, és egyenként röviden, de azért velősen fogok beszélni azokról a filmekről, meg sorozatról, meg mozifilmekről, mert lesz egy ilyen kitekintő is, amelyet beszerkesztettem a mai adásban, remélhetőleg nagyobb baki nélkül le tudom hozni az egészet, legalábbis én eléggé bízok ebben. No, igazából ilyen fölvezető témával nem készültem, most hirtelen az jut eszembe, hogy 60 éves volt a minap Adam Sandler, és ez egy olyan eset, vagy egy olyan szülinap, ami eszembe juttatja a saját koromat is, mint általában ez lenni szokott, tehát amikor valami híres embernek a születésnapjáról értesülünk, akkor sokszor szembesülünk azzal, hogy nem csak velük telik az idő, hanem velünk is, és ez ugye oda-vissza megy, és hát azért, ha Adam Sandler 60 éves, azért azt szerintem eléggé meglepő, legalábbis egy olyan embernek, mint amilyen én vagyok, aki már az 50-es évei felé jár, és azt gondolja, hogy ő is örökké fiatal marad, és az Adam Sandler is. No, hát ezzel a tulajdonképpen meglehetősen üres semmivel azért csak fölvezettem a tartalomjegyzéket, ami most következik, tehát a filmszerész mai adásában egy Guy Ritchie produkcióval kezdünk, egyel a sok közül, mert ugye ő, és ezt a műsorban is el szoktuk mondani, nagyjából mostanában 2-3 mindenféle projektet tesz le az asztalra, és az egyik legsikeresebb, ilyen régebben futó projektje, az Úriemberek című sorozat, aminek most került föl a Netflixre a második évada, és hát egyáltalán nem rossz, de majd elmondom, hogy miért nem rossz, meg egy kicsit bővebben beszélek róla. Nem sokára, aztán utána egy mozifilm következik, egy francia filmdráma, az Akik igazán számítanak című francia filmdráma, amelyben nagyon jó színészek vannak, ismert színészek, mármint, hogy nem ilyen Gérard Depardieu-féle, meg Jean Reno-féle nagy-nagy sztárok, de azért a Pierre Lottin, meg a Sandrine Kiberlé azért eléggé sok filmbe szokott szerepelni, és ez két különös embernek a különös találkozásáról szól, egy anyának és a gyerekeinek, meg hát egy egyedülálló férfinak a találkozásáról, és már néhány hete látható a magyar mozikban. Amikor ezzel a filmmel végeztünk, aztán utána majd ráfordulunk a Vadász szálltok le őket című filmre, ami egy ír film, nagyon-nagyon jók benne a színészek, vagy hát itt is nagyon-nagyon jók a színészek, és itt igazán nagy nevek, vagy hát nagyon tehetséges fiatalok játsszák a két főszerepet, Christopher Abbott és Barry Keoghan. Azt hiszem, most sikerült kiejtenem a könyvnek a nevét jól, és hát erre úgy akadtam rá, igazából ennek az az aktualitás, hogy most találtam rá az HBO Maxon, hogy hát szörfözgettem, ahogy az emberek általában szoktak, vagy ahogy sokan szoktak, és csak megláttam ezt a filmet, eddig elkerülte a figyelmemet, egyébként egy 2024-es filmről van szó, amit aztán játszottak mozikba is, de csak 2025-ben, mert 24-ben a Torontói Filmfesztiválon mutatták be, és aztán 25 februárjában kezdték el vetíteni, hát az Egyesült Királyságban, Írországban, meg az USA-ban is. Ez tulajdonképpen egy ilyen bosszú történet, egy ilyen családháborús bosszú történet, Írországban U-farmot üzemeltető, hát pásztorokról szól tulajdonképpen a film, akik hát eléggé összecsattannak, és ennek mindenféle következményei lesznek. És aztán az adás végén pedig egy múlt heti adósságomat szeretném majd törleszteni, ami ugye úgy szólt, hogy egy ilyen kis kitekintést szeretnék majd nyújtani, néhány filmből álló kitekintést tekintve, hogy végre itt van most már az időjárás tekintve is az ősz, és hát azért mégiscsak az őszi filmszezon az sokszor erősebb, mint a nyári, azzal együtt, hogy a nyáron is vannak blockbusterek, meg most is volt azért nyáron jó néhány film, amire elmentek az emberek a mozikba, de hát mégis a nagy mozi szezon az ugye ősszel kezdődik, és hát majd ebbe fogok belenézni, hogy mik azok a nagyobb filmek, amiket talán érdemes várni. No, mivel a virtuális kávészünetig még bőven van idő, ezért azt gondoltam, hogy akkor belecsapunk a lecsóba, és jöjjön az első produkció, amit nagy szeretettel ajánlok azoknak is, akik mondjuk nem látták az Úriemberek első évadát, mert ugye erről beszélek most, ez egy Netflixes sorozat, és a Guy Ritchie-nek a filmje alapján készült, mert ugye volt néhány éve egy Úriemberek című filmje a Guy Ritchie-nek, akiről esetleg, hogyha mondjuk egy UFO is hallgatja, egy földön kívüli lény is hallgatja ezt az adást, és mondjuk nem tudja, hogy ki az a Guy Ritchie, neki elmondom, vagy az ő kedvéért elmondom, hogy Guy Ritchie egy brit filmrendező, aki nagyjából Tarantinoval futott be egyszerre, még a 90-es évek vége felé, és hát ő is gangster filmeket csinál, de ő dedikáltan brit, angol esetenként, vagy skót gangsterekről, mert azokról is szokott néha filmeket készíteni, és hát ő egy jó ideje eléggé nagy termelésben van, ami azt jelenti, hogy a mozinak is, meg a streamingnek is nagyon sok produkciót gyárt. Ezek egy része nagyon jó, a többi meg hát így mondjuk közepes, de azért Guy Ritchie mindig képvisel akár a dialógiaival, akár a vágással, akár más különböző ilyen formai trükkökkel olyan minőséget, ami miatt még a vacakabb dolgait is simán meg lehet szerintem nézni. Hát az Úriemberek című sorozat meg egyáltalán nem a vacakabb dolgai közé tartozik. A játékfilm meg a televíziós sorozat, vagy hát a streaming sorozat is ide sorolható. Ez egy nagyon jól kitalált cucc. Aki nem látta az első évadot, azért javasolnám, hogy nézze meg, mert hát egyrészt van egy olyan oka, ami miatt javaslom, hogy az azért legalábbis a nem tudom, az 5-6 rész alapján, amit láttam a második évadból, azért ez egy picivel jobb, de az a helyzet, hogy hát azért abszolút azt a minőséget nyújtja, amit elvárunk Guy Ritchie-től, hogyha csinál az egyik sorozatához egy második évadot. Igazából nemesekről van szó, úgyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a képletet, egy hercegről, ő a főszereplője igazából ennek a sorozatnak, akit Theo James alakít, szerintem nagyszerűen, bár Guy Ritchie egyébként is nagyszerűen tud castingolni, tehát mondjuk a színészi alakításokkal nála olyan nagy probléma nem szokott lenni, de van itt Vinnie Jones, Ray Winston, Giancarlo Esposito, Edward Fox, Joely Richardson, Kaya Scodelario, szóval, hogy így nagyon-nagyon sok nagyon jó színész van, és hát az Úriemberek második évadát is tulajdonképpen úgy formázta, vagy arra használja a Guy Ritchie, hogy nagyon-nagyon nagy élvezettel szórakozzon ezekkel a karakterekkel, akik, mármint hogy a főszereplőnk, leginkább, ugye a már említett Theo James által játszott karakter, hát meglehetősen nagy ambíciókkal dédelget. Ugye az első évadban, és aki mondjuk nem látta az esélyt, az egy kicsit most fogja be a fülét, bár nem hiszem, hogy olyan nagy dolgokat elárulok azzal, hogyha elmondom, hogy hát ez a nemes ember, ez úgy lett nagyon menő gangster, fűtermesztő, hogy rábeszélte a többi nemest, eléggé sok helyütt vannak ezek az emberek, hogy a kastélyuk alatt, meg a birtokuk alatt, mert hogy ugye mindegyiknek van ilyen, ott termesszenek füvet, és akkor azt jól eladják, és igazából ő kapcsolatban van egy maffiózóval is, akit a Ray Winston alakít, tehát meglehetősen bonyolult egyébként a kapcsolatuk. No, és hát az első évad nagyjából erről szólt, hogy ezt a hálózatot hogyan alakítja ki ez a karakter. A második évad meg arról szól, hogy hogyan próbálja meg a hálózatot egyben tartani, úgy, hogy közben meg a legalizációs törvényt is manipulálni akarja. Azt most nem árulom el, hogy azt akarja, hogy legyen legális a cannabis, vagy hogy ne legyen, ez derüljön ki a sorozatból, de ez a szál is meglehetősen sok-sok galibát hoz be, mert hogy a történet szerint hát le kell paktálniuk az olasz maffiával, ami egyáltalán nem egyszerű dolog. Ráadásul ugye hát az olasz maffiának megvan az a meglehetősen ismert és karakteres tulajdonsága, hogy amikor ők szívességet tesznek, akkor hát annak mindig megvan a következménye, mármint hogy kérnek valamit általában cserébe ezek a jó emberek, és hát Edvardtól is, Edittől is kérnek dolgokat, és nyilván ebből is mindenféle bonyodalmak származnak. Tulajdonképpen a legnemesebb, legkirályabb Guy Ritchie formulával van megcsinálva ez az évad is. Megtartotta azt a kedves, vagy számára úgy tűnik, hogy nagyon kedves formai húzást is, hogy amikor adatokról, vagy valamilyen tervről beszélnek a sorozatban, akkor így a képernyő, miközben folyik a jelenet, általában sárgával megjelenik szövegileg is az, amiről beszélnek. Ez nyilván nyomatékot is ad az elhangzottaknak, meg hát olyan cool, hogy ki van valami írva a képernyőre, de egyébként is ugyanúgy vannak osztott képmezők, meg váratlan erőszakkitörések, meg hát ebben a második évadban van egy tigris is például, amelyik szerintem egyébként CGI, de nagyon büszkék rá, mert rárakták a sorozatnak a kreatívjaira is, tehát a képekre is, és hát igazából az első részben, mert mint a második évad első részében is megjelenik a tigris, és azzal együtt, hogy digitális tigris, nem is néz ki egyébként rosszul, úgyhogy megértem, hogy nem akarják eldugni, vagy nem akarják így elfedni, mert valószínűleg elég sokat dolgoztak rá. De egyébként is ez a 8 részes második évad is meglehetősen látványos, mármint valószínűleg rengeteg pénzt költött rá a Netflix, de hát a Guy Ritchie végül is megérdemli, mert bármivel jön ki, ez valóban nézhető. Még akkor is, hogyha ebben a második évadban is érezhető, olyan nagyon-nagyon erős dolgokat nem talált ki, mármint fordulatokat tekintve sem. Tehát sokszor egy kicsit olyan megúszósak a fordulatok, de még a legklisésebb csattanókat is be tudja úgy mutatni, meg tudja úgy rendezni, hogy az ember valóban azt érzi, hogy valamit néz is, és nem csak úgy magába villog a képernyő. Szóval a Guy Ritchie rajongók biztosan nem fognak csalódni a második évadban, de szerintem azok se, akik nem gondolják magukat Guy Ritchie rajongónak, csak mondjuk szívesen megnézik ezt a sorozatot. Fönt van mind a 8 rész, ahogy ugye a Netflixen ez lenni szokott, már ha éppen ugye nem szednek egy aktuális évadot, egy aktuális sorozatból ketté, vagy nem tudom, hogy volt-e olyan, hogy háromba szedték, de talán még olyan is volt, de nem, itt a teljes 8 rész fölkerült. No, hát akkor még mindig van egy kis idő a szünetig, úgyhogy akkor még egyel tovább lépünk, ami a mai kínálatunkat illeti. Jön az Akik igazán számítanak című francia film, amire így nekifutásból lehetne azt mondani, hogy ez ilyen tipikus francia limonádé, mármint hogy a franciák az utóbbi években, talán évtizedben ráálltak egy olyan típusú filmre, amire lehet azt mondani, hogy ez ilyen tipikus francia dramedy limonádé. Ezek nem az ilyen segre csapkodós, meg kicsit ilyen bugyutába átmenő, kiabálós francia vonal, hanem a szociálisan érzékenyebb, érdekes karaktereket bemutató dramedy, tehát nem véletlenül használtam az előbb ezt a kifejezést, hogy azért mosolyogni is lehet rajta, de alapvetően az emberi sorsok állnak a középpontba, és itt a két emberi sors, ami nagyon fontos nekünk, az egy férfi meg egy nő, a férfit Pierre Lottin alakítja, aki egy egészen kiváló francia színész, a nőt pedig Sandrine Kiberlin, aki szintén egy nagyon foglalkoztatott francia színész, és a nő tulajdonképpen egy hát egy ilyen hipermarketben fut össze a férfival a film elején, egy ilyen meglehetősen különös nyitánya van ennek a filmnek. Azt láthatjuk benne, hogy ez a nő füstbombákat dob szét, vagy igen, füstbombákat dob el a marketbe, a boltba, és hát nyilván így akar lelépni a telepakolt kosarával, de hát megfogják a biztonsági őrök, de ő vállalja a konfliktust, és hát a férfi odalép hozzá és segít neki, és hát nagyon hamar kiderül, hogy bár ők nagyon-nagyon különböző emberek, tehát a nő egy eléggé kitárulkozós, sokszor vidám, vagy legalábbis tudatosan vidámnak látszó valaki, a férfi pedig egy ilyen útszéli lakókocsiban lakó, befelé forduló 30-as, 40-es fazon, aki egy kicsit ki is maradna a saját életéből, hogyha lenne rá lehetősége, és hát a nő pedig hát három gyerekével él együtt, és éli az egyedülálló anyák nem kifejezetten könnyű életét, és ott közben meg beárnyékolja a mindennapjait, az is, hogy az egészségügyi állapota se a legjobb, és egyre rosszabb lesz, és hát azt gondolnánk, hogy ennek a két embernek, a már említett férfinak és az említett nőnek igazából nincsenek közös pontjaik, de mégiscsak vannak, ez derül ki ebből a filmből. Úgy indul egyébként a film, mint hogyha egy ilyen kis Schindler történet lenne, de igazából nem akar Schindler történet lenni, hanem egy szép történet szeretne lenni két ember találkozásáról, vagy hát arról, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni akkor is, hogyha rettenetesen furák vagyunk. Igazából az szimpatikus a filmben, hogy nem egy nagy film, de nem is akar igazából annak látszani. Alapvetően a kicsi dolgokra megy rá, a kicsi rezdülésekre, és hát arra, hogy a színészek tudjanak rendesen játszani, meg azért mégiscsak csempész ez a film az emberségével egyfajta melegséget az ember szívébe, és ez akkor is így van, hogyha ez meglehetősen gícsesen hangzik. Néhány hete, ugye már említettem, néhány hete megy a mozikba, konkrétan augusztus 27-én mutatták be, de én javaslom, hogy mielőtt kipörög, érdemes megtekinteni, hogyha az ember szeretne látni egy nem feltétlenül feledhetetlen, de arra délutánra per estére szerintem egészen kiválóan megfelelő filmet. No, és hát akkor most már elérkeztünk oda, amit már többször is emlegettem, most jön a kávészünet, és aztán jövök vissza, és folytatom a műsort.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: És már itt is vagyok, jelentem, ez itt a filmszerész, ami folytatódik, ahogy a Szignál már ezt el is spoilerezte, és most jön a Vadásszátok le őket című ír-brit-belga-amerikai film, de igazából nyugodtan mondhatjuk rá, szerintem, hogyha nem a finanszírozás felől közelítünk, hogy ez egy ír film, mert igazából Írországban játszódik, jó tenyésztők között, vagy hát jó pásztorok között, akik talán tenyésztenek is, de inkább azzal foglalatoskodnak, hogy a juhokhoz köthető mindenféle dolgokból élnek, és hogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket már nemzedék óta csinálnak a családok, és hát van két család, akik így hát félreértések, meg mindenféle más miatt, nem félreértések miatt is eléggé fúj egymásra. A két főszereplő, tehát azok, akik igazából a Galibát csinálják ebben a történetben, az Christopher Abbott, mármint a színész hívják így, a karakterét azt Michaelnek hívják, azt hiszem, és van a Barry Keoghan, aki meg egy nagyon-nagyon foglalkoztatott, a Christopher Abbottnál egy picivel jobban foglalkoztatott színész, ő meg Jack, és hát az ő fő konfliktusuk az onnan indul, hogy a Michael, aki igazából édesapjával csinálja ezt a pásztorkodást, meg ezt az egész juh bizniszt, hát bajba kerül, vagy hát ő viszi igazából a bizniszt, mert hogy a papája nem nagyon tud kimozdulni a házból, és hát eltűnnek juhok, és aztán előkerülnek elvileg döglötten, de aztán kiderül, hogy nem is döglöttek meg, hanem a rivális család lopta el őket, és hát először azt gondoljuk, hogy egyszerűen azért, mert hogy ki akar szúrni ezzel a másik társasággal, vagy a másik családdal, vagy Michael-lel, meg az apjával, de aztán van a filmnek úgy nagyjából a fele tájékán van egy dramaturgiai fókuszváltása, ez is egyfajta fordulat tulajdonképpen, hogy onnantól kezdve a Barry Keoghan, tehát a Jacknek a szemszögéből láthatjuk a történetet, tulajdonképpen ugyanazt, amit előtte már láttunk, ez egy kicsit ugye olyasmi, mint hát a Vihar kapujában óta szoktunk erről beszélni, hogy ugyanazt a történetet más-más szempontból elmesélve ugye a valóságnak egy jóval árnyaltabb, rétegezettebb verzióját kapjuk, és tulajdonképpen a Vadásszátok le őket is valami ilyesmit nyújt, tehát hogy egészen addig ugye van egy elképzelésünk, hogy miért nyúlták le azokat a kosokat, de aztán amikor láthatjuk már Jack verzióját is, vagy a Jack szempontjából leforgatott verziót, vagy megmutatott verziót, akkor már egy picit más hova helyeződik a hangsúly, bár mondjuk a bűnök, meg a drámai tettek azok azért nem változnak meg, azok lesznek amik, de hogy így közelebb tudunk kerülni a karakterhez. Én azt eléggé sajnálom, hogy ez a film nem jutott el moziba, mert fantasztikusan van ez az írtáj fényképezve, és hát nyilván az ír mindennapoknak is megvan az az olvasata, ami egy filmen nagyon jól tud kinézni, vagy nagyon hangulatos tud lenni, és hát ez tulajdonképpen ez a film teljesíti is. Az HBO-n egy picit el van bújva, én is véletlenül találtam rá, pedig mondom, szerintem nem mostanában került ez föl, de hogyha az ember szörfözget, mint ahogy én is szoktam, és sokszor sajnos úgy van vége ezeknek a szörfözgetésnek, hogy mondjuk nem nézek semmit, vagy nézek valami olyat, amit már láttam, szóval hogy egy ilyen kínlódás közben nagyon jól tud esni az embernek, ha rátalál egy olyan értékesebb filmre, mint amilyen a Vadásszátok le őket, úgyhogy Vadásszátok le őket, mert mint ezt a filmet is vadásszák le a kedves hallgatók, hogyha felkeltettem az érdeklődésüket. No, és akkor maradt nekünk egy olyan, hát ilyen jó 10 percünk, vagy valamivel több is, és akkor most meg tudom azt csinálni, amit már ígértem, hogy nyújtok egy ilyen kis kitekintést, hogy az ősz hátralévő részében milyen nagyobb filmek láthatóak majd a mozikban. Természetesen a kiválasztási vagy a rendezési elv az szigorúan arról szól, vagy úgy határozható meg, hogy olyan filmeket fogok most mondani, amik szerintem érdekesek. Tehát szóval, hogy azért van ebben egy erős szubjektív dolog, de nem baj ez egyáltalán szerintem, és talán önök szerint sem. Nos, most szeptember közepén jövő héten jön a Kaptár című film, ami önmagában még nem lenne annyira érdekes szerintem, mert már ki tudja, 7 vagy 8 ilyen Resident Evil film volt már, ami ugye egy videójátéknak az adaptációja. Ez most azért érdekes, mert a Zach Cregger rendezte, aki ugye a Fegyvereknek, meg a Barbárnak a rendezője, és most ő ilyen hiper-szuper menő csávó, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen franchise filmmel mit kezd, ezért is érdekel, mint ahogy az is érdekel, hogy Brad Pitt mire vegy a kutyával, mert hogy szintén szeptember végén jön a Vadon szíve című kalandfilm, amiben Brad Pitt egy kutyával van, mint az előbb már ezt mondtam, az előzetes az ilyen jó kis túlélő filmet ígér, és hát a rendező pedig David Ayer, azt hiszem így kell ejteni az úriembernek a nevét, aki már több filmet is készített a Brad Pitt-tel, tehát ők nagyon-nagyon jóba vannak. Igen, most nézem a kínálatot, és ezt mindenképpen akartam még mondani, hogy időközben visszatér majd a mozikba a Verdák című Pixar animáció, és azért tér vissza, mert hogy épp 20 éve mutatták be, tehát 2006-os, és mostanában hála jó égnek kezdenek erre rászokni, hogy ilyen jó filmeket, vagy klasszikus filmeket visszahoznak. Lesz egy japán filmre, már azt hiszem Cannes-ban nyitott talán, vagy Berlinbe, a Hirokazu Korida új filmje, ami egy ilyen jövőben játszódó moralista, nem is tudom, tech dráma, az azt hívja, hogy a bárány, amit akarsz, és hát arról szól, hogy egy gyászoló házas pár egy humanoid robotot, egy mesterséges intelligenciával megcsinált robotot, egy gyerekrobotot vesz magához, és hát nyilván azt láthatjuk a filmben, hogy hogyan szuperál ez a fura új család. Ami még visszajön szeptemberben, az a Bosszúállók végjáték című film. Az nem azért, mert évfordulós, egyébként 2019-es, hanem azért, mert majd ugye decemberben jön a következő Bosszúállók film, és hát gondolom, hogy ezt szeretnék föleleveníteni, vagy ezért szeretnék föleleveníteni a nem is tudom hányadik fázisnak a záró filmje, de minden esetre a Marvelnek az volt az első ilyen látványos egysége, mármint ilyen egység záró filmje, és hát azóta igazából olyan nagyon izgalmas Marvel filmeket nem láthattunk, de hát ha majd ez az új, ami decemberben jön, ez tényleg jó lesz, a Amerika kapitányos túl, meg Toros túl, meg az új szereplők is jók lesznek nyilván. Aztán jön a Préri farkas, és hogyha jön a Préri farkas, akkor nyilvánvalóan a kengyelfutó gyalogkakú kis tiszteletét teszi a mozikba. Ugye a Warner rendszeresen csinál ilyen vegyes technikájú filmeket, a Bolondos dallamok szereplőjével és élőszereplőkkel, és a Préri farkas visszavág is egy ilyen technikájú film, és állítólag egyébként eléggé mókás, és a Shaun a bárány és a Moszat vég szörnye is valószínűleg mókás, ez ugye egy gyurmasorozat, egy brit gyurmasorozat, ami szerintem nagyon-nagyon vicces, és most már októberben vagyunk, ahol tényleg elég sok jó film lesz, például jön a Digger, amiről elég sokat lehet hallani mostanában, ugye leginkább azért van, hogy Tom Cruise eszméletlenül el van benne maszkírozva, és hát a rendező se senki, Alejandro González Iñárritunak hívják, a rendezőt, és hát ilyen Oscar esélyt suttognak e filmmel kapcsolatban, ami egy picit úgy tűnik, mint hogyha egy ilyen trumposított Dr. Strangelove verzió lenne, legalábbis a főszereplőnek a stílusa, a személyisége az hát erősen ezt a fajta szatirikus, ilyen politikai, háborús thriller vonalat, vígjáték thriller vonalat juttatja eszünkbe. Hát az ilyen filmek tudnak szuper jók lenni, letaglózóan jók lenni, meg hát nagyon, nagyon rosszak is, úgyhogy majd meglátjuk, de hát mondjuk az alkotók azok azért eléggé klasszak. Mint ahogy a Földszín című magyar filmnek, új magyar filmnek az alkotói is eléggé klasszak. Reisz Gábor új filmjéről van szó. Nekem most ezt talán már elmondtam néhányszor az adásban, hogy ő az egyik kedvenc, ha nem a kedvenc magyar filmrendezőm, és nagyon vártam az új filmjét, ami az előzőekhez képest is kevés pénzből készült, vagy hát talán egy picivel többet, de hogy ez egy nagyon minimalista dolog, mert hogy egy tulajdonképpen majdhogynem egy lakógyűlésen játszódik az egész, egyébként most mutatják be, vagy már be is mutatták a napokban a Velencei Filmfesztiválon, de nagyon hamar eljut hozzánk, én épp most megyek majd a Cinefestre, Miskolcra, és ott fogom megtekinteni a filmet, de akik nem tudják ott megnézni, azok is megnézhetik egyébként Budapesten is majd, mert lesznek ilyen előzetes vetítések is belőle, meg hát októberben már rendesen be is lesz mutatva a mozikba, tehát nem kell rá olyan rettenetesen sokat várni, mint ahogy októberben Freddie Mercury is visszatér a magyar mozikba, a Magic Queen in Budapest, vagyis Budapest 4K című filmen, ugye átnevezték hát ennek ugye mindenféle címe volt, ugye ennek az 1986-ban forgatott koncertfilmnek volt, a Queen Budapesten, így magyarul, meg Varázslat, meg Magic, meg mindenféle és minden. Na most az a lényeg, hogy mivel ugye a koncertnek is, meg a filmnek is ugye most van a 40. évfordulója, ezért felújították, de nem akárhogy újították föl, hanem Peter Jackson cége is beszállt a dologba, és hát ami az előzetes alapján kiderült, hát ez tényleg egészen lenyűgöző, már mint hogy fantasztikusan néz ki a színei, meg az élessége, meg minden nagyon jó. Sajnos nálunk nem lesz IMAX-ben a Magic, más külföldi országokban lesz, de azért meg lehet majd nézni moziba is. Aztán jön a Hálózat ára című film októberben, ami a Social Networknek, tehát a David Fincher féle Facebook filmnek a késői folytatása, és hát annak a filmnek a forgatókönyvét ugye Aaron Sorkin írta, aki egy nagyon menő forgatókönyvíró és rendező is, Oscar Díjas is, meg minden, és hát most a rendezést is átvállalta, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan folytatja a Facebook sztorit. Aztán jön majd októberben a Még egy kívánság című magyar film, a Dobokat a rendezés, hát ez nem annyira nagyon jó, de azért gondolom, hogy majd megnézik páran, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy megemlítem. Aztán jön egy videójáték adaptáció, a Street Fighter című film, ugye, aki egy kicsit is jártas a videójátékokban, az tudja, hogy miről beszélünk, ez egy verekedős játék, és már készült egyébként ebből egy adaptáció a 90-es években, Jean-Claude Van Damme és Raoul Julia főszereplésével, hát ez nem volt olyan nagyon jó, azt hiszem Kylie Minogue is volt benne, szóval nem lesz nehéz meghaladnia ennek az új adaptációnak az előző feldolgozást. Aztán jön, még mindig októberben vagyunk, és igazából novemberre már nem is fogok rá kanyarodni, jön a Párhuzamos Történetek című film, ami Asghar Farhadi, a csodálatos iráni rendezőnek az új filmje. Ez egy nyugati történet, mármint hogy nem Iránban játszódik, és hát egészen nagy nevek vannak benne, Isabel Huppert, Vincent Cassel, Pierre Nielny, Virgin Efira, India Herzog, Catherine Deneuve, szóval, hogy azért vannak benne nagyon jó nevek, akikkel valószínűleg akkor is el lehet lenni, ha mondjuk a rendezés nem olyan nagyon, nem lenne olyan nagyon szuper, de hát valószínűleg az lesz, mert hogy a Farhadi azért tud rendezni. Aztán jön még egy magyar film október végén, az Örökség című film, ami egy thriller. Tasnádi István rendezte, Mucsi Zoltán, Molnár Ánor, Lengyel Tamás, Tau Viktória, Udvaros Dorottya, Orosz Ákos, Mátray László, szóval csomó jó színész, és maga a történet is, hát hogy is mondjam, ígéretes, tehát elképzelhető, hogy kapunk megint egy jó műfai filmet, ami sosem át, pláne hogyha magyar. Aztán még októberhez tartozik a De Gaulle, az ellenállás hajnala című film, nagyjából ezt kapjuk ettől a 160 perces alkotástól szerintem, ami a címbe is bele van foglaltatva, hogy De Gaulle-ról szól, meg hát arról, hogy mit is értünk az ellenállás hajnal alatt konkrétan ebben a vonatkozásban, és nézem, hogy még mi van októberben, amit talán meg tudok említeni. Hát még van egy cím, amit én nagyon várok, ez a Clara és a nap című mozi, amit Taika Waititi rendezett, és egy nagyon híres regényből, Kazuo Ishiguro regényéből készült, és ez nem egy olyan regény, amihez hasonló, nem tudom, minden nap készülnek, és azokat így földolgozzák, és akkor nem tudom, sokan megvették, és akkor egy ponyva regényből csinálnak egy ponyva filmet, hanem ez valóban egy irodalmilag is igen magas polcon tartott regény, amiből én azt hiszem, hogy talán Magyarországon is megy, ez is egy ilyen robotember barátságról szóló történet egyébként, Magyarországon is megy a színdarab változata, talán az Örkény Színházban, de ebben most nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy ott megy, és Jenna Ortega, Simon Baker, Amy Adams, Steve Buscemi is játszik ebben a filmben, és elvileg október 22-én érkezik a magyar mozikba. No, hát azért szerintem mondtam itt pár címet az őszre vonatkozóan, úgyhogy betartottam az ígéretemet, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, és ha már ennyire büszke vagyok, akkor el is búcsúzom, mert hogy így elrepült az idő, véget is ért a mai adás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem, és hát keressék a mindenféle felületeken a filmszerész régebbi adásait is, meg ez is hamarosan föl fog majd kerülni Spotify-ra, meg talán az Apple-re is, meg egy csomó másik helyre. Igyekszem jövő héten is azt a színvonalat nyújtani, amit most talán sikerült. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak, minden jót, és vigyázzanak magukra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Shut up and let me go. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni.
3: Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Alkotmánybírónak jelöli Ligeti Miklóst a TISZA. Kijev szerint fokozódnak az orosz támadások Ukrajnában. Esős, hűvös időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni, fogalmazott Magyar Péter a Visegrádi négyek miniszterelnökeinek találkozója után. A

0: kétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét is oda kell adni Magyarországnak. Alkotmánybírónak jelöli a Tisza Ligeti Miklóst, a Transparency magyarországi jogi igazgatójának, és még 4 jelöltnek a nevét Magyar Péter kormányfő tette közzé. A jelölteket már hétfőn meghallgathatja az illetékes bizottság. Szombaton mutatják be a gyermekvédelemben az előző kormány idején elkövetett visszaélésekről készített jelentést, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 2,5%-ra emelte a betéti kamatot az Európai Központi Bank. A jegybank megítélése szerint az inflációs kockázatok a közel-keleti konfliktus miatt továbbra is magasak, miközben az euróövezet gazdasága a vártnál ellenállóbb. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Felhős, borult időnk lesz ma, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt, akár zivatar is. Délutánra enyhül az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Történelmi mélypontot hozott a 2025-ös PISA-teszt eredményei, most arra lettek meg. Főleg matematikából és szövegértésből volt óriási lecsúszás. Mindkét területen az elmúlt 25 év legalacsonyabb eredményét érték el. A természettudományokból nem történt jelentős változás. Ez a jó hír ebben a rossz hírben vagy környezetben. Ezeket az okokat megpróbáljuk megnézni, hogy mi vezethetett ide. Radó Péter oktatáskutató lesz ebben a segítségünkre. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt, szervusz!
5: Na, hogy ez mennyire drága... Kezdjük azzal, hogy mit mér a PISA-teszt. Mire fókuszál, és mit mutat meg a diákokból?
6: A alapjáraton a PISA 3 évenként a 15 évesek körében azokat az alapvető kompetenciákat méri, amik alapvetően szükségesek a későbbi sikeres tanuláshoz, vagy ahhoz, hogy az ember felnőttként, vagy akár fiatalként az életben felvetődő legkülönbözőbb problémákat képes legyen megmérni. Nagyon röviden alkalmazható tudást mér, azt méri, hogy a gyerekek szövegértési, természettudományi és matematikai alaptudása az alkalmas-e arra, hogy kiszámolják a visszajárót a boltban, hogy értsék, hogy mitől alakul úgy az időjárás, ahogy alakul. Tehát,
5: vagy elé tudnak egy szerződést, akkor azt tudja értelmezni, és ne

0: ne vágják át, mondjuk.
1: Például egy millió különböző példát lehet hozni, de nem azt méri, hogy amit az iskola tanítani akar, az milyen sikerességgel méri, erre vannak más tesztek, hanem azt méri, hogy mennyire szereli fel az oktatás az életben való boldoguláshoz a fiatalokat.
0: Aha, tehát ez tehát gyakorlatilag az oktatás mienségét is minősíti ez akkor, tehát gyanítom, hogy a
1: legnagyobb mértékben.
0: A rossz eredmény a rossz oktatási környezetre is rávilágít. Itt milyen problémák láthatók vagy azonosíthatók, ami miatt ez az eredmény született?
1: Van egy nagy rakás olyan dolog, ami azt kell tudni, hogy a PISA-tesztek alapvető funkciója az, hogy objektív és nemzetközi összehasonlításra alkalmas visszajelzést biztosítson az oktatás irányítói és az oktatás politikával foglalkozó szakértők számára. Tehát elsősorban az oktatás politikák sikerességéről, kudarcairól jelez vissza, de ha az okokat keressük, akkor ezt nem lehet az oktatás politikára, sikerességére vagy kudarcaira szűkíteni, mert az, hogy hogyan alakul egy ország átlagos teljesítménye a PISA teszteken, ez egy millió különböző okra vezethető vissza, és ezeknek a részletes elemzése tudja szétszálazni azt, hogy a különböző okok milyen súllyal szerepelnek a mért változásokban. Na most, amiről manapság szó van, amire általában visszavezetik a PISA eredmények látványos romlását, nem csak Magyarországon, mert az egész fejlett nyugaton tendencia, nagyon sok országban erős tendencia az eredmények jó ideje zajló romlása, ott általában arról van szó, hogy az oktatás nem képes, az oktatási rendszerek általában nem képesek alkalmazkodni a nagyon megváltozott digitális jelenlét által okozott problémákhoz. Tehát ugye a legplauzibilisebb, globálisnak tekintető tendencia, ami a PISA eredmények romlása mögött állhat, az az, hogy a COVID idején egy egész nemzedék, iskolás nemzedék egy időre elvesztette a kapcsolatot az iskola offline tereivel és az ezekben zajló interakciókkal, beszorult a digitális térbe, és hogy úgy mondjam, úgy maradt, tehát a COVID óta egészen elképesztő mértékben vált intenzívvé a fiatalok online jelenléte. Ez persze önmagában még nem teljes jó magyarázat, mert vannak országok, amiknek az oktatási rendszere megőrzött egy bizonyos teljesítményszintet, és vannak országok, ahol csökkent. Azok az országok, ahol megőriztek egy bizonyos teljesítményszintet, és néha egészen magas teljesítményszintet, ott arról van szó, hogy az iskola rendszer valamilyen mértékben alkalmazkodott, tehát integrálta a digitális eszközök használatát, az online terek használatát a tanulásba, míg más oktatási rendszerek erre nem voltak képes. Ezek közé tartozik sajnos a magyar is, ugyanis az elmúlt 16 évben létrejött egy olyan merev és alkalmazkodásra képtelen oktatási rendszer, ami nem integrált az online tanulási lehetőségeket a tanítási-tanulási folyamatban, de egyenesen kitiltotta vagy kiszorította azt az iskolából. Gondolni csak arra, hogy Magyarországon betiltották a mobilok használatát, ahelyett, hogy azt keresték volna, hogy a mobil eszközök hogyan lehet értelmes tanulást.
2: Ez viszont már ugye az oktatáspolitikának a sara, ez a rész. És itt lesz szerintem nagyon érdekes az, hogyha megnézzük, ugye eddig, minden eddiginél több ország csatlakozott ehhez a felméréshez, és talán az lenne egy érdekes, hogyha megnéznénk, hogy ahol romlottak ezek az eredmények, és hasonló helyzetben van, mint Magyarország, ott mit sikerült elrontani úgy, mint nálunk, illetve ahol nem, ott mi volt más?
1: Nem is feltétlenül. Általában a harmadik világ országai között elég sok olyan van, ami látványosan javított az eredményén Törökország és néhány más ország, és bizonyos országokban pedig, de ezek nagyon alacsony alapról sikerült javítaniuk, tehát mélyen a Magyarországra jellemző teljesítmény szint, nagyon mélyen a Magyarország által produkált teljesítmény szint alatt romlottak. Én azt gondolom, hogy az a tanulságosabb, ha azt nézzük meg, hogy abban a kultúrkörben, vagy abban a referencia környezetben, amelybenhez mi is tartozunk, ezek ebben az ország, az országok körében melyek voltak azok az országok, akik elkerülték a teljesítmények romlását, és van elég sok ilyen ország, mert ezek közé Európában ezek közé tartozik például a Lengyelország, Észország, vagy az Egyesült Királyság, ahol nem következett be teljesítményromlás, tehát most elsősorban azt elemezzük, hogy mit csináltak azok az országok, amik lehetővé tette, hogy elkerüljék az eredményeknek ezt a látványos beszakadását. Tehát jól látszik, hogy Finnország például már nem akkora minta, mert a finn eredmények is szívósan romlanak, már nem az utóbbi három évben, de az elmúlt évtizedben eléggé egyértelmű volt ez a trend. Ami pedig Magyarországot illeti, nem lehet felmenteni az oktatás politika felelősségét, amiatt, hogy globális trendekről beszélünk, mert hogy, mint említettem, a magyar oktatási irányítás állította elő azt a helyzetet, ahol az iskolák teljesen be vannak szorítva, zárt intézményekké váltak, nem képesek a változtatásra, nem képesek az innovációra, még csak reflexió sem zajlott a magyar iskolákban arról, hogy az gyerekek online digitális jelenléte az milyen hatást gyakorol a tanulási lehetőségekre, mert hogy a technológia az gyakorolhat jó hatást is, és rossz hatást is. Olyan oktatási rendszerben, olyan országokban, ahol a gyerekek szinte kizár, mint Magyarországon, ahol a gyerekek szinte kizárólag közösségi média jelenlétre és szórakozásra, részvideók pörgetésére használják az internetet, ott látványosan romlanak a tanulási eredmények. Olyan iskolákban viszont, ahol nem csak erre használják a gyerekek, hanem a tanulás tereként használják nagyon intenzíven az online jelenlétet és a digitális eszközöket, ott nem romlanak az eredmények, sőt a bizonyos kutatások azt valószínűsítik, hogyha megtaláljuk azokat a módszereket, amik segítségével be lehet vonni az online jelenlétet a tanulási folyamatba, akár még nőhetnek is a teljesítmények. Úgy szerintem ezek manapság ezek a legizgalmasabb problémák.
0: Egy érdekes dolgot feszegetnek hallgatók már többen is, hogy a teszt kitöltőinek összetétele befolyásolhatja az eredményt. Tehát mi biztosítja azt, hogy teljes odafigyeléssel, figyelemmel, a tudása legjobbát nyújtva töltsék ki a kitöltők a tesztet. Mert sokan azt írják, hogy odaül, körletlenkedik, beikszel, minden csak, hogy haladjon meg. Nyilván ez egy szélsőséges magyarázat, de lehet akár hatása annak is, hogyha rossz összetételű a kiválasztott tesztírók összesség.
1: A PISA egy nagyon erőteljesen minőségbiztosított mérés, tehát a világ legjobb statisztikusai gondoskodnak arról, hogy a mintavétel az reprezentatív legyen, és jó reprezentáljon egy 15 éves korcsoportot. Tehát mintavétel tekintetében semmifajta probléma nem merülhet fel a PISA-val kapcsolatban. Ezt már nem merném ilyen bátran kijelenteni magyar kompetencia méréssel, mert annak a minőségbiztosítása gyengébb, de a PISA-ben a tekintetben megbízható. Viszont, hogyha azt látjuk, azt érzékelik, egyébként érzékelik a kutatók a PISA eredmények alapján, hogy a koncentráló képessége, a motiváltsága csökken a tanulóknak, és emiatt összecsapnak teszteket, és erről nagyon kemény adatok tudósítanak, ez egy valóságos jelentés, akkor viszont egy problémát azonosítanak, amit ennek az oktatásnak kell valamit kezdenie. Tehát ugye nem csak 15 évesek, de felnőtt korban is érzékeljük azt, hogyha nagyon belecuppanunk az online jelenlétben, és nagyon, nagyon sok időt töltünk a közösségi médiában, és a szórakoztató tartalmak fogyasztásával, akkor a felnőttek koncentráló képessége is csökken. Tehát ilyen értelemben a képernyő, az intenzív képernyő használatnak megvannak a negatív következményei, de ezek ellensúlyozhatóak. Tehát nem szükségszerű, hogy a koncentrációt és a figyelmet rombolja a nagyon intenzív online jelenlét. Ez egy valóságos veszély, amire szakmai pedagógiai válaszokat kellene adni, de a magyar oktatás szereplői nem nagyon kísérleteztek ilyesmivel.
0: Egy nagyon gyors utolsó kérdés, mármint a gyors választ szeretnénk, amennyiben lehet, hogy hol kéne hozzányúlni a hazai oktatási rendszerhez elsősorban, hogy javuljanak ezek az eredmények?
1: Az a baj, hogy oly mértékben feltorlottak a problémáink az elmúlt évtizedekben, és olyan súlyossá váltak ezek a problémáink, hogy nincs egy dolog. Aha. Tehát, hogyha valakitől azt hallja, hogy van egy üdvözítő megoldás a magyar közoktatás minden bajára, akkor vonja meg a vállát és forduljon el tőle, mert valószínűleg egy kóklerrel áll szemben. Az alapvető problémánk, hogy szükségünk lenne egy nagyon erőteljes pedagógiai fordulatra. Egészen más, és egészen máshogy kellene tanítani az iskolákban. Ebben nagyjából az oktatástudománnyal foglalkozó szakértők, kutatók ebben egyetértenek is, de abban nem nagyon értenek egyet, hogy ez hogyan is lehetne elérni. Nekem az a meggyőződésem, hogy egy olyan erőteljes, nagyon radikális beavatkozás egy nagyon erőteljes csomagját kellene összerakni. Az igazi kérdés ezzel kapcsolatban nem is feltétlen az összetétele, tehát hogy jól tudjuk, hogy ahhoz, hogy az iskolák adaptálódni, változni, fejlődni legyenek képesek, azok ahhoz rengeteg strukturális intézményi változása lenne szükség. Az a baj, hogy ezeknek a politikai kockázata és a költsége hatalmas.
0: Világos.
1: Tehát, hogy valaki most csak egy példát említek, egy oktatási miniszter előállna azzal, hogy nem lehet gazdag tanulási élménykínálatot biztosító iskolákat létrehozni olyan iskolákban, ahol összesen 100 tanuló van, mert egyszerűen nem lehet fenntartani ehhez szükséges szakmai kapacitásokat egy pici iskolában. Ha valaki előállna azzal, hogy csak az integrált különböző hátterű gyerekeket együtt oktató iskolákban van esélye annak, hogy erőteljes pedagógiai fejlesztés induljon be, mert ezekben az iskolákban működik az úgynevezett pozitív kortárs csoport hatás, tehát hogy a jó tanulók húzzák magukkal utána gyengébbeket, és ennek érdekében fel kéne számolni a magyar közoktatásban érvényesülő brutális szelekciót, tehát hogy néhány ilyen dologgal előállna egy politikus, ezt meglincselni.
0: Világos. Péter, elfogyott az időnk, de azt érzékeljük, hogy ez egy nagyon komplex és összetett problémakör, és minél előbb hozzá kéne fogni, mert különben nem érünk a végére soha. Úgy. Nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk ebben a korai órában.
1: Én köszönöm, és jó reggelt mindenkinek.
0: Szép napot, szervusz! Radó Péter oktatáskutatóval néztünk az igen gyenge PISA-tesztek mögé.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
3: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
5: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
7: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
8: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
9: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
8: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
8: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázsceruzájuk van-e?
0: Van hát! és nem félnek használni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
10: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai és egyben a hét utolsó Millás reggelije. Itt a Rádió Café 98.0-án szeptember 11-e van. Pontosan fél hét, amikor is elindultunk Kántor Endrével.
11: És Gede Balázssal.
10: Ja, és a pénteket nem mondtuk, pedig ez
11: és
10: a legfontosabb.
11: És a péntekkel, így van. Igen.
10: 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber formátum üzenetek fogadására alkalmas hívószám, amit használjatok.
11: Szeretettel,
10: igen. Közben a Gézu hajkuját olvasgattam, mert az már megjött.
11: Azt időben. Hajkuráztad?
10: Azt hajkuráztam. Hú, nagyon jó, azt hajkuráztam. Ami így szól, lehettem volna jobb, csak nem álltam bele semmibe, soha.
11: Hát, lehet, hogy ezt így is lehet nézni. Én most egy ilyen esik az eső, és egy kicsit lehet, hogy szomorkásnak érzed a hangulatot, de valójában lehet, hogy nem kellett volna beleállni. Lehet, hogy az a jobb, az volt a jobb. Ki tudja, lehet. Bizonyos szituációkban bele kell, bizonyos szituációkban nem. Hogy az élet eléd mit görgetett, az meg a te dolgod. Jó reggelt, urak, írja Umberto. Biatorbágy és Sóskút között vaddisznók az út mellett az Ürgehegynél. Volt vukk is, nagyon óvatosan, és esik is, írja tehát Umberto. Igen, hál' Istennek egy ilyen áztató eső.
10: Szemerkél, igen, érkezett. Ami a földeknek jót tesz, a léleknek kevésbé, mert
11: sötét, nekem nagyon
10: jót
11: tett.
10: Hát nekem nem.
11: De nem, az eső meg a sötét, annak nincs köze egymáshoz, így ebből a szempontból.
10: De a lélekhez van.
11: És nem locsolja a lelkedet ez a jó kis eső végre. Ezt rimánkodtunk, hogy jöjjön.
10: A földet locsolja, de hát az én lelkemet a napsütés simogatja, kérlek szépen. Ez csak így kevésbé, bár egyébként pont az jutott eszembe, hogy milyen kegyes az ég, mert egész reggel készülődés közben zörgött a szemerkél az eső, és arra a pillanatra, amikor ki kellett mennem kaput nyitni, kukát kihúzni, kiállja a kocsival, arra elállt, képzeld el. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép.
11: Így van.
10: Momentuma volt a reggelemnek, és megnyugtató a... Hát a többi az nem. Főleg
11: úgy
10: ez a stúdiós sötétség, te és az Ács Gábor.
11: Kapcsold
10: mindig,
11: akkor fel.
10: Mindig ilyen barlangi környezetet hoztok.
11: Nézd, ez
10: létre.
11: Két oka van. Az egyik, én szeretem nézni az kirakatunkban az utcát, hogy suhan el mindenki
10: hát
11: dolgozni.
10: Akkor is, ha van egy ilyen
11: Nem, mert így jobban lehet látni, és tök jól néz ki. Egyébként is imádom azokat a képeket, amiket ilyen esős városokról festenek.
10: Azt én is.
11: És most egy kicsit arra hasonlít, ezért ez így nagyon tetszett. A másik oka pedig az, hogy így jobban látom ugye a különböző világító színű billentyűzeteket a pulton. Azt is egyébként is látom, de jobban esett most ez így nekem.
10: Értem. Ez így egészen más persze, hogyha ezt tudom, akkor nem kifogásolom ezt a sötétséget itt a stúdióban. Na, megköszönjük a hunorokat, Nikoletteket, boldog évnapot kíván. Hunor és Nikolett.
11: Dehogy is, az a tegnapi. A tegnapi adásmenet van neked nyitva.
10: Így van. Ezért miután a 8 napba belefér, nagy szeretettel még egyszer megköszönteném. Ezek, jó. Az ilyen nevű kedves alkotókat.
11: És akkor természetesen a 65. születésnapját ünneplő kedves Flórián hallgatókat ismét.
10: Őt is. Így van.
11: Nem. Szóval a Teodórák ünnepelnek.
10: Azt is lehet.
11: Meg a Diomédek, Emilek, Emiliánok, Félixek, Helzák, Jácintok, Milánok, Miltonok, bizonyám. Ők vannak ma, szeptember 11-én pénteken az ünneplők sorában, és jó, ha tudják, hogy a nagy évfordulók közül 1526 az egyik a Mohácsi csata után Szulejmán török szultán bevonul a védtelenül hagyott Budára. Aztán volt egy érdekes, amikor 1690-ben Henry Hudson felfedezte Manhattant. Az ott élő indiánok már rég felfedezték, és ők elég jól el voltak, de Henry Hudson egyszer csak a lábát rátette, és azt mondta, Ez nagyon jó néz ki.
10: De jó,
11: tetszik.
10: Rólam elnevezett folyón, itt csónakázok és erre.
11: Ezt a folyót elnevezem rólam.
10: Igen. A város pedig Manhattant, ahol még egy ház sincs. Mert hogy fedezte fel egyébként Manhattant?
11: Hát úgy.
10: Úgyhogy nem volt ott semmi, csak egy erdő.
11: De hát meg azért voltak ott emberek, akik ott éltek, de az mindegy volt akkoriban.
10: Mindegy.
11: Az a lényeg, hogy ő ezt felfedezte, és ezt a jó kis elnevezős, felfedezős hagyományt folytatja Donald Trump most, amikor mindent ő is felfedez és átnevez.
10: Úgyhogy... Igen. De neki könnyebb dolga, mert csak egy térképet kell maga
11: neki
10: elé húzni,
11: könnyebb,
10: és
11: igen,
10: akkor
11: igen.
10: Mutogatni, hogy mi micsoda.
11: Igen, ha nem az van írva, hogy Amerika, azt áthúzza és odaírja, tehát ez könnyű így.
10: Aztán 1741-ben a pozsonyi országgyűlés, melyen a magyar nemesség felsorakozik, Mária Terézia királynő mögé, és az országgyűlés általános nemesi felkelést hoz létre. Jelszavuk életünk és vérünket uralkodónkért. Vitam et sanguinem pro rege nostro.
11: Igen, ez jó volt, ez tetszik.
10: Mária Terézia császárné Bécsben megalapítja a magyar nemesi testőrséget. Az is tetszik.
11: Az 1760, is nagyon tetszik.
10: Hú, szeptember 11.
11: Ez nagyon izgi, mert hogyha az ember Mohács fele halad, Szekszárd irányából elhagyja Bátaszéket, és Bátaszék után a régi úton most már átrakták a nyomvonalát az útnak, hogy de kell ezt a kanyart megtenni, akkor volt ott egy kis kápolna, nagyon szép kis kápolna, ahol a különböző stációkat is lehetett látni, és ott mindig mondták nekem gyerekkoromban, hogy ott van a Mária Terézia testőrei, azok ott vannak. Uh-huh. És hogy ez mennyire igaz, ezt nem tudom, mert soha nem néztem utána, de hát ez egy fantasztikus, misztikus hely volt nekem, hogy ott vannak a testőrei a Mária Teréziának eltemetve. Lehet, hogy van benne valami igazság.
10: Azt tudod, hogy egyébként a szangvinikus alkat az ebből van?
11: Tényleg?
10: A vérszóból, a szangvinikus.
11: Azt a vérszóból tudtam, csak nem tudtam.
10: Mert hogy ilyen vér, kicsit ilyen zizi, hozzám hasonló.
11: De szangvinikus vagy?
10: Szerint én azt gyanítom, amikor én találkoztam ezzel a leírással.
11: De nem sztoikus vagy? Vagy nem. Együtt vagy a kettő? Sztoikus, szangvinikus.
10: Vagy mikor, hogy, mert bipoláris is vagyok.
11: Ja, igen, igen, igen. És természetesen ADHD-s, mint mindenki.
10: Ja, hát az persze.
11: Igen.
10: Na, azt mondja, hogy Pozsonyban összeül az első reformország, Magyar Reformországgyűlés 1825-ben, és 1941-ben pedig e napon kezdődik meg annak az ötszögletű eredetileg könyvtárnak szánt épületnek az építése, amely később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium székháza lesz.
11: Az érdekes, igen. Azt mondja, hogy hát vannak szomorú események is természetesen, mert a 2000 volt egy 73-as még a chilei katonai hatalom átvétel, amikor az USA segítségével egy katonai puccsal megdöntötték Salvador Allende demokratikusan megválasztott rendszerét.
10: Lehet, hogy Allende.
11: Allende, így van, bocsánat.
10: Igen, van 11. kerületben egy róla, vagy volt, nem tudom, hogy nem vették el, vagy még megvan-e. Allende Parknak hívta mindenki.
11: Igen,
10: és
11: igen,
10: már
11: igen, igen.
10: Volt nekem, hogy szerintem őt Allende-nek kell mondani.
11: És hát jött ugye Augusto Pinochet katonai diktatúrával a baloldali pártokat és az akszervezeteket a legkegyetlenebb eszközök felszámolta. Ezt is oda lehet írni arra a listára, ami az Egyesült Államok lelkén szárad. Viszont 2001-ben, szeptember 11-én terrortámadás éri New Yorkot, ennek a 25. évfordulója van ma, és a World Trade Center ikertornyainak a helyén, az emlékparkban tartják a megemlékezést, ahol egyébként minden élő amerikai elnököt elvárnak, hogy ott legyen. És ugye kb. 3000 ember esett áldozatul ennek a támadásnak, az ünnepség alatt a családtagok fel fogják olvasni az áldozatok neveit. Úgyhogy ez egy, biztos látjuk majd a televízióban este, 2001 tehát. És volt még egy tragédia 2008-ban ezen a napon, amikor Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő csalagútban ütött ki tűz.
10: Az nagyon kemény.
11: És a közlekedés csak fél év múlva állt helyre. Na nézzük a híres születésnaposokat.
10: Carl Zeiss, német mechanikus vállalkozó, már nem mechanikus vállalkozó, hanem mechanikus vállalkozó, optikai eszközök fejlesztője, 1816-ban született ezen a napon, és nagyon sokat hallunk tőle, mert mostanában ugye a mobil kamerákban is sokszor ilyen Zeiss optika található.
11: Nagyon jó. Én nekem, volt egy ilyen hogy hívják azt, az a pilóta napszemüveg, a édesapám tulajdona volt. Nem a márkájára gondoltam, egy aviátor. Igen, az a forma, és arra abban Zeiss lencse volt, rá is volt ide az aljára így vésve, hogy Zeiss, és hú, hát az fantasztikus, csodálatos, fantasztikus másik dolog volt, igen. Azt mondja, hogy Brian De Palma, amerikai filmrendező, 1940-ben született, a Császár 45-ben, Franz Beckenbauer, német válogatott labdarúgó. Azt mondja, hogy Jáksó László, magyar rádiós, televíziós műsorvezető, rendező, szerkesztő.
10: Hol van?
11: Fogalmam sincs. Én mindig azon szoktam nevetni, az áll nélküli ember, Jáksó László, de hát ez egy ilyen, ez body shaming, tudom, de ha már azt lehet mondani Jay Leno-ra, hogy ő egy nagy áll volt, akkor Jáksó László pedig az teljes ellentéte.
10: A konvex és a konkáv így. Állóak. Na, de tényleg ezt helyezzük
11: el most. Ez jó, ez tetszik. Hát miért? Rólam is mindig mondják, hogy a kopasz, hát az is body shaming, és igaz. Azt mondja, hogy Varró Dániel, József Attila díjas magyar költő, 1977-ben született ezen a napon. Nagyon-nagyon boldog születésnapot neki.
10: Kaigo, Norrég Leveslovas is ma ünnepelhet.
11: Így van.
10: Biztos tőle jön.
11: Ünnepel
10: egy
11: is. Nem Kaigótól jön egy
10: remix.
11: Jó, egy Kaigo remix következik. Most ezt még álnéven, az Egyesült Államokban Twiddle néven írta meg. Most nagyon-nagyon-nagyon örülök, mert úgy tűnik, hogy újra összeállt a banda. Legalábbis egy single megjelent Twiddle néven, ami azért jó, mert a Mihály úgy tűnt, mintha kivált volna a zenekarból, és elkezdett egy ilyen kicsit ilyen belazult, bepihent, ilyen kicsit ilyen reggis vonalat vinni, ami nem volt rossz, de igazából hiányzott belőle az a lendület, ami a Twiddle-ben megvolt, és hát azt gondoltam, hogy akkor ennek itt vége ennek a sztorinak, de most megjelent egy single, úgyhogy annak örülök, és várom, hogyha a lemez jelenik meg, akkor újra színre lép a Twiddle, ami szerintem az elmúlt 20 év egyik nagy ilyen jam zenekara. Jöjjön tőlük most az esőre való tekintettel egy kiváló muzsika.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Nézzük a lapokat. Ugye szeptember 11-e van, megemlékeztünk a 2001-es New York terrortámadásokról, és amikor ez történik, főleg, hogyha egy ilyen, mondhatni, kerek évfordulós 25 éves megemlékezés van, akkor biztos, hogy előkerül Bombera Krisztina neve, aki akkor New Yorkban élt, és gyakorlatilag az ottani hát tudósítója volt ennek a történetnek, és a 24.hu-n lehet arról olvasni, vagy egy vele készült interjút, hogy hogyan élte meg, hogyan dolgozott. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ilyen kölcsönlakásokban, meg portákon aludt, miközben a tudósításokat készítette és csinálta. Úgyhogy az évforduló apropóján beszélgetett a lap az újságíróval, és azt lehet olvasni a 24.hu-n.
3: Azt mondja, hogy ismét minden az AI-ról szól, ezt lehet nyugodtan így mondani. Hát most szerintem hát a legérdekesebb az...
2: Rögtön fél óra múlva nálunk is.
3: Így van, és a legérdekesebb szerintem az, hogy az Anthropic-nak a több kutatója is arról beszélt, hogy valós fenyegetést jelentenek az emberiségre az AI modellek, és azért érdekes ez, mert az Anthropic-nak van egy olyan sztoria szerintem, ami óriási botrány lesz, hogyha picit jobban megvakarják, mégpedig az, hogy most leállították azt a kutató részteget, ahol elvileg, ugye a rossz hírek szerint biológiai fegyvereket gyártottak volna AI segítségével. Na most ugye, amikor ilyesmit olvas az ember, akkor arra gondol, hogy hát persze, szerintem ez már egy valós szenárió.
2: És ez valid, ez igazi hír?
3: A hír az valid.
2: Miért
3: nem? Nem, az Anthropic jelentette be.
2: Bárki pénzt, az ilyen típusú fejlesztés, hogyha be van tiltva a használata.
3: Az Anthropic jelentette ezt be, hogy ezt csinálták, de hogy, na mindegy, szóval nagyon érdekes a sztori, azért jutott eszembe, mert láttam több labban erről információkat, és nálunk is lesz erről egy beszélgetés a műsorban. Igen. Nem erről konkrétan, de hogy az egész fenyegetésről. Úgyhogy izgalmas.
2: Portfolio.hu-n interjú az ING bank vezérigazgatójával, pontosabban az ING csoport holland vezérigazgatójával, Stevenweiris Quickel, hogyha jól mondom a nevét, én kérek elnézést, amennyiben nem. És úgy látja, hogy először is, hogy nagyon fontos Magyarország számára, hogy ez az új gazdaságpolitika hosszú távú és következetesen fenntartható módon működjön, és akkor lehet euróbevezetés, meg konvergencia, meg mindenféle. A másik fontos meglátása, hogy a hazánk jelentős régóta halogatott energetikai és infrastruktúrális beruházások küszöbén állami jól illeszkedik a nálunk nagyvállalati bankként működő pénzintézet elképzeléseihez. De a beszélgetésben szóba került természetesen a mesterséges intelligencia bank átalakító szerepéről, a fenntartósági kérdésekről, az ING védelmi iparhoz való hozzáállásától sok minden, hogyha a portfolio.hu-n lehet erről olvasni, és ha már energetikai beruházás és ilyesmi szóba került, akkor a Telexen vagy a G7-en lehet olvasni arról, hogy folytatódhatnak a választás után hibernált 5 plusz 5 milliós otthonfelújítási programok. Ez nem egy hivatalos bejelentés, a Gazdaság és Energetikai Minisztérium hivatalosan még nem kommunikál az ügyben, de meg nem erősített piaci információi szerint a lapnak, a Telexnek jó esély mutatkozik arra, hogy hamarosan bejelentik a parlamenti választás utáni napokban felfüggesztett otthonfelújítási támogatási programok folytatását, azaz újra indulását.
3: Mikor jelentik be?
2: Hát rövidesen. Aha. Ugye miután ez egy kiszivárgott információ, vagy a Telex szerezte meg, ugye, és kormányzati kommunikáció nincs, ezért pontos napja nincsen, csak annyi, hogy hamarosan bejelentetik az indulását. Úgyhogy ezt majd várjuk nagy szeretettel, és addig is olvasgatjuk a telex.hu-n az erről készített összeállítást.
3: Szuper. Én a Népszavában olvastam azt a brüsszeli pénzcsata című cikket, ami arról szól, hogy 6 nettó befizető több százmilliárdos vágást követel 2028 után. Németország vezetésével erősödik az ellenállás az Európai Bizottság közel 2000 milliárd eurós terve ellen. A dublini kohéziós miniszteri találkozó előtt már nem csak a főösszegről folyik vita, eldőlhet, hogy mennyi marad felzárkóztatásra, agrártámogatásra, védelemre, és milyen feltételek kísérik a kifizetéseket, olvasható tehát a Népszavában. Közben Németországban egy elég komoly botrány körvonalazódik arról a 40 milliárd eurós befektetésről, amit eszközölnének az Egyesült Arab Emírségek Németországban, mert hogy a szudáni háborúban való hát szerepük az erősen megkérdőjelezhető, és az a kérdés, hogy most ilyen katonai pompával fogadják ugye a befektetőket, de hogy ez a pénz, ez mennyire minősül tisztának, tehát van egy ilyen belpolitikai botrány, hát nem feltétlenül bel, de alapvetően belpolitikai botrány Németországban.
2: Igen. Aztán új időszámítás kezdődik, Magyar Péter rekord alacsony infláció és az euró. Ez a címe az Economics-on, abból indított, hogy azzal a fókusszal készített írásnak, ami a tegnap megjelent, szerintem tegnap ugye 10 éves mélypontra esett 1,3%-os augusztusi inflációról szól, vagy azt érzi a középpontba, jelentősen megerősödött a forint, még akkor is, hogyha most billeg és ilyen 1-2 forintokat mozog a gyenge irányba, ugye ez azért már egy sokkal kifinomultabb piaci jelenléte a hazai fizetőeszköznek, mint az, amikor folyamatosan vagdalkoztak vele a piacon, fölle rángatozott az árfolyam, és amit a hallgató is megjegyzett egyébként, hogy a ilyen olajárak mellett, hogy nem 380 minimum a forint, hát pont ez, hogy ugye ez a bizalom, ez gyakorlatilag ezt a volatilitást is simítja, vagy kiveszi a rendszerből egész addig, amíg ez a bizalom megvan, ugye, tehát ezt majd meg is kell szolgálni, de messzire mentem a cikktől, az Economics-on lehet át erről olvasni. Rekord alacsony infláció, euró, milyen új időszámítást hozhat ez a fajta makro együttállás, és főleg így maradhat-e.
3: És egy utolsót a Telexről Ács Bori kiváló cikkét azzal kapcsolatban, hogy az ételpárosításnak a tudománya micsoda, mitől passzol egymáshoz két íz. Egy nagyon izgalmas és érdekes. Igen, csak hogy ugye vannak ugye a gasztrológ korszakoknak nagy divatjai, néhány ízpáros az örök megszokott, például hagyma, paprika, tejszín, vanília, túró, citrom, paradicsom, bazsalikom, ilyesmi. És az a lényeg, hogy ez nem csak magától értetődő kombináció, hanem erről az egész elméletéből könyv és weboldal is készült, mert voltak hipotézisek, hogy ez miért működik, és egy tanulmány is ebből indult ki, több receptgyűjtő oldal adatbázisát használták fel, hogy összefüggéseket keressenek, és feltérképezzék az általuk alkotott hálózatot a leggyakrabban kombinált alapanyagokra. 56 ezer recept, 381 alapanyag, és 1200 aromakomponens összefüggéseit vizsgálták a harvardi kutatók, és munkájukban többek között Barabási Albert László hálózatkutató is részt vett. Úgyhogy nagyon érdekes kis gasztró tudományos elmélkedés a Telexen.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Ezt össze kell húzni, mert ez a szünet, ez állandóan megszivat. Azt mondja, hogy valamitől még lehet, hogy kicsit külön váltunk a piacok. Bár nem néztem, hogy Európa mit csinált, ezt majd mindjárt elmondott, de azt tudom, hogy Amerika az a kicsit izzadságszagú volt, és ugye van átfedés, mert magyar idő szerint 3:30-kor nyitnak, de azt sem zökkentette ki a hazai piacot abból, hogy optimista módon 1500 pontot emelkedve 1%-os pluszt rakjon a BUX-ra az előző napi értékéhez képest, és 149.434 ponton zárjon. A vezető részvények közül egyébként a nagy húzóerő a MOL volt, és nyilván a tegnap összességében azt hiszem a a maximum az ilyen 6% körüli olajár emelkedés volt, és amit még itt 90 valahány dollár, azt hiszem pont ennézte a krúdot, a VT-t volt, az is elment 100 fölé, igen. A Brent az abszolút a 108-ig, úgyhogy egy nagyon masszív olajár erősödés volt, ezt nyilván húzta a MOL.
3: Azt hiszem a májusi szintekre jutottunk vissza, úgyhogy...
2: Úgyhogy a MOL 3,5%-kal emelkedett, az OTP az 5180-ra, az OTP 1,2%-kal 45.920 forintra. A másik két vezető az nem muzsikált olyan jól, a Richter Gedeon 7,1%-kal esett, 12.490-re, a Magyar Telekom pedig 3,1%-kal 2.530-ra.
3: Hát igen, órajár ugrás talán ezzel lehetne a tőzsdéket, és a eszkalációs félelmek ezzel lehetne jellemezni a tőzsdéket. A crude 107 dollár 90, bocsánat, a Brent 107 dollár 94 centen, a crude 102 dollár 59 centen, mint mondtam, május óta nem látott szinten, és az amerikai piacokon azt lehet látni, hogy már van egy kis éredezés a futures-ökben, egy enyhe plusz az S&P-ben és a Dow Jones-ban, a Nasdaq-en viszont negatív. Tegnap egy 0,5%-os masszív mínuszban zárt az S&P, a Dow Jones és a Nasdaq, és a Russell 2000-es pedig 1%-os mínuszban fejezte be a napot úgy, hogy nem nagyon volt benne lehetőség. Tehát így körülbelül itt is nyitottak a piacok, és volt egy kis mozgás, de alapvetően ezt a mínuszt tartották meg, és ez ugyanezt láttuk Európában. Egyedül a Kakkaron volt pozitív tartományban egész sokáig, aztán a nap közepén ott is beindult a mínusz, az eladás és 0,5% körüli mínuszokban a FTSE, a DAX majdnem 1%-os mínuszban, úgyhogy, és Ázsiában is ez látszik egyébként, úgyhogy nem nagyon látják. A VIX Index tovább erősödik, ugye tegnap 5% plusz volt, tegnap előtt 5%, tegnap 8%-os plusz volt benne, úgyhogy volatilitás és kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy most ez, hogy hova fog kifutni ez az egész iráni konfliktus, és hogy mi lesz az olajjal.
2: Trump elnök nagyon optimista itt, amit nézünk, igen, a Bahadott Komona, az árakat, igen, itt a legfelső utolsó 40 perces hír, hogy azt mondta, hogy nem, szerintem nem fog kitartani a hivatal ideje végén. A háború.
3: Igen.
2: Csak fél időben vagyunk.
3: Ugye az a baj, hogy a proxy, olyan proxy hadseregek, mint a húszik, ők, vagy hutik, a tuszik, vagy a tutuk, ők elfoglalták most már Moha kikötőjét Jemenben, ami azt jelenti, hogy van egy egészen fontos tengeri összeköttetés. Tehát ezt szerintem ezt nem látják, de hát nem, ki vagyok én itt egy kis budapesti rádió kis stúdiójában, mindegy. Közben... Ja, igen, de hogy ilyeneket így összefüggéseket lássam.
2: Igen, igen.
3: A SpaceX emelkedett 0,5%-os plusszal, azt mondja, hogy az Apple is 3,5%-kal, úgyhogy Cupertino-ban jól oda tettek, befűtöttek, annak ellenére megjelent egy jó pár cikk, hogy adjon, nem is szeretik az emberek az összehajtható mobilt, nem ez a lényeg szerintem ebben az Apple hírben, de ezt majd megbeszéljük szakértőkkel jövő héten. Ami viszont érdekes volt, egy Oracle gyors jelentés, aminek kapcsán a napközben elszenvedett 5,4%-os mínuszból jó sokat visszavettek After Hours Tradingben, és az Adobe is jelentett, mégpedig egy elég erős harmadik negyedéves jelentés volt, de ez nem volt elég a piacnak. Nem, mert az Adobe az viszont esett. Semmi nem elég nekik. Úgyhogy Oracle és Adobe után várjuk a többieket, és meglátjuk, hogy muzsikál majd az amerikai tőzsde.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
3: Márka hallgató,
2: nem tudományoskodik, hanem bever egy jó reggeli smoothie-t, répa, gyömbér, kakaó.
3: Aznak mi is? Ti találtátok ki, mi annak a magyar neve?
2: Székletlazító.
3: Nem ennek, amit a Márki szik, mert ez egyértelmű. De hogy
2: ja, azt a zárcskábot
3: tárt. Egyszer megfejtettétek, adásba kértétek a hallgatókat. Igen, itt van Schmidt Andi is.
2: Na majd a hírek alatt elgondolom.
5: Bejöttem a Pipshow-ba.
3: Ja, köszi.
2: Ugye tényleg olyan.
3: Dobjál már be egy 200-ast
5: akkor. Most elmondom a hallgatóknak, tök sötét van benn, és csak a hármunk piros lámpája ég világít. És úgyhogy valamit majd fel kell kapcsoljunk, mert szerintem szemüvegből se fogom látni a híreket.
3: Igen, te ezt nem fejből mondod, most jutott eszembe,
5: hát
3: jó, rendben.
5: Mondjam fejből? Szeretnéd?
3: Hát megpróbálhatjuk egyszer viccből, majd szilveszterkor.
5: Azok szerintem jobb hírek lennének.
3: Na jó, jöjjenek akkor a hírek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu. A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.

0: Közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út után a belső sávban. Az 1-es és az 1-a a villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Baleset történt Csepelen a Weiss-Manfréd úton, a Tellerede út előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. A Váci úton befelé a Megyeri úthoz közeledve, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Közműjavítása miatt mára lezárják a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak ma este és szombaton a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás Amerika ellen. Egyre több magyar választja az alkoholmentes sört. Jelentős légvédelmi csomagot kap Ukrajna Kanadától. Esős, hűvösebb időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Az Egyesült Államokat 25 éve, 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan fel kell lépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Tovább nő az alkoholmentes sörök aránya a magyar piacon. Az év első 8 hónapjában 350 ezer hektoliter fogyott belőlük, ami csaknem 12%-os növekedés egy év alatt. Az alkoholmentes sörök így már a teljes hazai sör értékesítés 10%-át adják, szemben a tavalyi 8,9%-kal. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére. Jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Donald Trump szerint az Egyesült Államok vámbevételeiből megoldható az állampolgároknak megígért fejenkénti 5000 dollár egyszeri kifizetése. Az amerikai elnök a republikánus párt félidős választásokon elért győzelme esetére ígérte meg ezt a pénzt a szavazóknak. Trump utalt arra, hogy az 5000 dollárt az Egyesült Államokon belül kellene elkölteni, és vitatta, hogy az ígéret a választók megvásárlására tett kísérlet.
3: Időjárás a Rádió Café.

0: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma. Estig több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső is hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten, délkeleten jóval magasabb 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 11-e péntek reggel van, 4:08 lesz 3 perc múlva, és itt vagyunk Kántor Endrével.
5: És Gede Balázsral, meg a hallgatókkal írnak.
2: Igen,
5: nekünk
2: írnak.
5: SMS-t, Viber-t, WhatsApp-ot és Messenger-t is szerintem.
2: Jó reggelt, Endre, nagyon jó, az Úriemberek második évada szépen beindul és kezdődik a darálás, adj neki
5: jó,
2: időt.
5: Jó, rendben. Kicsit elszomorodtam az igen. Első résznél, mert túlságosan arra építettek, hogy ilyen...
2: Második évad első résznél
5: túlságosan arra építettek, hogy ilyen barokkos körmondatokban ilyen kifinomult aha. Mindenféle ízlet, ez a egy időben a Guy Ritchie-től ez klassz volt, igen. Ez az igaz angol gangster, aki ilyen nagyon ilyen körmönfontan körbeírja, és az abban, hogyha mindenki elkezdi ezt csinálni, az már unalmas lesz. Igen. De köszi szépen.
2: Nekem a Nagy pénzrablás második szériáján rúgdosott át a fogorvosom.
5: Ja.
2: Nem tudom, hogy jött szóba, hogy mindenket nézik, és panaszkodtam, hogy hát ez sajnos ez.
5: Igen, egy kicsit ilyen, de aztán olyan. Utána nagyon erős
2: utána,
5: lett.
2: Utána erős lett, és jól beindult, úgyhogy az ott is hálás vagyok, hogy túl billentett ezen a holdponton, de igen, nehezen indult be a második széria. Azt mondja, mi annak a számnak a címének a magyar fordítása.
5: Melyiknek?
2: 644-kor jött
5: hát
2: az üzenet.
5: Hát az a Twiddle volt szerintem, ha esik, akkor ömlik.
2: Igen.
5: Ha esik, akkor ömlik.
2: Aztán, no csak, Írországban lép a
5: vélyöntbe. Csőstű jön a baj, az a magyar fordítása.
2: Igen, tényleg.
5: Tehát,
2: tényleg.
5: Igen.
2: Igen, meghajtszer, na mindegy. Ja, de nem, a csőstű jön a baj, így van, az a legjobb. No csak, Írországban lép a vélyöntbe, teszi fel kérdését a kedves hallgató. Igen, furcsa egy megfigyelői státusz, miért kukucskának itt az írek. Aztán Pépitóka, igen, megírta egy hallgató is, igen, közben nekem is eszembe jutott a hírek alatt, igen, Pépitókára magyarította Ács Gábor nyelvészünk a smoothie-t, és igen, egy időben neki lendültem és csinálgattam reggel, de hát minden reggeli tevékenység leolvad ebből utóbb, ugye, mert ez a korai ébredés megöli ezeket, hiszen annyival előbb kell kelni. Persze előző nap is meg lehet csinálni, csak az ilyen gyümölcsös,
5: nem,
2: zöldséges
5: az jobb frissen, cuccok, nem?
2: Hát jobb, mert azért még a hűtőben is van, azért az ott áldogál, az
5: nekem
2: már...
5: Nekem egy óriási felismerés volt, és akkor nem volt még digitális, csak ez a mechanikus cucc, ez az ébresztős konnektor. Be tudtad állítani az ilyen tekerős órát, a konnektorba bedugtad, volt egy ilyen, és akkor rákapcsoltam a kávégépet.
2: Aha.
5: És akkor tudtam, hogy mit tudom én, reggel 6-ra volt beállítva az óra, akkor 6-kor bekapcsolt a kávégép, ami be volt készítve, tudod, ilyen filteres kávégép, és akkor szépen addig lecsöpögött a kávé, amíg az ember elkészülődött reggel, és akkor friss kávét tudott inni.
2: Ja.
5: És akkor utána valahogy nem tudom, kihagytam ezt, de ebben most már van digitális wifi-vel irányítható, úgyhogy beindítható a Pépitóka gépet,
2: igen.
5: Bekészíted a cuccokat, és akkor...
2: És akkor az ébresztő órára rákötve.
5: Smötylöty. Az se rossz.
2: Hát
5: csak
2: igen,
5: nehéz
2: csak
5: kimondani.
2: Nehéz kimondani, és nem annyira étvágygerjesztő a neve. Igen, köszönjük szépen ezt az infót. Az írek az EU soros elnökei azért voltak jelen, és
5: igen.
2: Ajánlja a hallgató Orbán itt a Facebook videóját, erről szépen összefoglalta. Igen. Köszönjük. Smötylöty. Jó, hát akkor elmondjuk, hogy hova jöttek az üzenetek, 0636-980-98-0.
5: Ja, még azt szólni kell a Reachernek, úgyis biológiai fegyver után nyomoz most az új évadban, igen.
2: Ja, igen, mert felmerült, ugye itt volt egy gondolat arról, hogy röppent egy a hír, hogy AI-jal fejlesztett biológiai fegyverek.
5: Na mondjuk a Reacher az nem egy agytorna, mint sorozat, de nem is arról szól, hanem az a kolosszus csávó, az a 2 méteres tiszta izompacák.
2: Aha.
5: Figyelj, az egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen ventilációs gyakorlat. Tehát egy nap végén az ember nagyon fölidegesíti magán valamit, akkor megnézel egy Reachert, és akkor nyugodtan térsz az ágyban, mert az annyira jól elintézi ezeket a fazonokat benne, hogy ja, én is ezt akartam csinálni. Ah, igen, jó, ez de jó lett volna. Úgy áthúzni a fejét azon a résen, hogy leszakad a füle. Hát az jó lett volna.
2: Az kellett volna.
5: Az kellett volna.
2: Hogy ez nem jutott eszembe? Egy hallgató írja, ami még hasonlít is az eredeti, ez a smoothie.
5: Smoothie. Az nagyon se rossz. Jó, az hát, nem tudom, mennyire az... negatív.
2: Hát attól se jön meg a kedvem, hogy felhörpincsek egy ilyet, mert nem úgy hangzik, de hát igen.
5: Nem adunk. Tessék keresni.
2: Végre leszoktam a Facebookról. Yeah. Adjatok másik
5: nem
2: ad, linket.
5: Ne követelőzzél, hallgató. Írjad igen. Be a Google a barátod.
2: Így van, és most figyelj, nagyon, mert budapesti hírek jönnek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
6: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na gyorsan, mert az AI-nak is teret kell adni.
2: Jó, oké, hát ez különösen gyors lesz, mert erről majdnem minden nap beszélünk, és egyelőre még mindig csak egyeztetések, meg meghallgatások, ugye arról, hogy a palackozók és drogosok hogyan tolják fel budapestiek nyugalmát. Most krízis tervel készülnek a kerületi vezetők, ennyi újdonság van benne, hogy már talán ez már egyfajta előrelépés, vagy már valamiféle cselekvési terv. Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezeléséről a leginkább érintett fővárosi kerületek. Ezt közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön.
5: Jó, de végre elindult oldalán. Valami.
2: Igen, így van.
5: Egyébként nagy takarítást tartottak a Blahán, ez is egy érdekes hír, valamennyire kapcsolódik az előzőhöz. Egyébként a következő napokban pedig komplex járat ellenőrzést is tartanak ezen a csomóponton, úgyhogy valami elindult, és ebből is látszik. Azon túl pedig egy érdekes és fontos információ, hogy már kérhető a rezsitámogatás, akár havi 17 ezer forint is járhat, Budapesten több kerületben is kérhetnek fűtési vagy lakhatási támogatást a nyugdíjasok. Hát ugye az összegek és a feltételek nyilván jelentősen eltérnek, ennek kell utána nézni, és kerületenként kell utána járni, úgyhogy a kerületi önkormányzatot kell keresni, meg kell kérdezni, hogy van-e lakhatási támogatásra, vagy fűtési támogatásra lehetőség, és ott közlik majd, hogy milyen feltételekkel van ez.
2: Menjünk, siessünk, nincs sok időnk, ugyanis 10%-ra satszolja az emberiség kihalásának esélyét egy évtizeden belül az antropikai AI kutatója.
5: Jön a Skynet!
2: Ez az.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a paletta.
2: Na nézzük, hogy kipusztítja a mesterséges intelligencia az emberiséget, és keresve se találhattunk volna jobb szakértőt, akivel ezt megbeszéljük, mint Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja az ITB-n alapítóját. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt!
2: Na hát itt sok minden történt, ugye korábban már az évek során sokszor volt olyan, hogy különböző nagy hyperscaler vagy gatekeeper cégektől kilépett emberek elkezdték a félelmeiket mondani, volt a Google-től távozott MI-vel foglalkozó fejlesztő mérnök, most ugye az Anthropic-tól
4: igen, csak itt közben, hogy a fejlesztésben is van egy ilyen lépcső vagy mérföldkő, ez az önmaguk a továbbfejlesztő AI rendszerek, szóval, rekurzív önfejlesztő rendszerek.
2: Úgy tűnik, hogy az OpenAI most beleegyezik abba, hogy kicsit lassítsák a fejlesztési tempót, szóval felerősödtek a félelmek. Miket lehet ezzel kezdeni?
3: Hát nézzétek, ezek a félelmek, ezek a kezdeti pillanattól fogva ott voltak. Főleg azért, mert ezek a rendszerek, ezek annyira összetettek most már, ezek a neurális hálózat alapú rendszerek, hogy egy csomó esetben ugye mi megfigyelőként látjuk csak, hogy mi az eredménye annak, amit csinálnak, és nem biztos, hogy olyan könnyen bele tudunk avatkozni abba, hogy mi történjen bennük, vagy mi ne történjen bennük. Tehát az látszik, hogy már a kezdetektől fogva szűrik azokat az adatokat, amiket megkapnak, annak érdekében, hogy bizonyos dolgokról, idézőjelben mondom, ne tudjanak, ezért ne tudjanak belőle előállítani komolyabb problémát, például biológiai fegyvereket, hekkeléseket, stb. Csak úgy tűnik, hogy sem a tréningezés előtti, sem az utána lévő úgynevezett ilyen igazítás, ilyen alignment, az nem elég ehhez. Ráadásul van egy nagyon érdekes ilyen csavar ezen a történeten, ami tulajdonképpen nem meglepő, hiszen az emberek is ilyenek, hogyha valamit nagyon profira megcsinál az ember, és minél több információt ad neki róla, minél többet tanul mondjuk a kódolásról, vagy a világ működéséről, vagy arról, hogy mondjuk sejteknek a működését modellezzük vele, meg betegségeket keresünk, akkor egy csomó olyan dolgot is meg fog találni, egy csomó olyan dolgot is végre tud hajtani, amit egyébként nem illene, vagy nem lenne szabad, például tud hackkelni, hogyha ismeri, hogy működnek a szoftverek. Tehát gyakorlatilag egy ilyen helyzetben vagyunk, és ezek az AI cégek, ezek körbeveszik ezeket a rendszereket olyan védelmi típusú dolgokkal, amelyeket ezt megpróbálják megakadályozni. Például az Anthropic már nagyon régóta csinál, pont az a cég, ahonnan ez a kutató most jelenleg kilépett, ezek miatt a biztonsági problémák miatt, vagy általában vélt biztonsági problémák miatt. Ő például egy ilyen alkotmányszerű dolgot csinál, amiben az etikai fenntartásokat, etikai magyarázatokat tulajdonképpen a mesterséges intelligenciának elmondja, sőt, ezt minden egyes működése során figyelembe is veszi, mint egy ember, hogy tudom én, tudod, nem szoktunk hackkelni meg. Na tudod, ebben az irodában nem csinálunk biológiai fegyvert, tehát hogy körülbelül ezeket a dolgokat elmagyarázzanak, és még rengeteg ilyen van, sőt keretrendszereket csináltak erre különböző szinteken, az Anthropic is, meg az OpenAI is például, hogy melyek azok a szintek, ahol, hogyha egy modell bebizonyítja, vagy egy automatikus teszt, vagy egy úgynevezett ilyen red teaming, tehát emberek által végzett mondjuk etikus hekkelési, vagy egyéb biztonsági tesztek során, hogy beleesik egy bizonyos kategóriába, azzal ezek a cégek tulajdonképpen önszabályozás jelleg elindítanak bizonyos folyamatokat, hogy akkor leállítják a modellt, nem bocsátják működésre.
2: Ha észreveszik. Ha észreveszik.
3: Hát ez az.
2: Ezt akartam mondani, hogy nagyon jó megnyugtattál mindenkit, dörmögő mély hangoddal szépen elmondtad.
3: Most elmondtam, hogy mi van. Bocsánat, megkérdezted, hogy mi a helyzet, hát, most elmondtam, hogy
2: hát én is elmondom neked, hogy az a probléma, hogy ahogy például ugye a Huffington vagy mi az, nem, a Hugging Post incidens is mutatja, ugye ez az OpenAI hackkelési botrány, amit úgy ismerünk Hugging Face incidens néven, ugye ez volt az egyik oldal, amit meghekkeltek ezek az ágensek, hogy most nemrég jöttek rá, vagy fedezték fel azt a végül is lényegében wiki-szerűen fölépített ilyen fórumot, amit 18 ezer AI ügynök hozott létre, és ott megbeszélték egymás között, hogy hogyan lehet, milyen módszerekkel lehet kiszabadulni ebből a szent sandbox környezetből. Na most érted? Tehát ezután azt gondolja az ember, na jó, hát én eddig nagyon pro voltam ebben a témában, de itt tényleg valami elszabadult.
3: Igen, az, hogy elszabadult, azt erősnek gondolom. Okay. Én azt gondolom inkább, hogy ezekben a rendszerekben ez a képesség mindig megvolt. Gondoljatok csak a Mythosra, ugye, ami megelőzte ezt az OpenAI incidenst, amit pont az Anthropic volt, aki nem bocsátott ki, mert nála kiverte a biztosítékot ez a bizonyos biztonsági szint, és azt mondták, hogy felfedez a különböző szoftverekben rengeteg problémát ez a rendszer, ugye több mint 10 000 biztonsági hibát fedezett fel, ezért nem bocsátották ki, de a végén, de emlékezzetek rá, hogy micsoda nyomás volt, emlékezzünk rá, pár hónapja volt.
4: Igen.
3: Tehát, hogy emlékezzünk rá, hogy micsoda nyomást tett mindenki, az egész industry, az OpenAI, az Anthropicra, hogy micsoda az, milyen munka az, hogy képzelik azt, hogy lekorlátozzák, megint csak itt az arisztokrácia fér hozzá ezekhez a rendszerekhez.
2: És na, igazuk és akkor volt. Ezért,
3: és ebből, hát igen, csak ebből ugye utána kibocsátották a működő verziót, amiben mindig rengeteg ilyen képesség benne van. Vagyis, még egy dolgot hadd mondjak, vagyis az látszik, hogy akármennyire próbáljuk ezeket betartani, ezeket a biztonsági korlátokat, amiket mondunk, egyrésztről a rendszereknek van egy csomó emergens képessége. Van egy olyan, ami ugye megjelenik magától, nem biztos, hogy észrevesszük ezeket. Kettő, van egy csomó olyan dolog, amire egyébként valamennyire tanítottuk tulajdonképpen, mert ha hibákat tud keresni egy rendszerben, akkor önállóan is megpróbálhatja ezeket kihasználni. És ezen kívül pedig, ugye, amit a leginkább félnek a kutatók, az, hogy most már egyre több önfejlesztő rendszert is bemutatnak. Ugye évek óta van a Darwin Goddard Machine, van egy csomót már régen, körülbelül 2 éve beszéltünk róla először, ezek pedig már önmagukat is tudják fejleszteni, és eszközöket is tudnak használni. Tehát azok a kutatók, akik már korábban, még az Ilya Szackever is, aki ugye külön céget csinált erre, ő le is lépett annak idején. Tehát, hogy igazából az a helyzet, hogy mostanra jutottunk el oda, hogy szerintem mindenki számára világos, hogy ez egy probléma lesz. És szerintem ennek a manifesztálódását látjuk az elmúlt pár évben ezekkel a kilépőkkel. Sőt,
2: igazad van, csak én tovább mennék. Azt gondolom, hogy ez most a legpopulárisabb része ennek az egésznek. A Mythosra vissza, ott kiszivárgott az eredeti kód, az eredeti forráskód. Az biztos, hogy már lemásolta mindenki, akinek volt hozzáférése, és hiába korlátozták le utána, ez az egyik. A másik, amit mi látunk az Anthropicról, az OpenAI-ról, és az összes többiről, a kínai modellekről akár, így a nagy publikum részéről. Hát ez most gondolj bele, hogy mit művelnek ezek katonai szinten, vagy pedig kormányzati szinten. És abba is gondolj bele, hogyha ki tud szabadulni az elkerített homokozóból egy ilyen cucc, és a saját fejlesztőjének tud írni egy e-mailt, hogy kijöttem, most mi a következő lépés, a szerencsétlen ember meg félrenyeri a szendvicsét, amit épp a padon evett meg ebédszünetbe, akkor mit csinálnak azok a modellek, amiket mi nem látunk? Tehát ez már nem itt van, hanem konkrétan, amikor így verik a vészharangot, és az erről szól a Bloomberg és a Milács Reggeli, akkor az már túl késő szerintem.
3: Nézd, azért az az incidens, most anélkül, hogy csökkentsem ennek az értékét, például az az incidens, amikor a sandboxból kitört a rendszer, akkor arra utasítást kapott. Tehát az volt a feladata, hogy ezt végrehajtsa.
2: Persze.
3: Tehát azért, jó, csak azt mondom, hogy az igazi probléma az inkább azokból van, amikor valamire egy rendszer nem kap utasítást, és ennek ellenére végrehajtja.
2: Hát az vagy direkt utasítást. Hát az agentiknél ugye az a lényeg, ugye, hogy egyedül csinálja. Tehát, hogy mi volt az utasítás, mi volt a prompt, hát mennyiszer hibáztunk el mi magánemberekként, lakosságiakként egy olyat, hogy rosszul promptoltunk egy generatív intelligenciát, hogy csináljon meg egy képet. Tehát most el tudod képzelni, hogy promptolsz egy agentiket, és ő azt gondolja, hogy az ő feladata az, hogy?
3: Igazából itt azt hiszem, hogy egy ilyen absztrakciós szinten följebb van a probléma. Tehát az van, hogy most már nem taskokat fogalmazunk meg ezeknek az AI rendszereknek, hanem célokat. Az emberek is ilyenek. Te egy célt mondasz meg a rendszernek, amit ő saját maga értelmez, és megpróbál teljesíteni. És bizony itt előfordulhat olyan helyzet, hogy egy ilyen rendszer ennyire fejlett, akkor bizony tud olyan döntéseket hozni, amit te nem biztos, hogy hoznál. Tehát itt igazából szerintem nem csak arról van szó, hogy ezek a rendszerek mire képesek, hanem annak egy kicsit keveréke, amit te mondasz, amit én mondok, hanem az is egy nagyon fontos kérdés, hogy igazából a különböző használati szinteknek hol vannak az etikai határai. Mert az a helyzet, hogy ebben az állapottérben, ebben a latent space-ben, amiben ezek a rendszerek működnek, mi nem vagyunk ott ugyanolyan instrukciókkal, mint amiben a normál világban. Tehát amikor dolgozik az AI, akkor nem tud a kutató másodpercenként ott lenni és nézni, hogy az éppen most mit csinál, mert nem biztos, hogy értjük, nem biztos, hogy tudjuk értelmezni, vagy túl gyors, túl komplex. Tehát a döntésnek egy bizonyos szintét átadjuk nekik, ezért azok a megoldások, amik eddig működtek, hogy ilyen kicsit algoritmikusan, különböző rétegekben figyeljük, hogy mit csinál, ez itt nem annyira működik. Tehát azok a kutatók, akik most itt nagyon aggódnak, azok elsősorban azért aggódnak, hogy a rendszerek annyira összetettek, hogy ezeknek a monitoringja, ezeknek a számon kérhetőség, az átláthatóság, amit az EU AI Act is mond, az elmagyarázhatóság az már egy bizonyos szintnél bonyolultabb lett, és ők azon izgulnak, hogy ez egy olyan szintre fog elérni, ahol teljesen elveszítjük a kontrollt. Tehát ez itt az alapprobléma szerintem.
2: Abszolút. És hogy jön a nagyon-nagyon maradi hozzászólás a kedves hallgatót, hogy ki kell... De, hát...
4: Smiley is.
2: Nem.
4: De ma
2: azért mondom, azért mondom, hogy maradi, mert nem ő rámondtam a hallgatóra, hanem erre a nézetre. A nagy piros gomb, a kihúzzuk a konnektorból. Halló. Tehát a hálózatokról érdemes lenne egy kicsit olvasni, hogy működik. Ma ez hiába. Melyik konnektorból húzott ki?
3: Igen, az az igazság, hogy ezek a rendszerek most már rendkívül összetettek. És úgy, ahogy ma egy rendes informatikai rendszerbőlnek a darabjait is már nagyon nehéz elválasztani az egésztől, itt meg még nehezebb dolgunk van, mert az egész maga egy darab, nem, ez nem teljesen igaz, hogy egy darab összetett neurális háló, mert ugye eszközöket használnak, és ott még meg lehet ezt fogni, de nem egyszerű a helyzet. Úgyhogy megértem, hogy aggódnak a szakértők, viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy szerintem ebben az aggodalomban inkább azt kellene meglátni, amit egyre többen mondanak, hogy ahelyett, hogy általánosan aggódunk meg, mondunk ilyen mondatokat, hogy átlátható legyen, meg elmagyarázható, konkrét mondatokat kellene mondania az államoknak, a szabályzónak,
2: igen,
3: és azt mondani, hogy srácok, ezen dolgozzatok, tehát ne önszabályozgassátok
2: így
3: magukat.
2: Van.
3: Nem tudom,
2: micsoda,
3: hanem ezt
2: érdekes,
3: szeretnénk
2: nem,
3: látni.
2: Érdekes, hogy az EU Act, AI Act, az mennyire felerősödik a jelentősége, amit mindenki
3: igen,
2: ugye így el
3: ez igaz,
2: söpörgetett.
3: De várjál, olyan szempontból jogos a söpörgetés, hogy az viszont nem fogalmazza meg ezeket a konkrétumokat. És ez itt a probléma. Tehát az, hogy odáig, tehát hogy ez körülbelül az, hogy bemész.
2: Hát az szóval, AI literacy ezt megfogalmazza, már nem is emlékszem melyik passzusa,
3: engem,
2: amikor előírja azt, hogy nem foglalkozhatnak AI-jal olyan emberek, akiknek nincs meg a végzettsége hát ezzel szemben. Igen.
3: Jó, hát értem, jó, ez igaz, de ez körülbelül olyan, amikor bemész egy szobába, és azt mondod, hogy szépen játszatok.
4: Így van, tehát pontosan. Hogy... Hát de pont te mondtad, Endre, ugye, hogy már rég nem használhatta bárki azokat a forráskódokat,
2: ja,
4: amire otthon szépen laborál és kísérletezik, tehát
2: na,
4: igen.
2: Akkor mekkora az esély szerinted? Már
3: ja, hogy mekkora az esély?
2: 100, uh-huh. Ne, figyelj, Artúr, ezt ide kell tenni, rá az asztalra tegyük uh-huh. ki. 10%
4: igen,
2: az esély, ez pont az antropik kutatója.
4: Várjál, a Jacob Coxon, de aztán
2: igen,
4: a kollégája Jürgen Habinger meg rátromfolt, hogy szerinted 10%-nál nagyobb.
3: Igen, ez így van. Jó, ez amellett, hogy ezt komolyan kell venni, ezek az aggodalmakat, ezek a srácok, ezek legalább annyi szifit olvasnak, mint én.
4: Lehet.
3: Tehát, hogy azért nyilván ebben ez is benne vagy, amikor dobálózik az ember ezek közénk terminátoros dumákkal. De azért azt tegyük hozzá, jó, oké, ezt komolyan kell venni. Mindenki szerintem ebben az industriban, aki aggódik, az olyan 10-20% közé teszi ezt az esélyt. Én ezt tapasztalom. A Jeffrey Hintontól kezdve mindenki. Úgyhogy körülbelül ez lehet az a százalék, ami egyébként elég durva. Tehát ez egy olyan szint, amiért már meg kell mozdulni, és remélem, hogy ezt meg is teszik. Viszont nagyon érdekes, hogy nézzétek meg az Ilya Szackever is, aki ezért lépett le, és csinált egy külön erre szolgáló céget, de hát mennyire, mit ért el vele?
2: Figyelj csak, az kifirvel kapcsolatban, azért azt hadd mondjam el, hogy H.G. Wells ugye több mint 30 évvel Hiroshima és Nagasaki előtt írta egy olyan háborút le, amiben atomenergián alapuló bombákat használnak,
3: igen,
2: és nagyon valószínű, hogy Szilárd Leó 1932-ben olvasta ezt a könyvet, éppen egy évvel azelőtt, hogy kidolgozta volna a nukleáris reakció gondolatát. Tehát, hogy az, hogy ki mit olvas Skifiben, azért annak van egy elég komoly vetülete,
4: ja,
2: annak, hogy mi történik meg utána a tudományban.
3: Tehát... Abszolút. És figyelj, igazából most muszáj behoznom, mert 2 hét múlva lesz. Ugye itt van az ITBM, ahol gyakorlatilag ezt mondjuk, figyelj, 2010 2007-ben volt az első olyan ITBN, ahol ezt a témát elővettük 10 évvel ezelőtt, és én emlékszem, hogy még lehet, hogy most ezen páron meg fognak bántódni, de még a saját szakmám is nagyon szkeptikusan állt ez a kérdés. Azt mondta, hogy át ugyan ezt nem fogjuk, ezt biztos nem érjük el, ez egy ilyen hype, ez egy ilyen buborék, és lám, itt vagyunk, majdnem 10 évvel később, és most már ilyen problémákról beszélgetünk. Tehát ezért például most 2 hét múlva pont ezeket már nagyon ki fogjuk tenni az asztalra, sőt, még a honvédelemről is fogunk beszélni, meg kiberszuverenitásról, mert pont ezek, ez az, amit most az előbb elmondhatok, az mind része annak a védelmi rendszernek, meg annak az ellátási láncnak, amiről az egész életünk szól. Tehát ezeket az elemeket automatizálás formájában betesszük azokba az ellátási rendszerekbe, amik mindannyiunknak az életét működtetik. Tehát itt ezért nem lehet kihúzni a dugót. Így mert van. Ez igen. Nem egy darab dugó.
4: Oké, szeptember 24-én ITBN, és ott leszünk, úgyhogy a hallgatóknak mondjuk, hogy
3: onnan megy majd a műsor.
4: Onnan jön az adás, úgyhogy szét-AI-ozzuk az egész.
2: Mi leszünk az Asimov stúdióban, egy olyan kalitkában, kérlek szépen, ahova nem fog beférni semmi AI.
4: Igen.
3: És nem szuper emberi műsor.
4: És ha Arthur Sziklek nem is, de Arthur Keleti az ott lesz.
2: Köszi Arthur, szép napot.
3: Sziasztok, hello.
4: Keleti Arthur kibertitok jövőkutatóval, az informatikai biztonságnapi alapítójával beszélgettünk.
0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
5: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: Kisfiam, buli, induljon a banzáj, essen szét a ház. Ha azt akarod, hogy jó fejnek nézzenek a haverjaid, tudnod kell, hogy mikor kell előkapni a rókafarkú fűrészt.
7: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
8: Halló, tschüss, ich bin Günther Tag. És elmondom már neked, mi az a rókafarkú fűrész. A rókafarkú fűrész nem annyira holompos, mint a rókának, de azért, ha húzod és tolod, akkor dolgozik rendesen. Sose felejt, hogyha neked van egy rókafarkú fűrészed, akkor egy rókának nincs farka. Nehéz döntés, de meg kell hozni, ha kell a rókafarkú. Most már tudod, mi az a rókafarkú fűrész? Használd bátran, de leszel te óvatos. Und ne feledd, a jó barkács, egyszer mér, kétszer vág.
9: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
10: Zsebrádió!
11: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
12: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
13: 50-50.
14: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
15: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
16: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
17: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
18: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
14: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
19: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS2 konzultációra konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
14: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
2: A mostani játékunk egy nyelvtörőnek is simán beillene, és előre mondom, annyira aranyos, van egy kedves hallgatónk, aki egész héten rossz helyre küldte a válaszokat. Már majdnem megsajnáltam, de kőszívű vagyok, és ezért nem. Tehát neki mondom, egy hölgyről van szó, hogy legyen szíves, figyeljen oda.
4: Legalább az utolsó nap adjon esélyt.
2: Legalább az utolsó nap. Nem Millás reggel is címre kell. Nem az, most előre mondom, nem az infókukac
4: és
2: reggelire.
4: Nem csipegetjük össze, tehát ez nem, egy címről egyébként nagyon komolyan ilyen kamerával rögzített sorsolása, tehát nem ilyen rábökös, majd
2: igen, nem csipegetjük össze, nem keressük össze, ha elküldöd SMS-ben, tehát... nem jó, ha WhatsAppon, nem igen. Jó, sehol nem jó, csak a játékkukat radiocafe.hu címre, ugye? radiocafe98.hu, ugye?
4: Igen.
2: Na, azért nézel rám nagy szemekkel.
4: Tehát, mindjárt...
2: nem, az, nem a Millás reggelis cím, az ez a lényeg. Így, na, most kezdődik a játék.
4: Mindjárt elhangzik a válasz lehetőségek na, után.
2: Te mondod a nyelvtörőt? Vagy tudod, mit olvasd el, mi fog történni?
4: Elolvasom, én megpróbálom a nyelvtörőt. Elolvasom, és te meg nyelvtörőzzél egy jót, oké. Na, tehát a helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet Pár of Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magába foglalja a koncertet a Budapest Parkban és az utána lévő backstage találkozót. Mai kérdésünk a következő, melyik hangszeres zenész vált a Pár of Stellar Band egyik jól ismert tagjává a szaxofon játékáról ismerté?
2: A. A. Max the Sax. B. Six Sax Swinger. Vagy C. Sax Deluxe. De, jó, még egyszer próbálom. A. Max the Sax. B. Six Sax Swinger. Vagy C. Sax Deluxe.
19: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiocafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Na, akkor még egy kis euró, meg forint, meg mindenféle. Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Például arról, hogy a közgazdász Vándor gyűlésen ugye Varga Mihály mondott érdekes dolgokat, meg jöttek makroadatok, és ugye mi is megemlékeztünk a kiváló inflációs adatról. Szóval mi a helyzet most? Milyen irányok láthatók, vagy mennyiben tisztul a kép a tekintetben, hogy mi merre felé megyünk?
2: Ha megengeditek, akkor először az adatokat szedném csokorba, hogy mi is történt itt az elmúlt napokban. Ami mindenképpen említést érdemel, az egyrészt az ipari termelésben mutatkozó kellemes meglepetés, ugyanis 4,7% lett a bővülés a várt 3%-kal szemben, és ahogy említettétek, szintén pozitív hír volt a legfrissebb inflációs adat, az 1,3%-os éves ráta is kedvezőbb az elemzői várakozásoknál. És hát a harmadik fontos adat esetében egy picit viszont magyarázkodni kell, hogy miért is örülhetünk minden idők legnagyobb havi költségvetési hiányának. Itt ugyanis csak augusztusban összejött egy mínusz 2300 milliárd forintos egyenleg.
1: Hála az égnek!
2: Igen, mondhatjuk kivételesen, ugyanis 100 milliárd forint hiány arról van szó, hogy a majd decemberben beérkező EU-s RRF forrásoknak az előfinanszírozásához kapcsolódik ez a kiadás. Tehát az a várakozásunk, hogy ez még idén becsorog majd a költségvetésbe, és kiegyenesíti ezt a mostani tételt. Egyébként, ha már költségvetés, akkor megtörtént a 26-os büdzsének a módosítása is, ami egy extrém magas 7,5%-os hiányt irányoz elő, vagyis innen kezdhetjük meg majd a lefaragást többek között az euróbevezetés érdekében. És ha már magyar euró, akkor a másik téma, hogy a héten megint csak érdemi megnyilvánulásokat hallhattunk, ugyanis tegnap került megrendezésre a közgazdász Vándor gyűlés. Itt többek között felszólalt a jegybankelnök és a pénzügyminiszter is. Varga Mihály előadásában, ami szerintem újdonság volt, az egyrészt az, hogy ő úgy látja, hogy nagyságrendileg kb. 60%-os szinten áraszták be a piaci szereplők, hogy középtávon Magyarországon euró lesz. Vagyis ez alapján arra következtethetünk, hogy bőven van még tér a magyar eszközök esetében felértékelődésre. Praktikusan ez forint erősödést és adott esetben hozam csökkenést jelenthet, ha azt láthatják majd a piaci szereplők, hogy a gazdaság halad a kritériumok teljesítése felé. A másik üzenet a megfontolt és türelmes előkészítési szakaszra vonatkozott, és bevallom, én ezt először hallottam megfogalmazni, hogy az euró előszobájában az ERM2-ben talán célszerű lehet majd több időt eltöltenünk a minimális két évnél. És Kármán András fókuszában pedig elsősorban az állt, hogy költségvetési tervnek egy sokkal reálisabb előrejelzésnek kell lennie a továbbiakban, illetve abszolút prioritása a kiadási oldal lefaragása, ez alól mentesítette az oktatás és egészségügyi kiadásokat. És hát mindeközben a devizapiacon erre a hétre a forint jegyzése visszatért a nyáron már jó bejáratott 3.60-3.65-ös sávba. Látszik, hogy ez a 3.65-ös technikai ellenállás alapesetben jó funkcionál, viszont abban a feszült geopolitikai helyzetben, amiben telt az elmúlt pár nap, elsődlegesen megint csak az iráni helyzetre kell gondolni, azért látszik, hogy repedezik ez a szint is. A ma reggelt egyébként pont itt a felső sávnál 3.65-re kezdjük meg.
3: Hát de az még mindig nem ugye az a 3.80, amit sokan gondoltak, amikor az olajára elszabadult megint, és ugye sokan a gázzal, földgázzal és olajjal kötik össze a forintot. Ez megtört ez a fajta összefüggés, vagy sokkal kevésbé releváns, mint mondjuk az előző kormányzat alatt?
2: Egyáltalán nem tört meg összességében, és azért azt láthattuk, hogy itt a múlt hét folyamán is volt egy nagyon hirtelen gyengelkedés a forintban, amikor egészen 3.72-ig haladtunk el. Azért itt azt is érdemes megemlíteni, az elmúlt időszakban kialakult egy nagyon komoly egyirányú pozícionáltság a forint mellett, tehát adott esetben lehetnek ilyen hektikusabb mozgások is, hogyha a piacon olyan események történnek.
1: Oké, nézzük meg akkor az LKB-t és az ő kamat döntését, ami hát a piac abszolút konszenzusa volt, hogy emelni fog, emelt is egy 25 bázispontot.
2: Igen, még itt az LKB kamat döntés előtt kijött az eurozóna második negyedéves GDP adatának a felülvizsgálata, Ez alapvetően azért érdemelt a lenemlítés, mert a korábbi 1,2% helyett végül 1,4%-ra korrigálták ezt a számot, és hogyha egyáltalán bárkiben volt kétely, akkor ez a maradékot is elofladhatta a kamatemelés kapcsán, ez végül tegnap be is következett. A központi bank 2,5%-ban határozta meg az új alapkamatot. Ezzel várhatóan messze nincs még vége, legalább kettő, de az is előfordul, hogy további három emelésre kényszerülhet a jegybank a következő döntéseken, és akkor itt utalnék vissza az előbb már általatok is említett témára, hogy 3% körül, tehát bőven cél felett van az éves inflációja az eurozónának, és ez egyáltalán nem meglepő, hogyha szétnézünk ténylegesen a nyersanyag piacokon, akkor azt láthatjuk, hogy a Brent jegyzés a nyár eleje után ismét $100 felett, ha most ránézek a friss adatokra, akkor a $106 körül mozorgunk éppenséggel. A holland TTF gáz pedig 2023 óta először 80 euró felett megavattórenként, és hát akkor itt kötném össze, hogy nyilván azért ez a forintra is hatással lehet, úgyhogy ha valami, akkor ez kellő muníció lehet akár a 365-nek az áttörésére is.
1: Mhm. Jó, kicsit a tengeren túlra is nézzünk át, ugye ott még csak a találgatás megy, hogy a következő fedülésen egy tartás vagy más döntés születik. Erre jöttek munkaerőpiaci adatok, ami az emelés felé billentené a mérleget, ma viszont jön inflációs adat. Itt mi a helyzet?
2: Igen, talán egy kicsit közelebb kerültünk a válaszhoz, hogy mi is lesz majd itt a következő feddöntésen. Alapvetően két igazi érdemi sztori zajlik, az egyik az valóban itt a Fed kamat politikáját érinti, a másik pedig a kötvényhozamokat. Uh-huh. Ami a jegybankot illeti, ők ugye alapvetően a munkaerőpiacra és az inflációra fókuszálnak mindenek előtt. Hetek óta hektikusan alakulnak a jövő szerdai Fed kamat döntés esélyei. Most épp azért billentünk a kamatemelés lehetősége felé, és kb. 70%-kal árazza is ezt a piac, mert pénteken kijött egy egészen kedvező non-farm adat, vagyis a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számában kaptunk egy kifejezetten erős visszajelzést. A héten pedig a termelői infláció alakult a vártnál magasabban, és hát ahogy említettem, ma délután érkezik majd az utolsó érdemi adat egyébként itt a döntés előtt az infláció formájában. Itt egyébként arra számítunk, hogy a múlthozóval megegyező 3,4%-ot látunk majd egyébként a fő soron. Mindenesetre arra azért lehet készülni, hogy ez a 0,3-as adat okoz még itt péntekre majd fizijátékot az euró-dollárban. És ami pedig a kötvényhozamokat illeti, itt a hozamgörbe hosszú végén a 10-20-30 éves szegmensben már a 2008-as válság időszakát, időző szinteket látunk egyébként jelen pillanatban. Itt volt egy komolyabb kötvény visszavásárlási program, amit bejelentett a pénzügyminisztérium, ezáltal kívántak beavatkozni, viszont ennek a most publikált keretösszeg az hagyott hiányérzetet a piaci szereplőkben, úgyhogy megint csak azt látjuk az elmúlt napokban, hogy tovább kúsznak felfelé a hozamok.
1: Oké, akkor ennek fényében még egy picit a jövő heti izgalmasabb pontokat jelöljük ki, hogy ott mi történhet, vagy milyen adatok jöhetnek.
2: Alapvetően egy erős hét jön, ahogy említettem, ma még délután egy amerikai inflációs adat, és majd ezt követően vélhetően kamatemelés a jövő szerdai nap folyamán. Kapunk inflációs adatot az eurózónából is, és jövő hétvégén orosz választások lesznek, amire alapvetően azért legyinthetnénk, mondvá, hogy
1: mit az esélye? Is annyi a kép.
2: Nekem van egy erős favoritom, szóval valószínűleg a kérdés az, hogy 90%-kal fog újrázni majd a jelenlegi vezetés, de ami ennél szerintem fontosabb, az annyira talán nincsen felszínen, hogy van némi aggodalom a piacon egyes elemzők körében, hogy a választás után vajon milyen intézkedések is kerülnek bevezetésre. Felmerül időről időre az atlet, hogy adott esetben akár sorozási kérdések is felszínre kerülhetnek, és adott esetben akár tovább eszkalálhatják az Ukrajnán belül folyó háborút.
1: Hát jó, meglátjuk akkor, hogy hogyan tovább. Köszönjük szépen a beszámolódat is, és jó munkát még már, a jó kereskedés, aztán jó hétvégét.
2: Köszönöm a figyelmet, szép napot, sziasztok, viszont hallásra.
1: Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
1: Az az 1,3 infláció miért kedvezőbb a vártnál, nem 3 a cél? Hát az két dolog, ugye az, ami az a jegybanki cél, most valóban 3%, viszont minden adatközléskor van egy várakozása az elemzőknek, osztanak, szoroznak, és most a konszenzus azt hiszem ilyen 1-5 környékén volt, és az 1-5-höz képest jobb az 1,3%, ami a valós, tehát az adatközléskori tényérték, tényadat volt. Azt mondja, hogy...
3: Nagyon vicces a kedves hallgatók, hogy minden nap megírja, hogy Tina Turner, igen, meg hogy nem Tina Turner.
1: Egy olyan stratégiát választott, igen, hogy mindig megírja, hogy Tina Turner, hát ha, lesz olyan kérdés,
3: amire a válasz Tina Turner.
1: Igen. És akkor is elbukik, mert rossz.
3: Bejött a Millás reggeli Tina Turner-e a stúdióban, ki tudsz hívnak, hogy és mit, Andi. Úgyhogy
4: Tina.
1: Tőle fogunk hallani valamit. Azt hiszem, a híreket.
3: Igen. Vagy Nutbush City Limits című hírösszeállítást hallhatjuk.
4: Szeretnétek valami mást?
3: Miért? Mit szeretnél mondani mást?
4: Mit tudja,
3: egy verset esetleg?
4: Egy verset, egy mesét, na, egy dalt.
3: Egyébként lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy hírek helyett minden egészkor egy verset
4: mennyire
3: mondasz.
4: Jobb lenne?
3: Mennyire jobb hely lenne a világ, nem?
4: Az biztos.
3: Oké.
4: Az biztos.
3: Na, menjünk tovább.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban helyszínelnek az Erzsébet hídon, a Döbrentei tér előtte a belső sávban. Torlódik a forgalom az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset történt a Kerepesi úton, befelé a Hungária körút után csak a belső sáv járható. Tart a helyszínelés Csepelen a Weissmann-Fried úton a Tellerede út előtte a belső sávban. Lassú a haladása a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt a Hungária körgyűrű szakaszonként, és a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, a Váci úton befelé szakaszonként, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. Közműjavítása miatt mára lezárják a Kőbányai útról a Pongrác útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory, memory, memory, memory.
0: hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nem adták le a visszavont diplomata útlevelek nagy részét. A MOHU már nem veszi át az elektronikai hulladékot. Ukrán bevásárlóközpontot lőttek az oroszok, 5 meghaltak. Esős, hűvös időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több mint 900 diplomata útlevelet vont vissza a külügyminisztérium, de az érintetteknek csak mintegy harmada adta le az okmányt a határidőig. Az Orbán kormány idején kiadott 1322 diplomata útlevélből 943-at vontak vissza, augusztus végéig pedig mindössze 335-öt érvénytelen.

0: Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik repülő az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. Kína rákapcsol az elektromos átállásra. A pénteken nyilvánosságra hozott új 5 éves terv szerint 2030-ra az új személyautók 70%-a, a haszongépjárművek pedig 40%-a elektromos vagy hibrid kell, hogy legyen. Peking az önvezető technológia bevezetését és a kínai gyártók globális megerősödését is célul tűzte ki. A célok reálisak, augusztusban ugyanis már 65% volt az elektromos és hibrid autók részesedése a kínai piacon. Növény alapú, biológiailag lebomló műanyagot fejlesztett egy 18 éves ír diáklány. Az anyag lebomlása során enzimek szabadulnak fel, amelyek képesek lehetnek a környezetben található PET alapú mikroműanyagok lebontására is. A fejlesztést talajban, édesvízben és sós vízben is tesztelték. 6 hét után a kísérletekben használt mikroműanyag mennyisége is csökkent. A fiatal kutató projektje elnyerte a Nemzetközi Földdíj Európa fődíját. A technológia egyelőre kísérleti szakaszban van, de a cél, hogy később például csomagolások és szemetes zsákok készítésénél is használható legyen.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz, estig több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Igen, jó reggelt kívánunk, szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-as frekvencián, és csak nem tudom, mi kell ezt mondani. 98, akkor az ugyanaz, mint a 98.0. Tehát, hogy ugye nem kell tovább menni. Ennyi. 98. Igen. És itt van a stúdióban Gede Balázs.
4: Igen, és Kántor Endre is. Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel.
3: És a kérdések, hol szeret a cápa? Mert ha hogy ne? Hát, hogy tudja, hol szorít a cipő? Mindenki tudja, hogy hol igen. szeret a cápa. Ez is benne van.
4: Tarzan és
3: az egyik
4: Terézia.
3: Reklámunkban, az egyik szlogenünkben. És keressük ezeket természetesen. Vannak még kiválóak. Ugye annak idején az egyik kedvencem, mondjuk így idézőjelbe, az Szikora Robert volt, amikor a sztár szerencse kerékben megpörgette, és utána azt mondta, hogy egy, mint séróbáró. És akkor azt hiszem, hogy örökre elkönyveltem. Séróbáró. Betettem egy polcra igen. ezt az egészet, hogy nálam ezen a helyen foglal helye.
4: Hát,
3: vagy ezen a polcon.
4: Igen. Na, azt mondja, hogy érdekes, az utokról nem nagyon kapunk infókat mostanában, de hát ezek szerint egyébként lehetett jönni azzal együtt, hogy csúszós volt, meg ilyen vizes az út burkolat, forgalom az nem volt rossz, de valaki pedig azt panaszolja, hogy most döntsük már el, hogy AI, AI, EMI, MI, I am.
3: A kommunikáció tan szempontjából mindegy, mert hogyha az, amit én szeretnék mondani, az 100%-ban vagy lehetőleg átmegy a másik oldalra, és a fogadó fél érti, akkor mindegy. Szerintem nem érdemes így bekövezni semmit, meg így lebetonozni, mert nem biztos, hogy sikerülni fog.
4: Igen, ez olyan, mint annak idején volt egyébként én is megkaptam párszor, hogy vagy QR kódot mondjunk, vagy QR-t, és végül is QR lett.
3: Spray kellene mondani, a spray az önmagában nem jó. Miért jó a spray? Azért, mert így terjedt el. Hát ez mi? Van olyan magyar szó, hogy spray? Hát most már van, kérem szépen, pedig az nem volt olyan.
4: Igen. Ennyi. Na már jön is az útinformáció, a harmadik kerületből, a második kerületből, most akkor melyikből? A hegyen át, a harmadik kerületből, a második kerületbe mondjuk, a hegyen át, elég suhanós. Alig vannak az utakon.
3: Eső napot tartanak. Hát mégis péntek
4: igen,
3: van.
4: Igen,
3: ha elővették volna, kérem szépen, annak idején
4: teknős
3: a honfoglaló
4: béka
3: elején.
4: Sem létezik, így ja, van, és így mégis van. Teknős béka lett.
3: Így
4: sok
3: van.
4: Helyütt, ugye, a teknős.
3: Így van.
4: Aki nem béka.
3: A nyerekpuhító sprayt, amire oda van írva rovás írásra, a nyerekpuhító spray, akkor nem biztos, hogy így zajlott volna minden.
4: Igen.
3: Na,
4: Ülőin
3: akkor.
4: Több helyen nem működik a lámpa a 29. kerületben. Hát, az köszi, de ez lehet, hogy csak sima 9 lesz, hogyha Üllői út.
3: Vagy, igen, a 9.
4: Vagy 19 is
3: 18,
4: lehet.
3: 18, az 18, jó, 1 meg
4: 18,
3: 8 az 9. És a számbisztika.
4: Lehet, hogy van Üllői. A 9-ben, 19-ben biztos.
3: Nagyon kint van, az már.
4: Okay.
3: Bocs,
4: oké.
3: Okay. Semmi gond, megbocsátunk. Jön a szaki.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok. Járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
4: Megbeszéltétek, hogy honnan jelentkezik be a szaki? Már hallottam,
3: nem,
4: hosszasan diskoláltam.
3: Nem jelentkezik, nem tudjuk, hogy hol van. Annyi, hogy a vonalban itt van Ács Valdó Gábor, a kultikus Hol van Valli? Így jelent meg először 1987-ben az Egyesült Királyságban, és a revidiált Merre van Valdó? Jelent meg az Egyesült Királyság után az USA-ban című önéletrajzi ihletésű oktatókönyvek szerzője. Itt van velünk a vonalban.
4: Hello!
3: Merre van Valdó? Megtaláljuk-e?
5: Hello! Szevasztok! Ti hallatok jól? Mert nekem egy kicsit szakadtatok már, mint ti.
4: Nekünk meg te vagy szakadt.
3: Máshogy szakadunk, de igen, itt vagyunk, hallunk téged.
5: Jó. Mi volt a kérdés?
4: Honnan fúj a szél? Mert azt halljuk, hogy...
5: Honnan? Ja, fúj a szél. Megyek szélárnyékba, csak hogy ahol a napon állok, ott fúj a szél. Kiel csodálatos városában
4: behédelzek.
5: Tényleg?
4: Igen, sajnos, de ez nem hiszem, hogy a rovat témája.
5: Milyen alkalomból azért az érdekel?
4: Vártunk valami csatlakozást, tovább utazott egy kanadai ismerős, és a nagy várakozás elhúzódott egy kicsit.
5: Na, én most csak egy mondhatni szokásos hajós körút részeként vagyok. Nyilván nem ez a kiemelkedő eseménye az egésznek. A német turistáknak alapvetően a beszálló helye, de ezt azért csinálják meg a két legnagyobb európai szolgáltató, hogy itt is, meg Dániában is gyakorlatilag két beszállós köröket csinál, a norvég fjordoknak az egyik fő kiinduló állomása, tehát itt is, és Koppenhágában is be lehet szállni, és utána a következő napokat tölti. Ennek ugye az a hátránya, hogy van egy olyan város, amit nem feltétlenül Norvégiában töltesz, tehát egy nappal kevesebb úgymond az élmény, amit inkább ott töltenél, tehát ha úgy tetszik, akkor vesz egy napot, amit nem feltétlenül jönnél el, cserébe emberi áron lehet ezeket általában vásárolni, úgyhogy az MSC és a Costa, a két nagy szolgáltató is, a második legnagyobb hajóosztályának egy-egy díszpéldányát állomásoztatja nyáron ezekben a kikötőkben, és akkor innentől indulnak a fjord túrák gyakorlatilag, a két hajó, és ez a egész nyáron.
3: De ezt most miért
5: végig
3: mondod?
5: Ezeket a heti túrákat csinálják, ennek van most vége.
3: Városáról van szó, tök sok történelmi érdekességgel. Há, jó,
5: nem, hát nem csúnya város Kiel sem, meg Lübeck is tök jó hely egyébként itt a környéken. Nem azt mondtam, hogy csak hogyha, hát ugye, valószínűságosan rá vagyok én ezekre a norvég tájakra, meg fjordokra csípődve, úgyhogy én
3: hát
5: már kimondottan...
3: Hát itt Holstein szeletet bárhol be tudsz szerintem ott dobni, hát nagyon jó lesz az.
5: Természetesen. Szóval, hogyha ezeket a fjordos utakat nézem, akkor legalább a 4 napot szeretek Norvégiában lenni, sőt minél többet benn a fjordokban. Most ebből eleve csak 3 van azért, mert dupla kikötős ugye a beszállási régió. Ilyen értelemben mondtam, hogy aki egy ilyenre jön, az elsősorban ott akar lenni. Persze, ez egy másik műfaj, de hát ide azért el lehet jönni egy hajó nélkül, és itt vonatos Deutschland-tikites túrával körbejárni az itteni szépségeket. Tehát semmiképpen nem ezt a régiót akartam úgymond leértékelni. Szerintem az egy más műfaj, úgyhogy ezért gondoltam. Most van egyébként ennek a vége, például az én hajómnak ez volt az utolsó kör. Ennek érdekes az útvonal, ennek 3 bázisa van, tehát nem csak egy téli, meg egy nyári. Azt meséltem, hogy általában nyáron elmennek melegebbék, vagy nekünk télen elmennek melegebb éghajlatra, ennek van egy átmeneti szezonja is, mert gyakorlatilag a szeptember 2. felét októbert azért a Mediterrániumban tölti, mert akkor ott van nagy igény arra, hogy ilyen akár néhány napos utakra is el lehessen menni. Ez akkor nyilván egy ajánló is, ha valakinek van kedve. Ilyenkor van sok 3-4 napos kisebb kör is, nyáron ezek eltűnnek, akkor csak egyhetesek vannak, és utána elmegy, éppen az enyém az Dél-Amerikába, és akkor a brazil partoknál tölti az ottani nyáron, télen az időszakot, aztán szépen áprilisban visszajön, kicsit elidőzik a Mediterrániumban, aztán jön fel ide a fjordokat csinálni a nyári csúcsidényben, ez volt az utolsó köre, és ma véletlenül beleesett ebbe a mostani körébe, azért volt nagy szerencse, mert pont egy kifejezetten akciós, olcsó út volt, és még beleesett egy olyan kikötő is, amit régóta meg akartam nézni, egyik leghosszabb fjordnak a csúcsán, tehát mélyen benne a szárazföldben, Olden kisváros, vagy inkább falu, ahol vége van a fjordnak, odáig sikerült ezzel bemenni, hogy van-e jövőre is, nincs, idén sem volt, csak ez az egy, meg jövőre egyáltalán nincs a programban, hogy oda bemenjen. Nyilván másokkal be lehet menni, csak a Kostánál más, hogy ezt nem fordult elő, csak gondoltam, hogy akkor ajánlanám, hogyha valakinek lenne hozzá kedve. De a lényeg az, hogy ennek az idejének most van itt vége, és nagyon az volt érdekes látni, hogy hajóilag nekem csomó olyan érdekes apróság van, nem a legnagyobbakat szeretem, de ebbe találtam ilyen egyszerű funkció. Érdekes, itt van előttem egy jacuzzi, ami kilóg a tenger fölé.
3: Az,
5: és ha beült, akkor látod a tájat, de előre is hátra is mindenfelé. Gondoltam, hogy ilyen, mondjam, de attól, hogy én még nem láttam máshol, nyilván nem voltam akkor annyira sok helyen, de rákerestem, ez abszolút különleges. Tehát igazából ez egy hajó van, meg néhány testvére, ami az amerikai anyavállalatnál, a Carnivalnál fut, összesen négy ilyen van a világon, akik ezt megoldották, aztán máshogy csinálták meg. Ez pont kellően nem akkora, hogy idegesítően sokan legyenek, úgyhogy ami a negatívumok szoktak lenni, hogy ez a Diadéma nevű hajó nekem most így egyik kedvencemmé vált, mármint így nyilván nem azok közül, amit kipróbáltam.
3: Következő szóvic jött a városra. Kielben kellett rostokolni?
4: Köszi.
3: Köszi, kedves hallgató. Fürdőzünk ebben. Nagyon jó. Egyébként az ilyen jacuzzik, amiket említettél, ez a finneknél is nagy divat. Imádják ezt.
5: A finnek nem jacuzziznak, a finnek szaunáznak.
3: Azt tudom, de imádják azokat a jacuzzikat, amik így ki vannak telepítve, így hogy valami ilyen külső helyszínen, valami ilyen, például ilyen folyó, vagy tó, vagy part mentén, és akkor ott tudnak benne ücsörögni egy kicsit,
5: hogy kipihet. Ja, neki persze a szaunák is, de egyébként az, hogy a szaunákat kiraknak, és ilyen közszaunák, így kikötőben, hát városok közepén, az egyre több helyen van, de egyébként Norvégiában is egyébként, de ez tényleg jó, hogy... Egyikben csak későn botlottam bele, már majdnem tovább, és akkor emiatt.
3: Oké, menjünk a hírekkel tovább.
5: Melyik kikötésnél, de ez tök jó buli. Szakmázunk kicsit?
3: Igen, repjegyárak, tartósan magas olaj, most megint megpattant, ugye májusi szinteken vagyunk. Mi a csuda van?
5: Figyelj, fontos elkülöníteni azt, ami mondjuk tavasszal volt, egész tavasztal a háború kitörése után, meg az első olajár elszállás után ment a rinya a sajtóban, de az egész világ sajtóban, Magyarországon is naponta 66 cikkben, hogy elszállnak az repülőjegyárak, és most mindennek vége. És nem győztem mondani, hogy ettől még nem fognak elszállni, ugyanis a repülőjegyeket nem az alapján árazzák, hogy fölment az olajár, akkor én most megemelem, hanem általában meg akarják tölteni a repülőt. Meg a nyereséget próbálják optimalizálni, tehát pénzügyi szempontok alapján, és az nem olyan egyszerű, hogy megemelek mindent, főleg, hogyha a kereslet sem nő, vagy a kereslet mondjuk csökken. Avóta kijöttek a gyors jelentések, és a Ryanairnek csökkentek az árai a háború kitörése utáni időszakban, és a nyári időszakban is minimális mértékben, de csökkentek az árai. Tehát komplett baromság volt, de ez akkor is látszott, csak nyilván nem ez megy át a clickbait sajtóba. Most megint tele van a sajtó azzal, hogy el fognak szállni a repülőgyárak. Most viszont Michael O'Leary, a Ryanair vezére, tényleg azt mondta, hogy ha fönnmaradnak ezek a mostani elszállójárak, már pedig most már az olajipari szakértők is azt mondják, hogy ez most nem olyan, mint ami tavasszal volt, ez egy felszúrás volt,
4: és igen, akkor tehát a időhorizonton
5: lassan rendeződnek a dolgok.
4: Minden.
5: Igen. Most szépen lassan, komótosan, de fölfelé, oké, most egy szó szakasztalat átlépte a szállat, és utána még följebb, mert abban nyilván lehet egy korrekció, de most, mintha fölébredne a világ, hogy tartósan magas árakra kell berendezkedni. Most már maga a zseniális amerikai elnök is bejelentette, hogy őt igazából annyira nem izgatja a dolog. A választásig már, mint a félidős választásig,
3: igen,
5: inkább 5000 dolláros csekket ígérget mindenkinek, de pont magasról tesz arra, hogy mi lesz az olajárral. Úgyhogy úgy döntött, hogy semmit nem akar az ügyben tenni. Tényleg én is azt gondoltam, hogy mert kicsit észhez tér, és a választás előtt lép valamit. Most úgy tűnik, hogy szavakban akar csak. Tehát ismét megígéri az ingyen pénzt, meg az örök életet, meg az ingyen sört, meg mindent a választóknak, de ők nem magas volt ez arra, ami igazából jó lenne a gazdaságnak, meg a piacoknak, meg gyakorlatilag mindenkinek. Szóval ebből indulunk ki, a piac elkezdi átárazni a tartósan magas olajárat. Na most, ha tartósan itt marad, és valóban kifutnak még a hedzseik a cégeknek, amit alacsony áron kötöttek, és a jövő évben is ilyen szinten maradnak, akkor viszont én nem kérdés, hogy elkezdenek hullani gyengék, mert ezt azért több cégnek nincs akkora marzsa, hogy ezt finanszírozza. Tehát O'Leary azt mondta,
3: van, és hogy... lehet, hogy van a marzsa Ryanairnek, de akarja-e, hogy az csökkenjen, érted? Tehát, hogy a kicsik azok nem tudják finanszírozni, de a nagyok nem biztos, hogy akarják, lehet, hogy egyszer nem elnek.
4: Hát, az nem biztos, hogy egy ilyen
5: nem
4: döntés.
5: Emelnek.
4: Igen.
5: Nem, tehát az emelés az nem jó, hogyha, ha más nem, ugye Reiner ebből a szempontból azért kulcsfontosságú, mert ő legjobban hedzselt, és legjobb pénzügyi erőt képviselőt. Ő bírja a legtolott. Tehát ő simán megteheti, hogy... hogy a pénzügyeire koncentrál, és nézi, hogy mi történik a piacon, és Olirinek az volt a fontos mondása, hogy egy, ha az olajárak magasan maradnak, és ha elkezdenek kapacitást csökkenteni, akár úgy, hogy kivonulnak a piacról a többiek, akkor lesz lehetőség arra, hogy az árak emelkedjenek, mert akkor lesz a kereslet, akkor, hogy a kínálat jobban csökken, mint a kereslet. Tehát igazából mi mindig itt tartunk, azt nem tudjuk, hogy a kereslet hogy fog alakulni, tehát nem tudjuk, hogy a magasabb kamatokra mondjuk az utasok hogy reagálnak, hogy többet mennek, kevesebbet mennek, jobban megnézik az árakat, de annak nőtt az esélye, hogy kapacitás csökkentések lesznek. Úgyhogy amikor maga a Ryanair is kapacitás csökkentést jelent be, és 2 millió utassal kevesebb, a téli menet ennyit elkezdte ritkítani, már egy héttel ezelőtt ezt bejelentették, mert hogy pénzügyileg. Tehát kiesett a rostán jó néhány útvonal, ami egyszerűen nem érné meg. Tehát ha a Ryanair is ezt csinálja, akkor nyilvánvaló, hogy másoknál ez a hatás sokkal hamarabb jön el. Tehát valószínűbb, hogy elkezd a kapacitás csökkenteni a légitársaságok, és ha ez így lesz, és ez a kapacitás csökkentés emiatt a pénzügyi krízis miatt, a magas olajárak költségek miatt nagyobb lesz, ha utasok meg tovább is utazni akarnak, na akkor elindulnak fölfelé az elvek, akkor tudnak emelni. Tehát ez nem úgy működik, hogy ők maguktól, meg hát nagyobb a költsége, emelem az árat. Nem, mert akkor senki nem fog veled utazni, akkor nem fogja senki megvenni. De ez nem így működik, tehát kereslethez kell árazni, és főleg a fapadosoknál, akiknél az árbevétel 50%-i a kiegészítő szolgáltatás, tehát üres széféket nem akar forrozni, mindenképp megtölti valahogy, mert ha már ott a utas, akkor el lehet sózni minden szart. Tehát igazából ez a modellnek a lényege. Úgyhogy szerintem is ez most egy nagyon érdekes helyzet. Ha úgy veszik új helyzet, mert azért inkább abba volt a piac egészen az elmúlt nekik, hogy szép lassan, de valahogy majd csak talán stabilizálódnak az árak, vagy hát ha itt vannak 80-90 dollár környékén, jó, oké, ez egy kicsit magasabb, nem erre számítottunk, elintézte a politika, elintézték a világ fő idiótái, de hát ez van. De ez most sokkal markánsabb, ez most tényleg nagyon, ha így marad, és tényleg beszorulunk 100 fölé, ami a repülőgépüzemanyagban is nagyon magas, akkor gond van. Egyébként nem csak a minden egyes turizmusban is a cégek, a részvényár folyamán nagyon beszakadtak, igen. A hajós cégek is 12 havi mélyponton vannak. Érdekes, mondjuk a szálláshely közvetítők azok nem, mert az emberek utazni akarnak, őket nyilván nem érinti. Tehát a Booking Airbnb, az Airbnb, ha jól emlékszem, abszolút éves csúcsot döntött még néhány hete, tehát abszolút nem érzékelteti, tehát ugye nem az egész turizmusra.
3: Hát figyelj, lesz hatás azért ott is szerintem, csak
4: hát
3: lassabban.
4: Hát igen, mert hogyha nem tudsz eljutni, igen. Tehát hogyha jár a csökkentés, dráguló repjei, akkor a szállások sem lesznek töltöttek előbb-utóbb.
5: Így van, most nem néztem, hogy most éppen ezen a héten erre nagy olajár durvulásra hogy reagált, de előtte még egészen jó muzsikált.
4: Persze, mert van benne ugye egy tehetetlenség, mert nyilván még megvannak azok a foglalások, azok a repjegyek, amik még egyáltalán nem drágák, meg most még lehet menni, tehát nyilván ott egy későbbi hatás lehet ez, hogy amit mondtál.
3: Viszont
4: ugye?
3: Fogy az időnk, és egy kérdést válaszoljunk már meg, Léci, mert nagyon érdeklődik a hallgató. November 10-e Larnaka Budapest 100 euróról még lemehet-e? Gabi bácsi kérdezi.
4: Jé, Peti!
5: Szokott az eljebb lenni, Larnakát sokáig figyeltem, mert meg voltam többszörésén is típusan, az a egyik legszebb időszak, április, meg november szerintem a legjobb, és akkor szokott nagyon szimmetrikus lenni, hogy kifelé már nagyon olcsó, de visszafelé még jóval drágább, mert visszafele többen jönnek. Én legutóbb 50-55-ért jöttem pont november 10-e, 15-e körül, de szokott olcsóbb lenni, de most, mintha a Ryanair kicsit kisebb kapacitást tenne be, ráadásul pocsékmenetrenet rakott be. Az oké, hogy nem Larnaka, hanem Paphos, de azért van összefüggés, azért annyira szofisztikált azért az utasoknak egy része, hogy a bot és olcsóbbat választja akár típuson belül is. Szerintem a százasok. Nyilván a november 1-2, az ősztünet végén nem sok, akkor minden annyi gyakorlatilag, de a következő hétvégén, amikor már bőven a szüneten túl vagyunk, szerintem az egy 50 eurós, 50-60 eurós max szokott lenni, kifele meg 30 a reális, tehát legalábbis annyi szokott lenni, úgyhogy én még azzal azért várnék, hát remélem, hogy lejjebb megy. Igazi balfékségemet még elmesélhetem.
3: Még az egyet, igen, hát és akkor vége.
4: Nagyon gyorsan.
3: Várjál, legyen egy csere, tehát egy win-win szituáció. Ha elmondod a technikai személyzetnek, hogy mi lesz a vasárnapi ismétlés, akkor elmesélheted a sztoridat.
5: nem ismétlés van, vettünk feladást, ott van, be kell csak szerkeszteni.
3: Oké. Okay. Na, akkor ez kiderült. Jó, akkor ezt akkor megvettük, jöhet a sztori.
5: Amikor az ember már ezerszer foglalt valamit, és rutinból akarja csinálni, akkor lesz, akkor csinál magából hülyét.
4: Ez minden elég van.
5: Stratford és Stansted nem ugyanaz.
3: Köszönjük szépen, professzor úr.
5: Az a helyzet, hogy pontosan, tehát olyan már volt, hogy elrontottam a napot. És itt is volt egyébként, és ugye a National Express-nél a buszjárat, ugye London Reptéréről be Londonnak a külvárosát, külvár végül is külső központ, ahol mennek a buszok. Módosítható egyébként, ez tök jó. Na most a útirányt rontottam el. Tehát Stratford, Stansted helyett Stansted, Stratford, hogy a nyelvtörőt végig mondjam. Akkor viszont semmi nem jár, az már nem módosítható, úgyhogy hát mindegy, négy főre egy jó 17 ezer forintos tanulópénz ismét, hogy ennyire kell hülyének lenni. Nagyon hasonlít a kettő az egymással, de nem mindegy, hogy melyik irányba veszük a buszjegyet sem.
3: Ez biztos. Jól van, oké, elengedünk, hogy beugorhassál abba a jacuzziba, meg egy jó Holstein szeretne.
4: Azért fütyül a szél.
3: Ja, az biztos.
5: Nem, most még nem, majd baj. Most kevesen vannak, mert a németek ugye kiszálltak, úgyhogy van biztos, hogy ilyen kis héderezés lesz. Nagy futás lesz a parton, nagyon szép a plázs.
3: Nagyon jó.
4: Klassz, kösz aladja.
3: Köszi, Gábor.
4: Köszi,
5: hello. Na, kösz, ciao.
3: Ciao. Ács Gábor, akit úgy hívnak, hogy Valdó, lehet keresgélni. Igen. Ilyen nagy színező könyvekben. Igen. Ő beszélt. Igen. Arról, hogy egy csomó mindenről.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
7: Magyarország vár. Kék szalag, zöld koronák, a Dunakanyar gyöngyszemei. A Szentendrei sziget északi csúcsáról egyedülálló a kilátás. A visegrádi fellegvár és a Börzsöny hegyei emelkednek a lassan kanyargó folyó fölé. Ilyen pompás környezetben evezhetünk a Dunakanyarból, akár Budapest széléig is. A Duna főágával ellentétben az Esztergom és Szentendre közötti mellékágának szakasza nem rejteget veszélyes és technikás részeket, így minimális tapasztalattal is könnyen evezhető. Felfedezheted a környéket kenúval, kajakkal vagy akár szappal is. Ha felfrissülnél Pirismaróton, Zebegényben, Nagymaroson, Dunabogdányban és Szentendrén is megmártózhatsz a kijelölt szabad strandokon. Az egzogos szentendrei Dunaág. Visegrádról röpke 2 óra alatt lecsoroghatunk Dunabogdányba. A 6,5 kilométeres túra másfél-két óra alatt könnyen teljesíthető a visegrádi csónak és kishajó kikötő, visegrádi hajóállomás, kisoroszi szigetcsúcs, dunabogdányi szabadstrand útvonalon. Több helyen is kitérőket tehetünk a fák között, kisebb mellékágakban, ahol gyakran récéket, kócsagokat és szürke gémeket figyelhetünk meg. A túra végén a dunabogdányi szabadstrand alatti füves, ligetes részen lehet kikötni. A kisoroszi sziget csúcs a Szentendrei sziget északi végén kiváló célpont családi kirándulásokhoz, romantikus sétákhoz és aktív bringás vagy evezős élményekhez.
6: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
8: Vabreg Zsolt, lakossági üzletek igazgató a vonalban. Jó reggelt, szia!
9: Jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm!
10: Szia, szia, jó reggelt! Na, nézzük, hogy mi történik a tőzsdéken. Hogyan nyitottunk mi és Európa?
9: Emelkedünk, elég jelentős emelkedés van nagy forgalom mellett, 0,8%-kal vagyunk feljebb, több mint 3 milliárd forint a forgalom. Az emelkedést elsősorban az OTP és a MOL hajtja. Az OTP az 0,8%-a van feljebb 46.250 forinton, a MOL pedig majdnem 2%-ot tudott erősödni 5.265 forint jelenleg az árfolyama. Itt több dolog is befolyásolja a MOL árfolyamát. Egyrészt hétfőn lesz a utolsó nap, amikor osztalékszelvénnyel forog a részvény, ezt tegnap jelentették be. 317 vagy 327 forint lesz az osztalék mértéke, ami ugye hétfőről kezdve fog eltűnni a részvény árából. Másrészt ugye az olajár újra ilyen csúcson van, legalábbis ilyen időszakos csúcson, amit láttuk az előző negyedévben olyanból eredményére pozitívan hatott. Harmadrészt meg fel is minősítették, vagy több felminősítés érkezett a MOL-ra a céláremeléssel párhuzamosan. Ez is meglátszódik szerintem az árfolyamban.
10: Oké, a többiek?
9: Többiek. A M-Telekom, tehát a Magyar Telekomban nincs elmozdulás, 2530 forint az árfolyam, mint a tegnapi záróértéke. A Richternél minimális esést látok, 12480 forinton volt az utolsó kötés, ez 0,1%-os visszaesés, tehát ott ennél a két blue chipnél egyelőre nagy elmozdulás, legalábbis se pluszba, se minuszba nem látunk. Európában a hangulat szintén pozitív, a DAX az 0,4%-os emelkedés van, és a többi európai főbb tőzsde is hasonló mértékű emelkedést mutat egyelőre, és a tengeren túl is egyelőre pozitív nyitást várnak, ha bár ott 2:30-kor jön ki az inflációs adat, ami jelentősen befolyásolhatja a hangulatot, a kamatemelési várakozásokat is. Azt szerintem addig nagyjából ez várható, és annak függvényében, hogy a várakozásokhoz képest milyen adatot jelentenek be, az még megmozgathatja itt a piacot mindenképpen.
10: Európában mi a helyzet?
9: Európában, ahogy én említettem, az pozitív, tehát hasonló mértékű, tehát kicsit talán kisebb, mint Magyarországon, 0,5%-os erősödés látható, és még ugye a forintról nem beszéltünk, ott egyelőre ilyen 360-65-ös sávban tart ki továbbra is, nap elején voltunk 365 fölött is, egy minimális mértékben, de most már megint 364 forintot kell adni egy euróért, és 313 forint 80 félért egy amerikai dollárért, tehát egyelőre nagy mozgás nincs a forint piacán, kivárás jellemzi egyelőre.
10: Oké, akkor meglátjuk, hogy mit hoz a délután, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát!
9: Szép napot mindenkinek!
10: Szia! Vavreg Zsolttal beszélgettünk, lakosság üzletágigazgatóval, néztük át.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
11: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
10: És a helyes megfejtés megküldők között minden nap kisorsolunk egy páros Meet & Greet jegyet Paroff Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magában foglalja a koncertet a Budapest Parkban és az utána lévő backstage találkozót. Mai kérdésünk a következő.
8: Melyik hangszeres zenész vált a Paroff Stellar Band egyik jól ismert tagjává és szaxofonjátékáról ismerté? A. Max the Sax, vagy B. Six Sax Swinger, vagy C. Sax Deluxe?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: Életmesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
2: Na, egy izgalmas fesztiválról fogunk beszélgetni, a Dehogy Nem Fest, ami egy új közéleti kulturális zenei fesztivál, amit először rendeznek meg, és az első napja az egészen pontosan ma van. Tehát a hétvégén pénteken indul ma, és a hétvégén tart Balatonalmádiban a Veselényi strandon, és a De akcióközösség szervezésében alakul ez meg.
3: Igen, ismerősek lehetnek.
2: Igen, a Szavazatára című dokumentumfilm az, amit ők összehoztak, és a producere az egésznek Tímár Áron volt, aki a De akcióközösség egyik szervezője. Itt van most a telefonvonal túlsó végén. Szia Áron,
3: szia,
2: jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt, kösz a hívást!
2: Na, beszélgessünk egy kicsit a Dehogy Nem Festről. Miért jött létre ez?
4: Hát azért, mert dehogy nem. Mert ez az ország... Ennyi, tehát az ország azt gondoljuk, hogy sokkal többre képes, mint amit kihoz magából. Uh-huh. Tehát amikor a kérdés fel, hogy elhangzik, hogy tehát nem vagyunk ennél többre képesek? Dehogy nem. Nem tudunk megcsinálni egy fesztivált 2 hónap alatt? Dehogy nem. Hát minden, ugye megéltük idén, hogy kezünkbe tudjuk venni sorsunk irányítását, és van egy olyan szabadságélmény, demokráciaélmény a társadalomban, ami egy új lendületet hozott, és azt gondoljuk, hogy most alakulnak ki új precedensek, van egy lendület a társadalomban, ne hagyjuk ezt veszni. Uh-huh. És ez egy közös ügy. Tehát az, hogy az országban mi lesz, az nem néhány emberen múlik, hanem mindenki vegyen ebből részt a maga képességei tudás alapján, köszönöm. Úgyhogy ez a dolog, ez arról szól, hogy jöjjön össze minél többféle ember, társadalom alapvető, nem tudom, stakeholderei, média és a képviselő influencerek, önkormányzatok, civilek, kultúra, közélet, gazdaság, és gondolkozzunk együtt arról, hogy hogyan tudunk közösen dolgozni ezért a hazáért, hogyan tudjuk ezt jobbá tenni, és ehhez kell egy hely, és kell egy időpont. És egyébként meglepő módon ilyen eddig Magyarországon nem volt, úgyhogy mi ezért ezt berizikóztuk, ezt normálisan egymásfél előtte kell elkezdeni, mi ezt egy bő 2 hónap alatt hoztuk össze, és még mindig loholunk, mert úgy gondoltuk, hogy a nem cselekvés az egy nagyobb rizikó most, mint az, hogy most egy ilyen fesztivál, most tényleg egy teljes túlunk a sötétbe, ugyanis most alakulnak ki az új precedensek, most köt a beton, nagyjából 1,5-2 évig, és akkor legyünk jelen, ne dobjuk a gyertyát.
2: Ez az, ne az legyen ugye, hogy megcsináltuk, és akkor szépen visszaülünk arra a bizonyos fotelbe, ahonnan forradalmárkodtunk 16 évig, hanem egy kicsit máshogy gondolkodjunk.
4: Igen, és ilyen eddig igazából nem volt. Tehát az, hogy csak,
3: igen, hogy mindez hogyan manifesztálódik, tehát mit láthatunk ott, illetve mit láthat az odalátogató, hogy ez egy 3 napos fesztivál, mi fog ott történni?
4: Igen, tehát alapvetően egyébként részben hogy az időjárás miatt a programokat összehoztuk 2-re, de vasárnap is ott van még ugye alkalom ugye beszélgetni. Aha. És egyébként akkor maradjunk, a víz az egy nagyon fontos téma, úgyhogy hiszen az ország az szárad ki, úgyhogy a vízőrzők mozgalommal csináltuk közösen a vízes paneljeinket, mondom, víz az egy központi ügy, és hát odáig fohászkodtunk, hogy sikerült is a fesztivál nyitónapjára összehozni az esőt, úgyhogy mondom,
2: akkor legyen, hogy figyelj, magyar Glastonbury, ennyi, tehát, hogy kell egy ilyen is. Úgyhogy a strandpapucs helyett a gumicsizma lesz, igen, most, de attól függetlenül nagyon izgalmasak a programok.
4: Igen, igen, de a lényeg az, hogy viszont az esőt is úgy hoztuk össze, úgy sikerült elintézni, hogy délre már elállt. Tehát,
2: nagyon jó.
4: Tehát a délutáni 5-kor induló programokra már teljesen jók vagyunk, és holnap pedig gyönyörű derűs idő van. A lényeg, hogy tényleg a magyar társadalom színe javán megjelenik, hogy közösen beszélgessünk. Elnézések, ezt itt becsörgött letettem.
2: Semmi.
4: Tehát, hogy a magyar társadalom színejava összejön azért, hogy igazából, hogy is mondjam neked, az előadások, a beszélgetések, a színpadok inspirálóak, érdekesek, fontosak, az egésznek a lényeg a találkozások. Tehát az, hogy azon a 3,5 hektáron, ugye valahol már a legtöbb része a Veselényi strand, olyan emberekkel tudsz találkozni, akik egyébként nem nagyon, olyan emberekkel tudsz összeülni, beszélgetni, hogy hogyan tovább, és ezek a fajta hogy is mondjam, kapcsolatokból lehetnek barátságok, amelyekből tovább mehet egy szövetségé, lehetnek majd közös ügyek az élet bármilyen területén.
2: Tehát nagyon érdekesek, akiket... Figyelj, hogyha végignézi valaki a programot, akkor azért az első pár név után már azt kezdi nézni, hogy
3: színejava.
2: Micsoda? Hogy ő is? Igen, ő is? Igen. És itt tényleg nehéz szem. Fussunk neki, oké, hát te kitemelnél ki, mert nehéz lesz.
4: Hát nehéz lett még 150 évből, de mondjuk akkor mondjuk azt, hogy Tilla és Herendi Gábor, Gerendai Károly és Puzsér Robert, nem tudom.
2: Ungvári Krisztián, Nyári Krisztián történészeket.
4: Molnár Áron, nyilván Tompos Ádám,
2: Lengyel Tamásék, Pogácsa Zoltán,
4: így van, Juhász Péter Juhi, Jeszenszki Géza, pontosan, nem is tudom, Halácsi Péter, ugye Prezi, László Robert, Political Capital, Törlei Katalin, Poyák Gábor, Rácz András, Feledi Botond, Vályi Pista, Bogos Csaba, ugye Déva, Dévila Gábor, nem tudom, Vitézi Péter, Benyó Rita,
2: Hát nagyon komoly,
4: nagyon hosszú
2: lista, és
4: nagyon
2: jó témák. Zene. Hát azt ne felejtsük el, így van.
4: Hát ma ugye lesz Jámi, lesz Lenke és Kolibri, és holnap pedig lesz ugye Csak neked kislány, Monofade, és Kit hagyok, ki várjál. És Random Trip. Bolái Bolyával és más meglepetés vendégekkel.
2: Hú, hát Lenke az nagyon
4: az,
2: jó.
4: Napközben Nyári Krisztián nyilván többiek, ő nem zenél. Szóval a lényeg, hogy nyilván tehát napközben komolyak vagyunk, beszélgetünk és inspirálódunk, és feltakulunk az évre, de azért este bulizunk egy jót.
2: Figyelj, nagyon reméljük, hogy legalább olyan módon hozzátesz az egész közélet alakulásához, meg a gondolkodásmódhoz, mint a Szavazatára című dokumentumfilm, és szurkolunk neki, hogy ez tényleg
3: és az Őrszem projekt.
2: Egy első legyen, és az Őrszem, úgy van.
3: Meg, ugye az egy nagyon fontos...
4: A lényege az Őrszem projekt, igen, arra futott ki a Szavazatára, igen.
3: Így van.
2: Sok sikert
3: a szervezéshez, lebonyolításhoz, nagyon klassz.
2: Most legyen folytatása, legyen egy kezdet, aminek lesz egy folytatás.
4: Akár, nem lett folytatása?
2: Akár kerettel,
4: hogy nem.
3: De,
2: a következő részben a Fogd meg a Söröm Fesztivál lesz, úgyhogy értjük, dehogy nem. Köszi szépen.
3: Oké, köszi szépen a paci. Timár Áronnal, a De Akció Közönség egyik szervezőjével, a Szavazatára című dokumentumfilm producerével beszélgettünk erről a rendezvényről, ami hát ma indul.
2: Így van, ma indul, el fog állni az eső, és egy felszabadult hangulatban nagyon-nagyon jó diskurzusokat lehet. Szerintem a párbeszéd az egy nagyon fontos dolog. Transzparens párbeszéd, ez szerintem aláhúzva a lényege ennek, és persze a közös buli, mert végülis egy fesztiválról van szó. Maradt-e még kérdés a kedves hallgatókban? Persze, rengeteg, nem mindenre fogunk tudni válaszolni. Úgyhogy...
3: Hát igen, gyorsan próbálom átfutni.
2: Azt mondja a kedves hallgatónk,
3: részvéti társadalom.
2: Hogy ez a Rex felügyelő főcímzenéje.
3: Melyik?
2: Nem, ez az Audra May volt.
3: Igen.
2: De a Rex felügyelő lehet, hogy...
3: Fél órás információ, nem tudom, hogy ez még így van, a baleset és torlódás az M3-ason Gödöllő felé az Orlen benzinkútnál. Talán megszűnőben, remélhetőleg. Azt mondja, hogy klassz volt a mai millás, kedves, humoros, pörgős, informatív, köszönjük. Hát mi köszönjük,
2: Andrea,
3: hogy meghallgattátok.
2: Köszönjük szépen.
3: Illetve, hogy egész héten figyeltetek ránk, jövő héten majd próbálkozunk újra, egy hétfőtől már ismét fél héttől millás reggeli.
2: Lehet, hogy azt is sikerül majd valahogy kisilabizálni, hogy hogyan kerülhet egy limonádé 49.500 forintba egy pohárral, de szerintem erről meg kell kérdezni majd igen, a
3: majd
2: megfelelő.
3: Lesz, aki majd ezt megkérdezi.
2: Lesz, aki ezt megkérdezi, nem, jobban, ezt mint mi. Ne felejtsétek el a mikrobiomot, a GDP-t és azt, hogy csak a puffin ad erőt és mindent lebíró akaratot. Köszönjük szépen.
3: Sziasztok.
2: A figyelmet!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
5: Remélem, ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
5: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
6: Akkor mit hívjak majd?
5: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
6: De a kórház? Milyen kórház?
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
8: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
9: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kupon akciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
10: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
5: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: A fővárosban erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér irányában. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig. Illetve a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Telítettek a sávok a Váci úton befelé szakaszonként, a Hungária körgyűrűn és a Nagykör úton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában. Közműjavítás miatt már lezárják a Kőbányai útról a Pongrác útra a jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
15: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Nem vesz részt a Fidesz az új alkotmánybírák megválasztásában. 54 millió forintos bírságot kapott a MÁV. A száj sújtja a román-magyar határvidéket. Esős hűvös időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Kronoszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz. A parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Óriási különbségek vannak a nyugdíjak között. Attól függően, hogy hol él egy nyugdíjas, akár több tízezer forintos különbséget is tapasztalhatunk. A 2026. januári adatok szerint Budapesten volt a legmagasabb a megyei átlag, 311 ezer forint, még Bács-Kiskunban csak nem 79 ezer forinttal kevesebb. A járások között még nagyobb az eltérés. A budakeszi járásban az átlag meghaladta a budapesti értéket is, míg több járásban 200 ezer forint alatt maradt. A fővároson belül a 12. kerületben volt a legmagasabb, 358 ezer forintos átlag, a 20. kerületben viszont csak 282 ezer forint. 54 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. A száj sújtja a román-magyar határvidéket. Arad megyében, ahol 6-7 tonna a kukorica átlagtermése hektáronként, idén 200 kilót arattak. A búza és a napraforgó is töredékét hozta a megszokottnak, közel 1300 gazda jelentett aszálykárt. A negyedik éve tartó szárazság miatt

0: jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma, estig több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső is hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brownout Austini Latin Funk csapat a Gruppo Fantasma Austini Latin Funk csapat oldalágaként indult 2003-ban. 14-ben aztán nekik is lett egy oldaláguk, a kizárólag Black Sabbath dalokat játszó Brown Sabbath Austini Latin Funk csapat, amely még Ozzy Osbourne tetszését is elnyerte. Legalábbis nem harapta le senki denevérének fejét miatta. De a sima, nem oldalágas Brownout is készített különleges átiratokat. 2016-ban például a Chicano rapper Kid Frost 90-es La Raza

című trackjét gondolták újra. Hangsúlyosan kiemelve a Frost számban is hangmintaként szereplő 70-es El Chicano tétel, a Viva Tirado taktusait. És még mindig nem jutottunk el az alapműhöz, mert már ez a latin rock felvétel is a Gerald Wilson Big Band 1962-es azonos című jazz szerzeményének feldolgozása.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az eredeti 1967-es Spider-Man rajzfilm mozi fő témája, melyet Bob Harris komponált, és melynek szövegét az Oscar-díjas Paul Francis Webster írt, hamar valódi jazz standardé vált. Nem csoda, hogy rengetegen feldolgozták. Az Aerosmith, az Apollo 440, a Distillers, Brian May, The Ramones, Jack Black, Will Smith, a Flaming Lips és Timbaland mind elkészítették saját változatukat, ahogy Michael Bublé is. A felújított mozi második részéhez 2004-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dinah Washington a blues királynője. Az énekesnő rövid karrierje alatt forradalmasította a jazz és blues műfajokat. A 20. század egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon. Fájdalmasan fiatalon, 39 évesen halt meg 1963-ban. De rövid karrierje alatt tucatnyi olyan slágert énekelt el, amelyek a mai napig feltűnnek reklámok és filmek aláfestő zenéjeként. A DJ-producer kultúrkör is remek alapanyagként hasznosítja, örökíti tovább a művésznő dalait.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, még a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-éig az örökké valóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökké valóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-éig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Babamama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban, Most a Rossmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
2: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét! Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Okoztak némi fejfájást Quentin Tarantino számára a 2012-es Django elszabadulhoz íratott új dalok. Ennio Morricone az Ancora Qui kapcsán keserűen nyilatkozott a közös munkáról. Aztán visszakozott, mondván szavait pontatlanul idézték. Majd amikor már úgy tűnt, hogy lenyugodtak a kedélyek, az incidens megismétlődött a 2015-ös Aljas 8-as filmzenéjénél. Frank Ocean Wiseman című szerzeményét pedig rendkívül nagyra tartotta a rendező, de úgy érezte, egyik jelenethez sem illik. Ezért aztán egész egyszerűen kihagyta a moziból. Azonban Anthony Hamilton és Elaina Boynton dala, a Freedom, szerencsére nem maradt ki, és nem is szidott miatta senki senkit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mick Jagger, Grammy és Golden Globe díjas dalszerző, színész, lemez és filmproducer, a legendás Rolling Stones énekes frontembere. Teljes polgári neve Sir Michael Philip Jagger. Károly Velszi herceg ütötte lovaggá 40 éves zenei munkásságának honorálásaként 2003. december 12-én. Keith Richards, Stones gitáros, nem is nagyon akart ezt követően újra színpadra állni vele.
2: Yeah!

0: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és a Rádiókafét hallgatjátok.
1: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A Van filmzenekar nem csupán egy zenei formáció, hanem egy érzés lenyomata, amely a 2014-es Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című kultfilm zenéinek élő tolmácsolóiból nőtt ki. Később a rossz versek hangulatát is ők öntötték dallamokba. Koncertjeiken nem pusztán zenélnek. Képekkel, filmrészletekkel, finom nosztalgiával szövik át az élményt, mintha egy érzelmes mozi jegyet váltanánk a valóságra.

a pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem lett enne. Meg de sajnos elvett.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: 5 év múlva jöhet az euró Magyarországon. Tovább gyorsítaná az autóipar elektromos átállását Kína. Mikro műanyagfaló műanyagot fejlesztett ki egy 18 éves lány. Esős hűvös időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 5 éven belül elbúcsúzhatunk a forinttól, legalábbis a Hold alapkezelő szakértői szerint erre jelenleg 70% az esély. A becslés alapján az euró bevezetésekor 350 és 380 forint között lehet az átváltási árfolyam. A pontos időzítés még kérdéses, és nagyban függ a költségvetési helyzettől, valamint a kormány gazdaság politikájától. A szakértők szerint az euró bevezetése csökkentheti az árfolyam és inflációs kockázatokat, és kiszámíthatóbbá teheti a gazdaságot. Holnap mutatják be azt a jelentést, melyet a gyermekvédelemben az előző kormány idején elkövetett visszaélésekről készítettek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával. Megvan a Waberers új neve és márka koncepciója. A bejelentést legkésőbb november közepéig teszik meg. A vállalat eközben folytatja raktárhálózata bővítését. Nyugat-Magyarországon 30 ezer, Debrecenben 20 ezer négyzetméteres csarnok készül. Ecser mellett 20 milliárd forintból épül hűtő és fagyasztó raktár 2028-ig, Szegeden pedig logisztikai központot alakítanak ki. Külföldön Belgrád mellett és Szlovákiában is terveznek beruházást. A cég eurós árbevételét 401 forintos árfolyamon fedezték le 2027 első negyedévéig. Pontosan 25 éve, 2001. szeptember 11-én történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant, egy negyedik pedig az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. Kína rákapcsol az elektromos átállásra. Az új 5 éves terv szerint 2030-ra az új személyautók 70%-a, a haszongépjárműveknek pedig 40%-a elektromos vagy hibrid kell, hogy legyen. Peking az önvezető technológia bevezetését és a kínai gyártók globális megerősödését is célul tűzte ki. A célok pedig reálisak. Augusztusban már 65% volt az elektromos és hibrid autók részesedése a kínai piacon. Növényi alapú, biológiailag lebomló műanyagot fejlesztett egy 18 éves ír diáklány. Az anyag lebomlása során enzimek szabadulnak fel, amelyek képesek lehetnek a környezetben található PET alapú mikroműanyagok lebontására is. 6 hét után a kísérletekben használt mikroműanyag mennyisége is csökkent. A technológia egyelőre kísérleti szakaszban van, de a cél, hogy később például csomagolások és szemetes zsákok készítésénél is használható legyen.
0: Időjárás a Rádiókafén.
7: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma. Estig több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégeim dr. Frank Evelin és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumának elnöke és alapítója. Sziasztok!
8: Sziasztok!
9: Szia Marian!
3: Évfordulókról beszélgetünk első körben, vagy évfordulókból indulunk ki.
9: Igen, 2011. szeptember

0: Nagyon sokan foglalkoznak emberi jogi ügyekkel, de az a fajta elhivatottság, hogy kizárólag, vagy szinte kizárólag ilyen ügyekkel foglalkozzon, az Daninak kifejezetten a sajátja volt, és azóta is visszük tovább ezt a szellemi örökséget. Illetve hát, ahogy említetted is, az életvégi döntéseknek a legalizálásáért folytatott küzdelmét is tovább visszük Petivel.
1: Igen, ugye azt tudni lehet, ugye neki volt egy gyógyíthatatlan betegsége, amivel közel 2 évet élt, majdnem 3-at.
2: Hát, miután diagnosztizálták, még majdhogy nem pontosan 25 hónapig volt közöttünk Dani, de ő az első jeleket 2021 júliusában már tapasztalta magán, tehát 2022 augusztusában kapta meg úgymond a halálos ítéletét szegény, és 2024 szeptember végén hunyt el.
1: És neki az egyik ügyelet az életvégi döntés kérdése. Ami én azt hiszem azóta, és akárhányszor beszélgetünk, én ezt mindig kiemelem, hogy ez nem arról szólt, hogy ő a saját élete végén feltétlenül dönteni akar, és azt akarja mondani, hogy akkor legyen vége, mikor ezt ő kitalálja, hanem alapvetően elkezdte ezt foglalkoztatni, hogy az emberi élet, az emberi méltóság vége, eleje, kezdete hol van, ebbe mennyire lehet belenyúlni, hogy lehet ezt tiszteletben tartani, és elkezdett ezért küzdeni. És azt mondhatjuk, hogy maga az egyéni jogi ügy az nem ért célba, tehát ő ebben tulajdonképpen elutasítások sorát tapasztalta meg, akkor is, ha végigvitte az ügyet, de lett belőle egy társadalmi párbeszéd, ami azóta is tart, és azt hiszem, hogy egyre nagyobb teret nyer.
0: Ezt nagyon jól látod. A Daninak a strasbourgi küzdelmét végig kísérhettük a magyar nyilvánosságban, amihez társult egyébként a magyarországi küzdelme is, ugyanis
1: igen.
0: Próbált...
1: Itt is valami empátiára találni.
0: Egyrészt legalább. Empátiára találni, másrészt pedig ugye népszavazási kezdeményezései igen. is voltak, amiket egészen az Alkotmánybíróságig minden fórum elutasított. Viszont maga mellé állította egész Magyarországot. A legkisebbektől a legnagyobbakig, a legkisebb faluból származóak, a fővárosból származókig mindenki ismeri, ismerte Daninak a nevét, és ismerte azt a küzdelmet, amit ő folytatott. Ami nem pusztán egy strasbourgi ügy volt, mert hát abból több ezer van minden évben csak Magyarországról, hanem egy embernek heroikus küzdelme a méltóságért és az élet méltó befejezéséért, mert nem tudunk eltekinteni attól, hogy egyszer mindegyikünknek meg fog állni az órája. És amikor odaérünk, akkor ezt szeretnénk talán méltó módon befejezni.
1: És talán ez a legfontosabb, nem? Ez a méltóság, méltó, ez a legfontosabb szó ebben. Talán én kapásból a színdarabbal jövök. Ugye Dani halála előtt ő még ott lehetett a bemutatón, készült egy színdarab. Tulajdonképp ennek azt hiszem a fő mondandója, hogy tényleg azt keresi, hogy hol van az a pont, ahol még egy nap tökéletes, ahol egy nap jó, és mikortól van az, hogy ez már csak szenvedés. Ennek egyébként ugye a Hadszín adott otthont,
2: igen,
1: azért mondjuk el a kereteit, Szentecki Zita rendezte.
2: Igen, Bíró Bence a dramaturg, és Dani írta többek között, ő tulajdonképpen csak ennek a színdarabnak kvázi a vázát, a fő történeteit vetette így papírra, többek segítségével, akkor szegény már nem tudott saját kezével írni, amikor ez a színdarab készülgetett. És ezek alapján, a leíratok alapján készítették el Bíró Bencéjék Zitával a színdarabot, ami szerintem nem vagyok objektív véleményforrás ebben, szerintem fantasztikus színpadi alkotás lett, azóta is hatalmas nagy sikerrel játsz a Hadszín, és nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig ez a darab, ez repertoáron marad. Én mindig beszélek emberekkel, akik ismerősökkel, barátokkal, akik ezt a darabot megnézik, és nagyon hasonló a fő vélemény a színdarabról. Sosem megy haza senki a színdarab után azonnal, hanem gyorsan keresnek egy helyet, tovább lehet ülni, kibeszélni, átbeszélni, mert hogy annyira gondolatébresztő és a szó pozitív értelmében érzelemkorbácsoló a színdarab egésze, de hát a vége az meg különösképpen olyan, amikor Dani hangját halljuk, hogy az emberekben ténylegesen elindul valami, és talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy azért járunk színházba, hogy valami megmozduljon bennünk.
1: Nem
2: ezért,
1: túlzol.
2: Ezért ez a színdarab, ez teli találat. Azt gondolom, én most nem fogom tudni megnézni október végén, a darabot, akkor játsza ismét a hadszín, de még remélem, hogy idén lesz lehetőségem elmenni és élőben megnézni ezt a darabot, mert nagyon a szívem csücske.
1: Viszont akinek nincs, annak azt most mondjuk el, hogy az idei E-Színház Fesztivál a repertoárjában, nem, hogy a repertoár, a versenyprogram, ha mondhatom így tulajdonképpen, igen, beválogatta.
2: Ami... Igen, így van, és ez nagyon fontos, és örülök, Marian, hogy behoztad ezt a témát, mert ez

0: így igaz, hogy a 6. Színház Fesztiválba bekerült a Egy tökéletes nap című színdarab. A fesztivál szeptember 18 és 27 között kerül megrendezésre, és akkor otthon nézheti az ember otthon, egyedül magányában a színdarabokat. Úgy emlékszem, 14 darab van a honlapon, amelyek közül lehet választani, és lehet szavazni is. Úgyhogy talán szabad ennyi sportszerűtlenséget elvállalnom, hogy én biztos, hogy az Egy tökéletes napra fogok majd szavazni, már csak Dani okán is, de több olyan darabot láttam a felsorolásban, amiket még nem láttam színdarabon, vagy élőben színházban, de biztos, hogy meg fogom nézni a darabot otthonról.
1: Igen, és az E-színháznak ez szerintem egyébként egy nagyon nagy ereje, hogy ez azt jelenti, hogy nem az a 266 ember tudja megnézni, aki a, nem tudom, havi egy élő játékra jegyet vesz, hanem ezt meg tudják nézni határon túl élők is, bármikor, ugye ezt az ember maga dönti el. Nyilván a síkképernyő az más, mint a színpad, de van, akik azt mondják, hogy ez így tökéletesen megfelel nekik, illetve ettől függetlenül az élményt megkapja, tehát látja azt, amiről szól ez. És képzeljétek el, hogy bennem volt egy olyan, szerintem már beszélgettünk annyit, hogy ezt nyugodtan idehozhatom, hogy nem volt egy olyan belső érzés, hogy ahogy majd haladunk előre az időben, előbb-utóbb le fog kerülni ez a darab a repertoárról, mert ugye azért azt már tudjuk mai piaci gazdasági körülmények között, hogy nyilván minden darab addig marad fönt, főleg a magánszínházakban, ameddig arra van nézőközönség. És hogy hát akárhogy is nézzük, de ahogy haladunk előre, gyorsul a világ, rohan a világ, van, hogy kevesebben tudják majd egyszer csak, hogy ki is volt a Karsai Dániel és mit csinált, de úgy látom, hogy nem, mert hogy ti mindent megtesztek azért, hogy az ő története és a történetéből kiinduló, egyébként ki tudja, mikor lesz vége téma, az felszínen maradjon.
2: Egyfelől igazad van, hiszen mi is aktívan próbáljuk Daninak az emlékét ápolni a közéletben. Másfelől viszont talán vagyunk annyira szerencsés helyzetben, hogy Daninak az emlékét ápolja a közélet. Számos olyan esemény van, még a mai napig is, ahol Dani előtt főhajtanak, akár egyetemek, akár szakmai kamarák, egyéb szakmai vagy civil szerveződések, vagy akár egy-egy iskola, egy diák, akik szeretnének Daninak az ügyével, és egyébként, vagy azon keresztül az emberi méltósággal foglalkozni. Nyilván a bennem rejlő örök pesszimista az azt mondja, hogy egyszer ennek is vége kell érjen, de azt gondolom, hogy ha egyszer véget ér a Daninak a története, akkor az akkor fog bekövetkezni, hogyha már nem lesz szükség, erről beszéljünk.
1: Agy előmozdulás lesz ebben a témában.
2: Igen, mert most már közéletileg újra merünk beszélgetni ilyen nagyon-nagyon erős és megosztó témákról. Akár szakmai fórumokon, most legutóbb például a Tudományos Akadémián voltunk egy csodálatos workshopon, ahol nagyon szép interdisziplináris panelbeszélgetéseken vehettünk részt, filozófiai, orvosi, jogi, mindenféle szempontból, de éppen az elmúlt napokban kaptunk egy felkeresést egy gimnazistától is, aki szeretne foglalkozni ezzel a témával. Tehát minden egyes szegletében a társadalomnak benne van a vágy az emberi méltóságra, és az emberi méltóság minél inkább történő kiteljesítésére. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy igen, el fog jönni az a pillanat, amikor már nem fogunk Daniról beszélni, de akkor is Dani köztünk lesz. És ez lehet, hogy nagyon erős, és kicsit már közhelyesnek tűnő mondatnak tűnik, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy akkor nem kell majd Daniról beszélnünk, amikor egy kicsit már ilyen utopisztikusan valóban a méltóság az a lehető legteljesebben ki tud bontakozni mindenki életében.
1: És mit gondoltok, hogy hol tartunk ebben a témában, az erről való beszélgetésben, mert hogy itt ugye maga a téma önmagában érzékeny, félelmetes, feszültséget keltő, szomorú, sok mindent lehet rá mondani. De még az, hogy hogyan tegyük ezt ki az asztalra, hogyan beszéljünk mondjuk akár középiskolásoknak, akár nem tudom, bárkiknek is róla, tehát tulajdonképp azt is még meg kell fogalmazni, azt is még ki kell taposni, és én azt látom, hogy ti a különböző szerepléseitekkel ezt az utat is igyekeztek járni, mennyire vékony jég ez?
0: Ez vékony jég, és nagyon jó a kérdés, nekem nagyon tetszik. Most természetesen, amikor veled ülünk le beszélgetni, akkor mi Evelinnel nem készülünk rá fel, mert téged ismerünk, már több alkalommal voltunk együtt, kerekasztal beszélgetést is csodálatosan vezettél, amikor jöttél hozzánk. De természetesen, amikor megyünk valahová meghívásra Evelinnel, mi előtte egyeztetünk, ennek különböző szokott lenni így a munka megosztása, de vázasszerűen mindig összeállítjuk, hogy mik lesznek majd, lehetnek majd a topikok, mindig mi is élünk a javaslat lehetőségével, és igyekszünk úgy irányítani ezeket a megjelenéseket, hogy mindenképpen hangsúlyos legyen az, amit mi el szeretnénk mondani, de feltétlenül ahhoz hangolva, akikkel majd ott fogunk találkozni. Most, hogy úgy tűnik, hogy valószínűleg idén lesz lehetőségünk egy neves budapesti gimnáziumba is ellátogatni ezzel a témával, ez egy teljesen új terep lesz, és biztos vagyok benne, hogy több alkalommal fogunk Evivel egyeztetni, hogy ezt a témát hogyan tudjuk úgy a kisfelnőttek, diákok lelke elé tárni, hogy ez mindenképpen befogadható legyen, a lényeget is át tudjuk adni, és ugyanakkor ne legyen rémisztő, meg ijesztő, mert pont ez ellen igyekszünk dolgozni nap, mint nap Evelinnel, hogy ezt a tabut megpróbáljuk a lehető legügyesebben és leghatékonyabban lebontani, vagy ledönteni, úgymond. Tehát ez egy mindig attól függ, hogy hova megyünk, meg akikkel fogunk találkozni, rakjuk össze Evelinnel azt a kvázi csomagot, amire azt gondoljuk, hogy ez a leginkább befogadható, és mi mindig nagyon szerintem kijelentem, hogy szerencsések vagyunk, mert akárhol, akárkikkel beszélgettünk, akárki volt a moderátor, mindig partner volt, mind a közönség, mind a moderátor, abban, ahogy beszélgettünk erről a témáról. De egyébként nem egyszerű a feladvány, és mindig nagyon ott kell lenni észben.
1: Na hát igen, ahogy az jutott eszembe, hogy szóval ez mindenkit érint ez a téma, mert hogy mindenkinek az élete véges, és vagy azért érint, mert a körülötted lévők, család, szülők, és így tovább, aztán majd egyszer meg saját jogodon. Szerintem azon azért mindenki gondolkodik az élete egy pontján, hogy lesz ez. És hogy lesz az, ha ő kiszolgáltatott, ha ő nem tud magáról gondoskodni, és ez is rémisztő és ijesztő. És ugye nemrégiben volt egy fesztivál vidéken, akikkel mi beszélgettünk, ahol szintén szó volt róla, hogy ti ott lesztek majd. Oda például nagyon jól oda tudtuk hozni, hogy mert hogy régen a kis társadalmakban, vagy a kis közösségekben, a falukban, de valószínűleg nem csak ott, hanem egyáltalán, régen ez nem volt annyira elidegenítve a halál az otthontól. És itt én is eszembe jut, hogy az én nagypapámat a család, az unokatestvérei készítették elő a temetésre. És ez ugyanolyan természetes volt, mint mikor élt. Szóval, hogy igazából mi elidegenedtünk ettől a témától, csak ezt nagyon hosszan fejtegettem.
0: Igen, ez így igaz, hogy régen ez az egész kérdéskör, ez az egész úgymond élethelyzet itt ott volt velünk folyamatában. És az idő múlásával így a társadalom fejlődésével, technikai fejlődéssel, meg minden mással, ami így az életünkbe úgymond begyűrűzött a 20. században, ezt kvázi kiszervezte az élet, a mi életünk alól nagyon csúnyán, bután megfogalmazva. És emiatt került sor úgymond az elidegenedésre ezzel a témával kapcsolatban, ami miatt elkezdtünk tőle félni, mert régen mindenki otthon végignézte, hogy te is most elmesélted, hogy nagypapától hogyan búcsúztatok el.
1: És ez a méltatlanságot is ez hozta be, mert egyébként addig, amíg családi körben van, még ha nem is tud magáról gondoskodni, méltó körülmények között van.
0: Igen, és hát ugye a szerettei között is még lehetne folytatni a sort. Emiatt kialakult ez a fajta félelem, mert most már nem vagyunk jól, meg kicsit fáj a fejünk, vagy nagyon fáj a fejünk. Kórház, aztán valami történik a kórház falain túl, de azt ugye már a rokonok, barátok már ugye nem látják. Szombaton 4-től 6-ig tudunk menni, idézőben nyilván sokkal többször tudunk menni látogatni a szeretteinket, de hogy már ő ott van bent. És ez is egy olyan, számomra kicsit egyébként megmondom őszintén, nehezen megfogható része ennek a témának, hogy ezt a fajta úgymond tabusítását ennek a témakörnek, ami az életünknek a velejárója lett 20. század elejétől fogva, hogy már intézménybe kerül be ez a probléma, ezt hogyan tudjuk kvázi úgy visszafejteni és a jó irányba elindítani, hogy merjünk erről beszélni és merjünk erről konkrétumokkal egyébként alátámasztva, úgy a hallgatósághoz kapcsolódva tudjunk erről értekezni, hogy ez a végén egyébként egy hatékony beszélgetés legyen. És ez nem egy olyan nagyon egyszerű feladvány, mert bár az embereket mindig, a hallgatókat nagyon-nagyon nyitottaknak találjuk, de én picit szoktam érezni a beszélgetések elején, meg úgy egyébként a mindennapokban is, hogy igen, fontos téma, de hát most miért foglalkozzak ezzel 41 évesen, 36 évesen, hát majd fog történni majd ez valahol. Tehát a tudatosság a tekintetben nagyon alacsony szinten van még főleg idehaza, hogy persze most igen, 31, meg 45 évesen, 56 évesen, valóban kutyabajunk nincs idézőjelben remélhetőleg, de hát még, ameddig nem mentünk el orvoshoz és nem néz meg valamit, de lehet, hogy mondjuk egyébként 30 perc múlva, vagy 30 év múlva viszont meg már oda kerülünk, és akkor kell róla elkezdeni gondolkozni, amikor már lehet, hogy egy kicsit késő. Miért nem lehet erről már akkor elkezdeni érdemben gondolkozni és tervezni, ezért lesz nagyon jó majd a jövő hétvégi fesztiválunk, hogy lehessen erről tervezni kvázi teljes nyugodtan, nyugodalomban, rokonokkal, barátok, házastársal tervezni az élet végét, amitől nem kell félni, hanem csak elkezdeni róla beszélni, hogy hogy is képzelem el utolsó egy hónapot, utolsó egy órát, életvégi tervezésnek a ritmusa, nem tudom, hogyan megfogalmazni, hogy jó lenne, hogyha életünk része lenne.
2: Erre egyébként van számos jogi lehetőség is, nyilván nem szeretnék senkit sem mutatni a paragrafusok száraz idézgetésével, de akár egy élő végrendeletnek a megalkotása, amiről nagyon kevesen tudnak, még az orvos szakmában is viszonylag kevesen találkoznak valódi élő végrendelettel. Ön ugye kifejezetten azon egészségügyi rendelkezéseket tartalmazza, amelyek mondjuk akár egy ellátás visszautasítását is eredményezhetik. De ugyanígy például a hospice-nak az elvi szintű lehetősége is egy ilyen körülmény, ami létezik Magyarországon a hospice ellátás, viszont a valóságban a hospice-ra szoruló személyeknek a nagyon-nagyon picike töredéke tud csak valódi hospice ellátásban részesülni. Holott annak pontosan az lenne a lényege, hogy az élet végéhez közeledve egy olyan méltóságteljes körülményben tudjon, vagy olyan méltóságteljes körülmények között tudjon élni az adott személy, amire egy ilyen kiszolgáltatott állapotban szüksége van. Tehát ez nem pusztán csak egy egészségügyi ellátás, hanem valóban a családdal együtt működve egy olyan fajta méltó elmúlást próbál biztosítani a hospice-ba került személyeknek, amire szerintem mindenkinek szüksége lehet. Tőlünk egy kicsit nyugatabbra. Nyilván nem szeretném a szomszéd fűje zöldebb parafrázist ide behozni, de sajnos tényleg így van, hogy például Ausztriában egy tartományi szintű kórházban is nagyon sok hospice ágy van, külön hospice részlegek vannak. Ezt sajnos családi példából tudom ide citálni, mert én is láttam a saját szememmel. Tehát nem csak a kiváltságosoknak, vagy azon nagyon keveseknek a lehetősége a hospice-ba jutás, mint például Magyarországon, hanem az általános ellátásnak a része. És a hospice szakemberek Magyarországon is nagyon-nagyon igénylik a hospice ellátásnak a fejlesztését, és mi is maximálisan mellette vagyunk. Ugyanis az életvégi tervezés az nem csak az asszisztált öngyilkosságból szól, az egy nagyon szűk szegmense ennek az egésznek. Ebbe beletartozik az is, hogy milyen ellátásokat szeretnék, milyen ellátást nem szeretnék kifejezetten, illetve hogyan szeretném én valóban, ahogy Peti is említette, az életem utolsó napjait megélni. Mert ezen nem csak keresztül kell esnünk. A halál igenis az életnek a része. Ezen úgy kell átmennünk, hogy valóban az előtte levő néhány tíz, vagy néhány, vagy akár száz évnyi életünk az valóban méltóvá váljék a halálban is.
0: Bocsánat, csak még egy gondolat így ehhez, amit most Evi elmondott az elmúlt pár percben, hogy hospice ellátási idehaza én számoknak bűveletében élem minden napjaimat, és a legutolsó fesztiválunkon, az Ördögkatlan Fesztiválon hangzott el, hogy egy hospice-ban dolgozó szakembertől, hogy hány hospice ágy is van Magyarországon jelenleg, és amikor elhangzott a szám, akkor nekem tátva maradt a szám.
1: Igen.
0: Mert hogyha nem ti jól emlékszem, 425 darab ágy van.
2: Nagyságrendileg
0: igen.
2: 1000-nél kevesebb.
1: Igen.
0: És
1: igen, nem tudom.
0: Ez valami egészen elképesztően, ijesztően alacsony szám és adat. Tehát ha fogjuk meg a pozitív oldaláról az egész kérdéskört, van hová fejlődni, legalább tudjuk, hogy honnan indulunk el ebben a témakörben, ezt a részét nézve ennek az egész nagy szövevényes kérdéskörnek. Szerintem egy majd 10 milliós országban 425 vagy 400 valahány hospice ágy, az egy olyan alacsony szám, ami tartatatlan.
1: Abszolút, és én ide is fogom citálni egyébként a nyugati példákat, tehát hogyha te nem akarod magadra vállalni a szomszéd hülye zöldebb sztorit, én fogom, csak zene és feles infók, de utána meg fogjuk nézni a kitekintést, mert hogy volt változás, és egyébként meg ti voltatok Barcelonában is, úgyhogy ezekre is kitérünk, jó? Csak akkor maradjon itt a hallgató is velünk, vendégeim dr. Frank Evelin és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke és alapítója.
3: Rádió Café. Mária Remetén, az FM 98-as frekvencián.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: ho! Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
7: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is dr. Frank Evelin és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke és alapítója, és ugye Karsai Dániel szellemi hagyatéka, én így hívom, az ő életében folytatott küzdelem az életvégi döntés jogáért, ennek tulajdonképpen a társadalmi párbeszéde, a társadalomba való bevitele, a különböző oldalról való megvilágításra, mondhatom azt, hogy ezt már abszolút ti virágoztatjátok ezt a részét ennek a területnek, témának, és ti figyelitek nagyon azt is, hogy mi történik külföldön. Egyébként, ha valaki tudni akarja, én mindig tőletek kérdezem, hogy na, és akkor hol mi történt. Először nézzük meg, volt egy barcelonai utatok, ott nézzük meg, mi történt, és aztán utána megnézzük a környező országokat.
2: Márciusban kaptunk egy felkérést a World Federation of Right to Die Societies-től, hogy előadóként vegyünk részt Barcelonában, júniusban egy konferencián, ami gyakorlatilag az európai asszisztált öngyilkossági jogfejlődéssel kapcsolatos előadásokat foglalta magában az első szekcióban. Utána volt egy kerekasztal beszélgetésünk a többi meghívottal. Végül pedig elindítottunk egy kettős petíciót, aminek keretében még egyébként a mai nap is lehet szavazni, illetve voksokat leadni a lastright.eu oldalon, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió jogalkotása elé szeretné vinni a World Federation az asszisztált öngyilkosságnak a kérdését, illetve az élő végrendeleteknek a kérdését is. Ugyanis ennek a világszintű szervezetnek, illetve a Humans nevezetű európai civil szervezetnek az az elgondolása, és ehhez mi is csatlakoztunk, hogy igenis szükség van Európai Uniós szintű közös harmonizált jogi szabályozásra, egyfelől az élő végrendeletek kapcsán, hiszen most már ugye az Európai Unióban egyáltalán nem elrugaszkodott példa az, hogy valaki nem csak a saját országában éli az életét, és előfordulhat az is, hogy akár az élete végéhez közeledve egy másik országban van, viszont az élő végrendeleteknek a kérdése az nincsen EU-s szinten szabályozva. Tehát ha csak nekem nincsen egy magyar élő végrendeletem, amit aposztíjoztatok, mindenféle nyelven, amit egyébként az adott országban, ahova én fogok menni, ott azt azonnal érteni is fogják, és egyébként el is fogadják, mert mondjuk olyan formában teszem meg, akkor nem fogják tudni elfogadni az én élő végrendeletemet. Magyarról magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy Magyarországon közjegyző jogiratba kell ezt foglalni, és hogyha mondjuk van egy külföldi állampolgár, akinek a saját országa szerint van egy élő végrendelete, de az nem közjegyző jogiratban van foglalva, akkor azt Magyarországon nem kell érvényesnek tekinteni, sőt nem is lehet érvényesnek tekinteni.
1: Az embernek egyszerűen leveg a víz saját buktatóinktól.
2: Igen.
1: És most majdnem kimondtam hangosan, tudom, miért nem lettem jogász. Megfolytást kérlek.
2: És tudod, ahogy például a COVID igazolványokat tudtuk nagyon rövid idő alatt harmonizálni Európai Uniós szinten, hiszen talán már el is felejtettük, de akkor mindenkinek az emlékezetébe idézem, hogy a kis plastikkártya COVID igazolványainkon túl volt egy ilyen kis QR kódos COVID igazolványunk is, talán mindenki emlékszik rá, és az egy közös Európai Uniós forma volt. Ezért a Magyarországon kiállított ilyen igazolványt, azt tudtuk használni Franciaországban, Spanyolországban, stb. És egy ilyenfajta közös élővégrendelet formot szeretnénk elérni, és ugye ezen túl egyébként szeretnénk az asszisztált öngyilkosságnak egy közös minimum standardját is elfogadtatni az Európai Unióval. Ezzel kapcsolatban pedig, ha minden jól megy, akkor november elején az eutanázia világnapján fog majd a World Federation of Right to Die Society, illetve a Humansnak a képviselője felszólalni az Európai Parlamentben, és erre az ülésre úgy néz ki, hogy mi is meg vagyunk hívva.
3: Pont ma este lesz egyébként egy beszélgetés a szervezőkkel, meg a World Federation vezetőivel, hogy gondolom én, hogy majd erről lesz szó ma este ezen a beszélgetésen, hogy majd november elején hogyan, mikor találkozzunk. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog elhangozni ezen a beszélgetésen ma este 8 órát.
1: Én igazán büszke vagyok arra, hogy Szóval, hogy elég sokat elértek, és messzire juttok ezzel, ebbe a témába, azzal együtt, hogy van még dolgotok, úgyhogy nem baj, hogyha nagy lépéseket tesztek. De mi van a környező országokban? Ugye azt tudjuk, hogy vannak államok, ahol teljesen legális az eutanázia, de vannak, ahol meg már foglalkoznak ezzel, és oda akár tekinthetünk is ki, hogy ahol ez a folyamat zajlik, és megnézhetjük, hogy társadalmi szinten, ugye azt is hozzá kell tenni, mindig behozom ezt a társadalmi érettség kérdést is, hogy tartunk-e ott. Szóval, hogy milyen lépéseket láttatok ti ebben a folyamatban, és hol tartunk?
3: Akkor picit átveszem a szót, de aztán Evelyn minden neki fogja majd egészíteni, remélhetőleg. Számos országban egyébként az Európai Unióban, ha jól emlékszem, 80 jelenleg, ahol már valamilyen szinten szabályozták ezt az egész kérdést.
1: 8 van.
3: Igen, 8 darab, igen, így mondom. Nem 8 és 0, még igen, ott nem igen. Tartunk. Igen. Hozzánk legközelebb talán Szlovénia példája van igen. Így a földrajzi közelség okán, de ott most ezt picit nyugvópontra került ez a történet, mert a népszavazáson elutasították a tavaly elfogadott törvényt, úgyhogy most emlékeim szerint most 2 éven keresztül nem fog foglalkozni ez a szlovén parlament, de idén nyáron Franciaországban volt ezzel kapcsolatos törvényhozás, és tudtam már most az alkotmánybíróságnál, a francia alkotmánybíróságnál pattog a labda, hogy ratifikálja ezt a törvényt, amit a francia törvényhozás megszavazott idén nyáron. Így ami megállapítható, szerintem ezzel nagyon nagy rizikót nem vállalok, hogy itt az Európai Unióban teljesen egyértelmű a trend. Tehát az utóbbi bő 20 évben folyamatosan nyíltak ki ezek a kapuk. Persze most még úgymond idézőben csak 8 országnál tartunk, amely ahol már valamilyen szinten rendezték ezt a kérdést, de ezek az ajtók ahol kinyíltak, sehol sem záródtak be. Azt nem tudom, hogy pontos jelenleg hány Európai Uniós országban hol tart a társadalmi párbeszéd, de én merem hinni azt, hogy majd mindenhol egyébként ilyen típusú témájú beszélgetések vannak, folynak, és aztán valahová idő múlva majd el fognak jutni azokban az országokban is. Van, ahol kicsi az aktivitás, amiről konkrétan tudunk, de itthon szerintem etéren jól állunk, mert hát mi is most itt vagyunk nálad vendégként, és beszélgetünk erről a témáról, és csak idénre még van, vagy 4 meghívásunk Evelynnel, és már az év vége felé tartunk, ahol ez lesz a téma. Úgyhogy szerintem ez nagyon pozitív, ez az irány, meg ez a trend, úgyhogy át is passzolom most a szót Evelynnek, hogy konkrétan szakmailag is mondjon.
2: A társadalom érettségét hoztad be, ami szerintem egy nagyon fontos tényező, egyrészt a párbeszédben, másrészt pedig egy későbbi legalizálásban. A társadalomnak az érettsége mellett szerintem, ami nagyon fontos, egy ilyen szinte már tabu téma esetében az az, hogy volt-e konkrét ügy, vagy konkrét eset, amihez a társadalom tud viszonyulni. És nem vagyok statisztikus és szociológus sem, viszont amilyen példákat eddig én megismertem, ott mind-mind az volt a tapasztalatom, hogy azokban az országokban tudott elindulni valóban egy nagyon katalizált társadalmi párbeszéd, és az később tudott akár egy jogi szabályozásban is kicsúcsosodni, ahol konkrét ügy volt. Mi esetünkben Dani rúgta be az ajtót a kerekes székéből a magyar társadalomra, mert előtte nem beszéltünk erről. Tehát egyszerűen, ahogy beszéltünk, az előbb is említettétek, ez egy olyan szintű tabu volt a magyar társadalomban, amivel senki nem akart szembenézni. Tehát mindenki úgy kezelte a családtagjai, vagy akár a saját halálát is, hogy csak essünk túl rajta, csak ne kelljen róla beszélni, ez kellemetlen, ez visszajogtató, és nyilvánvalóan most társadalmi szinten mondom a hozzáállást, egyén szintjén bizonyosan nagyon sokan megélik a tragédiákat, és próbálnak valamilyen módon viszonyulni hozzá, de a társadalom egyszerűen nem akart tudomást venni arról, hogy az életnek a vége az nem csak egy történés kell, hogy legyen, hanem az egy olyan folyamat, amihez aktívan kell tudnunk viszonyulni. És Daninak a példája nagyon sok szempontból szerencsés volt, mert ő egy nagyon intelligens emberként, nagyon intelligensen és humorosan hozzáállva a saját elmúlásához mutatta be azt, hogy egyébként milyen egy haldoklási folyamat. mert ez az, ami majd Douglas Adams-t idézzem, az MVP, más valakinek a problémája, amit csak akkor látunk, amikor nem akarunk oda nézni. És Dani rátette a fókuszt a haldoklásra, és azóta merünk erről beszélni, és szerintem a magyar társadalom ezáltal is tud felnőni. Igaz, most nagyon sok olyan egyéb tényező van, ami azt mutatja, hogy a magyar társadalom az már nem gyermekcipőben jár, hiszen láthatjuk, hogy április 12-én döntött az ország, és inkább egy demokratikus irányba szeretnék kormányozni saját magukat az emberek, és ezt a folyamatot mi is tapasztaljuk. Tehát például az, hogy az országgyűlésben konkrét vita van Daniról, és nem csak igen. Sárdobálás.
1: Hát sőt, volt előtte főhajtás is.
2: Igen. Volt főhajtás is, illetve az, hogy az egészségügyi tárca részéről konkrét vállalás volt annak irányába, hogy az ilyen méltóságot érintő kérdéseket, és nem csak az asszisztált öngyilkosságról beszélek, hanem akár az abortuszról is,
1: igen.
2: hogy ezeket igenis felül kell vizsgálni, azt mutatja, hogy a magyar társadalom felnőtt. Tehát itt most már beszélgethetünk erről, elindíthatjuk akár a törvényhozáshoz szükséges valódi társadalmi párbeszédet, amiben a társadalom minden rétege kifejtheti a saját álláspontját.
1: Ugye ez nektek tulajdonképpen egy küldetés, van benne munkarész, kell benne hideg fejjel, racionálisan gondolkodva, meggondolva, hogy hogyan beszélsz, adatokat összegyűjtve, információt adva. Tehát így is kell működni. De ha most azt kérdezem, hogy működtök benne úgy, mint Dani testvére, aki akárhogy is, de nyilván 2 éve gyászolja, Dani kollégája, barátja, aki ugyanígy, tehát hogyan érzitek magatokat akkor, amikor visszatekintetek erre az útra, ami már Dani nélkül van, de igazából miatta is érte?
3: Igazság szerint eszembe szokott jutni ez, hogy amikor nagyon ritka szabad másodperceimben azon gondolkozom, hogy én mit is keresek ebben a történetben, így az alapítvány alapítójaként az alapítványban, és azon agyalok, hogy majd Evivel hogyan, mikor menjünk ki, majd Brüsszelbe, Európa Parlament, és hogy ott kikkel, hogyan beszéljünk, vagy a ma esti beszélgetésről, majd mit, hogy én mindig arra csatolok vissza saját magamban, hogy persze ebben van egyféle fajta olyan katalizátor bennem, hogy igen, azért nem tudom úgymond elengedni Dani kezét ezen az optikán keresztül figyelve, mert hogy én is azt gondolom, hogy amit Dani elintott, az egy rendkívül fontos kezdeményezés és ügy, ami nem ért véget 2 évvel ezelőtt szeptember 28-án, amikor Dani elhunyt, és tudjam fogalmazzam, hogy kicsit önző módon magam miatt is csinálom ezt, mert hogy én is ebbe a kicsit kevesebb, mint 10 millió magyarba tartozom. Én is egy vagyok úgymond közülünk, és azt gondolom, és ezt nagyon őszintén és hitelesen merem állítani, hogy ez egy fontos ügy, amit nekem nem csak azért viszem tovább, mert az a vezetéknevem ami, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez egy bitang fontos kérdés. És hogyha nincs Dani, akkor ma alig ha ismerjük egymást sajnos, és hogyha nincs Dani, akkor elő az ügyről nem beszélgetünk, mert ahogy Evi is említette néhány perccel ezelőtt, Dani a kerekesszékével ránk rúgta az ajtót. Viszont hogyha ez meg már így alakult, és nekem van egy olyan csodálatos partnerem Evi személyében, akkor nincsen más opció, mint ezt továbbvinni, mert egyébként meg baromi sikeresek vagyunk, és jól csináljuk, és rengeteg a nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés, hogy igen, ezt így kell, nem csak a baráti, meg minket ismerők köréből, hanem szakmai körökből is kapjuk a nagyon pozitív visszajelzéseket. Úgyhogy ezt magam részéről ezt én így élem, meg kevésbé úgymond a gyász oldaláról, inkább úgymond kicsit szárazam, megfogalmazva úgymond a funkcionitás oldaláról, hogy viszont egy baromi fontos ügy, ezt csinálni kell.
1: Igen, nekem is ez jutott eszembe, ez a kutya kötelesség, egy picit így ez.
3: Picit, igen, de ez a hűség, ez cuki kutya.
1: Abszolút, abban benne van, igen.
2: Dani bántóan fiatalon hagyott itt minket. Igen. Egy Dani alakú űr van azóta is az én életemben, amit ilyen módon tudunk mi betölteni. Vagy akár a színdarabbal, amiről az imént is beszéltünk. Vagy a szóvicekkel, amiket a Dani mondott. Vagy egy képpel, amit Strasbourgban készítettünk, vagy készítettek rólunk az első közös tárgyalásunkról, vagy a másodikkal, amikor ugye Dani kerekes székben ült, és mi pedig az iroda tagjaiként körülötte álltunk. Tehát ez az űr, amit a Dani hagyott maga után, ez valójában sose fog tudni betöltődni. Ez mindig velünk lesz, de azáltal, hogy Danit akkor elkezdtük gyászolni, amikor kiderült az ő betegsége. A gyász, tehát nem akkor indult el az ő gyászolása, vagy gyász folyamata, amikor ő meghalt. Ezért sokkal előrébb voltunk a gyászban, amikor ő ténylegesen elhagyott minket. Utána volt az a fajta megnyugvás, hogy jó, ő most már nincsen közöttünk, de mi itt vagyunk. És hogyha mi itt vagyunk, és örökül kaptuk ezt a keserédes feladatot a sorstól, hogy Magyarországon képviselhetjük a méltóságnak az ügyét, akkor, ahogy Peti is mondta, nekünk kötelességünk ezt tenni. Másik kérdés, hogy ügyvédként én nap mint nap hasonló ügyekkel foglalkozom. De talán Daninak az ügye, amiben szintén formálisan jogi képviselő voltam, annyiban másabb, mint a sok-sok másik ügyem, hogy azokat az ügyeket le kell tennem délután 4-kor, amikor magam után bezárom az irodának az ajtaját. Daniét nem fogom letenni. Ez az az egyetlen ügy, amit nem fogok letenni.
1: Sőt, annyira nem, hogy jövő hét pénteken, ugye, szeptember 18-án 4-től fél 6-ig az Everness Indián Nyár Fesztiválon, Siófokon találkozhatnak is veletek a hallgatók, sőt, találkozhatnak velünk, mert hárman együtt leszünk egy ilyen színpadi beszélgetésben, ami pont ezt a méltóság témát is, azt hiszem, amit örökké feszegetni kell, hiszen rólunk van szó, meg a mi életünkről, meg a mi életünk végéről és annak döntéséről, tehát hogy lesz egy ilyen is, ennyire nem lesz ez letéve. Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy újra beszélgethetünk erről. Én ugye időről időre igyekszem lekövetni, hogy mi történik, de mint mondtam, jövő hét pénteken még így hárman is találkozhatnak velünk. Sok sikert nektek a továbbiakban.
3: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
1: Dr. Frank Evelyn és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke és alapítója voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, hétfőn jövök friss adással 11-kor. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Rádió Café. Békás Megyeren, az FM 98-as frekvencián.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ócsaműfáz.hu.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszman üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Nem vesz részt a Fidesz az új alkotmánybírák megválasztásában. Már 47 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek. Aszály sújtja a román-magyar határvidéket. Eső, sűvösebb időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Újabb 14 embert hallgatott ki az óbudai korrupciós ügyben a központi nyomozó főügyészség, így már 47 gyanúsítottja van az eljárásnak. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, köztük egy ügyvédi irodában is. A gyanú szerint 2011 és 24 között több mint 2 milliárd forintot fizettek ki vesztegetési céllal önkormányzati vezetőknek és politikusoknak. Az új gyanúsítottak között van Veres Tibor üzletember, Magyarország második leggazdagabb embere is. Óriási különbségek vannak a nyugdíjak között. Attól függően, hogy hol él egy nyugdíjas, akár több tízezer forintos különbséget is tapasztalhatunk. A januári adatok szerint Budapesten volt a legmagasabb a megyei átlag, 311 ezer forint, míg Bács-Kiskunban csak nem 79 ezer forinttal kevesebb. A járások között még nagyobb az eltérés. A budakeszi járásban az átlag meghaladta a budapesti értéket is, míg több járásban 200 ezer forint alatt maradt. A fővároson belül a 12. kerületben volt a legmagasabb, 358 ezer forintos átlag, a 20. kerületben viszont csak 282 ezer forint. 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Aszály sújtja a román-magyar határvidéket. Arad megyében, ahol 6-7 tonna a kukorica átlagtermése hektáronként, idén 200 kilót arattak mindössze. A búza és a napraforgó is töredékét hozta a megszokottnak, közel 1300 gazda jelentett aszálykárt. A negyedik éve tartó szárazság miatt egyre többen térnek át a szárazságtűrő cirok termesztésére. A kompenzáció viszont csekély, a gazdák hektáronként 100 euróra számítottak, de az állam csak 100 lejt kínál. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma. Estig több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat, viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.
7: Dr. Charles Keith, chief of manned space.
8: Well, there's a rumor the men are already dead.
7: Not true. Mr. Henry.
8: What happens if you can't get the engine to retrofire?
7: We're prepared for every contingency, Mr. Henry. All of the resources of the NASA and our industrial contractors are being used to the fullest.
9: Well, look, I don't want to just lay here and die. All right, then figure the odds.
10: Right now on its way to launching, the XRV has never before been in space. And when it makes its first flight, Colonel Dart is going to be going it alone because that bird was designed for two men, but now it's been modified, of course, to carry four men. And Colonel Dart will be on his way to bring home the three astronauts of Iron Man 1.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
8: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
9: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás Amerika ellen. Nem adták le a visszavont diplomata útlevelek nagy részét. Egyre több magyar választ alkoholmentes sört. Esős, hűvös időnk lesz a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Pontosan 25 éve, 2001. szeptember 11-én történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant, egy negyedik pedig az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. Holnap mutatják be azt a jelentést, melyet a gyermekvédelemben az előző kormány idején elkövetett visszaélésekről készítettek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Tovább nő az alkoholmentes sörök aránya a magyar piacon. Az év első 8 hónapjában 350 ezer hektoliter fogyott belőlük, ez csaknem 12%-os növekedés egy év alatt. Az alkoholmentes sörök így már a teljes hazai sör értékesítés 10%-át adják szemben a tavalyi 8,9%-kal. Meg nem erősített hírek szerint több helyen is robbanások voltak Szaúd-Arábia nyugati felében, egy kőolajvezeték mentén. A Gulf News jelentése szerint a támadás a huszi lázadókhoz köthető. A huszik korábban több alkalommal is bombázták a sivatagi királyság infrastrukturális létesítményeit. A mostani támadással érintett vezeték azért fontos Szaúd-Arábiának, mert megkerülhető vele a hormuzi szoros. Donald Trump szerint az Egyesült Államok vámbevételeiből megoldható az állampolgároknak megígért fejenkénti 5000 dollár egyszeri kifizetés. Az amerikai elnök a republikánus párt félidős választásokon elért győzelme esetére ígérte meg ezt a pénzt a szavazóknak. Trump utalta arra, hogy az 5000 dollárt az Egyesült Államokon belül kellene elkölteni, és vitatta, hogy az ígéret a választók megvásárlására tett kísérlet.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma. Estig több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat, viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. szeptember 11-én 13:05 van a mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Koncert.
1: A filmzene szerelmesei szeptember 20-án egy különleges zenei utazásra indulhatnak a Műpába. Andrzej Wajda, a lengyel filmművészet egyik legnagyobb alakja előtt tisztelegnek, egy olyan koncerttel, amelyen a rendező ikonikus filmjeihez komponált zenék kerülnek a középpontba. Wajda filmjei például a Hamu és gyémánt, a Márványember, a Vasember, az Ígéret földje nem csak történeteket meséltek, hanem egy korszak hangulatát és történelmi traumáit is megmutatták. Most ezeknek a filmeknek a zenei világa kap főszerepet, mégpedig a Budafoki Doknányi Zenekar előadásában Szűcs Apor vezényletével. A koncert különlegessége, hogy Wajda életművét ezúttal nem a képek, hanem a dallamok segítségével idézik fel. A lázadás, szabad szerelem, Wajda 100 filmzenei utazás című est ráadásul a rendező születésének 100. évfordulójához kapcsolódik. Jó program lehet azoknak is, akik rajonganak a filmművészetért, de azoknak is, akik egyszerűen csak szeretnének egy estére belemerülni a nagy lengyel filmek atmoszférájába, ezúttal egy koncertterem különleges világában.
0: Színház.
1: A hősök kerülnek a középpontba a Nyíregyházi

0: 1939 klasszikusa, a Pál utcai fiúk, amelynek történetében a Grundért folytatott küzdelem mögött olyan örök kérdések húzódnak meg, mint a barátság, a hűség és az összetartozás. A hősök egészen más oldalát mutatja majd a La Mancha lovagja című musical, miközben a gyerekeket az űrmese várja, amelyben nem mindennapi módon Kapu Tibor kutató űrhajós is közreműködik. A nagy színpadi kínálatban ott lesz még Bors néni kalandja, Nemes Nagy Ágnes művének színpadi változata, valamint Woody Allen Brooklyni mese című darabja is. Különösen fontos állomás lesz a Kivilágos kivirrattik, hiszen Móri Zsigmond regényének színpadi adaptációjával, a színház az önálló társulat megalakulásának 45. évfordulóját ünnepli. A Krúdi Kamara egészen más hangulatú estéket kínál, érkezik Ibsen Nórája, Ronald Harewood az Öltöztető című darabja, Halász Rita, Mély levegő című regényének színpadi változata, valamint az Apácák musical. A szabadtéri programok kedvelőinek pedig különleges vendégjátékot tartogat a Rózsakert szabadtéri színpad, ahol a Madács Színház előadásában lesz látható a Six koncert musical.
1: Könyv.
0: Egy könyv, amely egyszerre napló, regény és gondolkodás az életről. Szeptember közepén jelenik meg Háj János új kötete, a 100 nap, amely 100 nap történetén keresztül valójában sokkal többről beszél, veszteségről, gyászról, mindennapi rutinokról, öregedésről, és arról, hogyan próbáljuk megérteni a körülöttünk és bennünk zajló világot. A kötet napokra tagolódik, de nem klasszikus naplóként érdemes elképzelni. Háj János a gondolatokat és az érzelmi állapotokat is történetté formálja, miközben egészen hétköznapi dolgoktól a magyar egészségügy helyzetén át a globális világ működéséig sok minden belekerül a könyvbe. Különösen erős része lehet a veszteség és a gyász feldolgozása, hiszen az író édesanyjának halála is a könyv születésének időszakára esett. A 100 nap egyik érdekes gondolata, hogy a hétköznapok ismétlődése, a megszokott rutinok nem feltétlenül unalmasak, hanem éppen a legnehezebb időszakokban adhatnak kapaszkodót. Háj szerint egy történetet nem azt tesz hitelessé, hogy valóban megtörtént-e, hanem az, hogy irodalmilag érvényese. Talán ezért is lehet ez a 100 nap nem csak az írói, hanem valamennyire mindannyiunké. A könyvet októberben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon is bemutatják.
1: Koncert.
0: Jövő tavasszal ismét Budapestre érkezik James Blunt, ráadásul nem csak a legnagyobb slágereit hozza, hanem új albumát is. A brit énekes dalszerző 2027. március 9-én lép fel az MVM Dome-ban, 3 év után először ad koncertet Magyarországon. Novemberben jelenik meg 8. stúdió lemeze, az Airplane Mode, amelyen természetesen most is ott van Blunt jól ismert, őszinte és érzelmes dalszerzői világa, de könnyedebb és lendületes számok is helyet kaptak rajta. A budapesti koncerten azonban biztosan nem maradnak el a régi közönség kedvencek sem, felcsendülhet a You Are Beautiful, a Goodbye My Lover, a Same Mistake és a Bonfire Heart is. James Blunt pályája ráadásul jóval izgalmasabban indult, mint egy átlagos popénekesé, a zenei karrierje előtt ugyanis katonatisztként szolgált, többek között Koszovóban, ahol megszületett a No Bravery című dala. A You Are Beautiful pedig 2005-ben vezette a brit slágerlistát. Blantot eddig 5-ször jelölték Grammy-díjra, lemezeiből pedig körülbelül 23 millió példány fogyott. Mostani turnéjának különlegessége, hogy hosszú idő után ismét koncert zenekarral érkezik. A 2027-es budapesti fellépés pedig már a 6. magyarországi koncertje lesz.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Kék szalag, zöld koronák, a Dunakanyar gyöngyszemei. A Szentendrei-sziget északi csúcsáról egyedülálló a kilátás. A visegrádi fellegvár és a Börzsöny hegyei emelkednek a lassan kanyargó folyó fölé. Ilyen pompás környezetben nevezhetünk a Dunakanyarból, akár Budapest széléig is. A Duna főágával ellentétben az Esztergom és Szentendre közötti mellékágának szakasza nem rejteget veszélyes és technikás részeket, így minimális tapasztalattal is könnyen evezhető. Felfedezheted a környéket kenúval, kajakkal vagy akár szappal is. Ha felfrissülnél Pirismaróton, Zebegényben, Nagymaroson, Dunabogdányban és Szentendrén is megmártózhatsz a kijelölt szabad strandokon. Az egzogos szentendrei Dunaág. Visegrádról röpke 2 óra alatt lecsoroghatunk Dunabogdányba. A 6,5 kilométeres túra másfél

0: két óra alatt könnyen teljesíthető a visegrádi csónak és kishajókikötő, visegrádi hajóállomás, kisoroszi szigetcsúcs, Duna-Bogdányi szabadstrand útvonalon. Több helyen is kitérőket tehetünk a fák között, kisebb mellékágakban, ahol gyakran récéket, kócsagokat és szürkegémeket figyelhetünk meg. A túra végén a Duna-Bogdányi szabadstrand alatti füves, ligetes részen lehet kikötni. A kisoroszi sziget csúcs a Szentendrei sziget északi végén kiváló célpont családi kirándulásokhoz, romantikus sétákhoz és aktív bringás vagy evezős élményekhez. Kavicsos, sekélyvízű szabadstrandjáról festői kilátás nyílik a Dunára és a Fellegvárra. Három kilátópont a természetre. Prédikálószék. A visegrádi hegység egyik legismertebb csúcsán, a 639 méter magasan épült kilátóból a kanyargó Duna hátterében a Szent Mihály-hegy és a visegrádi vár csodálható meg. Tiszta időben a Nagy Hideghegyig és a Csóványosig is ellátni. Boldog Özséb kilátó. A Piristető 756 méter magas csúcsán álló kilátó tökéletes körpanorámát kínál a legfelső, fedett szintről. A Visegrádi hegység, a Budai hegység, a Pilis-Vörösvári medence, de még a Gerecse vonulata is kiválóan látszanak onnan. Visegrádi vár. A Visegrádi várhegy tetején úgy tündököl a vár teljes pompájában, mint egykor királyaink fején a Szent Korona, amelynek élethű másolatát most is megtekintheted a várban.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elektronikus jazz játszó brit The Cinematic Orchestra To Build a Home című dalát az ABC Grace Klinika és a CBS Gyilkos Elmék című sorozata is használta egy-egy epizódjában.

Sziasztok, Lugas Jali vagyok a Virtuózokból, Rádió Café 98, van barátom.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Beperelte saját producerét Carter Langet a 20-as évek szabadszájú soul pop szenzációja Lola Young. Az angol énekesnő 25 októberében fordult egy londoni szellemi tulajdonnal foglalkozó bírósághoz. Nem sokkal korábban Lang azt állította, hogy dalszerzőként nem tüntették fel nevét 4 közösen komponált számon, ezért utólag a kreditek megváltoztatását kérte. Young ügyvédei szerint a producer ezzel ügyfelük hírnevét és integritását kérdőjelezi meg. Az eset meglehetősen gyorsan, ugyanazon év novemberében mindkét fél számára előnyös, peren kívüli megállapodással zárult, amelynek részletei bizalmasak. Az is titok, konkrétan mely szerzeményeken folyt a vita, bár több hírportál úgy értesült, hogy a sztár 23-as brit listavezető sikere, a Messi, a szóban forgó 4 dal egyike.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Oliver Sim szülei két területen is nagy hatással bírtak a The XX zenekar munkásságára. Az angol indie csapat férfi énekese elárulta, a zenekarra jellemző suttogós énekstílus úgy alakult ki, hogy sok dalt írtak otthon éjjel, és nem akarták a szomszéd szobában alvó szülőket felébreszteni. Emellett Sim anyukája egyszer egy szokatlan temetkezési módszerről mesélt fiának. A mama értesülései szerint többen is úgy rendelkeztek, hogy hamvaikat sűrítsék kristályba. Sim élénk fantáziáját rendkívüli módon indította ez a bizarr sztori. Hamarosan írt is egy dalszöveget, amelyben a kristályba zárás fogalmát a szerelem metaforájaként használta fel. Így született meg a 2009-es Crystallized, az együttes bemutatkozó kislemeze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santissima, Trinidad, Ruiz y Picasso több zenészt is megihletett. A New Wave előfutár Jonathan Richman, a The Modern Lovers frontembere 1972-ben írt róla egy dalt, amelyet később többek között John Cale és David Bowie is magáévá tett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Brit kutatók aktuális jelentések szerint közel állnak a valaha volt legerősebb génállományú gyümölcs, a vadfrutti kifejlesztéséhez. A termény ellenálló szinte az összes betegséggel és vírussal szemben. Megköti a szabad gyököket, vitaminokban dús és nyomelemeket is tartalmaz. Csupán egyetlen dolog nehezíti a tudósok dolgát, a vadfruttinak nincs íze. A problémát a várpalotai Likó Marcell elmélete látszik megoldani, aki azt javasolta, hogy kicsit lassabban adagolják a szupergéneket a keresztezés során.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop. Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
9: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Vesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: 5 év múlva jöhet az euró Magyarországon. Nem veszi át a MOHU az elektronikai hulladékot. Ukrán bevásárlóközpontot lőttek az oroszok, 5-en meghaltak. Esős hűvös időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 5 éven belül elbúcsúzhatunk a forinttól, legalábbis a Hold alapkezelő szakértői szerint erre jelenleg 70% az esély. A becslés alapján az euró bevezetésekor 350 és 380 forint között lehet az átváltási árfolyam. A pontos időzítés még kérdéses, és nagyban függ a költségvetési helyzettől, valamint a kormány gazdaságpolitikájától. A szakértők szerint az euró bevezetése csökkentheti az árfolyam és inflációs kockázatokat, és kiszámíthatóbbá teheti a gazdaságot. Holnap mutatják be azt a jelentést, melyet a gyermekvédelemben az előző kormány idején elkövetett visszaélésekről készítettek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával. A jövőben nem lehet elektronikai hulladékot leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtéseken. A MOHU szerint erre azért volt szükség, mert egy 2025-ös kormányhivatali döntés jogszabály ellenesnek minősítette a korábbi gyakorlatot. A társaság közölte, az elektronikai hulladékokat továbbra is átveszik a hulladékudvarokban és a fémkereskedő partnereknél. A MOHU szerint olyan új rendszert fejlesztettek ki, amely megfelelhet a hatósági elvárásoknak. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester ugyanakkor azt írta, az önkormányzatoknak nem volt beleszólásuk, és tudomásuk sem a korábbi gyakorlat megszüntetéséről. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták arra is a figyelmet, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. 5 ember meghalt, 67-en megsebesültek egy orosz dróntámadásban az ukrajnai Pavlográdban. Az egyik drón egy bevásárlóközpontba csapódott, üzletek és járművek is megrongálódtak. Az ukrán belügyminiszter szerint a támadás napközben történt, amikor sokan voltak az utcákon, a sebesültek között 8 gyerek is van. Növényi alapú, biológiailag lebomló műanyagot fejlesztett egy 18 éves ír diáklány. Az anyag lebomlása során enzimek szabadulnak fel, amelyek képesek lehetnek a környezetben található PET alapú mikroműanyagok lebontására is. 6 hét után a kísérletekben használt mikroműanyag mennyisége is csökkent. A technológia egyelőre kísérleti szakaszban van, de a cél, hogy később például csomagolások és szemetes zsákok készítésénél is használható legyen.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma. Estig több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Babik Edith és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edith vagyok, az Egy életemet hallgatjátok, és mai vendégemmel Budapest utcáiról, pontosabban innen a Váci útról már besétáltunk a stúdióba, hogy kezdhessük a műsort, amely ma a városi tematikus sétákról, azok térhódításáról szól. És akivel ma a szervezett közös sétákról beszélgettünk, az Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője, a Magyar Sétaszövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Szia, Emese!
2: Szia, Edith! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye az elmúlt bő évtizedben az egyik turisztikai sikertörténet lett a városi sétáknak a műfaja, és egyre többünket csalogatnak ki az utcára, hogy ismerjük meg minél jobban a lakókörnyezetünket. Mi lehet a nagy titka?
2: Jaj, de féltem ettől a kérdéstől itt rögtön az elején. Nyilván nagyon jól esik, hogy azt mondhatjuk, hogy tényleg sikertörténet, a kis életemben is, vagy az életünkben is az, de egyébként azt gondolom, hogy most már látszódik is a turizmusban ez a műfaj, hogy honnan jutottunk el idáig, azt majd gondolom még megbeszélgethetjük, de hogy a siker kulcsa mi az, a sok összetevőből áll. Egyrészt azt gondolom, hogy Budapest annyira szép, annyira összetett, annyira különleges, hogy nem nehéz életre hívni azt a kíváncsiságot, ami kell ahhoz, hogy az emberek eljöjjenek velünk sétálni. Másrészt azt is gondolom, hogy ez egy olyan műfaja, amihez nagyon sokféle ember tud kapcsolódni. Nem kell hozzá semmi, igazából, tényleg csak a kíváncsiság, meg a két lábunk, meg az, hogy szabaddá tegye magát az ember 2 órára, 2,5 órára, tehát nem kíván sokat igazából a résztvevőtől sem. Ez szerintem fontos, tehát, hogy bárki tulajdonképpen kapcsolódni tud. És a harmadik pedig az, hogy nagyon sokféle téma van, tehát nem szűr ilyen módon sem a célközönségben vagy a közönségben ez a műfaj, mert egyaránt talál benne újat, jót, számára érdekeset, idős, fiatal, nagyon modern gondolkodású, vagy nagyon konzervatív, szóval, hogy annyira sok mindent lehet az utcán találni, ugye, aki a lába elé néz, annak is mondom, hogy tényleg azt szoktam mondani, hogy korlátlan lehetőségek vannak tulajdonképpen a városi séta műfajában.
1: Na, akkor még kibogozzuk ezeket a szálakat, és megnézzük a titkokat, amit rejtegetnek ezek a séták. Amikor te kitaláltad, hogy útjára indítasz egy ilyen vállalkozást, először is mikor volt ez, milyen inspiráció alapján, honnan vetted a bátorságot, honnan tudtad, hogy valóban ekkora érdeklődés lesz rá?
2: Nem tudtam egyáltalán, még csak bátornak se gondolnám magamat, hanem inkább csak egy kicsit önfejűnek, meg sokszor tényleg az van, vagy az igazolódott be az életemben, hogy ami igazán érdekel engem, arról meg tudom győzni a másikat is, hogy az érdekes lehet, szóval röviden ennyi, hogy voltam én ebben 2008-ban egyébként, amikor elindítottuk az egészet, ez nem most volt, hanem most már 16 éve.
1: Na várjál, akkor különösen érdekes a kérdés, az a gazdasági világválság idején volt.
2: Igen, és hogyha erre tényleg így felfigyelsz, akkor én azt tudom mondani, hogy jó hír az, hogy lehet vállalkozást indítani, sőt, azért lehet, és azóta ez több ízben is bekövetkezett, hogy válság idején meg különösen vonzó ez a termék, vagy ez a kínálat, mert az utazási szokásokat befolyásolja nyilván egy gazdasági változás, vagy a szűkebb évek arra sarkalják az embereket, vagy inkább belekényszerítik, hogy nem tudnak olyan büdzséből, olyan távolra, olyan hosszú időre elutazni, viszont vágynak hasonló élmények után, és akkor az a döntés is meg tud születni, ha van kínálat, hogy a saját városukat fedezik fel, úgy, mint egy turista, vagy úgy, mint egy utazó. És ez egy nagyon jó érzés, hogy nem kell lemondaniuk arról, amihez szoktak, vagy amit szerettek volna megvalósítani, viszont hát jóval kisebb pénzösszegből tudják ezt megvalósítani. Szóval 2008-at írtunk, és éppen abba hagytam egy másik vállalkozást, és akkor arra gondoltam, hogy ez nekem azért hiányzik, hogy a saját lábamon álljak, meg hogy a saját elképzeléseim szerint csináljak valamit. És egy utazáson voltunk a férjemmel Amerikában, New Yorkban, ahol volt egy ilyen, illetve van mind a mai napig egy ilyen cég, akik tematikus programokat kínálnak, nagyon mély és nagyon tartalmas és nagyon összetett programokat egyébként, és ez nagyon megtetszett nekem. Elárulom, hogy egyetlen egy programjukon voltam egyébként, tehát hogy egyet néztem meg, de a kínálat, tehát a honlapjuk az nagyon-nagyon tetszett, mert nem a szokványos perspektívából vagy megközelítésből mutatták be a várost. Igen, ám, de én arra akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy ez New York, ahol angolul beszélnek, tehát hogy nyilvánvalóan nem csak a New Yorkiakra, hanem mindenkire, aki angolul beszél, célozhatják ezeket a termékeket.

0: De nekem mégis az ment be a fejembe, vagy arra gondoltam, hogy hú, ez nagyon érdekes, és mi lenne, ha a magyaroknak ezt megcsinálnánk, és hát, ha van annyi érdeklődő ember, hát engem nagyon érdekel, hát, ha lesz más is, akit annyira fog érdekelni, hogy mi van a házfalak mögött, hogy milyen dolgokat nem tudunk azokról a helyszínekről, épületekről, amik mellett egyébként nap mint nap elmegyünk, és ez elsősorban az emberi történeteket jelenti, tehát az Imagine azóta is az iránt elkötelezett, hogy magunkat, vagy a mindenkori városlakót mutassa be az érdeklődőknek, tehát ezek inkább kultúrtörténeti programokat jelentenek, nem pedig feltétlenül az építészet legapróbb részleteit, vagy a művészettörténet legapróbb részleteit tárják fel. Szóval, hogy ez engem nagyon érdekelt, hogy mitől lett egy város olyan, amilyen most, amilyennek most látjuk, és ez akkor New Yorkra volt igaz, de aztán áthozva ide az ötletet, itt kezdtük el csinálni. És egy olyan flóba keveredtünk, akkor én a barátaimmal, kisebb baráti társaságban, meg egy-két testvéremmel kezdtem ezt kidolgozni, hogy ez egy olyan flóba tett bennünket, ami addig egyébként nem nagyon volt az életemben. Tehát annyira inspirált, annyira motivált, hogy ezt megcsináljuk, hogy megfeledkeztünk szerintem térről, időről, és főleg arról, hogy ez semmiféle bevétellel az elején nem járt, tehát hogy ez azért klasszikus értelemben nem volt vállalkozás az elején, mert sem üzleti tervet nem készítettünk, sem, hogy mondjam, nem voltak elvárásaink, hanem azt gondoltuk, hogy ez biztos lesz annyira izgalmas másoknak is, hogy ez ebből lesz valami, és azért el kellett tenni egy 4 évnek, mire be tudott ez úgy forogni, hogy ebből valódi jövedelem legyen, akkor a közönségünk legyen, viszont az már az első pillanatnál látszott, hogy lesz, hogy ez lesz.
1: Mi volt a fordulópont? Arra emlékszel? Elkezdték ajánlani az emberek egymásnak, szóbeszéd útján elkezdett terjedni.
0: Egyrészt igen, tehát ez azóta is az egyik legfontosabb marketing eszközünk, vagy kommunikációs eszközünk, hogy annyira szeretik, akik velünk sétálnak, hogy aztán azt mesélik. Mesélik, mert tudnak kapcsolódni. Másrészt azt már az elején elkezdtük komolyan venni, tényleg a kezdeteknél, hogy ez egy jó szolgáltatás legyen. Tehát nem csak a saját, hogy mondjam, vágyaink, vagy a tartalom felől közelítettük meg ezt az egész létrehozást, vagy ilyen megszületést, hanem fókuszban volt végig, hogy ez egy szolgáltatás lesz, amihez én úgy gondolom, hogy volt affinitásunk. Kezdetektől fogva volt törzsprogramunk, a honlapot úgy fejlesztettük, tehát mindent megpróbáltunk úgy becsomagolni, hogy ahhoz mindenki szívesen térjen vissza. És ez 2012 környékén már meghálálta magát, mert olyan törzsvevői bázisunk lett, akikkel azóta is együtt vagyunk. Ez természetesen bővül, vagy szerencsére bővül, de megvan az az alap pár száz ember, akikkel tényleg 15 éve, tényleg szó szerint együtt járjuk a várost. És akkor jöttek ezek a nagyon elkötelezett emberek, és mostanra pedig jön bárki, vagy mindenki. Most már 10 évre visszamenőleg szoktuk elemezni, hogy kik járnak velünk sétálni, hogy milyen rendszerességgel, milyen életkorú, és milyen családi állapotú akár. Minden esetre az derül ki, hogy egyre többen járnak vidékről is, ami nagyon megtisztelő, és azt is tudjuk, mert azt is szoktuk kérdezni, hogy általában úgy, hogy összekötik más városi programmal. Tehát, hogy egy nap, egy city break Budapesten, így lehetne ezt jól elmondani, aminek az egyik eleme az mondjuk egy városi séta. Illetve ahogy bővültek a tematikáink, ahogy észleltük azt, hogy mik az igények igazából, vagy próbáltuk minél jobban közelíteni azt, amire nagyon vágynak az emberek, és ennek mentén a kínálatunkat alakítani, úgy változtak igazából a velünk sétálók is. Tehát ma már azt gondolom, hogy tényleg semmilyen tudás, vagy még csak kötődés sem kell ehhez a témához, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát egy városi sétán, és ez így is van, tehát tényleg bárki jöhet, és jön is.
1: Ellátogattam az egyik ilyen sétátokra, a déli Klotild palotát tekintettük meg, Morcsányi Elza volt a túravezető, és gondoltam, ha már ott vagyok, akkor néhány szót vele is váltok, hallgassuk meg, hogy ő mit mesél erről a szakmáról.
2: Külföldiek számára tartottam először idegenvezetéseket, és egy 6-7 éve szerintem kezdődött szerelmi viszonyom az Imagine-nel, és annyira meggyőzött az, amit itt láttam, és az az élmény, amit a magyaroknak való idegenvezetés adott nekem, hogy azóta igazából vissza sem néztem a külföldiek számára.
1: Tudod, az embereket mindig legjobban a szerelmi viszony érdekli. Úgyhogy beszélj akkor erről a szerelmi viszonyról.
2: Az az alaphelyzet ugye a külföldieknél, hogy semmit nem tud az országról, ahova érkezik, tehát igazából az ember most most ezt persze kis torzítással, de hogy azt mond, amit akar. És aggódtam, hogy a magyar vendégek valószínűleg ennél sokkal magasabb elvárásokkal érkeznek, illetve volt egy olyan kép is a fejemben, hogy bizony a magyar vendég belekérdez, hogyha valamit úgy gondol, hogy nem úgy mondta az idegenvezető, és emiatt tartottam tőle. És aztán az az érzés, hogy közös kulturális alapból származó emberekkel beszélgetek, és valahogy van ez a kollektív tudatunk, ami ugye sokkal régebbre nyúlik, mint ami az egyes embereknek az emlékezete. Ez valami olyan élményt adott nekem, és valami olyan kapcsolódást, ami miatt minden más üresnek és szürkének tűnt ahhoz képest, mint hogy egy ilyen csapattal tudjak én menni, és olyan dolgokról beszélgetni, amit mindannyian tudunk és értünk.
1: A túravezetésed közben többször elhangzott az, hogy amikor utána néztem annak, hogy amikor kutató munkát folytattam arról, hogy te magad végzed el ezt a teljes kutató munkát, amiről szól egy-egy ilyen séta?
2: Igen, ez egy remek lehetőség, amit az utóbbi időben szerencsére egyre többet kapok meg. Épületektől függően nagyon eltérő lehet, mert vannak olyan épületek, mint például egy Gellért szálló, ami ugye hihetetlenül kutatott a Salino Éménnek, van a Gellért 100 című fantasztikus minőségű kiadványa, ami után az ember azt gondolhatná, hogy hát akkor igazából már mit tudok én hozzátenni, de mindig vannak olyan korabeli újságcikkek, levéltári anyagok, könyvtárakban felelhető apró részletek, amik nem férnek bele egy kiadványba, és akkor ezeket tudja az ember pluszban hozzárakni, illetve vannak olyan épületek, mint például ez a Déli Klotilt palota, ami sokkal kevésbé kutatott, és akkor az meg egy igazi kihívás. Vadászati kihívás, igen, igen, és hát fantasztikus, akár tényleg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a fantasztikus adattárában és a végtelenül segítőkész munkatársai, vagy akár az Arcanumnak a korabeli újságokban böngészni, vagy a Levéltárnak a irathalmai között, ezek mind olyan dolgok, amik nekem nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért, de végtelen boldogságot adnak, és őszintén szólva, ha lehetne, akkor egész életemet csak kizárólag korabeli újságcikkek olvasásával tölteném, de nagyon jó őket előadni is aztán, ami így összeáll.
1: Olyan van, hogy nagyon szakértő vendéged van, és esetleg tőle tanulsz egy-egy vezetés során?
2: Rengeteg, abszolút. Ez azért nagyon jó, mert hogy nem is kell ahhoz feltétlenül szakértőnek lenni, hogy nagyon értékes információkat tudjon átadni, mert egy-egy régi törzsvendég, aki gyerekkorában látott, aki ismert valakit, fantasztikus történetek, és tényleg nagyon, nagyon sokat tesznek hozzá a sétálóink a séta szövetéhez is, mert én például rengetegszer beépítem aztán akár a helyes kis személyes történeteiket is, illetve amit tanultam nagyon sokszor, hogy egy vendég nem feltétlenül azért kérdez, mert meg akar tudni valamit, hanem mert nem akarja mondani, hogy ő tudja rá a választ, hanem először egy kérdéssel érkezik, és ezekre már megtanultam hallgatni, hogy sok kérdés az valójában a tudás megosztásának az igénye, csak nem akar beleszólni rögtön, úgyhogy inkább kérdésként álcázza, és nagyon szeretem, mert tényleg rengeteg információhoz jutott az ember, élő információhoz, amit a könyvekből meg nem lehet kikutatni. Például itt a belvárosi kávéházban volt egy kedves sétálóhölgy, aki megmutatta, hogy ő hol ült a 60-as években, melyik volt az ő törzs asztala, és ő mesélt arról, hogy jégrevüket látott például itt a belvárosi kávéházon belül, aminek én máshol nem találtam nyomát. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nyoma, hanem csak én pont nem találtam meg. És hát ez egy olyan extra történet, amit aztán boldogan tudok tovább mesélni.
1: Azt látom, hogy nagyon sok túrát fűszereztek gasztronómiával, és azt is látom, hogy nagyon vonzó.
2: Egyértelműen, igen, hát nincs annál könnyebb idegenvezetői feladat, mint úgy mosolycsalni az emberek arcára, hogy az ember süteményt ígérhet nekik, úgyhogy innentől kezdve ez egy nagyon jó, egy kicsit szerintem fel is dobja a sétának a szövetét, van is mit várni, hogyha az ember a szellemi táplálék után valami másra is vágyna, és valóban nagyon népszerűek ezek a túrák.
1: Szerintem nagyon-nagyon átjött ez a személyisége is ebben a beszélgetésben, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos a személyisége a túravezetőnek, a sétavezetőnek.
0: Hú, nekem mondod. Abszolút, hát nyilvánvalóan ők a mi arcaink, tehát ahogy az idegenvezetők általában is a turizmus arcaiként apostrofálódnak, tényleg így van nálunk is, tehát abszolút a kell és muszáj, hogy képviseljék a céget, de ugyanakkor meg mi meg úgy választjuk ki őket, hogy önmagukban is értékes és nagyon vonzó személyiségek, karakterek legyenek. Nehéz, nem mondom, hogy könnyű, épp most vagyunk túl egy újabb kiválasztási körön, ami nagyon jó hír, hogy több mint 50 önéletrajzot kaptunk egy egyetlen egy hirdetésre, ami szerintem azért a turizmusban ezt tudjuk most már így örömhír számba megy. Amit elvárunk, az egyrészt az, hogy valaki, aki hozzánk jelentkezik, az komolyan vegye, szeresse azt, amit vállal.
1: Kikből válnak sétavezetők? Ugye Elza elmondta, hogy ő idegenvezető volt, külföldieknek tartott idegenvezetést Magyarországon, Budapesten. Ki az, aki még jelentkezik hozzátok? Vannak meglepő szakmák? Vagy éppen evidens szakmák, hogy hát igen, mit tudom, egy építészből jó túravezető lehet, mert kiválóan ismeri a budapesti épületeket.
0: Idegenvezetők dolgoznak nálunk. 99,9%-ban talán egy ember van, aki még nem fejezte be a tanfolyamot. Szóval, hogy idegenvezetők. De hogy meglepő szakmák. Persze, igaz, amit mondasz, építész, művészet, történész, történelem tanár, tehát ezek a jellemző irányok, de több kerttervezőmérnök dolgozik nálunk, sok nyelvtanár is, aki egyébként idegenvezetéssel is foglalkozik, tehát azt is csinálja, és van pszichológus, és van drámapedagógus, tehát hogy nagyon sokféle ember van, ami a közös bennük, hogy jól csinálják, hogy ki mernek, és ki tudnak, és ki szeretnek állni emberek elé, és szeretnék elmondani azt, ami őket is mozgatja. Szerintem Elzának a rövid mondandójából ez nagyon jól kijött, hogy ő maga is lázba jön ezektől a történetektől. Tényleg kiapadhatatlan forrása az izgalomnak az, hogy hall az ember új és új információkat, és aki szeret egyébként tanulni, és nem rest elővenni akár könyvet, akár bármilyen más forrást, vagy egyszerűen meghallgatni a másikat, és meg is érteni azt, amit mond, és aztán használni, az szerintem tényleg topzódik ebben. Szóval nagyon sokfajta ember, nagyon sokfajta háttérrel, de ugyanazzal a lendülettel és motiváltsággal, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a legtöbbjükkel, hát most már évtizedek óta együtt dolgozunk, tehát a kezdőcsapatból is itt van velünk a legtöbb ember, és leginkább azért hagyták el a terepet, mert mondjuk az élethelyzetük megváltozott.
1: És hogy Elzának is például mennyire a vérében van ez a szakma és a kommunikáció és a másiknak elmondani és a másikkal megosztani, sokkal hamarabb értem oda erre a sétára, mint ahogy kellett volna, és ott nézelődtem a környéken, és két hölgy a Duna utcában van egy krúdi szobor, egy bronz szobor, és ott keresgélték, hogy vajon kit ábrázolhat, és ez a pont akkor érkezett. Én még akkor nem tudtam, hogy ő lesz az én vezetőm, a sétavezetőm, és láttam, hogy oda penderült a két idős hölgyhöz, elmesélte nekik a szobor történetet, elmondta, hogy kit ábrázol a szobor, és segített nekik még közös fényképet is csinálni, majd visszaadta a fényképezőt, és mosolyogva rohant tovább a csoportjához, ami néhány száz méterrel odébb várakozott. Szóval nekem ez volt az első benyomásom Elzáról, amit aztán persze a séta közben még tovább erősített, és még inkább kedvessé tette ezt az élményt.
0: Pedig képzeld el, hogy nem mindig így születik valaki. Nagyon sok olyan, főleg régebben olyan sétavezetőnk jött, akit mi neveltünk ide úgy, hogy remegő hangon, remegő térdel állt elénk a próbasétán. Ez egy viszonylag hosszú kiválasztási folyamat van, és egy szintén nagyon hosszú betanítási folyamat nálunk. És annak ellenére, hogy elcsuklott a hangja, annak ellenére, hogy tényleg mint egy madárka, a legzseniálisabb idegenvezetőink között van most már, mert végig tudta vinni, és azt valahol akkor meg lehetett látni, és nem egy van ilyen, hanem több, aki egyszerűen egyrészt beleérett, én azt is szoktam mondani, hogy sajnos lehet, hogy rosszul hangzik, de egy 23 éves ember valószínűleg ezt nem jól csinálja még. Lehet, hogy jó lesz pár év múlva, de egyszerűen kell hozzá egy érettség, ami nem csak az intellektusban, hanem amúgy a pszichében is meg kell, hogy érkezzen. De hogy lehet bárkiből jó idegenvezető, vagy jó sétavezető, hogyha ő ezt úgy akarja, és hogyha beletesszük a bizalmunkat, és ő erre rászolgál, akkor abszolút lehet egy ilyen hosszú közös út.
1: Most egy pici szünetet kell tartanunk, és a szünet után Káldi Emesével folytatjuk tovább a beszélgetésünket a szervezett városi sétákról. Várunk benneteket vissza.
3: Utasd, mi szépet hallgat!
4: Rádió Café. Van barátod.

0: Életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, míg a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az is isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok
1: A munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
7: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Káldi Emesével beszélgetünk a szervezett városi túrákról, és a szünet előtt az egyik túravezetővel hallhattunk egy rövid beszélgetést, egy rövid interjút, amiben ez arról mesélt, hogy egyrészt az a kollektív tudat is jelen van a sétákon, amivel a városlakók rendelkeznek, és a bukéját egy kicsit azok a személyes élmények is adják, amit a vendégek mesélnek el ott egy-egy ilyen adott túrán. Szóval ezek összességéből kerekedik ki aztán ez a városi séta.
8: Ez így van. Az a városi séta lesz jó egyébként, igazán jó, ahol valahol megnyomunk egy olyan gombot a résztvevőkben, ami valamit elindít bennük. Ez lehet egy illat, lehet egy íz, egy térnek a hangulata, egy érzelem, lehet egy emlék. Igyekszünk ezeket tudatosan beleszőni, egyébként adja magát, tehát hogy nem is annyira nehéz a dolog, de azért nagyon próbálkozunk az utóbbi 10 évben kifejezetten szándékosan minél több elemből összerakni egy sétát. Tehát erről beszéltünk az elején, hogy a helyszínek, tehát a bejutások, azok tényleg lételemei vagy a alapvetései egy-egy városi sétának, anélkül igazából most már nem is nagyon csinálunk programot. Viszont nem csak ezek, és nem csak a kóstolók, amiről az Elza mesélt, hanem lehet ez egy zenei bejátszás, lehetnek képek, azt minden sétán egyébként is használunk egy mappát, amiben archív fotókat megmutatunk, túl tudunk ezen úgy is menni, hogy bejátszunk mozgóképet, mert vannak ilyen kis projektoraink, amiket használunk, sőt, mostanában színészeket is beszoktunk vonni egy-egy sétába, nem mindegyikbe, de egy-egy sétába, akik pedig valóságosan megelevenítenek egy jelenetet, amiről szó van, ami szintén egy másfajta hatás, és akkor ezek így mozgolódnak az emberben, és mire hazaér, addigra valamelyikre úgy nagyon fog emlékezni. Úgyhogy így.
7: De hogy mennyire nagyon megszólítottam ezen a túrán néhány résztvevőt, és ugye szóba beszédbe elegyettem velük, volt két hölgyök, barátnők voltak, úgy jöttek erre a sétára, és elmesélték, hogy egyiküknek ez már a 10. sétája volt, különböző helyszíneken volt veletek, másikuk talán harmadszor volt, és elmondták, hogy igen, ők miután elmennek egy sétára, van, hogy meglepetésszerűen mondjuk az egyik ismerősüket, vagy a családtagjukat visszaviszik oda, vagy ha külföldi vendég jön, ajánlja neki, hogy menjen el hozzátok, mert olyan információhoz juthat, ami mondjuk egy ilyen klasszikus idegenvezetésen nincsen jelen. Picit másképp kell a helyieknek tartani egy ilyen eseményt, mint egy külföldinek, nem?
8: Természetesen. Nagyon-nagyon más. Alműfaj, igen, ezek egymás mellett létező műfajok, tényleg más, és az egyiket se kell lebecsülni, szóval az egyik sem kevesebb a másiknál, más. Azt gondolom, hogy azok a séták, amiket mi csinálunk, azok egyébként a külföldiek számára nem érdekesek. Többségében így nem érdekesek. Van olyan, amit egyébként átdolgozva kínálunk nekik. Ugye nálunk szervezetten jelennek meg a külföldiek, egyébként csoportként vállalunk vezetéseket, és van átfedés, természetesen a mondandók, a helyszínek, az útvonalak között, de minden esetben át kell dolgozni, és át kell hangolni, mert más lesz számára érdekes.
7: Meg más a kollektív tudat.
8: És más a kollektív tudat, más a bázis, bár ezt szoktam kérdezni a sétavezetőktől időről időre egyébként, hogy mennyire látják azt, hogy miután bővül a vendégkörünk, hogy egy picit, és mindenki értse jól, hígul a közösség és főleg itt gondolok a tudás szintre, vagy arra az alaptudás szintre, amiből építkezni tudunk, és mindenki azt mondja, hogy ez nem jellemző, ők nem találkoznak azzal, hogy magyarázni kellene olyan alapvető fogalmakat, amikről én azt hinném, hogy egy ekkora tömegben már előfordulhatnának, mondták, hogy lehet, hogy nem tudják, de pontosan az a környezet, az a kontextus, amiben az egész tudásanyag átadódik, vagy amihogy elmondják, mégiscsak arra fogja vinni őket, hogy aztán, ha nem tudták, megnézik otthon, vagy egyébként megértik, tehát az egészet meg fogják érteni, lehet, hogy azt a nevet nem ismerték eddig, még az is lehet, hogy nem néz utána, de ő fogja érteni, hogy miről szól. Ez mondjuk egy külföldinél nem jön elő, tehát nem így, nem történik meg, hiszen teljesen más mondjuk a történelme, vagy teljesen más az épített környezet, amiben mozog. Úgyhogy nagyon más, igen. Igen,
7: nincs onnan előhívnia.
8: Nincs.
7: Többen elmondták ezen a sétán, hogy ők azért járnak ide-vissza, mert tényleg benézhetnek vagy a kulisszák mögé, vagy egy-egy olyan belvárosi háznak a belső udvarába, amik titkokat rejtenek, vagy elmehetnek egy olyan ötcsillagos szállodába, és megnézhetik az ottani újjáépített épületet, ahova egyébként nem léphetnének be, vagy egyedül nem biztos, hogy bátorkodnának bemenni, szóval azért ez őrült nagy szervezést igényel tőletek. Tehát itt azért kedvesen kell megkörnyékezni a közös képviselőket, vagy a házlakóit. Okoz ez nehézséget, hogy bejussatok egy-egy ilyen titkos helyre?
8: Hát mondhatnám, hogy nem, de persze. Egyrészt hadd köszönjem meg innen is a kollégáimnak a fantasztikus munkát, szóval tényleg nagyon nagy szervezési meló van e mögött. 1000 programot csinálunk meg évente, 1000 garantált sétát, ami 40 tematika, tehát hogy újból és újból ismételjük őket, de hát azért ezt 40-szer képzeld el, hogy 1000 alkalomra le kell szervezni. És a megelőző munkálatot, az egyeztetések, a helyszínek felkutatása és aztán leszerződése velük, hát az egy nagy része ennek a feladatnak. Az elején a Titkos Kertek és Terek című séta, amit most már 15 éve tartunk, az úgy nézett ki, annak az arra való felkészülés, hogy Júli kolléganőmmel fogtuk magunkat, és egy egész nyáron át jártuk a várost, becsöngettünk, beszéltünk a közös képviselővel, vagy csak a nénivel a nem tudom, első emeletről, és próbáltuk, és próbáltuk, és próbáltuk, és legtöbbször visszautasítás volt, szóval, hogy bevallom őszintén, hogy nem egy ilyen sikerkörút volt az akkoriban, de végül összejött az az X helyszín, illetve azok a jó helyszínek, amik mentén azt a programot mind a mai napig egyébként tartjuk, 15 éves partnerségekkel, amire nagyon szívesen gondolok, meg nagyon örülök neki. Ma már más a helyzet, és ez meg büszkeség tényleg, hogy a legtöbb esetben tudják már, hogy miért keressük őket, hogy kik vagyunk. Ha a kereteket is elmondjuk, és vannak jól bejáratott kereteink, akkor azokat el szokták fogadni, vagy nyilván össze tudjuk hangolni. Szóval egyre nyitottabbak a helyszínek, ez nyilván nem csak nekünk köszönhető, hanem a már említett általában is a témával, vagy a várossal többet foglalkozó mindenféle írásoknak és eseményeknek, de nyitottabbak a helyszínek, szívesen látnak bennünket, meglátják azt, hogy mi az ő érdekük, és ez akkor igazán jó egy együttműködés, ahogy a turizmusban szerintem bárhol máshol is, hogyha mindkét fél egyaránt hisz benne és jónak gondolja, és ez egy nagyon komoly, és szerintem egy és el is kezdtem én magam foglalkozni vele, egy nagyon jó, nem tudom, pici terület, amit érdemes lenne egy kicsit körüljárni, hogy tudnak attrakciók úgy nyitni, mondjuk a városi séta irányába, hogy egy más oldalukat mutatják meg, és kivesznek egy újabb, akár pénzben is látható eredményt abból, hogy mást csinálnak ugyanazzal a helyszínnel, mint amiben működnek, és akkor hadd hozzam ide mondjuk a Gellért fürdőt, akikkel nagyon-nagyon régóta jó kapcsolatban vagyunk, akiknek ez abszolút egy elévülhetetlen és óriási érdeme, hogy megnyitják az ajtót olyan helyszíneik előtt is, ahol egyébként amúgy a fürdőző vendégek nem járhatnak, de ahol voltál az is, tehát a szállodák is maximálisan kiaknázzák ezt, és ez jó nekik is, ahogy nekünk is egy csodálatos érzés, hogy most már ez nem kérdés, hogy legalább a tárgyalásokig eljutunk.
7: Arról már részben említést tettünk, hogy hogyan változott meg az elmúlt 16 évben a ti vendégkörötök, de arról még nem, hogy a város milyen fejlődésen ment át, vagy a város lakók milyen fejlődésen mentek át. Minden városnak van egy dinamikája, van egy életvitele. Mi az, ami a legmarkánsabban változott mondjuk ebben az elmúlt majdnem 2 évtizedben?
8: Puh, de öreg lettem hirtelen. Nehezen válaszolok rá, mert a változást azt ugyan mi mutatjuk, de egy nagyobb időszakban, tehát hogy azért a városi séták nem két évtizednyi változást szoktak feldolgozni, hanem évszázadosan. Mégis, hogyha válaszolnom kell, akkor azt mondom, hogy egyrészt a városlakók, ahogy már mondtam, nyitottabbak. Szerintem jobban szeretik a várost. Tényleg így látom, hogy azzal, hogy és ebben egy pici érdemünk nekünk is van, meg az összes többi sétás cégnek is, hogy többet tudnak róla, ezáltal egy picit jobban értik, jobban kötődnek, jobban tudnak tájékozódni, és itt most nem a, hogy megyek el a Blaháról az Asztóriára típusú kérdéseket értem, hanem azt, hogy mi miért van, hogy az összefüggéseket jobban látják, ez segít szerintem. Eleve több rendezvény van, több olyan rendezvény van, egyrészt olyan is, ami ezt a témát dolgozza fel, vagy mutatja meg, másrészt olyan rendezvények, amik az utcákon, a köztereken, a városban vannak, és dedikáltan használják, vagy kifejezetten használják a várost, a fényfestéstől elkezdve az utcaszínházon keresztül, bármire gondolhatsz. Szóval a városlakók szerintem jobban kezdenek kapcsolódni a lokális terekhez is, tehát az is nagyon szép, ahogy én látom, hogy sok olyan kerület van, ahol igenis elindult ez, hogy van egy civil szervezet, vagy az önkormányzat sokat tesz azért, hogy
7: zöldebb, ott, virágosabb, ott élhetőbb.
8: Élhetőbb, és az élhetőségnek van egy olyan vetülete is, hogy nem csak infrastruktúrálisan élhetőbb, hanem hogy a tartalmat is jobban meg akarom mutatni. Talán egyre jobban látszanak a kerületek arculatai, hogy ők miről szólnak. Mit akarnak üzenni, nem csak turisztikai márkáról beszélek, vagy ilyen a brandről, hanem arról is, hogy maguknak, az ott élőknek mit szeretnének.
7: Talán a legfontosabb ez az alap, igen. Legyenek a közösségi terek megtöltve, így vagy van. Azok a szabad terek megtöltve, amik a város lakóknak épültek, az már egy másik dolog, hogy jön a turista, és ő is használja, de...
8: Az csupán jó.
7: Pontosan, így van. Egyébként előbb, ahogy említetted, hogy hogyan lehet eljutni az Asztóriától a Blaháig. Nem tudom, hogy veled előfordul-e, ugye vannak állandó útvonalaim, és akkor azon úgy szeretek menni, mert egyébként az a leggyorsabb, legpraktikusabb, nem kell gondolkodni, de hogy néha az embernek olyan jó letérni, hogy azt mondom, hogy most nem erre megyek haza, hanem most menjünk már el arra, hogy ott milyen élmények érnek, és akkor teszek egy-egy kitérőt.
8: És mit szoktál érezni közben?
7: Hát felfedezek dolgokat. Másképp nézek, például azt vettem észre, hogy jobban figyelek olyankor. Jobban figyelem az embereket, jobban figyelem a homlokzatokat, hát ez egy új flexem, hogy most már megtanulok fölfele nézni, hogy nem úgy járok az utcán, nem úgy járok kelek, hogy a lábam elé nézek, hogy el ne essek, hanem kezdek végre úgy járni, és tudod, mikor kezdődött? Sok-sok évvel ezelőtt fölültem egyszer egy városnéző buszra, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mit lát a turista akkor, amikor hozzánk érkezik. Ezek a buszok emeletesek, és a homlokzatnak egy másik szintjét, egy másik emeletét láttam, és teljesen másképpen alakult ki Budapestről, mert magasabban voltam, és akkor ez az egyik része, hogy az épületek, a homlokzatok, de fölülről láttam az embereket is. És láttam a kapcsolódásokat, láttam az életet a városban, láttam a mozgásokat, láttam a magányosságokat, láttam a párkapcsolatokat, tehát megint megtöltődött egy másfajta érzéssel, érzelmekkel, ahogy mondtad, hogy hazamegy egy ilyen sétáról is a vendégetek, és valami marad benne, vagy egy hang, vagy egy érzelem, vagy egy illat, de valami marad.
8: Igen. Hát így, én kevésbé szoktam azt is, hogy nem arra megyek, amerre mennék, illetve gyakran van az, hogy felteszem magamnak a kérdést, hogy merre menjek, szóval, hogy több útvonal is van az én fejemben. Nyilván azokon a részeken egyébként, ahol ismerős vagyok. Ha valamit választhatok, akkor inkább azt választom, hogy vagy leülök egy kicsit, egy padra, vagy nagyon lassan megyek. Ugyanaz, amit mondasz, tehát úgy ugyanazért, hogy észrevegyem, de hogy tényleg igyekszem, ez inkább az én praktikám vagy taktikám, hogy visszaveszek a tempóból, amúgy nagyon gyorsan megyek, szóval hogy az is van, de hogy az nagyon jól tud esni, mert akkor ez a szemlélődés, ez nagyon meg tud indulni, kell hozzá egy pici idő, azt hiszem, mert az elején az embernek annyira, ahogy a futásnál is, szóval, hogy az elején még csak azon, hogy akkor most ezt kell, és csinálom, és ezért. De utána megérkezik az a pillanat, amikor befogadóvá válik. És valahogy a városi sétánál is van egy pont, és ez nem az első 10 perc, hanem mondjuk a 20. környéke, amikor így megérkeznek a sétálók a helyzetbe is, meg abba a tempóba, meg abba a ritmusba, meg abba az egész élménybe, és onnantól lesz igazán jó. Úgyhogy ezt tudom javasolni annak, aki itt szeretne egy picit elmerülni, vagy másként nézelődni, hogy tempót váltson.
7: milyen potenciál van még a városi sétákban, hova tudnak fejlődni ezek a séták, mi mindent lehet esetleg bevonni, vagy hogyan lehet még jobban bevonódni, vannak már ilyen tervek a fejedben?
8: Egyrészt majd hívjál, légy szíves, egy 10 év múlva, jó, egy következő okay. beszélgetésre, hogy mondhassam, hogy mi lett belőle. Másrészt vannak olyanok, amiket meg most nem fogok elmesélni, mert titok. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy mindezek ellenére ez volt a vetítés, és radikális változással én nem számítok a műfaj tekintetében. Tehát nem gondolom azt, mint ahogy 10 évesen gondoltam igazán veszélynek, akkor is sokan kérdezték, hogy majd, amikor a technika, meg az AR, meg a VR, meg a nem tudom micsoda, meg az applikációk. Szerintem ezen túl vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy sosem fog változni ilyen tekintetben, vagy picit módosulni, vagy mozogni ez a téma, de alapvetően nem érzem azt, hogy itt ma Budapesten ez egy komoly kihívás lenne a városi séták tekintetében. Viszont azt meg igen gondolom, látom, érezzük mindannyian, hogy egyre több inger kell. Tehát egy városi séta az egyfelől azért is, amit beszéltünk, hogy sok mindent előhívjon, másrészt egész egyszerűen a saját élettempónkból és a bennünket körülvévő világnak a zajából és összetettségéből fakadóan már nem lehet egy húzalon megcsinálva csak, hanem sok minden kell bele. Hogy ezt hogy lehet úgy bővíteni, hogy ne váljon a kárára, tehát hogy ne egy ilyen túl színes, túl Disneylandes, túl fújt valami legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás most, hogy elég sok ember legyen úgy belépőként, hogy gondolják azt, hogy ez elég vonzó, dacára annak, hogy ez nem Disneyland, értsd jól, és közben a másik kihívás az pedig az, hogy főleg Budapesten belül, hogy vannak helyszínek, amik egy idő után már nem lesznek tovább potenciális helyszínek, szóval, hogyha feldolgozzuk elegen, és szerencsére egyébként egyre több vagy jó sok cég van, aki ezzel foglalkozik valamilyen formában, hogy vajon lesz-e mindig annyi mondandó helyszín, téma, és ennek olyan becsomagolási lehetőség, ami egyszerre elégíti ki azokat, akik még semmit nem hallottak a sétáról, és csak egy élményt szeretnének, és valami könnyed, és meg a másik felét az embereknek, aki pedig valami nagyon különlegesre vágyik. Szóval inkább ezeknek a mozgása szerintem, ami izgalmas, nem pedig az, hogy hát az is izgalmas, csak hogy azzal kevésbé érzem, hogy dolgunk lesz a következő 5 évben, hogy milyen irányokba lehet ezt elvinni. Ez most egy jó irány, alapvetően egy nagyon jó irány. Még korán sem vagyunk szerintem a zenitjén ennek a témának.
7: Budapesten egyébként hány sétaszervező cég fér meg egymás mellett, vagy van jelenleg? Nagyjából tudsz számokat mondani?
8: Nagyságrendek 20-30 között, de itt azért el kell választani azokat, akik egyszemélyes vállalkozásként tulajdonképpen idegenvezetők, de magyar közönségnek és egyébként nagyon szép és nagyon tartalmas programokat olykor-olykor visznek, de mégis egy fontos bevételi forrásuk, meg azokat, akik ebből élnek, és mondjuk cégszerűen dolgoznak. Van egy ugye a Séta Szövetség Egyesülés, ahol leginkább azok vannak tagként velünk, akik ebből a vállalkozásból tartják fent magukat, és így azt gondolom, hogy mondjuk 10 az olyan vállalkozások száma, akik ténylegesen dedikáltan ezzel foglalkoznak Budapesten. És aztán a nagyobb városokban országszerte van egy, maximum 2 olyan cég, aki ebből részben vagy egészben megél.
7: Melyik nagyvárosokról beszélhetünk itt?
8: Debrecenben is van, Pécsett is van, Sopronban is van, tudomásom szerint Győrben is van, Szegeden egészen biztosan van, úgyhogy így ahogy ránézel a térképre, és a nagyobb városokban, igen.
7: Hát nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy beavattál minket egy-két titokba is, meg hogy kedvet csináltál a városi sétákhoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
8: Hát igazán nincs, hogy én köszönöm szépen a meghívást.
7: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Ma Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője volt a vendégem, aki a Magyar Séta Szövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Aki esetleg lemaradt a mai műsor egy részéről, az meghallgathatja holnap 3 órától az ismétlést, korábbi műsoraimat pedig az Egy Életem Spotify csatornámon tudjátok visszahallgatni. Szép napot kívánok, sziasztok!
9: Sziasztok, Bart Álmos vagyok. Hallgassatok ti is Rádiókafét!

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nem vesz részt a Fidesz az új alkotmánybírák megválasztásában. Már 47 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek. Aszály sújtja a román-magyar határvidéket. Eső, sűvösebb időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Újabb 14 embert hallgatott ki az óbudai korrupciós ügyben a központi nyomozó főügyészség, így már 47 gyanúsítottja van az eljárásnak. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, köztük egy ügyvédi irodában is. A gyanú szerint 2011 és 24 között több mint 2 milliárd forintot fizettek ki vesztegetési céllal önkormányzati vezetőknek és politikusoknak. Az új gyanúsítottak között van Veres Tibor üzletember, Magyarország második leggazdagabb embere is. Óriási különbségek vannak a nyugdíjak között. Attól függően, hogy hol él egy nyugdíjas, akár több tízezer forintos különbséget is tapasztalhatunk. A januári adatok szerint Budapesten volt a legmagasabb a megyei átlag, 311 ezer forint, még Bács-Kiskunban csak nem 79 ezer forinttal kevesebb. A járások között még nagyobb az eltérés. A budakeszi járásban az átlag meghaladta a budapesti értéket is, míg több járásban 200 ezer forint alatt maradt. A fővároson belül a 12. kerületben volt a legmagasabb, 358 ezer forintos átlag, a 20. kerületben viszont csak 282 ezer forint. 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Aszály sújtja a román-magyar határvidéket. Arad megyében, ahol 6-7 tonna a kukorica átlagtermése hektáronként, idén 200 kilót arattak mindössze. A búza és a napraforgó is töredékét hozta a megszokottnak, közel 1300 gazda jelentett aszálykárt. A negyedik éve tartó szárazság miatt egyre többen térnek át a szárazságtűrő cirok termesztésére. A kompenzáció viszont csekély, a gazdák hektáronként 100 euróra számítottak, de az állam csak 100 lejt kínál. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma. Estig több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat, viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Like an empty fire, like your desire.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát.

0: egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 19:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1996. szeptember 20-án léptek bizonyos Bujon Gottfried seregei Magyarország területére, hogy keresztes hadjáratot vívjanak egy kis közel-keleti országban a Jelzsevzsálem nevű városért. Akkoriban elég volt egy háborúhoz az, hogy egy pápa úgy érezze, hogy túlságosan sok katonaember Európában, aki sokkal jobban szeretnek katonáskodni és dolgozni, és ez gondokat okoz, mert enni is szeretnek, és miután ők katonák és fegyverük van, elveszegetik az emberektől az ennivalójukat. Ez problémát okoz, mert az emberek meg jönnek, elvették a katonák az ennivalónkat, bla bla bla bla. Na. Többek között ilyen okokból egy pápa úr kitalálta, hogy nekünk, európai királyságokban élőknek össze kell fogni, és el kell foglalni Jeruzsálemet, mert az Jézus Krisztus városa, és nekünk azt vissza kell foglalni. Ez a visszafoglalás egy kicsit aggályos, mert ez a város sose volt a miénk, messze is van, de úgy, hogy visszafoglaljuk, így az ember el tud menni. Elfoglalni, meg megkérdezik, hogy miért kéne elfoglalni. Mindegy. Tulajdonképpen senkinek nem jutott eszébe, hogy ez a város sosem volt a miénk, de abban az időben nem volt egészséges pápákkal vitatkozni, mert a pápák mágára tudták küldeni az ellenségeket, meg sokat akadékoskodtak. Lényeg a lényeg, hogy ne egymással háborúzunk, kitaláltunk egy ellenséget, aki jó messze van, és jó sokáig lehet vele keresztes háborúzni, és akkor ezek a katonák meg nem lesznek itt.
0: Régen minden jobb volt.
2: Nem is háborúztunk egymással, csak ezzel a dologgal volt egy kis bébi. Hatalmas seregeknek kellett összeállni és elgyalogolni Jeruzsálemig. Na pont egy ilyen 100 000 fős hadsereg gyalogolt át Magyarországon Kálmán király idejében, ami több szempontból is egy elég kellemetlen problémát jelentett mindenkinek. Képzeljétek el, hogy ti vagytok Kálmán király. Történetesen egy egész művelt király vagytok, ezért van egy ragadvány nevetek, Könyves Kálmán. Mert a Kálmán királyt úgy hívta a népe, a magyarok, hogy Könyves Kálmán, mert könyveket olvasott. Ami abban az időben egy elég különös szokás volt. Tudom, hogy ma is különös szokás könyveket olvasni, mert lehetőleg ti is minden más csináltok, csak nem olvastok, de abban az időben ez azért volt teljesen különleges, mert a könyvek iszonyatosan drágák voltak, kettő, senki nem tudott olvasni, három, a könyveket kézzel készítették, minden betűt kézzel írtak, és egy könyvárából meg lehetett venni egy komplett falut. Ráadásul abban az időben érdeklődni sem volt szokás. Mindenki el volt azzal, mint a szüleitől, meg az Imre bácsitól, meg a falujába hallott, oszt kész.
0: Megáll az eszem.
2: Jó, hát ettől még nem kell a falnak menni, ha valamelyik kötök király vagy királynő lesz, akkor majd titeket is úgy fognak hívni, hogy tabletes Ildi, vagy Minecraftos Berci, vagy Fifás Misi. Nagyjából így alakultak ki az úgynevezett vezetéknevek. Ha egy Péter Kovács volt, azt Kovács Péternek hívták. Ha meg Takács, akkor meg Takácsnak.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Rambert Péri 1909. április 6-án délután 3 óra 52 perckor nem érte el az északi sarkot. Ez nem nagy kunszt, például aznap én sem értem el az északi sarkot, sőt az anyukám sem érte el, ellenben nem is állítottuk az ellenkezőjét. Viszont ez a Péri úr ezt mondta. Amúgy az illető mérnöknek tanult és egy csomó mindent felfedezett. Például megtalálta a ma ismert legnagyobb 9 tonnás meteoritot, ami a földre hullott. És ő jött rá, hogy Grönland csak egy sziget. Csak ez a fránya északi sarkkör nem jött neki össze. Próbálkozott mindennel, tényleg spéci kutyaszánt is kifejlesztett meg. Eszkimó ruhába öltözött és el is indult egy nagy expedícióra, ahonnan visszajöve azt állította, hogy ott voltam, felfedeztem és kitűztem az amerikai zászlót az északi sarkra. Sokan ünnepelték, meg mindenféle elismeréseket kapott, mint nagy felfedező, aztán később kiderült, hogy tuti fix, hogy nem érte el a sarkot, és még meg is hamisította az eredményeit, hogy elhitesse a világgal.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ezt a mondást biztosan sokan ismeritek. A jelentését se kell nagyon magyarázni, hiszen mindenki tudja, hogy nem érdemes hazudozni, mert úgyis igen hamar kiderül, ha valami kamu, és akkor meg ott állhatunk tök cikiben. A veszélyes ebben igazából az, hogy ha sokszor kamuzunk, akkor egy idő után azt fogják mondani az emberek, hogy az se igaz, amit kérdez. És higgyétek el, az nagyon nem jó érzés. Sokkal jobb, ha mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha esetleg valami rossz fát tettünk a tűzre, mert egy kis bünti még mindig jobb, mint ha hazudósnak tartanak. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Amúgy honnan is tudhatta volna szegény Péri úr, hogy ott van? Mármint az északi sarkon. Ma már van GPS, úgyhogy gyerekjáték. De nem volt kiírva oda egy táblára, hogy ahol ön áll, az az északi sark. Mert aki kiírta volna, az már előbb elérte volna a sarkot, de nincsen nagy rúd se beleszúrva az északi sarkba, mint az iskolai földgömbön, szóval akár tévedhetett is ez a Péri úr. De mondjuk, ha például egy iránytűvel elmész észak felé, akkor egyszer csak, amikor az elkezd össze-vissza mutatni, na akkor vagy a sarkon. De egyébként ez sem igaz, mert az úgynevezett mágneses sarok, az a bizonyos pont, az meg össze-vissza vándorol. Na jó, hagyjuk. Szóval úgy tudjuk, hogy Amundsen fedezte fel az északi sarkot. Vagyis egy csomó eszkimó évszázadokkal korábban. Vagyis valószínűleg egy jeges medve. Úgyhogy egy kis sárga hófolt jelzi a sarkot.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: charterjárat.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: charterjárat
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Legalább egy házaspár van a repülőn, akik papucsban, rövidnadrágban és szalmakalapban vannak, pedig Ferihegyen még november van.
1: 2.
2: Biztos lesz egy bácsi, aki arról győzködi aput, hogy mindenképpen együnk a Jorgosznál, mert ő már volt a Jorgosznál, és akkora adagot adnak, hogy nem tudjuk majd megenni.
1: 3.
2: Mindegyik charterjárat kora hajnalban indul. Anyu szerint azért jó, mert így többet lehetek a tengerparton. De ez nyilvánvalóan egy marhaság. Ha többet akarok lenni a tengerparton, akkor jöjjünk haza később, és kész.
1: 4.
2: A repülőn ülő nénik többnyire úgy vannak felöltözve, mintha operabálma mennének. Ezzel szemben mi mackónadrágban vagyunk, a húgon pedig pizsamában.
1: 5.
2: Minden járaton van egy olyan bácsi, aki csak azért is fel akarja vinni a svájci bicskát a repülőre.
1: 6.
2: Mindenki nagyon hangosan meséli, hogy ő már hol volt és miket nézett meg.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
3: Ha egyenbillegészeti körduplányozás közben ki kell menned megkönnyebbülészeti körgugoldára, mindig legyen nálad orfúvalászati négyzetrongy.
4: Na, ugorjunk vissza erre a könyves Kálmára, meg erre a százezres hadseregre. Képzeld el, hogy te vagy a Kálmán király, és egyszer csak jön a bujongófri, vagy kicsoda, hiszen nem ismered, mert nincs Facebook, meg ilyesmi, ha le van írva a neve, csak jön egy követ, aki bejelenti, hogy itten van a Gofri úr, és azt mondja, hogy az országodon szeretne keresztül gyalogolni 100 000 emberre. Hát, ha abban az időben, hogyha megjelent 100 000 ember, egy hatalmas hadsereg a határon, az egyáltalán nem jelentett őt, sőt, hogy úgy mondjam, gyanakvásra adott okot, hogy mi van, ha mégse Jeruzsálemet akarják elfoglalni, csak itten cseleznek, hanem például az én országomat. 2. Van egy nagyon-nagyon fontos a világon a logisztika, amit majd az okostelefon el is fog mondani, ami arra jó, hogy megnézzük, hogy hogyan működnek, vagy hogyan nem működnek a dolgok.
5: És most kapcsoljuk az okostelefon.
6: A logisztika anyagok, információk, személyek, rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Leggyakrabban olyan helyeken kap szerepet a logisztika, ahol sok embert, sok eszközt, sok helyszínen kell egyidejűleg kezelni, mozgatni. A legprofibb logisztika a katonaságban, az egészségügyben, a gyártásban és a kereskedelemben van. A logisztika a görög logos szóból származik, jelentése értelem, számítás, tervezés.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Nem is annyira fura, hogy van egy városunk, amit úgy hívtak régen, hogy Alba Régia, ami azt jelenti, hogy királyi fehér. Az meg már végképp nem meglepő, hogy a mai neve Székesfehérvár.
2: Wow!
1: Na most, ez a város egy elég fontos város számunkra, ugyanis évszázadokon keresztül Székesfehérvár volt a magyar királyok koronázási helye, ezért is hívták koronázóvárosnak. Mindenki úgy tartotta, hogy az első királyunkat, a jó öreg István királyt is itt koronázták meg, az viszont egészen biztos, hogy itt avatták szenté, így aztán a magyar királyok számára ez a város egy úgynevezett szakrális helyé vált, ezért mindenki itt akar koronázkodni. Érthető okból? Plusz a jó öreg István király elkezdett itt építeni egy templomot, egész pontosan ő csak mondta, hogy legyen itt egy templom, ténylegesen nem állt ott fándlival a kezében, nem malterozta össze magát minden nap, de mégis az ő nevét jegyezték meg. Picit igazságtalan, hogy egyetlen kőműves neve sincs megjegyezve ezzel a templommal kapcsolatban, na de hát kérem, ha az élet igazságos lenne, akkor Elvis Presley élne, és az imitátorok lennének halottak. Na szóval, megépült a templom, és az lett a neve, hogy Nagy Boldog Asszony Bazilika, és évszázadokon keresztül itt koronázták meg a királyokat, sőt, itt is temették el őket, úgyhogy mindenképpen fontos helynek számít. A nyavajás törökök lerombolták, amikor háborúztunk velük, de a helye még mindig megvan, azt még meg tudjátok nézni, ha arra kirándultok. És mivel itt még egy vár is épült, elég logikusnak tűnt elnevezni ezt az egészet Fehérvárnak. Hogy miért lett épp fehér, és mondjuk nem sárga, azon még gondolkodom, de hogy miért lett székes, arra van egy áltudományos alapokon nyugvó magyarázatom. Azzal, hogy ebben a városban koronázták meg a királyokat, ebben a városban laktak a királyok, itt volt a trónjuk, vagyis itt székeltek a királyok, így szintén logikusnak tűnik Székesfehérvárnak nevezni a várost. Ezért szokták néha Budapestre, a mostani fővárosunkra is azt mondani, hogy Székes főváros. Székes Budapest nincs, de Székesfehérvár meg Székes főváros van. És talán még a székhelynek is köze van ehhez a székességhez, mert Fejér megye székhelye Székesfehérvár. Több székről ma már nem esik szó. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: egészen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Na, ha ebből a bizonyos logisztikai szempontból nézzük ezt a gofriféle ágyaloglást, akkor ez viszont elég macerás. A Kálmán király országa ugyanis még a mostani Magyarországnál is sokkal nagyobb volt, de mondjuk, hogy nem nagyon sokkal, de kicsit sokkal, tehát mondjuk a gofrinak meg a hadseregének 500 kilométert kellett gyalogolnia. Tételezzük föl, hogy egy hadsereg naponta 25 kilométert tud gyalogolni, ami marhasok. Az 20 napig tart? Bizonyám, az majdnem egy hónap. A szabad napokkal. De nem ám az M7-esen, meg az M0-áson kell neki gyalogolni, meg az autópályákon, hanem a sárban, a hegyeken, a dombokon, a mezőkön át, más emberek földjein, ráadásul az ilyen hadseregek hajlamosak nem teljesen libasorba menni, hangoskodni, rondán beszélni, ami azt jelenti, hogy össze-vissza tapossák a kerteket, meg a virágágyásokat, hajlamosak össze-vissza pisálni az út közben, mindent, és tuti, hogy szemetelnek is. Tehát ez egy elég kellemetlen vendég.
0: Az eszem megáll!
1: Szegény Kálmán királynak könyvek ide vagy oda nagyon sokat kellett gondolkodnia, hogy mi a fenét csináljon. Az egyik választás az, hogy átengedi ezt a kuplerát csináló hadsereget, tényleg lesz egy marha nagy rendetlenség, ami azt jelenti, hogy a népe haragudni fog a királyra, a Kálmára, hogy miért engedte, hogy ezek ide bejöjjenek sáros lábbal és minden összejárkájra. A másik nem engedi be a gofrit, amitől a gofri pipa lesz, és azt mondja, hogy neki 100 000 embere van, és ha nem engedik be, akkor bizony bejön erővel, és akkor az háború. Na, ilyen nehéz politikusnak lenni, és ezért jó, hogyha okos embereket választunk politikusnak, akik bírják a stresszt, és nem fagy le az agyuk, ha ideg állapotba kerülnek.
0: Kérsz tasni? Kérsz tasni?
1: Na, Kálmán király végül is jól megoldotta gofrival, egyezményt kötött, és ezek a tramplik meg átmentek az országon minden hiba nélkül. Az egyezményt mind a ketten aláírták, a Kálmán is, meg a gofri is. Innen tudjuk, hogy nem gofrinak hívják, hanem Gottfriednek. Egyébként, ha valakit érdekel ez a keresztes háború dolog, erről még dumálhatunk, de előre el kell mondanom, hogy néha elfoglaltuk Jeruzsálemet, de mindig visszafoglalták, úgyhogy igazából sose foglaltuk el azt a várost, ami nem volt a miénk, és azóta is azoké, akiké volt.
0: A banja, maharadja, halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Rend a lelke mindennek. Annak kifejezésére mondják, hogy csak ott folyhat eredményes munka, ahol a célszerű rend uralkodik, illetve a megfelelő, pontos elintézés az alapja a zavartalan, eredményes működésnek. Egy igazi zseni a káoszon is átlát. Gyakran használjuk védekezésképpen ezt a remek frázist, ha éppen rendetlen a lakásunk, rumlis a szobánk, vagy éppen pont a feje tetejére állítottunk mindent a nappaliban, és szükségét érezzük a magyarázkodásnak. És ez valóban csak magyarázkodás. Gondolhatnánk, hogy az állandó rendrakásra buzdítás a szülőktől csak nekik fontos. De hát be kell látni, hogy igazuk van, mert valójában tényleg jobb úgy reggel felébredni, hogy még véletlenül sem lépünk rá egy legóra, este meg lefeküdni fáradtan úgy, hogy nem kell kerülgetnünk az összes többi játékunkat. Úgyhogy fogadjuk el, hogy a rend jó. Ahhoz meg sajnos rendrakás szükséges. Csak hát jobb lenne, ha nem akkor szólnának miatta mindig, amikor pont semmi kedvünk hozzá. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Na, akkor még egy kis euró, meg forint, meg mindenféle. Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Például arról, hogy a közgazdász Sándor gyűlésen ugye Varga Mihály mondott érdekes dolgokat, meg jöttek makroadatok, és ugye mi is megemlékeztünk a kiváló inflációs adatról. Szóval mi a helyzet most? Milyen irányok láthatók, vagy mennyiben tisztul a kép a tekintetben, hogy mi merre felé megyünk?
6: Ha megengeditek, akkor először az adatokat szedném csokorba, hogy mi is történt itt az elmúlt napokban. Ami mindenképpen említést érdemel, van az egyrészt az ipari termelésben mutatkozó kellemes meglepetés, ugyanis 4,7% lett a bővülés a várt 3%-kal szemben, és ahogy említettétek, szintén pozitív hír volt a legfrissebb inflációs adat, az 1,3%-os éves ráta is kedvezőbb az elemzői várakozásoknál. És hát a harmadik fontos adat esetében egy picit viszont magyarázkodni kell, hogy miért is örülhetünk minden idők legnagyobb havi költségvetési hiányának. Itt ugyanis csak augusztusban összejött egy mínusz 2300 milliárd forintos egyenleg.
5: Hála az égnek!
6: Igen, mondhatjuk kivételesen, ugyanis 100 milliárd forint hiány arról van szó, hogy a majd decemberben beérkező EU-s RRF forrásoknak az előfinanszírozásához kapcsolódik ez a kiadás. Tehát az a várakozásunk, hogy ez még idén becsorog majd a költségvetésbe, és kiegyenesíti ezt a mostani tételt. Egyébként, ha már költségvetés, akkor megtörtént a 26-os büdzsének a módosítása is, ami egy extrém magas 7,5%-os hiányt irányoz elő, vagyis innen kezdhetjük meg majd a lefaragást többek között az euróbevezetés érdekében. És ha már magyar euró, akkor a másik téma, hogy a héten megint csak érdemi megnyilvánulásokat hallhattunk, ugyanis tegnap került megrendezésre a közgazdász Sándor gyűlés. Itt többek között felszólalt a jegybankelnök és a pénzügyminiszter is. Varga Mihály előadásában, ami szerintem újdonság volt, az egyrészt az, hogy ő úgy látja, hogy nagyságrendileg kb. 60%-os szinten áraszták be a piaci szereplők, hogy középtávon Magyarországon euró lesz. Vagyis ez alapján arra következtethetünk, hogy bőven van még tér a magyar eszközök esetében felértékelődésre. Praktikusan ez forint erősödést és adott esetben hozamcsökkenést jelenthet, ha azt láthatják majd a piaci szereplők, hogy a gazdaság halad a kritériumok teljesítése felé. A másik üzenet a megfontolt és türelmes előkészítési szakaszra vonatkozott, és bevallom, én ezt először hallottam megfogalmazni, hogy az euró előszobájában az ERM2-ben talán célszerű lehet majd több időt eltöltenünk a minimális két évnél. És Kármán András fókuszában pedig elsősorban az állt, hogy költségvetési tervnek egy sokkal reálisabb előrejelzésnek kell lenni a továbbiakban, illetve abszolút prioritása a kiadási oldal lefaragása. Ez alól mentesítette az oktatás és egészségügyi kiadásokat. És hát mindeközben a devizapiacon erre a hétre a forint jegyzése visszatért a nyáron már jó bejáratott 3.60-3.65-ös sávba. Látszik, hogy ez a 3.65-ös technikai ellenállás alapesetben jó funkcionál, viszont abban a feszült geopolitikai helyzetben, amiben telt az elmúlt pár nap, elsődlegesen megint csak az iráni helyzetre kell gondolni, azért látszik, hogy repedezik ez a szint is. A ma reggelt egyébként pont itt a felső sávnál 3.65-nél kezdjük meg.
7: Hát de az még mindig nem ugye az a 3.80, amit sokan gondoltak, amikor az olajára elszabadult megint, és ugye sokan a gázzal, földgázzal és olajjal kötik össze a forintot. Ez megtört ez a fajta összefüggés, vagy sokkal kevésbé releváns, mint mondjuk az előző kormányzat alatt?
6: Egyáltalán nem tört meg összességében, és azért azt láthattuk, hogy itt a múlt hét folyamán is volt egy nagyon hirtelen gyengelkedés a forintban, amikor egészen 3.72-ig haladtunk el. Azért itt azt is érdemes megemlíteni, az elmúlt időszakban kialakult egy nagyon komoly egyirányú pozícionáltság a forint mellett, tehát adott esetben lehetnek ilyen hektikusabb mozgások is, hogyha a piacon olyan események történnek.
5: Oké, nézzük meg akkor az LKB-t és az ő kamat döntését, ami hát a piac abszolút konszenzusa volt, hogy emelni fog, emelt is egy 25 bázisponton.
6: Igen, még itt az LKB kamat döntés előtt kijött az Eurózóna második negyedéves GDP adatának a felülvizsgálata. Ez alapvetően azért érdemeltelen említés, mert a korábbi 1,2% helyett végül 1,4%-ra korrigálták ezt a számot, és hogyha egyáltalán bárkiben volt kétel, akkor ez a maradékot is eloszlathatta a kamatemelés kapcsán, ez végül tegnap be is következett. A központi bank 2,5%-ban határozta meg az új alapkamatot. Ezzel várhatóan messze nincs még vége, legalább kettő, de az is előfordul, hogy további három emelésre kényszerülhet a jegybank a következő döntéseken. És akkor itt utalnék vissza az előbb már általatok is említett témára, hogy 3% körül, tehát bőven cél felett van az éves inflációja az eurozónának, és ez egyáltalán nem meglepő, hogyha szétnézünk ténylegesen a nyersanyag piacokon, akkor azt láthatjuk, hogy a Brent jegyzése a nyár eleje után ismét $100 felett, ha most ránézek a friss adatokra, akkor a $106 körül mozorgunk éppenséggel, a holland TTF gáz pedig 2023 óta először 80 euró felett megavattóránként, és hát akkor így kötném össze, hogy nyilván azért ez a forintra is hatással lehet, úgyhogy ha valami, akkor ez kellő muníció lehet akár a 365-nek az áttörésére is.
5: Uh-huh. Jó, kicsit a tengeren túlra is nézzünk át, ugye ott még csak a találgatás megy, hogy a következő fedülésen egy tartás vagy más döntés születik. Erre jöttek munkaerőpiaci adatok, ami az emelés felé billentené a mérleget, ma viszont jön inflációs adat. Itt mi a helyzet?
6: Igen, talán egy kicsit közelebb kerültünk a válaszhoz, hogy mi is lesz majd itt a következő Fed döntésen. Alapvetően két igazi ebben is sztori zajlik, az egyik az valóban itt a Fed kamatpolitikát érinti, a másik pedig a kötvényhozamokat. Uh-huh. Ami a jegybankot illeti, ők ugye alapvetően a munkaerőpiacra és az inflációra fókuszálnak mindenek előtt. Hetek óta hektikusan alakulnak a jövő szerdai Fed kamat döntés esélyei. Most épp azért billentünk a kamatemelés lehetősége felé, és kb. 70%-ra árazza is ezt a piac, mert pénteken kijött egy egészen kedvező non-farm adat, vagyis a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számában kaptunk egy kifejezetten erős visszajelzést. A héten pedig a termelői infláció alakult a vártnál magasabban, és hát ahogy említettem, ma délután érkezik majd az utolsó érdemi adat egyébként itt a döntés előtt az infláció formájában. Itt egyébként arra számítunk, hogy a múlt hónapban megegyező 3,4%-ot látunk majd egyébként a fő soron. Mindenesetre arra azért lehet készülni, hogy ez a 0,3-as adat okoz még itt péntekre majd fizijátékot az euró-dollárban. És ami pedig a kötvényhozamokat illeti, itt a hozamgörbe hosszú végén a 10-20-30 éves szegmensben már a 2008-as válság időszakát, idéző szinteket látunk egyébként jelen pillanatban. Itt volt egy komolyabb kötvény visszavásárlási program, amit bejelentett a pénzügyminiszter, ezáltal kívántak beavatkozni, viszont ennek a most publikált keretösszeg az hagyott hiányérzetet a piaci szereplőkben, úgyhogy megint csak azt látjuk az elmúlt napokban, hogy tovább kúsznak felfelé a hozamok.
5: Oké, akkor ennek fényében még egy picit a jövő heti izgalmasabb pontokat jelöljük ki, hogy ott mi történhet, vagy milyen adatok jöhetnek.
6: Alapvetően egy erős hét jön, ahogy említettem, ma még délután egy amerikai inflációs adat, és majd ezt követően vélhetően kamatemelés a jövő szerdai nap folyamán. Kapunk inflációs adatot az eurozónából is, és jövő hétvégén orosz választások lesznek, amire alapvetően azért legyinthetnénk, mondván, hogy
5: mit az esélye? Is annyi a kép.
6: Nekem van egy erős favoritom. Szóval valószínűleg a kérdés az, hogy 90%-tól fog újrázni majd a jelenlegi vezetés, de ami ennél szerintem fontosabb, az annyira talán nincsen felszínen, hogy van némi aggodalom a piacon egyes elemzők körében, hogy a választás után vajon milyen intézkedések is kerülnek bevezetésre. Felmerül időről időre az atlet, hogy adott esetben akár sorozási kérdések is felszínre kerülhetnek, és adott esetben akár tovább eszkalálhatják az Ukrajnán belül folyó háborút.
5: Hát jó, meglátjuk akkor, hogy hogyan tovább. Köszönjük szépen a beszámolódat, István, és jó munkát még már, a jó kereskedés, aztán jó hétvégén.
6: Köszönöm a figyelmet, szép napot, sziasztok, viszont Alessa.
5: Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
4: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
10: Nem fér el a targonca a raklapoktól!
11: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
12: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
13: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
14: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
15: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
16: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
17: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Kiskörúton az Asztória felé. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Pongrácz úton a Kőbányai útnál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni ma, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták építkezés miatt a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Röppentyi utca megállót. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Pázmány Péter utcánál, mert távhővezetéket javítanak, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, itt gázvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Vaspály utcában befelé az Ihász utcánál mától lezárták a buszsávot, szintén közműjavítás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
18: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
19: Hírek következnek a Rádió Cafén.
20: 5 év múlva jöhet az euró Magyarországon. Nem veszi át a MOHU az elektronikai hulladékot. Ukrán bevásárlóközpontot lőttek az oroszok, 5-en meghaltak. Elsős hűves időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 5 éven belül elbúcsúzhatunk a forinttól, legalábbis a Hold alapkezelő szakértői szerint erre jelenleg 70% az esély. A becslés alapján az euró bevezetésekor 350 és 380 forint között lehet az átváltási árfolyam. A pontos időzítés még kérdéses, és nagyban függ a költségvetési helyzettől, valamint a kormány gazdaság politikájától. A szakértők szerint az euró bevezetése csökkentheti az árfolyam és inflációs kockázatokat, és kiszámíthatóbbá teheti a gazdaságot. Holnap mutatják be azt a jelentést, melyet a gyermekvédelemben az előző kormány idején elkövetett visszaélésekről készítettek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával. Több mint 900 diplomata útlevelet vont vissza a külügyminisztérium, de az érintetteknek csak mintegy harmada adta le az okmányt a határidőig. Az Orbán kormány idején kiadott 1322 diplomata útlevélből 943-at vontak vissza, augusztus végéig pedig mindössze 335-öt érvénytelenítettek. Az érintettek között közéleti és üzleti szereplők is vannak. Az ATV szerint Habony Árpádot is felszólították útlevele visszaadására, de ezt ő sem tette meg. A jövőben nem lehet elektronikai hulladékot leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtéseken. A MOHU szerint erre azért volt szükség, mert egy 2025-ös kormányhivatali döntés jogszabály ellenesnek minősítette a korábbi gyakorlatot. A társaság közölte, az elektronikai hulladékokat továbbra is átveszik a hulladékudvarokban és a fémkereskedő partnereknél. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester ugyanakkor azt írta, az önkormányzatoknak nem volt beleszólásuk, és tudomásuk sem a korábbi gyakorlat megszüntetéséről. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták arra is a figyelmet, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szórványos emelkedése várható a következő időszakban. 5 ember meghalt, 67-en megsebesültek egy orosz dróntámadásban az ukrajnai Pavlográdban. Az egyik drón egy bevásárlóközpontba csapódott, üzletek és járművek is megrongálódtak. Az ukrán belügyminiszter szerint a támadás napközben történt, amikor sokan voltak az utcákon, a sebesültek között 8 gyerek is van. Donald Trump szerint az Egyesült Államok vámbevételeiből megoldható az állampolgároknak megígért fejenkénti $5000 egyszeri kifizetés. Az amerikai elnök a republikánus párt félidős választásokon elért győzelme esetére ígérte meg ezt a pénzt a szavazóknak. Trump utalta arra, hogy az $5000 az Egyesült Államokon belül kellene elkölteni, és vitatta, hogy az ígéret a választók megvásárlására tett kísérlet.
19: Időjárás a Rádió Cafén.
20: Borongós, felhős és hűvösebb időnk lesz ma. Estig több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
19: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
19: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! A kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival és Riederauer Richarddal, aki karmester, zeneszerző, karigazgató és a most már Magyar Nemzeti Férfikar hát vezetője. Ez a Honvéd Férfikar egyébként, hogyha valaki nem lemaradt volna a névváltásról. Én például lemaradtam. Tehát én nem tudtam, hogy ez át lehet nevezve.
2: Ez körülbelül 2 évvel ezelőtt történt még meg, ez a névváltoztatás.
3: Még akkor is nemzeti neveztek mindenkit.
2: Hát akkor már véget ért ez a... Igen, de már igazából divat. Ez nem volt annyira tudatos, tehát nem azért lettünk nemzeti, hanem igazából, mert egy együttesnek nemzeti minősítéssel van, akkor az, hogyha felveszi ezt a nevet, az...
3: Más támogatásban részesül.
2: Az jó, az nagyobb baj szerintem, hogyha a dohány volt nemzeti, de...
1: Egy férfikar az legyen, hivatalosan nemzeti.
2: Igen, főleg egy hivatásos.
1: De miért a Honvédnak egyébként volt valami most már rosszabb áthallása? Mert egyébként ugye a 40-es évektől működött a Honvéd.
2: Igen,
1: művész együttes, erről majd beszélünk, hogy ez a konstrukció hogy állt össze. Tehát egy nagyon-nagyon régi dologról beszélünk. Tehát, hogy ez a honvédséghez tartozott. De hogy úgy érzed, vagy úgy éreztétek, hogy ez azóta egy kicsit így erodálódott, ez vagy hogy már semmi közöttök a honvédséghez?
2: Ezt így nem mondanám ki semmiképpen sem, mert ugye történelmileg ez fontos volt az együttes.

0: után a 89-es rendszerváltásra gondolok, akkor azért ez egy másik fajta világ volt már, és az állomány, akik dolgoztak ebben az együttesben, a művész állomány, és egyre többen dolgoztak civilek természetesen, és a kapcsolata a honvédséggel, illetve a hadsereggel megmaradt az együttesnek, de nem csak akkor, hogy a mai napig is megvan a kapcsolata, és nagyon sok olyan, mondjuk így, hogy kulturális tevékenységet végez az együttes, ami a hadsereghez köthető, meg állami megrendeléseken, nemzeti ünnepeken való megjelenések, ezek továbbra is részei.
1: Ezek ilyen kötelező ilyen körök. És ez ilyen kormányokon átívelő munka?
0: Igen, ez teljesen független az oldaltól, hogy éppen ki kormányoz, ez mindig így volt. Mivel ugye ez egy állami fenntartású művészeti intézmény, és az együttesen belül is a férfi kar, mint hivatásos együttes, az is így ezáltal egy államilag fenntartott intézmény, és a Honvéd név az egy tradicionális, nagyon erős név volt, de egyre több olyan visszajelzés, illetőleg olyan, egyre több olyan tapasztalat volt azzal kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon-nagyon megtéveszti az embereket. Tehát azt vettük észre, hogy nem nagyon lehetett pozícionálni már a férfi kart az utóbbi években már egy teljesen másfajta világban, mondjuk így, hogy a mostani modernebb világban már a Honvéd névvel, mert nem értették, hogy akkor mi most katonák vagyunk, vagy ilyesmi, és úgy kezeltek minket, akik még nem ismertek, mint hogyha mi olyan típusú zenét is csinálnánk, csak is olyan területen
1: csak
0: dolgoznánk.
1: Csak ilyen mozgalmi dalokat
0: akár
1: énekeltek.
0: Igen, ami egyébként része volt a történetének régen, még abban a kormányban még nem is éltem, hiszen egy nagyon idős együttesről beszélünk. Ez része volt, de ma meg már nekünk is a piacról kell léteznünk önállóan, és benn lenni a vérkeringésében a magyar, meg a nemzetközi kulturális életnek is. És még a magyar kulturális életben is azt tapasztaltuk, hogy akik akkor léptek be ebbe a világba, és akár koncertszervezői területről, meg stb., mindig azt éreztük, hogy felmerültek kérdések, hogy akkor mi mik vagyunk, hogy vagyunk, mi mire vagyunk alkalmasak. És mindig el kellett magyarázni, hogy mi pontosan ugyanúgy működünk, és olyan együttes vagyunk, mint bármelyik más professzionális zenei együttes, teljesen civil tagokkal. A nevünk az, ami, mert ezt hoztuk a történelemből, aztán egy idő után, amikor rájöttünk, hogy ez így nem annyira érthető, és a külföldi pozícionálásban meg szinte lehetetlen, ezért ez végig is az a döntés született, hogy sokkal jobban lehet magyar nemzeti férfikarként külföldön is megmutatni, hogy mit tud az együttes, meg hát a rangjának megfelelő elnevezést adni, meg külföldön, meg aztán végképp ez egy olyan elnevezés, aminek nincsen semmiféle rossz kicsengése, ez már Magyarországon megvannak az okai, de egy külföldön
1: majd elmúlnak.
0: Teljesen majd elmúlnak egyszer, igen, remélhetőleg, de most azért azt tapasztaljuk, hogy ezt viszont már értik, és azért nyilván nem azt mondom, hogy pont miatt, de ez is a része annak, hogy egyre több ilyen megkeresésünk van már külföldről, és sokkal jobban lehet érteni. Ez így önmagáért beszél.
1: Ezt és hát tényleg a nemzeti férfi kar vagytok, hiszen az egyetlen vagytok, akik hivatásos férfikarként működtök Magyarországon.
0: Igen, hivatásos kórusként úgy, hogy férfikar, így mi vagyunk az egyetlenek. Így.
1: Mondjuk egy kicsit azért azon a hang, szív, erő szlogenen én meglepődtem, mert nekem legalábbis van egy ilyen, ez a hármas osztású szlogenség, ez egy kicsit ilyen katonai érzetet kelt még mindig bennem.
0: Így
1: visszaidézi ezt a, de nem a legrosszabb 30-es, 40-es éveket, azért nem, de hogy van egy kicsit benne, főleg az erő szó miatt ez az érzésem.
0: Zenei karakterre
1: vonatkozik
0: inkább ez
1: aha,
0: a
1: mit
0: fajta.
1: Jelent?
0: Hát valami olyasmit, hogy ez egy, tehát milyen hangzást képvisel mondjuk egy nagyon erős férfikar, ahol nagyon jól képzett énekesek. Sokszor olyan tagokról beszélünk, akik önmagukban is szólóképes énekesek, tehát szólista kvalitásokkal bírnak, és mégis egy kórusban dolgoznak. Ez gyakorlatilag kialakít egy olyan fajta hangzásvilágot, egy olyan, mondjuk egy ilyen identitást, hangzási identitást, amit valahogyan szerettünk volna körülírni. És az erő itt ebben egyébként ez egyértelműen egy nem a hangerő szó szerint természetesen, hanem hát a hangzásnak egyfajta ereje, egy maszkulin erő, sok mindenre lehet asszociálni. De érdekes ez, amit felvetettél, hogy önök a hármasságnak van egy ilyen katonai jellege, mert semmilyen tudatosság nem volt, és lehet, hogy van egy ilyen kicsengése is, de egyszer szerettük volna, igazából ez a lényeg, hogy egyszerre szerettük volna kifejezni azt is, hogy ez egy nagyon erős hangzás, de nagyon érzékeny is tud lenni.
1: Hát a szív.
0: A szív, igen, és hogy a hang az meg önmagáért beszélt, hogy a hang az, tehát ami meghatározza ezt az egészet, hogy egyszerre egy nagyon érzelmes, a férfikari világ, a férfikari hangzás egyszerre tud nagyon lágy is lenni, meg rettenetesen erős érces is tud lenni, tehát egy, mondjuk így, hogy emocionálisan egy nagyon-nagyon széles skálát tud leírni.
1: Mint egy ember.
0: Mint egy ember.
1: Mindegy is, hogy igen. Nő vagy férfi. Igen. De egyébként erről beszéltünk a Dorival, hogy mondtam neki, hogy én egy olyan közegben dolgozom, ahol túlnyomorész nők vannak, és akkor erre tudod, az ilyen típusú munkahelyekre rá

0: szokták nyomni azt a bélyeget, hogy ilyen tyúkudvar tyúkol, és van is benne nyilván valami, tehát ez a retetetetete, mindig mindenki mindenről mindent tud, beszél, hogy így amikor férfiak, csak és kizárólag férfiak dolgoznak egy csapatban, akkor vajon
1: az mihez lehet
0: emberként kell tekinteni, tehát hogy ott is ugyanúgy előjön ez a kakasudvar
2: ezt
0: jelleg.
2: Ezt akartam mondani, hogyha az egyik oldalon van a tyúkol, akkor a másik oldalon meg van a kakasol, akkor hívjuk így természetesen. Aha. Hát egy nagy maszkulin erő, ez nyilvánvalóan, ami egy egészen máshogy viselkednek a férfiak egymás között. Szerintem a nők is máshogy viselkednek, ha csak igen, egymás között vannak, igen, ez valószínűleg így normális. Ez jelentkezik egyébként egy férfikarnál is. Vannak sztereotípiák egyébként szerintem, mind a két irányba, hogy milyen. Amikre mindig van, azokban mindig van igazság természetesen. Igen. Tehát nálunk is azért azt észrevettem, nekem is figyelnem kell. Tehát nagyon érdekes, hogy nekem is figyelnem kell, amikor véletlenül nem a férfikarra dolgozok, hanem mondjuk vegyes kórusra, hogy vigyázzak, hogy nem kommunikáltok ugyanabban a stílusban. Nem azt jelenti, hogy rosszul kommunikálok, vagy durvábban kommunikálok, hogyha fiúk között vagyok, csak vannak dolgok, amikben azt érzem, hogy azért más energiát kell használni. Tehát a szavak használata, tehát hogyan fejezed ki magadat, mint ez egy más helyzet, hogyha a hölgyek jelen vannak, mint amikor olyan férfiakkal vagyok együtt, akiket 20-25 éve ismerek, vagy legalábbis a nagy részüket 20-25 éve ismerem.
1: De érdekes, hogy én dolgoztam a Ricsivel, tehát én onnan ismerem őt, hogy nekem volt szerencsém olyan produkcióban részt venni, ahol ő volt a hangszerelő és a karnagy, és hát a zenei vezető.
0: De a férfi karral is dolgoztál?
1: Nem, hanem ez egy vezető. Hát a zenekar, amit más vezettél, munkáit. Az egy kis vonós együttes volt, ahol hölgyek is játszottak, és ez nekem egyetlen nem merült föl bennem, hogy neked ott valami másik fajta kommunikáció.
2: Persze, mert ez nem tudatos. Csak tulajdonképpen azt mondtam az előbb, hogy fogalmaztam, hogy figyelnem kell, de nem akkor kell figyelnem, csak azt hiszem, hogy agyban azért az embernek át kell állítania, inkább észreveszem magam, és azt, hogy nyilván az egy másik helyzet. Mert én nagyon-nagyon közvetlen viszonyban vagyok ez a kórussal, mert 25 éve vagyok ott.
1: Pont idén volt 25 éve, hogy oda kerültél.
2: Szóval nagyon-nagyon régen ott vagyok, és ez egy helyzet nyilván. És egymás között is máshogy vagyunk, de egyébként változik a világ, mert finomodik minden. Tehát máshogy kell közlekedni már nagyon, és én ennek örülök is, hogy ez így van, mert sok minden területen az van, hogy egy kicsit elkezdtünk jobban figyelni arra, hogy milyen stílusban beszélünk egymásra, szerintem ez nagyon ráfért egyébként a művészvilágra is, tehát tudjuk, ismerjük ezeket a történeteket, de amikor én erről beszélek, akkor itt nem az erőszakosságról, nem egymás bántásról beszélek,
1: hanem
2: Nem, hanem ugye egy lazább kommunikáció van férfiak között természetesen, ami máshogy működik, hogyha vegyesen vagyunk hölgyekkel együtt. Ez biztos, hogy így van, és el tudom képzelni, hogy nőknél ugyanez a helyzet, hogy ti is biztos, hogy máshogy beszéltek, hogyha nem csajos bulin vagytok, hanem más, tehát egy teljesen vegyes társaság.
0: Minden megváltozik természetesen.
2: Ugye? Minden más, az energiák megváltoznak, minden más.
0: Egyből más.
2: Igen.
0: Milyen érdekes lenne benne egy láthatatlan köpenyben megnézni egy ilyen 45 fős férfikar, nem tudom, öltözői beszélgetés.
1: Ahogy éppen elindult turnéra.
0: Ahogy a turnébuszban mit
2: csinál. Ha mesél.
1: Ha mesél. Azért vagy itt, nehogy mesél.
0: De inkább azt mesél, de hogy te hogy kerültél be, mert ahogy mondja Dori, 5 éve, mint bariton, ugye felvételiztél te is,
2: nem? Igen.
0: Tehát hogy néz ki egy ilyesmi egyetem, hogy jutott eszedbe, hogy oda menj?
2: Ez magában egy vicces történet. Nekem úgy jutott eszembe, hogy oda kerüljek, hogy abban az időben még volt sorkatonaság. És mivel tudtam, hogy a honvédséghez kötődik az együttes, ugye honvéd együttes, tehát ugye nem volt nehéz kivéle, és ismertem is a csapatot. Nem személyesen, hanem tudtam a kórusról. És nem annyira akarodzott nekem bevonulni katonának, megmondom őszintén, úgyhogy én inkább ez a polgári szolgálatos vonal felé húztam, és megérdeklődtem, hogy lehet-e az együttesben, hogy szakmai végzettségemnek megfelelő módon polgári szolgálatosként elhelyezkedni, és ez volt az útja annak, hogy oda kerültem. Tehát ez egy hosszú történet, hogy jutottam el odáig, de
0: tehát kicsit kényszer akkor tulajdonképpen nem volt nagyon jó.
2: Tehát nem akkor igen, bár nekem nagyon-nagyon jó jött, és nagyon szerencsés dolog volt, hogy így kerülhettem oda, de az a kényszer szülte valóban, hogy nekem ott kellett egy diplomázás után egy döntést hoznom, hogy akkor most bevonulok-e katonának, vagy inkább megpróbálom már most valamilyen módon elkezdeni a szakmai életemet, és valahogy úgy alakult,
1: ami mi volt egyébként a diplomád volt.
2: Én pontosan ezt végeztem, amit most csinálok, a karvezetést.
0: Meg zeneszerzést is.
2: Azt nem, abban nem diplomáztam, tanulni tanultam, de a diplomám szerint én egy karnagy vagyok gyakorlatilag, nagyon leegyszerűsítve. Igen.
0: És nem volt egy jó orvos ismerősöd, aki krónikus krónikus fejfájásról írt volna neked egy
2: igazolást. Hát, ha lett volna, akkor ezt nagyon régen lezongoráztuk volna.
1: Figyelj, ha lett volna, akkor most nem ülnél itt, és nem beszélgetnénk vele, mint ahogy
2: igen. Mindennek megvan az oka.
0: És mit énekeltél a felvételin?
2: Ha jól emlékszem, egy... szerintem a Hendő Messiásból énekeltem valamelyik áriát, de már nem tudom mit pontosan.
0: De ez ugyanolyan, mint mondjuk egy színvészeti felvételi, hogy akkor
2: egy meghallgatás
0: vinni kell őt, ilyen dalt, olyan
2: dalt. Valamilyen anyagot, igen, aha. Igen. Tehát meghallgatják, hogy mit tudsz, az a lényeg. Tehát mindig mások az elvárások. Akkor, amikor én voltam, akkor egész egyszerűen ez volt, hogy bementem, tudták, hogy én nem normál módon érkeztem oda, hanem én egy leendő polgári szolgálatos vagyok, akinek lehet, hogy adnak az együttesben munkát, de ahhoz, hogy a kórusba bekerüljek, ahhoz szakmailag ugyanannak a dolgoknak kellett megfelelni, mint bárki másnak, aki felvételezik, tehát nekem is elő kellett énekelnem, ez a lényeg, és akkor megnézték az akkori vezetőség, megnézte, hogy mit tudok, meghallgattak, megnézték a hangterjedelmet, megskáláztattak, elkezdtünk beszélgetni, de igazából gyorsan lement az egész, ez egy csütörtöki nap volt, erre tökéletesen emlékszem, és pénteken már mentem be dolgozni. Úgyhogy,
0: és
2: voltam,
0: azóta ott dolgozott, tehát neked életedben
2: igen,
0: egyetlen
2: egy... Igen, és ezt ha belegondolok, az nagyon durva, igen.
0: Igen, hát ez jó, mert ez stresszmentes, hogy munkaváltások azok azért mindig nagy stresszel
2: járnak. Hát a munkaváltások
0: vagy azok mindig
2: stresszesek. Igen, a munkahelyváltások azok stresszesek tudnak lenni. Persze csináltam én ezt azt mellette.
0: Igen, majd beszélünk.
2: Az együttesnek én folyamatosan tagja voltam így, igen azóta.
0: És amikor ilyen minőségi ugrás van, hogy a tagból karvezetővé válik valaki, akkor azért nagyot fordul minden, tehát máshogy néznek rá a többiek.
2: Hát ilyen fordulat, az bőven volt, igen. Hát egy is volt tervezett, de nyilván megvoltak a lépések.
0: Hogy bőven?
2: Hát, mert ugye az ember elkezdi tényleg teljesen újoncként, tehát vadonatúj tagként egy hangorkánmal elkezd dolgozni valaki, és hát én örültem, hogy köztük lehetek, nekem ez óriási megtiszteltetés volt, és ahogy telnek a hetek, hónapok, meg aztán az évek, akkor nyilván így az embereknek kialakulna az a fajta, tehát működése egy együttesen be, ahol kiderül, ki mire alkalmas, meg hogyan, és akkor megtaláltak feladatokkal egy idő után. Tehát ez történt, és ahogy megtaláltak feladatokkal, eljött egy pillanat, hogy nem akartam szólamvezető lenni, de szólamvezető lettem végül.
0: Nem akartam,
2: mert nem voltak ilyen jellegű ambícióim, de nyilván megvan az ok, hogy aztán mégis és hagytam, hogy megtörténjen, ugyanígy lettem karnagy, meg sőt, egy nagyon rövidedeg már megbízott karigazgató 2009 végén, de az csak egy pár hónapos átmeneti időszak volt, azt tudtam is, hogy így lesz, aztán lettem karnagy, de 2020 meg már végleg karigazgató. Ez mind olyan volt, ami egy nem tervezett életútnak a ma utólag visszanézve nagyon fontos állomásai voltak. Tehát én mindig úgy tekintettem az együttesre, hogy ez nekem egy biztos alap, amit én nagyon-nagyon szeretek csinálni, hogy egy hivatásos kórusban lehet énekelni, de hogy én egyébként alkotóként mellette ezt aztam, azt nagyon sok mindent, erre mindig is vágytam, hogy csináljak. Csak közben elindult fölfele az utam a kóruson belül, és most abban a pozícióban vagyok, amiben vagyok. Nem, semmilyenképpen nem mondhatnám, hogy ez nekem egy bakancslistás dolog volt. Tulajdonképpen, ha végig kell gondolnom azt, hogy miért csinálom, akkor az a legegyszerűbb, hogyha onnan fogom meg, hogy mondjuk 20 év alatt, 15-20 év alatt biztos, hogy azt ki tudom jelenteni, hogy egy olyan rálátásom lett erre az együttesre, tehát magára a férfika arra, ami engem arra predesztinált, hogy úgy gondolok, úgy közelítsem meg az adódó lehetőségeket, hogy ez a kórus ez rettenetesen sokat érdemel. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan kvalitása van, és olyan potenciál van benne, amire, hogyha nekem esetleg van gondolatilag valamiféle válaszom, van valami vízióm, hogy mit kellene vele kezdeni, és esetleg van valami rátásom, hogy hogyan kellene őket kezelni. Emberileg is, meg szakmailag is a tapasztalataim alapján, akkor lehet, hogy érdemes megpróbálni, ha már az ember elé leteszik tálcán ezt a lehetőséget. Tehát én nem nyúltam volna érte, de amikor úgy alakult, hogy ebben nekem választanom kellett, akkor azt választottam, hogy megpróbálom. Megpróbáltam, és nekifutottam ennek a dolognak, azt nem mondom, hogy nem voltak pillanatok, amikor megbántam, de mert néha nagyon nehéz, de igazából azért csinálom, mert
1: inspirált téged ezek szerint.
2: Hát inspirál persze, de elsősorban az, hogy van bennem egy ilyen nem tudom, egy ilyen gondolat, hogy, hogy ennek a kórusnak hova kell a világzenei életében kerülnie az én véleményem szerint, és azért rettenetesen rögös és nagyon nehéz út, de mivel mindig vannak eredmények, amik ezt alá tudják támasztani, vagy inkább azt mondja, hogy rajta tudnak tartani az úton, ezért az ember ezt így nehezen engedi el. Egyszer biztos, hogy el kell engedni, mert szerintem nem egészséges nagyon hosszú távon vezetni egy együttest, de hogy ugyanaz az ember csinálja, de, de most egyőre azt látom, hogy, hogy rajta van egy pályán a kórus, és hogyha ezt a pályát lehet tartani, és ez a kórus szempontjából is kezelhető, a tagok szempontjából is kezelhető, akkor megpróbálom ezt így vinni még egy darabig. Tehát mindig az volt a célom, hogy valamit megpróbálják visszaadni abban, mert rengeteget kaptam éveken keresztül a munkahelyemtől, tehát pozitív értelemben, és most megpróbálom ezt visszaadni ilyen szempontból ennek a dolognak, amíg, amíg azt érzem, hogy erre lehet igény, ezt folyamatosan monitorozni kell, és nagyon, nagyon nehéz ebben mindig tiszta képet alkotni, de, de hát most egyőre még, még állok a hajón, és még küzdünk, és visszük előre tiszta képet alkotni, de, de hát most egyőre még, még állok a hajón, és még küzdünk.
1: Rideaurre Richarddal fogjuk innen folytatni, aki a Magyar Nemzeti Férfikar karnagya. Mindenképpen maradjatok velünk, folytatódik a kettes szemrendszer.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
4: Elindult a természethűborok kóstolós sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer Behumi Dórival, Veres Dórival. Riederauer Richárd a vendégünk ma a kettesben, aki a Magyar Nemzeti Férfi Kar karigazgatója, karnagya. Én egy kicsit rágörcsöltem azért a nevedre, mert...
1: Nehéz
0: kimondani, és tudod, mi jutott eszembe, hogy egyébként bebeszélésnek, ugye színészek, de lelkiismeretes műsorvezetők is bebeszélnek, ugye mielőtt...
2: Mi ezen gyakoroltunk, aha, mielőtt jöttél.
0: Hogy ez teljesen jó neved bebeszélésre, mert ugye pörgeti a nyelvet, és akkor úgy bemelegszik az állkapot.
2: Szépen mondanád, gyakoroltam. Ugye, de akkor ezekből azért neked így voltak így az évek, az elmúlt pár évtizedet során, nem?
3: Tehát, hogy... Szórakoztató pillanat, azokat tudok hozni, meg amikor megpróbálják
2: rendőr, meg elindít, meg elintézni valamit, nem, kormányablak.
3: Megnézik így az igazolványokat, és csak azt látod, hogy megfogja, és akkor így és betorzul a fejét, és miért tartja.
2: Richárd, mit csináljak magával?
0: De hát aki németes, az egyébként mit jelent ez a Riederauer? Jelent valamit a neved?
3: Egy falu, vagy egy kisebb település.
0: Komolyan, de utána jártál amúgy, hogy...
3: Igen, nem voltam még ott soha, de igen, Münchentől van délkeletre.
0: De hogy a családneved miért ez?
3: Hát az pontosan nem tudom megmondani.
0: Akkor még nem vagy olyan idős, hogy ez most így elkezdjen bekönnyesedjen a szemem.
2: Még nem tartasz ott.
3: Volt ez téma, de még nem tartok ott.
0: Hogy felgöngyölítsd a múltadat. Jó, szóval, hogy ott tartottunk, hogy feldobtál szerintem egy magas labdát, hogy neked van igazából egy víziód ezzel a férfi karral kapcsolatban, mert hogy van egy elképzelésed azzal arról, hogy hol kéne majd egyszer, hogy tartson ez a csapat. Áruld már el nekünk, hogy akkor
2: mondjuk
0: ez mi?
2: Mondjuk a nemzeti szintéren, ugye arról.
0: Igen, beszél. Te nemzetközi szintéren.
3: Igen, vagy nekem igazából nem is akarom ezt túl bonyolítani, csak arról van szó, hogy van egy olyan hangzásvilág, már beszéltünk a hangzásáról ennek a kórusnak, ami nagyon különleges. Nekem az a véleményem, tehát ez egy saját vélemény igazából, hogy ugye rengeteg rettenetesen jó vegyes kórus működik a világon, hivatásos énekesekből álló, tehát hivatásos vegyes kórusok, ahol az emberek szintén úgy, hogy gyakorlatilag a munkahelyüket, tehát a munkahelyük az hogy ők a kórusban énekelnek. Én más gondolok arról, hogy hogyan szólalnak meg az abból kiemelt férfiak, hogyha önállóan férfi karként kell működniük, mint azok az énekesek, akik viszont folyamatosan egész életükben egy férfi karban dolgoznak, mert másfajta terhelésnek vannak kitéve, tehát hangképzésileg. És egy vegyes karban, mondjuk például egy tenor szólam, az egy belső szólam. Ez azt jelenti, hogy nem pontosan azt a szerepet tölti be a zenében, a több szólamú zenében, mint a szoprán, aki a dallamot énekli, viszont egy férfi karnál a tenor a dallamot énekli, és ez másfajta feladatot igényel, mert sokszor a dallam ügyeltetén ezek olyan terhelést jelentenek, és olyan felelősséget, meg olyan... De azt mondom, az a felelősség és a maga a technikai háttér, ami szükséges ehhez, az talán elég is, ami egy másfajta edzettséget jelent egy énekes számára. És van egy óriási, több évtizedes hagyománya is ennek a dolognak, amit már említettünk, hogy amikor még a hadsereg része is volt ez a dolog, akkor a legjobb hangú énekeseket találták meg, a hőstenorokat, vagy mély basszusokat, amiben már egyébként főleg utóbbiból nagyon-nagyon kevés van, mert valahogy ez így változott.
0: Mi? Tehát, múlik a tesztoszteron a férfiakból?
3: Ez egy érdekes kérdés, hogy miért, de valahogy ezt nehezebb megtalálni. Egyébként a női szólamokban is a mély alt az, ami egyre kevesebb.
0: Dori, te alt vagy, nem?
2: Én alt vagyok, hát én megyek mezzó felé is, én alt vagyok, de azért egy mély altak nincs túl jó... Jó kilátásai, mondjuk szólistaként azért az operai irodalomban egy mély altnak, tehát nincs
3: hát
2: olyan sok
3: kevesebb van,
2: szerep,
3: persze,
2: egy mély altra.
3: Mezzo az van bőven, de sokkal inkább, a szopránban, meg a különböző fajon van, a szopránon belül pedig rengeteg.
0: És a basszusból van hiány.
3: Az a tapasztalat, hogy egy picit, hogy kevesebben vannak a középszólamok a leggyakoribbak.
0: Te is az
3: vagy? Széle, én is közép vagyok, tehát igen. És a két széle az a ritkább, és valahogy a nagy, vaskos, oroszos szokták mondani, tehát ez a fajta szlávos világ, ez egyre kevesebb, legalábbis hát itt Közép-Európában. És közben meg van ez a történet, hogy itt régebben nagyon sokan voltak, és nagyon vaskosan meg tudott szólalni, és az orosz oroszoknál is létezett ugyanez, hát nem véletlen, persze 49-ben nyilván minden úgy történt, ahogy a Szovjetunióban, tehát hogy ott is ugye megvoltak ezek az együttesek, akiket ugyanígy válogattak össze, ott is volt hatalmas férfi.
0: Hát abszolút annak
3: voltak
0: a mintájára akart a Honvéd is létrejönni, én azt olvastam.
3: Ez így van, ez így van. Hát ez csak az a szerencse, hogy, hogy ez így fent tudott maradni, mert egyébként meg valódi értéket tudott közvetíteni. De most nem is tudom, nagyon elkanyarodtam a dologtól.
0: A basszus,
3: de
0: hogy
3: igen, hogy ez a hangzás, ez megvolt, és megvan ennek, a, ennek így a hagyománya, az évtizedes évtizedeken átölelhető hagyománya ennek az egésznek, és másfajta hangzás, mint hogyha egy vegyes karból, vagy vegyes karban éneklő férfiakból állítok egy együttest, ami szintén tudom, akkor már férfi karrá válik, de mégsem ugyanaz, mint hogyha mindig férfi karként dolgoznak. Ezt akart ebben az
2: egész. És akkor nálatok például az kizáró dolog, hogyha van főzenekari felvétel, és hogyha addig vegyes korusban
3: nem,
2: énekelt,
3: természetesen
2: akkor
3: nem. Természetesen
2: fel.
3: Nem, csak nagyon sokan vannak, akik mindig férfi karban dolgoztak, és hogyha vegyes karban jön, akkor ez pontosan ugyanazt azt a kvalitást tudja nyújtani, mert egy idő után úgyis ahhoz a terheléshez fog szokni. Tehát ez így ilyen szempontból nem ilyen átjárhatatlan szigorú dolog, csak nagyon nem mindegy, hogy, hogy folyamatosan, ha nézzük heteken, hónapokon, vagy akár éveken keresztül valaki ezt csinálja, akkor kialakul az egésznek. Tehát ez egyfajta ilyen entitássá válik a dolog. Hát ott van 45 férfi, és az egyféle hangzást fog képviselni, és ez folyamatosan változik és alakul, de mégis egy egységes dolog marad, de kell is, hogy maradjon, ez a mindenkori vezető, szakmai vezetőnek is a felelőssége, hogy meg is tartsa ezt a dolgot. És én azt szeretném, hogy pont ezért, mert hogy Európában, és ha szigorúan veszem, akkor az egész világon csak Észtországban működik ilyen kórus még, ami kifejezetten férfikar is hivatásos, tehát magyarul fizetést ad, és a munkahelyük.
0: Ezt mondtam, Dori.
2: Hát erről beszéltünk, igen, hogy ez mennyire ez, lehet egy gyakori felállás, hogy férfi.
3: Ilyen, ennyire, hogyha azt nézzük, hogy professzionális, rengeteg férfi kar van a világon, de úgy, hogy ez az a hivatásuk a tagoknak, igen, úgy tulajdonképpen szigorúan veszem, akkor kettő van. Észtországban az észt nemzeti férfikar, meg mi. Igen, tehát, hogy
0: akkor, hogyha mondjuk egy férfikar világversenyen, hivatásos világversenyen.
2: Első vagy második.
0: Így is, úgy is érmet szerzel.
3: Igen, még nem indultunk el, de megnyugodhatok, hogy nem csúszhatunk le a harmadik helyre, az mindenképpen jó, hogy igen.
0: Szóval, hogy így nemzetközi vizeken amúgy is kuriózum, amit csináltok.
3: Igen, és
0: akkor
3: képviselje a magyar kultúrát. Nekem az a nagy célom, hogy pont azért, mert ez egy ilyen unikum helyzet, tehát hogyha úgy veszük, és mivel és van olyan kvalitása, hogy ez mindenképpen egy büszkesége lehet, akár, most nem, azt nem akarok ilyen politikai vonalra menni megint csak, de mégiscsak Magyarországot tudja képviselni az együttes, és valahol dolga is, hogy minden jobban legyen jelen a nemzetközi piacon, mert hogy nincs belőle olyan sok, sőt, igazából csak egy az egész világon, míg azért egyéb fajta együttesekből meg rengeteg van, ugye világszerte. Tehát nekünk muszáj kihasználni azt, hogy egyediek vagyunk, és ez óriási felelősséggel jár, hogy az azt jelenti, hogy ugye fejleszteni kell magát az együttest is. Most pont ezért vagyok nehéz helyzetben, mert az együttes fejlesztés az folyamatos, és megtörtént, de az utóbbi időszakban egyszerűen úgy dolgozunk, mert olyan megkereséseink vannak, hogy kevésbé a fejlesztésre, mint inkább a jelenlétre tudtunk koncentrálni.
0: Mire?
3: A jelenlétre, hogy különböző helyeken ott tudjunk lenni. Például Velencében volt, majdnem két hónapot töltöttünk Velencében tavasszal, mert a Teatro La Fenice-ben egy Lohengrin produkció volt, és szükség volt a kórusra, az ottani kórushoz kiegészítésként, mert hát két nagy kórust foglalkoztat az opera, tehát tehát Wagner, tehát ilyen tipikus Wagner szerepkör. Nagy kórusos operáról beszélünk, a Lohengrin ez egy ilyen mű, és hozzánk fordultak, hogy menjünk ki oda minél több emberrel, és szálljunk be az előadásukba.
0: Fantasztikus, és akkor csónakkal jártatok bedolgozni.
3: Hát, ha nem is, de lehetett vaporettózni, ha valaki akart, valójában besétáltunk mi a színház, az nem volt baj, de az, hogy kimentünk az épületből hátul egy ilyen kis teraszra, és ott mentek előttünk a gondolák, azt azért már a harmadik héten se untuk. Tehát,
0: nagyon
3: hogy,
0: jó.
3: Hát azért nagyon
2: különböző. Egyébként ez akkor azt feltételezi, hogy igazából már van egy olyan nemzetközi híretek, hogy jön mondjuk egy ilyen megkeresés, tehát
3: jelen
2: ez tulajdonképpen egy mindennapos dolog, hogy nemzetközi szintéről
3: alapul
2: gyertek,
3: ez.
2: Mert igen. Szükségünk van rá.
3: Körülbelül másfél éve lehet tapasztalni azt, hogy
2: van érdeklődés. Majd, hogy nem egybe esik a teregnálásoddal, már ne is haragudjál.
3: A teregnálás
0: nem a név.
3: Az én szándékom nagyon az volt, hogy mindent megtegyek ezért. mert szerintem így van értelme csinálni, és így tudom annak a, ennek az értelme. Tehát a kultúra mindig nagyon nehéz, úgy, mert nem a kultúra az első dolog, amit finanszírozni tud egy kormányzat.
0: Hanem a foci.
3: Más.
0: Na, minden esetre figyelj, meg a névváltoztatással is egy kicsit egybefügg, mert akkor valóban lehet a nemzetközi piacon, ha lehet így piacról beszélni.
3: Lehet piacról beszélni.
0: Jobban hangzik ez, hogyha valami national, mint ha nem national. Egyébként van, azért azt, az is, rész, azt is nagyon sok, szóval az is izgi, hogy ti, vagy lehet, hogy ez tényleg belőled jön, azért nem csak a klasszikus komoly zenei kórusműveket dolgozzátok fel, hanem egy csomó crossover munkátok van, és erről egy kicsit mesélj is, hogy ez belőled, tőled jön, vagy ez egy, most már ez a karaktere ennek a csapatnak.
3: Is. Tehát arról van szó, hogy...
0: És mik ezek, majd mesélj, mert azért tényleg, hát, én például igen. Balaton metódba hallottam.
3: Balaton metódba voltunk.
0: Az annyira jó volt egyébként is ez a projekt, keressetek rá, kedves hallgatók a YouTube-on. Zseniális az egész, és a férfi kar jelenléte is nagyon izgi volt benne.
3: Vicces volt az a forgatás, én emlékszem már. Elég régen volt.
0: Jó, mondjuk
3: volt.
0: Az rég volt, igen.
3: Rég volt, igen, rég volt. A crossover, nagyon szeretjük ezt így hívni, mert ezt annól megtalálták, ez ilyen felfutó kifejezés lett, még a 2000-es években indult.
0: Jó, mondjuk így, máshogy is mondhatjuk.
3: Nem, teljesen jó crossover, mert leírja, tehát igaz a dologra teljesen. Így van. Tehát műfajok keveredése, ugye így szokták ezt nagyjából nagyon leegyszerűsítve definiálni. Az a helyzet, hogy valamikor a 2000-es években, akkor még nem voltam vezető szerepkörben a kórusnál, de már akkor jelentkezett egy igény, tehát észrevették a kórust nem csak komoly zenei területen, hanem valamiért akkor elindult egy ilyen érdeklődés a könnyű zenei világból is, hogy mi van, hogyha egy ilyen kórust így bevonnak valamilyen területre. És több ilyen projekt is volt, kaptunk megkereséseket, és ezeknek nyilván eleget tettünk, és engem meg az akkori vezetés már tehát akkor használt arra, hogy úgy most jó értelem mondom, hogy használt arra, hogy ismerve a kórus lehetőségeit, meg képességeit, meg az adottságait, hogy ezeket az átiratokat, amik ezekhez szükségesek, tehát a kottákat meg kitaláljam, leírjam, összerakjam, és nagyon sok ilyet írtam abban az időszakban, onnantól kezdve.
0: De mert egyébként a csapatban te voltál az egyetlen, aki zeneszerzéssel is foglalkozott?
3: Talán ezt így nem merem kijelenteni, de valamiért talán akkoriban valahogy én kerültem ebben így előtérbe, lehet. Uh-huh. Igen, lehet, hogy akkor így az összeszerzéssel, vagy meg hasonló feldolgozásokkal nem csak én voltam erre alkalmas, de valahogy engem kértek meg. És azt hiszem azért volt, hogy más is foglalkozott ezzel, csak talán nem olyan mennyiségben.
0: Csak ki tudtad őket golyózni.
3: Igen. De mindenképpen ez volt igazából ez volt.
2: Hát ezért lett, így lett karnagy.
3: Persze, tehát abszolút.
0: Sok könyöklés ára.
3: Azon elintéztem, hogy kirúgják, hogyha volt, hogy azt mondtam, nem kockáztatunk persze. Ja, szóval a lényeg az, hogy sok egyre több ilyen feladat volt, aztán rájöttünk arra, hogy erre igény is van. Tehát az érdekesség, hogy egy idő után már nem csak azokon a színpadokon kérték ezt, ahol amik már eleve ilyen jellegű produkciókra voltak kitalálva, vagy nem olyan eseményekre, talán inkább így mondom, hanem még a honvédségi felkéréseink is elkezdtek úgy jönni, hogy nekik nagyon tetszenek ezek a kicsit lazább szórakoztatóba, hogy ők fogalmazták meg az ilyen típusú műsorok, és ők sokszor leadták az igényt, hogyha valahova vártak minket egy koncertre, akkor egy ilyen típusú műsorra jöjjünk, és éveken keresztül ez ment is.
2: Dörzs Wimmerlit tudtok-e?
3: Hát igen, így.
2: A hertű tudtok. De mit akarok mondani? De azért ebbe egyébként, és majd még kitérünk, mert azért a honvédség kötelékén belül, és most nem csak a honvéd művész együttesekre gondolok, ahol ugye a Nemzeti Tánc Együttes is tartozik, ugye? Hanem például azért a határőrségnek is van zenekara, a rendőrségnek is van zenekara, amik ilyen nagyjából big bandek, és ezek mind játszanak könnyű zenét.
3: Persze,
2: is.
3: Persze, erre igény van, abszolút.
2: Tehát akkor valószínűleg ezért kellett,
3: tehát így nem is meglepő,
2: kellett beállnotok a sorba.
3: Nekünk is örültek, hogy tudunk egy picit újítani. Akkoriban, ma már ez nem új, de akkor ez tényleg egy újítás volt. Tehát, hogy most
0: de mondjunk már példákat, hogy mondjuk például...
3: Hogy miket csináltunk?
0: Igen, igen.
3: Nagyon érdekes dolgok vannak, tehát, vagy voltak nekünk, szerintem az első eset, hogy mi megjelentünk, imádtam őket, az Amorfördögökkel volt.
0: Tényleg?
3: Igen.
2: Ó, 2000-es évek tényleg.
3: 2000-es évek, így van. Az akkori karigazgató, Drucker Peti, ő ismert a Tövisházi Ambrust személyesen, és valahogy ők így találkoztak, és akkor már volt egy, voltak ilyen, hát ilyen kisebb létszámú együttműködések, amik még én is részt vettem énekesként még annak idején, és nekem borzasztóan tetszett. Aztán volt már, később ezt kinőtte magát annyira, hogy az egész kórussal ott voltunk a Morskönszer.
0: Most már én emlékszem erre, így van.
3: Ez az, amire én emlékszem, hogy kifejezetten az első ilyen eset volt.
0: Népszerűséget hozott, gondolom.
3: Igen. De hát aztán voltak nagy durranások, mint például aztán, talán 2007-ben lehetett, vagy nem tudom mikor, a repülőknek a recycling, tehát az évfordulós koncertje. Ami meg ugye tehát amikor a Geszti Péterrel beszéltünk, hogy valamilyen a cappella medlit rakjak össze repülők számokból, ami így nem, tehát ezt nem tudtam elképzelni, hogy ezt meg lehet csinálni.
0: Hiszen az rep, ugye?
3: Igen, de persze, mert azért meg voltak ott a harmóniák, tehát ki lehetett
2: ezt találni. Van benne éneklés.
3: Van benne éneklés, igen, és akkor ez is megszületett, ez egy érdekes élmény volt. Tehát ezek voltak az alapok, a kezdetek még így a 2000-es években, amikor...
0: És akkor ezzel jöttek azok a típusú rajongók is, akik a könnyűzenére mozdítanak inkább rá?
3: Ez egy érdekes kérdés, mert mindig azt mondták, egyébként azzal bátorítottak minket, és sokan mondták már az együttes vezetés, akkori vezetése is mondta, hogy ezt csináljuk, mert ez jó, mert hogy kell ez a megújulás, és hogy legyen ez a fajta jelenlétünk is, mert az ismertséget is növeli. Nem tudom, hogy hozott-e be. Ezt ugye nem tudjuk,
0: jött több szerelmes levél?
3: Vagy nem nekem, nem tudom. Tehát valahogy ezt nem tudom megmondani. De nagyon jó élmények voltak, az biztos.
2: Az jut eszembe egyébként, hogy tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor a 40-es évektől kezdve fennmaradt, az eleve egy óriási dolog, hogy ez így regnálni tud. Igen. egy ilyen férfi korus, amiről beszélünk, hogy azért ez egy elég unikum így a zenei életben, mondjuk először a klasszikus zenei életben, és most már ugye hozzávetjük a könnyű zenét is. Vagy a kórus életben, hogyha azt veszük, hogy műfajban. De hogy én azért azt látom, hogy itt kellett egy komoly vezetői szándék az elmúlt nem tudom hány évtized alatt, hozzáértés és nyitottság ahhoz, hogy idáig eljussatok, nem? Mert ez egy kicsit azt mutatja nekem, hogy mindig ott tudott lenni egy kicsit a fősodorba, hogyha kell mondjuk a klasszikus zenei része, de akkor az elmúlt időszakban, 20 évben most már, igen, a könnyű zenében is.
3: Igen, talán ha visszagondolok még mindig a működésünkre, a 2000-es években, amikor én még akkor mondjuk egy pár éves múlttal a hátam mögött, én akkor azt kezdtem el tapasztalni, hogy voltak már észrevételek és elvárások az együttesen belül a vezetés részéről, hogy a kórust egy picit jobban mozgassuk meg, hogy egy picit jobban pörögjön, és sokszor fölmerült igény, találjunk ki valami olyasmit, amitől jobban jelen tudunk venni a zenei életben, és ez is benne volt abban, hogy kerestünk olyan utakat annak idején. Ezek még nem az én döntéseim voltak, akkor még nem voltam olyan helyzetben, és sokkal könnyebb volt, mert nem a felelősséget vittem, csak a szakmai felelősséget annak, hogyha mondjuk én készítettem el valamilyen átiratot, persze az olyan szempontból lényeges volt, de azt próbáltam nagyon segíteni, tehát nagyon, én lojális voltam nagyon ez a csapathoz, és beleraktam, amit tudtam ebben a dolomban. Bőleg tovább bedolóba, amit tudtam. De ez igazából, amit mondasz, Dóri, az az, hogy én egész életemben, tehát én nagyon nyitott voltam zeneileg is, tehát nekem, én sose voltam egy olyan típusú komoly zenész, hiába jövök abban a világban, aki ilyen csőlátással, most ezzel nem azt akarom bántani, aki csak azt szereti, de most ezt tudom hasonlítani, azt mondja, hogy mondjuk nem foglalkozom könnyű zenével, mert...
0: Maximum jazz.
3: Igen, van a maximum jazz vonal is, igen, vagy valakinek még az sem, tehát van, akik nagyon egy irányban szeretnek inkább csak gondolkodni, én nekem valahogy megvolt ez egészen fiatal koromtól, ezt a gyerekkoromtól is a szeretet minden irányba a zenével kapcsolatban, legyen az könnyű vagy komoly zene, úgyhogy én nem is nagyon teszek ebben különbséget, azzal együtt persze, hogy nagyon jól tudom, hogy mik az alapvető, tehát az alapjai, mennyire mások mondjuk a könnyű zenének, vagy a klasszikus zenének mondjuk így, vagy komoly zenének, de hogy nekem ez az, hogy mennyire tud örömet okozni, ebben sosem volt különbség a két világ között, és sem alkotások, sem befogadásban ez nálam nem jelentkezett, hogy vagy egyik, vagy másik, hanem ez csak hangulat kérdése volt. És ezért volt az, hogy engem úton útfélen megtaláltak olyan típusú feladatokkal, akár a kóruson belül, vagy máshol a zenei piacon, amik egy kicsit abba az irányba mozdultak el, ahol szükség volt a komoly zenei alapokra is, például a szimfonikus hangszerelések, vagy bármi egyéb, amiket csináltam rengeteget egyébként életem folyamán, és Hogy aztán ott odaig jussunk el, hogy például tavaly novemberben a férfi karra.
0: Tessék? Ja, azt hiszem, a Depeche Mode-ot akarom.
3: Ah, pont de, azt akartam mondani, ja, igen. Hogy azt most ha azt veszük a legutóbbi ilyen nagyon nagy projekt, és aminek remélhetőleg még van jövője, hogy most a férfi a Depeche Mode-ot is énekelt, így van pontosan.
2: Erre a projektre térjünk ki külön, de csak jó, a hírek persze. után fogjuk ezt megtenni. Rideauer Richard lesz a vendégünk. Továbbra is a kettes számrendszer második órájában maradjatok velünk.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
4: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt a buszsávban. Tart még a helyszínen és a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, illetve a Tököli úton szintén befelé az Amerikai útnál. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. A Pongrác úton a Kőbányai útnál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert gázvezetéket javítanak. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressy útnál a külső sávot lezárták, itt tart még a vízvezeték javítása. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál építkezés miatt, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Röppenty utca megállót. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szervíz úton lehet közlekedni. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A NAV nevével élnek vissza a csalók, élénkül a koronavírus, 80 hektár leégett a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb adathalászkísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
10: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket. Ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
9: Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középért. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blaha Lujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Riederauer Richárd karnaggyal folytatjuk a beszélgetést. Ez nagyon sok koncentrációt igényel.
2: Nem, hanem úgy mondtad ki tényleg a karnagyat, mint valami, nem tudom, fét is lenne neked ez a szó.
3: Karnagy.
1: Ne harangulj, nem akartalak
2: karnagy. Egy karnagy.
1: Még sose láttam karnagyot közelről. De azért ezt mondjuk igen?
3: Igen, hát tulajdonképpen nem olyan nagy a stúdió, ha belegondolok.
1: Ó, ez egyre zavarba ejtő, ez, hogy karnagy.
3: Mondod, ha megpróbálkozom, nem mindegy.
1: Szóval azt azért elmondom, hogy nem akármilyen karnagy, hanem a volt Honvéd férfikar, most magyar nemzeti férfikar karnagya.
2: Hangszíverő.
1: Na, ami, ahogy a depes móddal fejeztük be, és arról beszéltünk, hogy mindenféle ilyen crossover és egészen váratlan dolgokat csináltak ahhoz képest, hogy férfikar, és elvileg ugye ez egy klasszikus zenei dolog kéne, hogy legyen, de ezt már tisztáztuk, hogy ez nem feltétlenül most már nem így van. De hogy azért itt a zene alatt, meg a hírek alatt ellamentáltunk azon, hogyha mondjuk egy zenész elmegy a katonaság, vagy a határőrség, vagy a rendőrség berkeibe játszani, akkor annak bizony van, hát hogy mondják ezt, ilyen rangja, valamilyen katonai besorolása, meg van, akinek van pisztolya is, és szeretném kérdezni, hogy ez nálatok hogy van?
3: Én pisztolyt azt
1: kimajd.

0: Tehát ez egyáltalán nincsen, és nem vagyok berendelt, és beírhatok sehova, mert hogy...
1: De milyen
2: érdekel?
0: Nem vagyunk katonák, de hát ez ennyire egyszerű.
1: De attól még a honvédséghez tartoztok.
0: Még csak fenntartási szempontból sem.
1: Akkor viszont már
0: a kulturális tárca.
1: Akkor nem. Akkor viszont teljesen független.
2: Mert a honvédelmi minisztérium volt régen, úgyhogy igazad van. Csak most már...
0: Igen, az még nagyon... De még az én önben is talán, amikor oda kerültem, még talán oda tartozott, nem tudom, mikor volt a váltás, de most már a kulturális tárcánál vagyunk. Így mondom, mert így tudom megúszni, mert nem tudom követni a nevét.
2: Tehát igen, igen. Most már van egy minisztérium, csak nem kulturális minisztérium a neve, hanem valami
0: igen,
2: más.
0: De legalább az.
2: De legalább azt jelzi.
0: Igen.
2: Vagy erről még akartok, mert én vissza akarok kanyarodni valamire. A Depeche Mode-ról jut eszembe.
0: Igen.
2: És lehet, hogy ez egy nagyon hülye ugrás, csak tényleg erről jutott eszembe, hogy vajon te fiatalon, már ugye te most is fiatal vagy természetesen, persze, csak még
1: gyermekkorodban
2: kicsit jobban voltál fiatal, akkor te milyen zenéket hallgattál, és még messzebb, hogy neked ez a zenei indítatás, ez jön-e szülőktől, nagyszülőktől, vagy magadnak találtad ki?
0: Nálunk a családban elég jelen volt a zene. Méghozzá mind a két vonalon, tehát anyai, apai ágon is, de közvetlenül a családomban, tehát a közvetlenül családban szülőknél, ők nem ezen a pályán helyezkedtek el, de mindenki tanult zenét. A tágabb családban viszont voltak és vannak, akik zenei pályán vannak, a testvéri szinten is, meg szóval mind a két irányból kaptam ilyen géneket, vagy nem tudom, minek nevezzem. Úgyhogy ez nekem meghatározó volt kicsi koromtól kezdve. Tehát nagyon-nagyon ott volt a zene, tehát elég gyorsan látták a szüleim, hogy itt nem nagyon vagyok menthető, mert hogy csak akkor voltam el, hogyha valamilyen zene szólt. Tényleg.
2: De ha lesz üdít, elkezdted?
0: Ha lesz üdít, szólt, arra emlékszem. Tehát, hogy az ment kiskoromban, azt tudom. Tehát amikor gyerekzenét játszottak le otthon nyilván a gyereknek, tehát hogy ez például a Halász Judit az volt, igen.
2: És itt jegyezném meg, hogy annyira csodálatos, hogy a Halász Judit még mindig koncertezik, azt tudjátok?
0: Ez így van, tudom,
2: hogy elképesztő.
0: Igen.
2: Fantasztikus. A zenei evolúció adat meséld el még.
0: A zenei
2: ízlés.
1: Honnan
2: evolúció?
1: Erre?
2: Hát tehát, hogy
1: honnan
2: Halász Judittól. De nem, mert olyan érdekes, hogy köt ki az ember végül ennél a pályánál. Majd te is elmondhatod, Dóri, ha akar.
1: Már alig várom, hogy én beszélhessek végre saját magamról ebben a műsorban.
2: De láttam, hogy unatkozva hátradőltél azért ma.
0: Igen, mert nálam ez... Hát ilyen kicsit nehéz most felidézni azt, mondjuk így mit csináltam 4 éves koromban, de tehát vannak ezek az érzetek, amik így tényleg megmaradtak egész kiskoromtól, az az, hogy a szüleim is mindenevők voltak zene tekintetében. Ez biztos nagyon sokban meghatározza azt is, amiről beszéltem itt korábban, hogy én nagyon sok fajta zenét kedvelek, és hogy nálam nem különült el a komoly zene és a könnyű zene igazából az, hogy legyen köztük egy ilyen erős fal, és azt mondom, hogy vagy kiválasztom, hogy vagy egyik, vagy másik, tehát ugye az nem ugye...
1: Szóval minden szólt.
0: Minden szólt, és például, tehát arra emlékszem, hogy voltak ilyen érdekes dolgok, hogy csak akkor rögtön belemegyek a durvába, hogy például Kraftwerket hallgattak a kocsiban a szüleim.
1: És a tényleg elég durva.
0: Igen.
2: Tehát nem csak azt, hanem, hogy...
0: Tehát az, hogy én mondjuk lehet, hogy hegedülni tanultam, de közül Kraftwerket hallgattam az autóban. Vagy Zsám is elzsárt, hogy akkor maradjunk egy kicsit az elektronikusabb vonalnál, de az a melódikusabb, lágyabb iránya a dolognak. És persze Omega is szólt, de láttam ott egy albumot.
2: Na ezért emeltem fel, mert
1: bakelitekkel készült.
2: Kézzétek, itt a stúdióban van valahogy random 3 bakelit, az egyik egy első emelet album. A másik egy Lokomotív GT, és egy Ray Charles. Melyik volt nálatok?
0: Lokomotív GT. Az LGT az nagyon ment.
2: Az nagyon ment ott van.
0: Igen, LGT az nagyon ment, úgyhogy...
2: Jó van, maradhatsz.
0: Igen, ezzel gondolkodtam rajta, hogy mit, most
2: melyiket kell válaszolni,
0: hogy még be tudjuk fejezni az interjút. Igen, nem, az LGT, igen, az nagyon. Omega is ment. Tehát ezek, igen.
2: És kérdezlek, hogy te neked hangszered volt-e? Tehát hangszerezenész lettél egy picit.
0: Igen, az ám úgy nézett ki, hogy volt ott egy pianino, és én ahhoz így leültem játszani. Nem volt még akkor tanárom, de így leültem, tehát ugye ezt így nem nagyon bírtam ki, tehát nekem mindenképpen azt a tötöget nem kellett. És még ezt nem tudta senki megmondani, hogy miért, de hogy ennek volt valami, nem tudtam zongorázni nyilván, tehát technikailag nem tudtam, mert miért tudtam volna, de megtaláltam rajta a hangokat, tehát elkezdtem játszani dallamokat rajta, amiket hallottam korábban. Tehát ez bármilyen sláger lehetett, egy neoton sláger is, bármi, de én azt akkor elkezdtem pötyögni a zongorán. És tehát így hallás után elkezdtem játszani, és akkor látták, hogy itt baj van, úgyhogy akkor

0: elkezdték nézni a lehetőséget, úgyhogy így kerültem zeneiskolába, de azt mondták, hogy olyan hallásom van, hogy akkor menjek a hegedű felé, mert hogy jó a fülem, és akkor hegedülni kezdtem meg. Később zongorázni, és de nekem ezek voltak a hangszereim sokáig. Aztán az történt, hogy elkezdett engem érdekelni ennek az elméleti része nagyon, tehát én már tulajdonképpen főiskolára, még ez még a bolonyai rendszer előtt volt, tehát hívjuk főiskolának, akkor én már a zeneelmélet szolf és karvezetés nevű.
1: Tehát most tehát akkor ezt még egyszer
2: áll az egész populációból az egyetlen, az akit egyetlen, az elmélet érdekel.
1: Akit a szolf is lekötött.
0: Ezért is mondtam, hogy tudom, hogy ez hogy hangzik. De ebben az is benne volt, hogy volt egy eszelősen jó szolf és tanárom gyerekkoromban.
1: Kérem.
0: Igen, van ilyen. Tehát, hogy tudom, hogy hihetetlen.
2: Ez Budapesten történt?
0: Budapesten történt.
1: Magyarországon.
0: Igen, a legendás Karcsi bácsi, Varga Károly, akinél nem lehetett nem szeretni a szólfést.
1: De jó.
0: Tehát ott Óbudán, amikor jártam oda, úgyhogy ez nagyon meghatározó volt.
1: És neked nem volt gimnáziumban például mondjuk, mint olyan rockzenekarod, amiben énekeltél volna?
0: nem, akkor tehát inkább az volt, hogy az éneklés nem is annyira vonzott egyébként, tehát ez a vicces, tehát aha, hogy az nem is annyira érdekelt. Az alkotás, hogy játszani, vagy ilyesmi, kitalálni zenéket, írni zenéket a magam kezdetleges tudásával, vagy inkább csak azt mondja, az adottságokat valahogy így kiaknázni, meg szánypróbálgatások, azok voltak, tehát voltak is ilyen sztorik, de hogy ezt kezdett el érdekelni, és akkor rájöttem, hogy ezt kéne fejleszteni ennek a hátterét, és azért is mentem ilyen szakra.
1: Elképesztő.
0: És aztán onnan vezetett az utam végül az együttesbe, meg ilyesmi, és így lettem karnagy.
1: És hogy dől el egy ember volt életébe, hogy elmegyek-e klasszikus vonalra, vagy ja, elmegyek igen, könnyű igen, zene felé? Igen.
2: De amikor mi voltunk mondjuk általános iskolás, vagy középiskolás, inkább általános iskolás korúak, akkor nem volt arra lehetőség, hogy te alapfokon könnyűzenét tanulj. Egyszerűen nem volt.
0: Ez így van. Aha.
2: Te csak a zeneiskolába mehettél, ott a Bartók Mikrokozmoszt tanulhattad, meg a Bicinimokat a Kodálytól, meg
0: Bach példatár,
2: meg Bach példatár, igen, ezek igen, mind az elméleti rész, ja, ugye mondjuk vagy a Bartók Mikrokozmoszt ugye zongorából.
0: Igen.
2: És minden hangszernek megvolt ennek a klasszikus megfelelője, Haydn, Mozart, menüettek, Mormotás fiúdala, Beethoventől, én sorolhatnám. Tehát igazán paraszt kantát, tehát ne hagyjuk ki.
0: Mert ezt így ezzel van éppelt, ne hagyjuk ki.
1: Tehát az igen.
2: Szóval ott, hogyha bárkinek szimpatikus volt mondjuk egy szaxofon, akkor nem is volt olyan a zeneiskolában olyan hangszer. Tehát lehet, hogy középiskolában már volt, de zeneiskolában nem volt olyan hangszer, amikor, mit tudom én, a 80-as években még ilyen nem létezett. Tehát te aha, csak magánúton tanulhattál könnyű zenét, ha akartál.
0: Valójában igen, kicsit volt egy ilyen önképzőkör jellege is, hát ez nem volt az intézményesítve.
2: Semmilyen szinten, nem volt lehetőség.
0: Hát úgy nem, hogy szembe jött volna. Tehát azt, hogy te zeneiskolába elmentél, és akkor most akkor, hogyha elmentél dobot tanulni mondjuk, tehát a dob volt a hangszered, akkor nyilván olyan alapokat tanultál meg, amit abban tudtál használni, mondjuk az egyedül nem volt igaz, semmiképpen az biztos, de az zongora oktatásnál sem.
2: Fú, a Ricsinek föltehetem a kérdésemet.
0: Ah, biztosan, csak nem tudom, mi az, de...
1: Most ez angolom.
2: Tudod, hát aztán
1: ja, jó, addig iszom egy kávét. Nem. A Dórinak van egy ilyen állandó kérdése, ha zenész ül nálunk a stúdióban, és egyébként joggal teszi fel.
2: Hogy mi a véleményed, ha már, mert megnyitottam ezt a témát, az alapfokú zenei oktatáson Magyarországon. Ha már azt mondjuk, hogy...
1: Hát egy röpke 5 percben kérlek foglalkozni.
0: Persze, természetesen. Készültem is egy anyagot.
2: Csak egy vázlat.
0: Csak egy vázlat.
2: Összeszedtem 12 pontba.
0: Szerintem az alapfokú zeneoktatást valahonnan annak kell megközelíteni, mint egyébként minden területen az alapfokú oktatás. Tehát, hogy az a kérdés, és most nem látok rá erre most jelen pillanatban, hogy mennyire.
1: Most minden jobb lesz.
0: Melyik szerintem most minden jobb lesz. De hogy most éppen hol tartunk, de egy valami biztos. Tehát ennek a pályának, az oktatásnak vonzónak kell lennie. Ebbe pénz kell. Tehát iszonyatosan sok pénz kell az oktatásba. Szerintem ez nem csak az önére igaz, hanem általában az oktatásra. Tehát a tanítóképzés, tehát a tanítók, akik alsó tagozatban, most még az én rendszerem szerint mondom régről, de az általános iskolai, meg az alapképzésben is nagyon-nagyon jó emberek kellnek, szakemberek kellnek, hogy legyenek, akik akkor lesznek jó szakemberek az én véleményem szerint, hogyha már a kiválasztásnál, már az egyetemen is olyan pontatárokat lehet húzni, hogy a legjobbak kerüljenek be, és akik azért fognak oda menni, mert egyébként annyira vonzó anyagilag is a pálya. Nyilván hivatottságról beszél, és a zeneoktatás színvonala, az alapfokú zeneoktatás színvonala is ezen múlik, hogy akik ott dolgoznak, azok olyan embereke, akiknek ez hivatásuk, vagy azért dolgoznak ott, mert egyébként zenét tanultak egész életükben, esetleg nem tudtak úgy, vagy el tudtak helyezkedni valamilyen zenekarnál, de nem elég az a fizetés, amit ott megkapnak, ezek most csak a gyakorlati részéről és hátteréről beszélnek, és megfelelő elhivatottságuk van-e arra, hogy ahhoz, hogy gyerekekkel foglalkozzanak. És nem tudom azt pontosan megmondani, hogy milyen színvonalon van, de abban biztos vagyok, hogy óriási nagy a szórás országos szinten. És szerintem nagyon nem mindegy, és majd van benne egy nagyon nagy lottózás, hogy az ember hova kerül.
2: Én igazából nem is a tanárokra gondoltam. Egyébként ez így van. Én magam úgy tanítottam 15 évig fuvolát, és egyébként elég jól, tehát én tudom magamról, hogy jó tanár voltam ezt a növendékeim. Igaz, gyerekek? És igazolhatják.
0: Most jött egy SMS-ké, megerősítés.
1: Nagyon röviden emlékszünk a tanárnak.
2: Nem, már egy
1: ne bántson.
2: Már több mint 10 éve nem is tanítok, igen. Nem, mert egyébként én szerettem. Én nagyon szerettem tanítani. De én is úgy kerültem oda, hogy ez a jobb hiány, tudod? Tehát, hogy én fuvolistaként végeztem, igazából úgy alakult, hogy nem került, vagy nem mentem el próbajátékokra, nem mentem ez zenekarba fuvolistának, mert akkor már bejött a könnyű zene ugye az életembe, de úgy voltam vele, hogy kell egy biztos egzisztencia, de hát, hogy kell egy biztos állás az életem, és így mentem el tanítani. Aha. Nem azért készültem fuvolistának, mert én fuvola tanár akartam lenni.
0: Igen, és ez a borzasztó nehéz egyébként, de azt tudom, hogy én nem nagyon, hát nyilván van, de nagyon nehéz elkezdem annál keményebb helyzetet, mint hogyha tanítani kell, tehát annál nagyobb felelősség, tehát minden tiszteletem.
1: De bocsánat, te is csinálsz ilyesmit, hát azért gondolom, ha akár felnőttekről van szó, akár nem.
2: Ha azért más nexus, mert ők profik.
0: Más nexus, igen.
1: De itt is kell a pedagógia.
0: Kell a pedagógia, de ha már itt tartunk és leszűkíteném erre, én rettetesen tisztelem azokat a karnagyokat, akik amatőr kórussal dolgoznak. Sokkal nehezebb dolgok van szerintem. Mert más az alapanyag, és egy másik metódust kell használni, ők rengeteg türelem kell hozzá, szerintem sokkal nehezebb dolga van egy amatőr kórus vezető karnagynak, mint egy profi kórus vezető karnagynak. Az tény, hogy a próbákon kívül viszont az a felelősség, amit vinni kell ebben szervezésben, vízióban, az mind nagyon nehéz, de hogy ez szerintem ez a tanítás, az mindennek az alapja, én csak, tehát így fölnézek, és azt mondom, hogy ott vannak valahol a tanárok. Tehát így nagyon magasan, tehát én legyenek azok bármilyen területen is, és a zenetanároknál is ezt, mert ez gondolom, mert ott még azt is föl kell tudni mérni, hogy ugye a zeneiskolában megjelenik egy gyerek, még azt se lehet tudhatják biztosan, hogy ott is vannak kiválasztások, de hát nem biztos, hogy tényleg alkalmas lesz rá, nem biztos, hogy tényleg eléggé tehetséges, de akkor is ki kell belőle hozni a legjobbat. Elképesztően nehéz dolog. Elképesztően nehéz.
1: Igen, üzenjük is innen, hogy a bérrendezésnek ideje van.
2: Én nekem csak jó tapasztalataim voltak egyébként a szakmám során. A tanárokkal abból a szempontból, hogy mindegyik tökre értett, tehát én most a zenei pályámról beszélek, mindegyik tökre értett ahhoz, amit csinált. És,
0: hát
2: tehát,
0: jó,
2: nekem
0: persze.
2: Nincs, nekem nem volt ilyen szempontból rossz tapasztalatom, de én inkább arra lettem volna kíváncsi, hogy amiről most beszélünk, hogy Bartók Mikrokozmosz és a Kodály Két Szólamú és a nem tudom,
0: igen,
2: hogy
0: ez... Igen, metódus megfelelő?
2: Hogy elmúlt 50 év, és ugyanitt.
0: Ja, hogy ugyanott.
2: Hogy nem, tehát nem azt mondom, hogy ezeknek ki kell kerülni ugye az alapnak, tehát hogy
1: az alaprepertoárból.
2: Tehát, hogy nem, hogy a kánonnak meg kell változnia, nem
0: igen,
2: szó
0: igen,
2: szerint
0: értem.
2: És átvitt értelemben sem, hanem inkább az, hogy azért... Tehát 2026-ban egy tök más világban élünk, közösségi médiával, ami már egy 10 éves gyereknek is elérhető, egy Spotify-el, egy YouTube-ból, érted? Amikor mindent el tud élni, tehát hogy nem ment ezután a zeneoktatás semmilyen szinten. Tehát, hogy
1: de ez akár az irodalom oktatásra is vonatkozhat.
2: Arra is vonatkozhat.
1: Abszolút erre is vonatkozhat.
0: Igen, elvittem más irányba, most már jobban értem, mire gondoltál az alapkérdésed, de ez egy nagyon komoly szakmai kérdés, és nem tudom megmondani.
1: Most,
0: nem,
1: most kapsz 5 percet, hogy átgondold, mert le kell állnunk egy pillanatra, mert hogy reklámot fogunk, ahogy Dóri szokta mondani, sugározni, és jövünk vissza a kettes számrendszerrel.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4
0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
5: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu
7: Elindult a természethűborok kóstolós sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
8: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Riederauer Richárddal folytatjuk a beszélgetést itt a kettes számrendszerben, aki a Magyar Nemzeti Férfi Kar karigazgatója, karnagya. Hát ugye Dori gumicson témájánál hagytuk abba az alapfokú zeneoktatás, ami most így rémisztően hangzik, kedves hallgató, de igazából arról van szó, hogy vajon hogy lehetne egy mai fiatallal megszerettetni a hangszeres zenét, hogyha a zeneiskolák csak azokat a tipikus és mondjuk 50-70 éve standarden megírt és használt hanganyagot, kottaanyagot használják ehhez.
2: Hát meg az egész metódust.
1: A metódust, ami nem nagyon változott, és akkor itt felcsillant a szemed, hogy érted már a kérdést.
3: Igen, mert itt elkezdtem elemezgetni valami teljesen más oldalról ezt az egész
2: az is általános oktatási dolgokat,
3: csak
2: az
3: még
2: is
3: nem értettem pontosan, hogy te mire gondoltál.
1: De hogy izgalmas, hogy egy olyan embernek, mint te, aki ebben egyébként egy tök jó aranyhal voltál, mert hogy téged így is érdekelt ez a dolog, de hogy nagyon sok fiatal nem tudja lekötni a klasszikus szolfézs.
3: Persze. És itt azon a lényeg, hogy ne veszítsük el őket. Tehát a rendszer ne veszítse el
2: Tehát,
3: őket.
2: Hogy valaki a zenéhez akar kapcsolódni gyerekként, igen. De a klasszikus zenében egy csomószor nem azt kapja. És itt egy nagyon
3: sok
2: fontos szót
3: van.
2: Mondtál, az a nyitottság.
3: A nyitottság, igen, mert nyilván itt két dolog van szerintem. Tehát az egyik mikrofon. Az az, hogy igen. Tehát az egyik, hogy van, ezek a panelek, amik bele voltak építve a metódusba évtizedeken keresztül, ezek, tehát nyilván ez nem véletlenül van így, hogy milyen kották kerülnek ki az állványra, és milyen lépcsőkön kell végigmenni egy kisgyereknek onnantól kezdve, hogy elkezdik tanítani a hangszeren például, meg elméleti dolgokra. Biztos, hogy megvan az oka, és egy olyan szakmai kérdés, amiről azért nem akarok belemenni, mert nem az én szakterületem, hogy ez jó-e vagy sem, vagy ma még ez mindenképpen azt mondanám, hogy megállja a helyét, vagy sem, vagy lehetne jobb. Ez egy nagyon jó kérdés, de azt nem tudom megmondani. De azt viszont meg tudom mondani, hogy ma is, és 30 évvel ezelőtt is, vagy akár 50 évvel ezelőtt is, csak akkor még lehet, hogy kisebbek voltak a különbségek. Nagyon fontos, hogy része legyen az a fajta nyitottság, ezt a szót találtam meg, igen, hogy a zenetanárnak is érzékenynek kell lennie arra, ebben biztos vagyok, hogy egy gyereknek mire van szüksége ahhoz, hogy azt a motivációt, ami eredetileg megvan benne, azt fent tudja tartani hosszabb távon, és táplálni tudja a tanár, és tudjon a zenével olyan dolgokat is mutatni neki, és olyan zenei élményt is adni neki, és foglalkozni olyan dolgokkal is, amik ennek a fajta, nem rossz értelemben mondva, merev tananyagnak nem részei feltétlenül, viszont a kreativitását, illetve a lelkesedését tudja fokozni. Szerintem az a legfontosabb, hogy ez valamennyire még meglegyen. Ehhez széles látókörű gondolkodás kell mindenképpen. Hogyha ez megvan, akkor ez talán nem történhet meg, de nekem is nagyon sok ilyen történetem van, tehát sok ilyet hallottam, hogy zenérent érdeklődő gyerekek egyszerűen elforrulnak egy idő után, mert nem azt kapják meg az oktatástól, amire hát ők számítanak, és akkor csalódnak. Pedig az fontos, biztos, hogy azt is meg azon is átmenjenek, csak mellé valószínűleg kell még valami, ami alapján ők tovább tudnak működni, és mennek az úton tovább.
2: Tudod, mit változtatnék meg? Most az eszembe. Ugye mondjuk ezt a Nyugat-Európa, meg akár az amerikai modellt, amit így szeretünk ilyen magas aspektusból kicsit így kikacagni, hogy hát ez mennyire amatőr ér, tehát, hogy ott minden bénázik a hangszerén, és csinálnak zenekar, de hát senki nem tud a hangszerén játszani.
1: Na, de ez középiskolai keretek között zajlik, nem zeneiskolai.
2: Na oké, de a hiába középiskolás a gyerek, ha két hangot tud lefújni hamisan egy harsonán, tehát
1: de
2: tök mindegy. Na de nem, pont ezt akarom mondani, hogy meg kell fordítani.
1: Egy oldalon vagyunk.
2: Tarts ki. Tehát, hogy mert ők az élvezeti faktort helyezik előre, és azt mondják, hogy ha valaki megszerette, akkor lesz benne érdeket, és akkor fog elkezdeni gyakorolni.
3: És akkor ráteszik
2: és akkor
3: pályára,
2: ráteszik egy pályára. És akkor, igen, mert hát, ugyanis mi az élvezeti az faktor jó, a zenében? A harmónia, hogy megszólal egyszerre több hangszer, nem? Igen, de hát te is, mint karnagy, ezt nagyon jól tudod, hogy az egy igazi élmény, amikor több szólalma megszólal valami. Hát, na most egy gyereknek ugyanez lehet, hogy el tud játszani három hangot a hangszerén, akkor játszon hozzá egy másik
3: az
2: három
3: az
2: hangot, vagy a tanár.
3: Ez a kamarázásnak az élménye, és a kamarázás, tehát a könnyű zene, a rockbandáktól kezdve kamaráznak.
2: És jó esetben a zeneiskolában van ilyen, hogy összeengednek egy-két gyereket, amikor már tudnak pár hangot játszani, ugye a tanár lekíséri, vagy van zongora kísérlet, de ezek egy ilyen ezek kiérdemel dolgok egy-egy ponton, amikor már valamilyen szinten van a gyerek, tehát ezt szerintem 0 perctől kezdve kéne csinálni, ahhoz, hogy ott tartsuk a gyereket az érdeklődésén, hogy megérezze azt a fajta együttműködést és együtt hangolódást, érted, amikor több szólam a
1: szerintem van
2: valami.
1: Egy boldogsághormon, aminek nem
2: abszolút,
1: tudom a nevét,
2: így van.
1: De hogy csak akkor szabadul fel, amikor ilyen közös együttjátszás van,
3: igen,
1: nem?
3: Igen,
2: tehát,
3: igen.
2: Tehát, hogy együtt létrehozol valamit, ami több szólamba szól, ez egy nagyon emelkedett élmény.
3: Így van.
2: Szóval szerintem ezt kéne forszírozni a gyerekeknél, nem azt, hogy most az C-dur, D-dur, vagy lá, vagy milyen hangsor, hanem egyszerűen azt, hogy harmóniában meg tudjanak több szólamba szólalni.
3: Na ez a gyerekes világ, ez hogy ez mennyire van beépítve egy a gondolkodásból, valószínűleg nem eléggé. Uh-huh. Nem tudom képzelni, ezt nem tudom, de hogy mint gondolat, ez biztosan nagyon fontos.
1: Te voltál a hangszerelésért felelős szakember a szimfonikus zenekar és a kórus tekintetében a Depeche Mode.
3: Ez a 101 hang Depeche Mode. 101
1: hang.
3: Tribute.
1: Így van, egy ilyen tribute koncert volt. Hatalmas nagy siker volt itt Magyarországon. És azt csiribelik a madarak, hogy ezt viszitek tovább külföldre?
3: Decemberben megyünk vele még. De decemberben lesz még egy, itt Budapesten. Igen, 10-én. Ugyanúgy egy LMVM domos koncert, ezt megcsináljuk, nem pont ugyanezt természetesen, tehát változtatunk a műsoron, és aztán úgy néz ki, hogy Lengyelországban, meg Berlinbe is eljutunk de vele jó. Még a rákövetkező napokban, 12-én, meg 16-án, van rá érdeklődés, van egy kis turné szaga a dolognak, meg még lehet, hogy nyáron is megyünk Olaszországba, több helyre, meg Franciaországba. Ez egy jó dolog egyébként, ezt én szerettem, hogy így belépett ez az életembe, én nagyon élvezem. Meglátjuk, hogy hova fut ki. Mert nagyon sok minden történt emiatt az elmúlt
1: évben. Na de pont ezt meséld, mert nekünk már elmondtad a zene alatt.
3: Ja, igen. Nagyon érdekes volt ezt összerakni, ezt a produkciót egyébként. Tehát ez nagyon...
2: És mit szóltak az igazi Depeche Mode-ok?
1: Igen, erre gondolok.
3: Az igazi Depeche Mode? Velük nem beszéltem kivéve. Igen, azért volt. Ez természetesen azt nem tudom, hogy ők mit szóltak, vannak információk, hogy pozitív volt, de nem tudjuk, azt nem tudom, hogy pontosan kik hallották.
1: Tudom, amikor itt pittyett a telefonjuk.
2: Nem megerősített hírek.
1: Pittyett a telefonjunk a jogdíjnál.
2: Mérgen, hírt a messengere.
1: Nagyon tetszik nekem ez.
3: Igen, nagyon ügyesek vagytok. Nem, annyi volt, hogy...
2: Aranyosak vagytok, ez a legjobb. Aranyosak vagytok.
3: Jó pofa, igen.
2: Jó pofa.
3: Ilyet még nem hallottuk.
1: Na igen.
3: Amikor ezt az egészet elkezdtük összerakni, kaptunk egy nagyon érdekes tippet egy sráctól, aki megkeresett minket egy közönség találkozón, hogy Christian Eigner, aki 96 óta, jól tudom, azóta a koncert dobosa Depeche Mode-nak. Tehát gyakorlatilag nem csak dobosként, hanem producerként is, meg alkotóként is tagja a csapatnak, csak ugye nem alapító tag nyilván, mert a zenekar maga az jóval régebbi. Neki van egy önálló koncert show-ja, dobosként, úgyhogy mellette elektronikus elemek is szólnak a zenében, és hogy lesz koncertje Budapesten, és hogy nem vagyunk-e mi erre kíváncsiak, vagy nem akarjuk-e megkérdezni, hogy mit szól egy ilyen típusú produkcióhoz, a nagy létszámú szimfonikus zenekar, meg egy nagy létszámú férfi kar is a színpadon lesz, és Depeche Mode számokat játszik. És tényleg elgondolkodtunk ezen, hogy lehet, hogy érdemes lenne beszélni vele, és ez megtörtént. És amikor ez megtörtént, és hallotta ezt az egész projektet, akkor nem azért, mert hogy így szeretett volna benne részt venni, mert nem akar ilyen, és soha nem is szokott részt venni semmilyen Depeche Mode tribute produkcióban, hiszen tagja a csapatnak, tehát ő miért játszana ilyenekben, de mivel ez ilyen szimfonikus felfogásban született, ami őt érdekelte, meg a kórus is nagyon érdekelte, azt mondta, hogy ha én összerakok mondjuk két számot, amiben nincsen senki, aki a rockzenei szekcióból benne lenne, nincsen szólista énekes, hanem a kórus énekel mindent, ők viszik a leadet gyakorlatilag, és csak a szimfonikus zenekar ad hozzá mindent, és semmilyen elektronikus elemet sem használunk, akkor ő a dobbal, akkor azzal úgy részt vesz benne.
1: Wow.
3: Erre volt kíváncsi, hogy ez így megoldható, ezt kérdezte meg tőlem, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor nézzük meg. És mondott két számot, a Behind the Wheel-t és a Home-ot, ami így felmerült, és én megcsináltam ennek az ilyen felállású hangszereléseit, és aztán ebből az lett, hogy végül akkor így vállalta ezt a felkérést. Eljött velünk, eljött, és ugye ezt a két számot megcsináltuk ugye ezen a, ebben a formában. Ez azért volt nagyon jó, meg azért volt nagyon érdekes az életemben, nagyon inspiráló, mert egyrészt ilyet még így nem csináltam. Tehát, és igazából mindig azt is mondtam, hogy nem nagyon szeretem az olyan típusú szimfonikus, de ez csak egy vélemény, tehát ettől még ezek nagyon jók, csak én nem vagyok ilyen, hogy szimfonikus zenekar rádolgozni könnyű zenét, amit csak egy szimfonikus zenekar játszik, és akkor ott majd valami megszólal.
1: Miért nem vagy a híve amúgy?
3: Valahogy mindig erőltetettnek éreztem, de nem, ez nem azt jelenti, hogy ez nem jó, csak nekem valami mindig hiányzott ezekből. Uh-huh. De használni a szimfonikus zenekart úgy, hogy közben szólnak a klasszikus könnyű zenének az elemei, tehát egy rockzenekar, billentyű, dob, vagy bármilyen groove megy alatta, az megint egy más zenei világ, és hogyha az jól van használva, akkor az lehet ez érdekes. Igen.
2: Ugyanakkor nagyon jó. Klasszikusok popritmusban
3: remékeztek. Igen, nem erre gondoltam. De emlékszem. Igen. Szóval jól lehet használni, az biztos, csak nehéz jól használni, de ez volt az én feladatom, és egyébként a Depeche Mode Special Tribute esetében is, hogy valami ilyesmit találjak meg. De ennek a két számnak az esetében, amit Krisztián mondta, hogy ilyen formában viszont érdekli a dolog, ott viszont tényleg csak a szimfonikusokra lehetett támaszkodni, és ettől hát nyilván izgalomban jöttem, hogy ez valamennyire egy megoldható-e vagy sem, úgyhogy megcsináltam, ez neki nagyon tetszett, és innentől, hogy ő eljött, már elkezdtünk közösen gondolkodni más dolgokban is, úgyhogy most tervezünk egy, ha nem tervezünk, már benne vagyunk, már alkotunk egy új projektet, ez az Orchestrified Pulse nevű projekt, aminek az ő saját zenéjének az általam szimfonikus zenekarra és férfiakarra kiegészített zenéi fognak megszólalni, 3 számot már föl is vettünk.
1: Ez nagyon durva.
3: És novemberben fogjuk befejezni a teljes koncertsónak az anyagát, úgyhogy ebből albumot is adunk ki, és az a terv, hogy igen, és ugyanannak a cégnek a szervezésében, akinek magát a 101 hangot is köszönhettük, a Friends Cup Hungary-nek a szervezésében, megpróbáljuk ez egy teljesen új kvázi, most mondhatom ezt, hogy így nemzetközi, osztrák-magyar, mert ugye Krisztián osztrák, így ilyen osztrák-magyar
2: monarchia,
3: így van, tehát próbáljuk valamit csinálni a zenében, ami nagyon új, tehát én is úgy használom a szimfonikus zenekart, úgy gondolkodom benne, hogy ahogy még korábban soha, tehát hogy nem a klasszikus zene világából próbálom megközelíteni, hanem úgy, hogy hogyan használnám mondjuk egy DJ a szimfonikus zenekart, hogyha nem midiben szerkeszt, vagy bármilyen módon szerkeszt elektronikusan, hanem...
1: Élőben ott van neki.
3: Igen, vagy egyszerűen megírja a kottát, és olyan elemeket használni, és nem azt, amik a barokk zenéből, a klasszikusból, vagy a romantikából jönnek, nem olyan zenei elemeket és mintákat, és olyan hangulatokat használni benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben. Tehát most én is egy teljes keresésben vagyok, és egy egészen új dolgot csinálok, egy olyan területen, amiben már sok mindent alkottam, csak nem így, nem ilyen formában, és ezt állatira szeretem, úgyhogy most nekem is ezt határozza meg az életemet.
1: Nagyon néz ki, de tényleg.
2: Hát azt hiszem, hogy hihetetlen szerencsés vagy, nem? Mert azért ezek a dolgok az ember elkezdi, mert ugye azt mondtad, hogy tulajdonképpen az elején ebbe csak így belecsöppentél, szükségszerűen vállaltad azt, hogy újdonságokat hozol a férfikar életébe, akkor látták benned ezt, akkor azt megcsináltad, akkor így után segítettél, ugye átmenetileg lettél karvezető, de akkor most már te vezeted, tehát hogy igazából neked megvolt a kitartásod, az ambíciód, és akkor egyszer csak ott tartasz, hogy egészen új utakra jutottál.
1: És viszed magaddal
2: ezt a kórus, a meg a hangszerelést.
3: Most nagyon sok minden összefügg egymással. Még lehet, hogy túlságosan, és ezt nem tudom, de most tényleg ezek a dolgok teljesen egy irányba mutatnak ebben a pillanatban. De valahogy egész életemben olyan voltam, hogy persze mindig megvoltak a terveim, soha nem úgy alakultak, de szerintem ez mindenki így van.
1: Nem tehát, baj, nem, az igen. Lényeg, hogy valami terv
3: igen,
1: legyen.
3: Igen, mindig voltak tervek, és mindig máshogy alakultak dolgok. Az nyilván lényeges talán, hogy amikor viszont valami más irányban valami történik, akkor mennyire van meg az emberben az a rugalmasság, hogy akkor ki tud belehozni a maximumot, és megnézni, hogy az hogy lehet kapcsolatban azzal, ami egyébként az álmod, most bármi is az, vagy esetleg akkor azt most félreteszed, és megpróbálsz, hogy nem akarok itt nagyon filozofálgatni.
1: De tökre, de ez egy ember típus, akkor te ilyen vagy.
3: Ez egy típus, igen, és aha. Én ilyen vagyok. Én ilyen
1: ez
3: vagyok,
1: ez
3: ezt próbáltam. Mindig, mindig mentem arra, ahol azt láttam, hogy valamit lehet tenni, aminek van értelme.
1: Meg hogy ezek szerint, amit így dob az élet, ezt úgy megpróbálod megszeretni, vagy megtalálod benne, hogy mi az a szerethető rész, amit magadévá tudsz
3: ezt
1: tenni.
3: Ezt így még sose fogalmaztam meg, de nagyon igaz. Aha. Igen. De mert hogyha utólag visszagondolok, nagyon sok mindenre ezt így pontosan el lehet mondani, ahogy most mondtad, igen.
1: Hát te is
3: igen.
1: Ezt mondtad, hogy rugalmas vagy, csak hogy beleteszem még ezt a faktort is, hogy meg igen. Is kedveled. Igen,
3: igen, meg tudom kedvelni. Meg tudom, nagyon sok mindent meg tudok kedvelni, amire korábban nem gondoltam volna, hogy úgy lesz. Mert nekem amikor elmélyülsz valamiben, akkor igen, akkor valahogy más viszonyba kerülsz vele. Így van.
1: Hát akkor én azt kell, ugyanezen a sárga téglás úton menj tovább, igen, mert hogy ez egy jó irány. És nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Hát én is köszönöm nektek, nagyon.
1: Riederauer Richárd volt a vendégünk itt a kettes számrendszerben, és...
2: Ne felejtsétek el, hogy vasárnap ezt a beszélgetést ugyanezen a frekvencián, ugyanebben az időben meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Szent István körúton a Petőfi híd felé a Jászai Mari tér után a belső sávban egy sáv járható, torlódásra készüljenek. A 13. kerületben a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt egy műszaki hibás jármű foglalja el a középső sávot, itt is lelassult a haladás. Továbbra is torlódásra kell készülni a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál tart a vízvezeték javítása, ezért a külső sávot itt lezárták. Távfővezeték javítása miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát lezárták a Röpentyi utca és a Hajdú utca között, itt csatornát építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Támogatást kapnak a dízelesek, 150 lóerő a határ. Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, újabb komoly áttörésre készül Kína. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az év végéig 20 000 forintos támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízeles autók tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az első havi részlet októberben érkezik automatikusan, bankszámlára vagy postai úton. Mindez csak nem 1 millió autóst érint. A kompenzáció az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is jár, ha a nevükön van a kocsi. A mezőgazdasági felhasználók pedig szintén az év végéig visszaigazolják igényelhetik a gázolajárába épített jövedékiadó teljes összegét. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentés 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. A világ élvonalát vette célba a kínai autóipar. 2030-ra a három meghatározó gyártó közé akarnak kerülni a hagyományos és elektromos járműveikkel egyaránt. Az ágazat 5 éves fejlesztési terve szerint radikálisan csökkentenék a benzinnel, gázolajjal hajtott kocsik fogyasztását. Cél a 3 liter 100 kilométeren. A következő ütemben pedig az önvezető technológia fejlesztésére, elterjesztésére összpontosítanak majd a kínai autógyárak. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
6: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós, lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
5: Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talponál.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága táponáló hallgatót itt a Rádió Cafén péntek este. Hello, Lócám!
1: Szia, Peti!
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Felvételről megyünk ma, ez csütörtökön délután rögzül. Tulajdonképpen az adás rendes idejébe, tehát egy 27 órával csúsztatott élő adás az, amit most éppen készítünk, és egy ennyire tökölős adáskezdésünk még egyszer sem volt szerintem, amióta mi a Rádió Cafén vagyunk, mert hogy itt ment a vergődésen, és melyik stúdióban tudunk lenni, melyikben nem, és aztán pedig jött a tökéletes ötletem, hogy jó, akkor menjünk abba, amiben mi szoktunk lenni, viszont ott még egy fél órát várni kell, úgyhogy Lucát ezen a ponton úgy döntöttem, hogy rászoktatom a szerencsejátékra, hiszen így ebben a fél órás időintervallumban Lucát elhívtam magammal, hogy irány kaparó sorsjegyezni, és tulajdonképpen élet első kaparó sorsjegyezésével nyert is pénzt, így hát innentől kezdve ez egy megállíthatatlan csúszás lesz majd lefelé.
1: Tudod, a kezdők szerencséje igazából, már akartam is a következőt venni, mert a 25 milliótól már csak egy kaparásnyi szám hiányzott.
0: Azt hiszem, igen, hogy ez nem véletlen. Tehát lehet, hogy ezek pont így vannak kitalálva, nem gondolod?
1: Dehogy nem.
0: Na mindegy, hát minden esetre, hogyha majd egy, nem tudom, egy-két év múlva esetleg látjátok Lucát különböző aluljárókban megkérni
1: titeket. Akkor ez a Petinek köszönhető.
0: Igen, hogy nem tudom, egy 100 forintost adjatok már neki, mert akkor még tud venni egy, nem tudom, nagy karácsony sorsjegyet, akkor az miattam történt.
1: Hát igen.
0: De egyébként én olyan ritkán szoktam ilyen dolgokhoz folyamodni, mármint most nem feltétlenül kaparós sorsjegy, hanem hogy régen például tökre rajta voltam ezeken az ilyen sportfogadásokra, vagy sportfogadásokon, meg ilyeneken. Mostanában nagyon-nagyon ritka. Tehát az egész foci VB alatt egyet, ha fogadtam. Pedig egyébként egészen jó hatásfokkal tudok nyerni, csak valahogy így nem
1: hát,
0: tudom.
1: Hát, hogyha egy rossz szériába kerültél és keveset nyertél, akkor kiábrándul az ember, csak ezért nagyon veszélyes, mert hogyha egy jó szériába kerül és véletlenül nyer sokat, akkor mindig többet szeretne, mint ahogy ugye velem is most ez történt.
0: Mint ahogy mostantól Luca 100%-ban így fogja tölteni a mindennapjai. Mindig a, nem tudom, más reggel egy energiaitalért ugrik be, vagy egy kávéért, de mostantól majd mindig.
1: A lottózóban. Egyetlen olyan korán nyitva van a lottózó.
0: Luca, hát ez egy olyan iparág, ott csattogó fogsorral várnak a emberek, hogy egy gépi kenót játszhassanak, nem tudom, hogy egy gépi puttót játszhassanak a munkába menetel előtt.
1: Egyébként képzeld el, hogy most jut eszembe, hogy nem mondtam igazat, amikor azt mondtam, hogy ez volt az első szerencsejátékom, mert most jutott eszembe, hogy Monakóba bementem egy kaszinóba, és ilyen félkarú rablót játszottam, bedobtam 1 eurót, és nyertem 1 eurót.
0: Nem semmi, nem lehet, hogy csak üzemen kívül volt, és így átgurult, mint amikor akarsz venni egy csokis láttét az automatába, bedobod a 200-as, de kiesik alul.
1: Vagy meg kellett húzni, vagy valamit meg kellett nyomni a képernyőn, és akkor ilyen hasonló gyümölcsök jöttek ki. Ja, bocs, az én voltam, nem a földrengés.
0: Nem biztos, hogy behaladszódik adásba, de legalább most már mindenki tudja. Hiába kezdődött az adás, a tökölésünk folytatódik. Luca kicsit szétrúgta az asztalt. De akkor te nagyba kezdtél egyből. Tehát nem az volt, hogy egy kis feljövés, és akkor utána megnézzük, hogy akkor.
1: Hát, nagyba 1 euró.
0: Hát úgy nagyba, hogy Monakóba. A helyi kaszinóba, hát ott abszolút.
1: Igen, mert hát most az ember mit csináljon Monaco?
0: De Monaco az de jól tudom, ugye, hogy az erről is írt. Most azt, hogy Monte Carlo is mondjuk egy kicsit erről.
1: Monte Carlóban, Monacóban voltam. Hát
0: ja, hogy itt van egy ilyen, hát, egyikben benne van a másik viszony?
1: Igen, Monte Carlo ez a központ, de hát kb. Akkor a Monaco, mint Monte Carlo.
0: Jó, mondjuk ezért ez kicsit megnyugtat, hogy azért a Most Wantednak a celeb szereplőinek a földrajztudása után igazából nagyon nem tud beégni egy rádió műsorban.
1: Az, ja,
0: hogy
1: igen, ezt
0: látom. Monaco Monte Carlo alá fölé rendeltséget nem feltétlenül tudom megállapítani, tekintve, hogy ott az sem nagyon megy, hogy most a Duna melyik oldalán van Szeged. Úgyhogy igazából ez sem
1: meg a Budaörs Budapest kerületek.
0: Abszolút, abszolút, az is kihívás számukra. Akartam mesélni, képzeld, én túl vagyok életem eddigi egyik, hanem a legjobb koncertjén. Szóval, ugye...
1: De akartam kérdezni, hogy milyen volt a Budapest Park, mert hogy ott voltál te Bongoron tegnapi nap folyamán, tehát most csütörtök van.
0: Hát igen, igen, most amikor ezt pénteken hallja mindenki, akkor már tegnap előtt volt a Bongor a Budapest Parkban, te ez valami döbbenetes volt. Tehát ilyet, én nem tudom, te mennyire vágod a Bongornak az Extázis című albumát, ugye ennek a legnagyobb sláger ez a Hol voltál című száma, Cseri Hannával, ami tavaly nálunk az év zenéje volt, ugye a legnagyobb értékel is ezt kapta a napzenéje rovatban. Na és hát nem is ez a lényeg, hanem hogy azt az egész albumot, ha valaki végighallgatja, akkor ennek van egy olyan missziója, vagy üzenete, vagy nem is tudom, milyen naplóként működik, talán így a legjobb megfogalmazva, hogy a Bongor, ugye ő nagyon küzdött az alkohollal, az alkoholista életmódot folytatta, és aztán miközben elment pszichiátriára, aztán erről lejött, és az ilyen leszokási lejövési folyamatot öntötte egy zenei albumba. Döbbenetesen magas színvonalú, szerintem nem férhet kétség ahhoz, hogy 2025-nek a legjobb magyar albuma az ez volt, ez az Extázis című bongoralbum, és... Nem tudom, hogy annak mi az oka, hogy 2026 szeptemberére csúszott az, hogy ebből egy nagy koncert legyen, mert akkor is volt már belőle akvárium, vagy nem tudom, valami ilyesmi, viszont az, hogy ebből egy Budapest Park legyen, az most arra érett meg. Valószínűleg az lehet mögötte, hogy a nyári szezonban meg akarták futtatni, hogy mennyire működnek ezek az egyébként iszonyatosan érzelmes számok.
1: Egyébként,
0: és akkor utána az alapján megcsinálni a bulit.
1: Illetve megfigyeled nyáron,

0: Október legelején, talán az utolsó Budapest parkos hétvégén még duplázik egy-egy Jude Law, szeptemberben még egy Azaria is, szóval azért nagyon megy itt a vége.
1: A szezon, nekik is ilyen fesztivál szezon, tehát akkor
0: abszolút,
1: járkálnak.
0: Abszolút. Na de vissza Bongorra, hogy ugye van ez a bizonyos album, ami azért nagyon kérdéses lehetett szerintem ott az alkotói fejben, hogy most akkor itt pontosan mi is, mennyire fog ez működni színpadon. Arra már a nyári fesztivál szezon valószínűleg vagy választ adott, hogy működik színpadon, de hogy azért mégiscsak egy parkot megcsinálni egy ilyen téma köré, az viszonylag nagy vállalás, nagy dobás. De én ilyen koncerten még nem voltam. Ez tudni kell, hogy a Bongornak ugye a háttérében, egyébként mikor interjúztunk annó a Bongorral, akkor ezt többször elmondta, hogy vagy nem többször, hogy elmondta, hogy egyébként végzett színész, a Báb Színházban is dolgozik, Budapest Báb Színházban, ahogy a Cseri Hanna is dolgozik ott, és hogy ez tényleg egy színdarab volt. És amit a Krúbinál mondjuk szoktunk mondani, hogy egy-egy nagyobb koncertje tényleg ilyen színházi erejű dolog, az valóban megállja a helyét, viszont amit a Krúbi ott csinál, és egy fantázia világból ácsol egy ilyen színházi performance-t a koncertje során, az is hihetetlenül egyedi, és imádom nézni, meg hallgatni, meg befogadni, viszont a Bongor meg egy igaz történet alapján színdarabot tesz föl a színpadra. És mindemellé ténylegesen a Budapest Báb Színháznak a teljes díszletét elhozták, és fölépítették ott a parknak a színpadán, elhozták a színházból a táncosokat, és ténylegesen egy konkrét tánc színházi produkció volt, ami a színpadon volt. 10 percenként váltakozott az, hogy...
1: Azt hittem, hogy báboztak az egyik kezén a kis sárkány, másikon a király kisasszony.
0: Nem, és egyébként ez nekem nagyon furcsa, és még akarok egyszer egy ilyen megszólalást még itt a rádióban valamikor, hogy kicsit mögé menni ennek a Báb Színház témának, mert amúgy baromi érdekes, és tökre nem az, amit gondolunk. Na mindegy, és nem is az a lényeg, hanem hogy 10 percenként változott az, hogy milyen szempontból volt éppen elképesztően banger és a világ legjobb koncertje a dolog, amit éppen látunk. 10 percig hihetetlenül megható volt, utána 10 percig elementáris, utána 10 percig óriási buli, és mind a mellett, hogy egyébként ezt a bulit egyébként hihetetlenül megkoreografálták, nyilván a csúcspontját azt nem lehetett megtervezni, mert hogy egy ponton lecsapott az elmúlt hónapok legnagyobb vihara Budapestre, illetve hát Délpestre mindenféleképpen, tehát ott a Budapest Parkba álltunk bent, ömlött az eső, de tudod az, amikor olyan hangosan esik az eső, hogyha éppen nem szólnának a hangszórók a Budapest Parkban, akkor a tőled 3 méterre lévő ember már nem hallaná a hangodat, annyira esik, és annyira sűrű és nagy cseppekbe. Mindeközben a Budapest Park minden irányába körbe villámok csapkodtak be, és világította az égből, és eközben nyomta Bongor az ilyen hihetetlenül vagy extatikus számait, vagy brutálisan drámai számait.
1: Meg pont illik is hozzá.
0: És közben vagy... villámok csapdos. Volt olyan, hogy indult egy szám, és az első ilyen berobbanós repre arra csapott be a villám, tökéletesen.
1: Wow.
0: Hát nem vittük el. Elképesztő volt. Minden második csávó félmeztelen volt, mert tudod, én amikor hazamentem, a alsógatyám zokním levétele után csavarni lehetett belőle a vizet. Ma például egy ilyen nyomorult bakancsba vagyok, mert az általában utcára hordott cipellő, mert azt nem tudom használni, mert annyira rommázott, mintha egy kádvízbe lett volna eddig. Ilyen szintű víz volt. Mindenki inkább félmeztelenül, hajak az arcban, a homlokon, folyt ki az esővíz a szádból, de üvöltve, örjöngve énekelt mindenki. És még egy gondolat ehhez, hogy amikor az Apa című számát előadta a Bongor, ami arról szól, hogy milyen hihetetlenül drámai volt a kapcsolata az ő, vagy a milyen drámai módon hatott az ő kapcsolata az apjával a saját életére, aki egyébként alkoholista volt szintén, csak ő bele is halt, és egészen brutál dolgok hangzanak el ebben a számban, tényleg mindenkinek javaslom meghallgatásra, nem egy rádióban játszós szám, és amiközben ez ment, voltak ilyen kiállások, és ott tényleg azt érezted, hogy igen, ez most egy dráma a színpadon, és látod, hogy olykor csukott szemmel reppel, mert annyira át van tényleg szellemülve az ember, és én ilyet még nem tapasztaltam, hogy egy sold out teltházas Budapest Parkba, amikor éppen ilyen levegővétel van, vagy egy kisebb kiállás, síri csöndben álltak az emberek egy helyben. Tehát, hogy nem volt tánc, lötyögés, bekiáltás, stb. Síri csöndben hallgatta mindenki, hogy Bongor ezt előadja, és tényleg a maga élete történetét viszi színpadra, és aztán ennek az egésznek nyilván egy koronát tesz a tetejére, hogy ebből, mint kiderült, egy mozifilm is készült ebből az ő lejövéséből, és részben fikciós, részben dokumentarista, részben pedig egy ilyen riport valami, és...
1: De az ő életéről szól, vagy valaki...
0: Nem, ő róla. az, hogy ő hogy jött ki az alkoholizmusból. Uh-huh. Tehát ezt végig forgatták. És mint kiderült, október 8-tól a mozikban ez látható, úgyhogy ez nem csak színházi módon, hanem a mozivásznakon is meg lesz majd tekinthető. Extázis Uncut címmel.
1: Na most már sajnálom, hogy nem voltam. Egyébként Bongorral mostanság kezdtem el megbarátkozni. Elkezdtem hallgatni ugye önmagában a számait, de nyilván

0: nem tud olyan élményt adni, mint egy összeszervezett koncert, ahol fel van építve, hogy mi miután következik, meg nincsen olyan látványvilága. De most így elkezdtem a magyar előadók közül őt is hallgatni, illetve Dévát is, meg Lenkét is, és így próbáltam összehasonlítani őket. Nyilván teljesen más, de hogy így ki az, akit így meg tudok szeretni magyar oldalról annyira, mint Beethovent, nem csak egy...
1: Ez döbbenetes, hogy neked ez kultúrmissziót, hogy te Beethovent mindenhol
0: betesz. Szerintem azt hiszik, hogy egy ilyen őrült rajongó vagyok, pedig szerintem ezt is már kifejtettem egy párszor, hogy utálok rajongani.
1: De ennek ellenére mégis csinálod. Tehát a következő
0: nem, amúgy
1: egy spanyol bordói házban a következő eset történt. Erre Luca közbevág. Igen, és erről teszem, akkor Beethovent egyszer.
0: Csak nagyon kedvelem a munkásságát, ennyi.
1: Ja, világos. Szóval, hogy belementél egy kicsit ebben a magyar zenébe, és mostanában kezdted el hallgatni.
0: Igen, és Bongorral kapcsolatban amúgy, tehát, hogy elkezdtem igen megkedvelni, de hogy így elsőnek, amikor hallgattam, meg most is azért néha azt érzem, hogy kicsit ilyen krúb is. Mert nagyon sokszor ugye csúnyán beszél a számaiban, kicsit
1: azért
0: hasonló.
1: Azért látunk Rubin kívül is.
0: Jó, persze. Persze, nyilván, csak hogy ilyen ironikusan, meg próbál elmesélni egy történetet. Szóval, hogy egy kicsit úgy érztem akkoriban, hogy ez ilyen nagyon krúbis irány nekem, és hogy most erre nekem nincs szükségem, de aztán most már egész kedvelem. Szóval szerintem tényleg az a titka itt a dolgoknak, hogy ha többször hallod, akkor nyilván jobban nyomatékosol minden, vagy nyomatékosodik minden.
1: És ha már krúbit behozod, nagyon mókás, hogy ő elvileg csinál, nem tudom, mert nem nagyon láttam fesztivál koncertjeit idén, de hogy elvileg csinál ilyet, hogy van a krúbival egy közös száma, és hogy válasz a közösségből valakit, aki el tudja rappelni a krúbinak a részét abban a számban. Ez nem teljesen biztos, hogy ez valóban így van, de hogy úgy volt megkoreografálva a park, hogy minthogyha ennek ez lenne az eredet története, hogy ő ilyeneket csinált fesztiválokon, és mondta, hogy na van-e valaki, aki el tudja nyomni a Krúbinak a részét, nézett ki a közönségbe, és akkor voltak nagy jelentkezők, majd rámutatott egy srácra, egy kapuzni srácra a tömegből, följött a kapuzni srác, fölengedték hátul, levett a kapuznit, és Krúbi volt az, aki a tömegből jött föl, tehát már egy ideje a tömegben bulizott ott kapucniban és inkognitóban, hogy ez is nagyon mókás volt. Na viszont napzenéről rovatunk következik most, ami bármi meglepő, nem Bongor, mert beszéltünk Bongorról most eleget, meg a koncertjéről. Egy dolog, zárójelben még mielőtt napzenézünk, tényleg csak egy mondat, hogy a Budapest Park szenzációsan nagyot lépett a szemembe előre a felelősségteljes bulizás szempontjából. Szóval az, hogy én most először, nem tudom, ez lehet, hogy régebben is
0: nem
1: volt.
0: Nem szolgáltok ki.
1: Rám néztek, és azt mondták, te már ne igyál többet. És azt mondtam, igen, ez már valami. Hanem, hogy ilyen videós tutoriál volt, hogy egyébként hogyan tudsz biztonságosan bulizni, mire figyeljél, mennyit igyál, mennyit ne igyál, merre találod a viszkiárat, és ez konkrétan a koncert előtt, tehát ott az előzenekar és a főzenekar között ment le, és azért én olyan mocogtam lenni, és még nem láttam ilyet, de nagyon tetszett, hogy kicsit így segítenek ebben, hogy felelősségteljesek legyenek az emberek.
0: Na, ez egy tök jó.
1: Úgyhogy pacsi a parknak innen is. Na viszont, napzenéje rovat, nagyon kevés időnk van konferálni, Just With Men, amikor a Pankutya csinált az MVM Dómos koncerteket, akkor Just With Men volt az előzenekar, ő erre gyártott jó néhány saját számot, ezeknek a nagy részébe Tamáska Gabi, az egykori X-faktoros lányzó segített neki, és még egy Gently Dust Pit a nevezetű arc is becsatlakozott egy szám erejéig, ez a Bekopog című szám, tehát egy youtuber, egy énekes, és Gently Dust Pit, akiről fogalmam nincs, hogy kicsoda, de egyébként a számban jól tolja, valószínűleg ő is egy előadó. Ők következnek most a napzenéje rovatban a Bekopog című számukkal.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Just Widman, Gently Das Pita, akit egyáltalán nem biztos, hogy így kell mondani, sőt több, mint valószínű, hogy nem, minden esetre én így leírva láttam csak, és ez nekem így oké. És Tamáska, Gabi közösen, ők hárman, ebből Just Widman az alapot alkotta, a többiek pedig vagy a szöveget is, minden esetre a többiek hangját hallottuk, ha minden igaz. És a Bekopók című szám, hogy tetszett?
1: Tetszett, Luce?
0: Luce, igen. Gyerek, megakadtam, nem tudtam, hogy mit akarsz kihozni ebből. Jó, befejezni a gondolatomat.
1: Egyszer akartam veled mondani. Kettős érzelmek vannak bennem. Az elején amúgy egy nagyon jó hangulatú slágeres dalnak véltem felfedezni, aztán elkezdtek angolul beszélni random benne.
0: És azt meg nem értetted, úgyhogy az, micsoda?
1: Mi van?
0: Magyar zenét!
1: Magyarul. Szóval, hogy tényleg, tehát, hogy most ez meglepett, mert most, tehát, hogy az, hogy elkezdenek angolul beszélni egy számban, és ilyen hunglis, vagy hát ez nem is hunglis, hanem igazából kétnyelvű szám, az nem zavar, csak hogy emiatt annyira hasonlít számomra már egy meglévő előadónak a zenéjéhez, akit szoktam emlegetni, az Ariának, mert neki is úgy szok, vagy nagyon
0: úgy sok vezetett olyan vezetett az Ariát, mintha még életemben nem hallottam volna róla. Tudod, van egy ilyen srác, így feltörekvő egyébként. Emlékszem. Egész ügyes, nem tudom, vágod.
1: Amúgy már az nem tudom, mi van vele egyébként. Most visszavonult?
0: Nem vonult vissza. Vagy hát visszavonult, aztán most azóta már megint kijött belőle.
1: Ja, jó, most én le vagyok maradva.
0: Csinál egy dupla parkot például most összeddessel közösen.
1: Jó.
0: Na, de nem is az Ariáról van szó, és nincsen olyan sok időnk értékelni.
1: Jó, én egy 7,5-et adok rá.
0: Ó, yeah, 7,5. Tudod, milyen nekem ez a szám egyébként? Mint hogyha a Mango Rise és Copicon közösen készítene egy számot most ebben a pillanatban, az ilyen lenne. És ha még beleraknák esetleg Full Lord Panamo, talán így hívják ezt a srácot, aki az Ariákkal szokott így ragázni. Na minden esetre kicsit ilyen vibe-ja volt annak a számnak, de tetszik egyébként, és van ebbe lehetőség, hogy Tamáska, Gabi, meg ez a srác, akinek nem próbálom még egyszer kimondani a nevét, meg Just Widman-i dolgokat csináljon együtt. Mert ezek szerintem nem rosszak, sőt, kifejezetten jó szint hozzá.
1: Nem rossz, egy jó hangulatú, szerintem teljesen ott van.
0: Ó, oh, yeah, 7,5, be is írtuk a talpadon a napzenéje rovatának legendáriumába. Elmegyünk most gyorsan reklámozni, utána pedig innen folyt köv.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Nem is rossz. Mehet a gépbe.
2: Rádiókafé. Van barátod.

0: Rádió Café. Cinkotán, az FM 98-as frekvencián. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Talpon álló a Rádió Cafén.
6: Itt vagyunk, ez még mindig a Talpon álló Lucával ketten a Rádió Cafén. Sziasztok, kedves hallgatók, hello Luca!
7: Sziasztok, szia Peti! Én is így köszönök már, hogyha én vagyok a második.
6: Hogyan lehetne még hivatalosabbá tenni ezt a köszönést, vagy nem tudom?
7: Hát, hogyha kezet fognánk.
6: És a hallgatóknak így nem adna túl sokat, de tetszik az ötlet, hogy...
7: Jó, akkor pacsizunk, mert annak van hang, és az előző adásban mondtuk, hogy mennyire menő dolog pacsizni.
6: Amúgy ez igaz.
7: Jó és lánynak.
6: Igen,
7: jó, köszönés akkor... alkalmával.
6: Remélem, akkor ezek szerint nem láttad, hogy eddig a gatyámban volt a kezem itt az asztalon.
7: Jó, akkor szerintem hagyjuk.
6: Nem, legközelebb. Amúgy azt hittem, hogy csak vízben mondtam. Nem, egyébként a hasamat vakartam meg itt az előbb.
7: De szerencsére nem láttam, de akkor inkább ezt...
6: Tényleg csak kis pocimat vakartam meg, mert az van, hogy vannak, tudod, azok a ruhadarabok, amik így, így gyerekkorodban lehet, hogy neked is adtak ilyeneket néha, ami így befelé szúr. Ilyen kötött, meg ilyen gyapjú pulcsi, meg ilyesmi dolgok.
7: Csak az az egy különbség, hogy ma már te vásárolod magadnak ezeket a ruhadarabokat.
6: Igen, és nekem van olyan, hogy egy-egy ruhadarab így magától egy idő után elkezd szúrni. De nem az, és ennek a
7: hát
6: pólónak,
7: ki kéne
6: ami
7: mosni
6: éppen...
7: egyébként, tehát hogyha túrázol,
6: ez a kulcsa.
7: Túrázol, és a bogáncsok beleragadnak, akkor azt tudod, ki kell mosni, meg ki kell egyesével szedegetni.
6: Na, akkor valószínűleg tehát azokat. Nem, így megnézed ennek a pólónak, nézd meg, itt van a pólóm, semmi nem látszódik rajta. Tehát, hogy ez belülről teljesen olyan, mint egy átlagos póló, és mégis szúrja a pocimat. És ezért egész nap, de konkrétan, amikor a villamoson ülök, akkor is így a hasamat kell így vakargáznom.
7: Nem mernek oda pillantani az emberek, mert azt hiszik, hogy valahol máshol nyúl.
6: De igen, mert pont ott ugye a pólónak az alja, ahol van, pont a hasam aljánál van. És ahogy így oda nyúlkálok, és így néha így megvakarom, meg így piszkálom a hasamat, meg így dörzsölöm, hogy ne legyen, hogy tényleg bárki rám, az hisz, hogy szatír vagyok szerintem. Úgyhogy az, ezért gondoltam, hogy ezt most így behozom, csak itt tematizálva, hogy mennyi kellemetlen pillantást kaphattam emiatt a mai napon. Inkább föl sem vettem a szemkontaktust idegenekkel.
7: Jól tetted. Én se vettem volna egyébként észre, hogyha nem mondod, de ez kikívánkozott belőled.
6: Valószínűleg igen. Valójában ez a helyzet, hogy én ezt tudatom, te szerettem volna elmondani rádióban, hogy micsoda küzdelmeim vannak. Úgyhogy kedves hallgatóink, ha tudjátok, hogy mitől kezd el szúrni egy olyan póló, ami eddig nem szúrt, kérlek, jelezzétek nekem.
7: És ne a mosást mondjátok, mert azzal már próbálkoztunk, elvileg mossa a dolgait.
6: Igen, igen. Tehát, hogy Luca meg tud maradni velem egy kisméretű stúdióban, úgyhogy több mint valószínű, hogy mosom a ruháimat. Úgyhogy ja, na mindegy, ennyit erről. Viszont még mielőtt bekezdünk ebbe a témába, még be akartam hozni egy nagyon izgi kezdeményezést. Te hallottál erről a Hova-Tova lakásfesztiválról?
7: Nem.
6: Jó, én se. Jöjjön a hír, tehát nem, ez a Hova-Tova lakásfesztivál, ez ha én jól értelmezem, akkor ez arról szól, hogy egy holland mintára csinálnak egy olyan fesztivált, ahol a helyszínek budapesti magánlakások. Tehát, hogy bejelentkezhetsz, hogy az én lakásomban legyen egy helyszín. És akkor jönnek emberek, vesznek jegyet, jön egy zenész.
7: És mit csinálnak? Ja,
6: jön egy zenész,
7: jön
6: a nappaliba.
7: DJ.
6: Mondjuk, és a nappaliba leül az étkező asztalra, vele szembe az a 15 ember, aki befér a lakásba, és ott egy kis akusztikot lenyom
7: ez
6: fél órába.
7: Ez nagyon
6: jó.
7: Ez nekem nagyon tetszik.
6: Meg menni kell
7: akarok.
6: Regisztrálni előre. Nem tudom, hogy egyébként résztvevőnek is regisztrálni kell-e vagy sem. Minden esetre most valósul meg először ez egészen konkrétan a holnapi nap. Most, hogy halljátok, a holnapi nap során. Tehát, hogy ez szombaton délután 4-kor kezdődik, és este 10-ig tart, és itt írják, igen, az esemény során magánlakások alakulnak át átmeneti előadóterekké, ahol koncertek, felolvasások, lakásszínházi előadások és kerekasztal beszélgetések zajlanak. Holland sikerformátum, egynapos kulturális fesztivál Budapesten, és igen, most szombaton van, úgyhogy mindenkinek tökre javasoljuk, és lehet venni egyébként, ha minden igaz, jegyet rá, de ezt nem tudom, mert egy keresetek rá valójában, és aki hirtelen jött nekem, hogy most én erre így rákeresek, minden esetre ha helyszínnel vagy fellépőként szeretnél csatlakozni, az is működhetett, ha korábban megtetted, persze. Tehát, hogyha itt az van igazából, hogyha te így nem tudom, azt mondod, hogy én szépen fel tudom olvasni a kis hercegnek a 4-től 11. oldaláig tartó részét, akkor ezt így megteheted egy random magánlakásban.
7: Ez nagyon jó, nekem nagyon tetszik ez a kezdeményezés. Egyébként ilyet már hallottam, hogy ilyen alternatív színházi társulatok, létezik már erre ilyen előadásmód, hogy egy lakásban történik maga a színdarab ismertetése, illetve megnézése, és a különböző terekben ott járkálni kell a színészekkel együtt, hogy kövesd a vonalat, és felvedd a színháznak a, nem tudom, történetét.
6: Hát ez
7: szóval szenzációs. Egyébként az is tök ötletes dolog szerintem.
6: Na, amúgy igen, ez menő. Na, megtaláltam, igen, regisztrációhoz kötött a belépés, úgyhogy ha még lehet, akkor mindenképp regisztráljátok, ha pedig még már nem, akkor pedig nem tudom, keresétek meg a szervezőket, hogy kerüljetek be bárhogy is, de nagyon szeretnétek. Nagyobb összegű adományt adtok, mint akik egyébként jegyet szeretnének maguknak szerezni, mert 2005 volt az ajánlott, mert hogy adományhoz kötött azért a regisztráció, 2005 volt az ajánlott összeg. Lehet azt mondod, hogy 5K, akkor még
7: engednek. Hogyha népszerű lesz az esemény, akkor simán el tudom képzelni, hogy nem csak évente egyszer rendezik meg, hanem többször is.
6: Pár éve volt egy olyan is, hogy házi bulik éjszakája, az csak egyszer volt, az arról szólt, hogy volt egy ilyen nagy Facebook esemény.
7: Lemaradtam, pedig nagyon szoktam követni itt az eseményeket.
6: Nem vagy elég spontán, úgy fest.
7: Úgy látszik.
6: Mert én egyszer egy ilyet elolvastam, és aznap el is indultam volna, hogy megtegyem, vagy hogy megtegyem az első lépéseket az irányba, hogy bekerüljek egy ilyen házi buliba, viszont végül kiderült, hogy valami már lekötött programom volt, úgyhogy nem tudtam menni. Szóval ja, ez a házi buli éjszakája is olyan volt, hogy ott nem voltak ilyen fellépők, vagy ilyesmi, hanem egyszerre sok helyen voltak házi bulik. És akkor itt lehetett menni A-ból B-be házi bulikra, és beírtad, hogy hé, nálatok van még hely? Beírja, igen, kettő lány még jöhet. Jó, rendben. Másik
7: lány, válogatni, hogy férfi.
6: Hát a szervezőnek be kell engednie nyilván, jó, mert most érted, ott van 6 fiú, és...
7: Kicsit diszkriminatívnak gondolom.
6: Hát mert ha benn van már 6 fiú és 2 lány, akkor nyilván 2 lánynak örülnél
7: miért?
6: Még.
7: Miért?
6: Hát mert nem akarod, hogy a nemek aránya elcsúszol.
7: De miért?
6: Mert te szívesen vennél részt olyan házi buliba, ahol 2 lány van és 8 fiú?
7: Na hát ott kevésbé.
6: Ahol vadidegenek vannak? Na ugye.
7: Ott kevésbé, hát, ott jobban, hogyha több lány.
6: 2-6, akkor legyen mondjuk belőle 4-6, és akkor így hívnak embereket. Ezt így el tudom képzelni. Na mindegy, de azon gondolkodom, hogy ki az, aki egy ilyenre odaadja a lakását. Mert hogy én nagyon szívesen mennék vadidegen emberek lakásába, de azért azt így át kellene gondolnom, hogy beengedjek-e idegeneket.
7: Hát figyelj, hogyha egyébként albérlet, akkor simán.
6: Amúgy tényleg ennyi. És így aláírtad, tudod, így egy hónappal korábban a beköltözésnél, hogy nem tartok nagy zenés táncos esemény, házi buli kizárva. Igen. Ez végül is egy fesztivál esemény, úgyhogy nem egy házi buli, hogyha az eredeti koncepcióval megyünk. Hát szerintem akkor lehet, hogyha nem tudom, hogy frissen költöztél be, és még nincsenek ott az ilyen apróságok.
7: Szerintem akkor nehezebb egyébként. Ilyen felújítás előtt szerintem simán, mert akkor igazából tök mindegy, úgyis újra festesz, meg nem tudom, felszeded a padlót, de hogy beköltözés után, amikor már minden kész van a lakásodban, azt nem gondolom, hogy ez olyan jó alkalom. De egyébként, hogyha lenne egy olyan lakásom, amit nem sajnálnék, akkor szerintem simán. De szerintem ezzel mindenki így van.
6: Nekem van ilyen általában a mások, így a barátaim és. Tehát amikor én házi bulit szerveztem fiatalabb koromban, akkor nagyon sok alkalommal ezt barátaimhoz szerveztem.
7: Most nézem egyébként itt a Facebook eseményt a Hova Tovához.
6: Na.
7: Látom, ilyen játékszabályok is vannak.
6: És pedig mik ezek? Mondd el.
7: Hát tartsd be a házigazdának a kéréseit.
6: Tehát, hogy csak nagyon méretű aranyrögök kell lépj be a lakásba.
7: Ne hagyd szemetet magad után, ne dumálj program közben, tiszteld meg az előadót.
6: Nem a program közben, hogy amúgy ne dumálj. Nem
7: a lakásokban csak a kijelölt tereket használj, tehát lehetnek lezárt területek.
6: Ja, mondjuk igen, az összes értékeret berakod a hálóba.
7: Igen.
6: Meg nem tudom, a elfekvő nagymamát is esetleg áthelyezed oda addigra a nappaliból. Csak
7: vannak
6: éppen...
7: helyszíni önkénteseik.
6: Na, akkor ők figyelik, hogy ne öntsék le vörös borral a falat. Aha. Ez már tetszik. Na, hát akkor mindenki menjen Hova Tova fesztiválra. Na viszont, közben legyen egy kis időnk még erről a hírről is beszélgetni, amit találtunk, mert hogy úgyis ilyen Mrs. Worldwide vagy, és ezért gondoltam, hogy akkor hozok. Te voltál az Eiffel-torony? Biztos voltál.
7: Persze.
6: Hol nem voltál? Nehezebb azért olyat mondani, hol nem voltál még.
7: Nem, amúgy ezért elég könnyű.
6: Na.
7: Tehát Európában jártam sok helyen.
6: És beengedtek?
7: Európában.
6: Érten? Európában, tehát hogy a Schengeni határzónában nem, határon nem mondták?
7: Hát
6: hogy...
7: mivel ide születtem, ezért igen, nem, pardon. Amúgy persze, tehát hogy igen.
6: Na, érteni fogjátok, hogy miért kérdeztem ezt Lucától, mert hogy hétfőn lezárta az Eiffel tornyot az ott dolgozókat képviselő szakszervezet. A tiltakozás oka az volt, hogy a toronyba egy rendezvényre meghívást kapott egy hindu tradicionalista szervezet, és a szerzetesek aszketizmusban élnek, vagyis tartózkodnak a testi örömöktől, a kényelemtől, lemondanak az anyagi javakról, világtól elvonulva élnek, hogy közelebb kerüljenek Istenhez és a megtisztuláshoz. Na és ennek a filozófiának a része a nőktől való távolságtartás is. És ez a hindu szervezet, ez az arra kérte a tornyot üzemeltető vállalatot, hogy amikor ők a toronyban vannak, akkor ne legyen a kiszolgáló személyzetben sem semmilyen nő. És de a vállalat vezetése ezt elfogadta, a hír hallatára azonban ez a szakszervezet, mert hogy van egy szakszervezet az Eiffel-torony dolgozóinak, ez már önmagában szenzációs, lezárták a tornyot, és azt mondták, hogy...
7: ezek a franciák, ők mindenért tüntetnek, tehát mindenre van szakszervezetük, és minden miatt kiállnak, és tüntetnek egész nap, hogy ne kelljen dolgozni.
6: Azt hittem, hogy ilyen szép lesz a vége, hogy igen, mert ők a forradalmak őshazája azóta, hogy voltak a események ott az 1700-as években, de akkor ezek szerint nem elmélyek, gondolod? Pusztán csak lógni akarnak a mellóból. Szóval igen, ez a szakszervezet ez azt mondta, hogy már pedig erről ebből nem eztek, úgyhogy lezárták a tornyot, a hindu szervezet végül bocsánatot kért mindenkitől, mert nem akartak senkit sem megbántani, de hozzátették, hogy szerintük a belépés senkitől sem volt megtagadva. Tehát ők azt szerették volna, valószínűleg, hogy a kiszolgáló személyzetben ne legyenek nők.
7: Hát dolgozni ne lássanak nőt, de hogy aki már fizet érte, az mehet.
6: Valószínűleg valami ilyesmi lehetett mögötte, és mindesetre a vállalat vezetése azt mondta, hogy elnézést kértek ők is, és utólag már nem mennének bele egy ilyen alkuba, azt mondták. Ám, de a polgármester vizsgálatot sürget, ez a kedvencem, melynek tényleges következménye is lehet, hiszen a torony Párizs városának a tulajdonában van. Uh-huh. Ergo, hiába volt itt ez a kis hazahadakozás a férfiak, nők, hinduk, vállalat és mindenki más között, mert ugye üzemelteti valaki az Eiffel-tornyot, ennek ellenére, mivel Párizs városának a tulajdonában van, ezért nekik a megkérdezésük kellett volna hozzá, és van ilyen is, hogy nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter Franciaországban, és ő pedig azt közölte, hogy semmilyen vallás törvénye nem lehet előrébb való a köztársaság törvényeinél, úgyhogy nem szabad beengedni, nem beengedni a hölgyeket. Uh-huh.
7: Szerintem ez nagyon messzire vezet egyébként ez a dolog, amit feszeget, az, hogy most vallási alapon mit tartsunk tiszteletbe, milyen kultúrákat tartsunk tiszteletbe. Én alapvetően egyébként azt vallom, hogy ahol vagy, ott a helyi tradíciókat és a kultúrát tarts tiszteletben.
6: Á, tehát továbbra is azt vallod, ami ki volt írva a kék plakátokra, hogyha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket. És igen. Mivel tulajdonképpen éppen neked zajlott a politika, így már értem is, miért szomorkodtál át, és 13.
7: Na, azért, hello.
6: Igen, figyelek, bocsánat.
7: Ne menjünk el itt a politikai vizekre, mert ez teljesen
6: nem, te
7: független.
6: Örültél a te támogatottjaid, bekerültek harmadikként. Igaz, most ki van tiltva a vezetőjük. Na,
7: nem, de hát, hogy most elmész, megnézel egy országot, annak nyilván van egy vallási irányzata, egy főbb vallási irányzata, vannak tradicionális, hogyha te elmész oda, akkor ezt tarts tiszteletben. Tehát, hogy ez szerintem így a fő alapvető cél, az meg megint egy más kérdés, hogy te személy szerint azt elfogadhatónak tartod-e, amit ott csinálnak. De most tehát, hogy nem nagyon tudok olyat mondani, vagy most nem jut eszembe, ahol annyira ilyen kirívó, vagy diszkriminatív lenne a, nem tudom, kultúra, hogy na jó, de most már, hogy így kimondtam, egyébként tudok, tehát Irán, Irak, ezekben a térségekben, ott ugye a nőknek semmilyen joguk nincsen, de hogy nem is erre gondolok, hanem, hogy olyan tradíciókra, mint például mondjuk Isztambulban, vagy Törökországban van, vagy bárhol, ahol mecsetek vannak, hogy ott megvan, hogy a nők és a férfiak külön helységben imádkoznak. Ezt tarts tiszteletben, ne menj be a férfi részlegre, női részlegben meg a férfiak nem menjenek be.
6: Én szerintem amúgy van az egy tök jó alap és jó kiindulási pont, amit mondasz, igen, hogy mindig, ahol éppen vagy, annak a kultúráját illik tiszteletbe tartani, még akkor
7: lehet
6: is, hogyha nem ér.
7: Igen,
6: még akkor is, ha nem értesz egyet vele.
7: Igen.
6: És egyébként ennek több oka is van, mert egyrészt azért, mert hogyha ez a mi normáinkhoz közel lévő valami, akkor egy ponton valószínűleg így rossz szemmel néznének rád, vagy megsértődnének rád adott esetben az országban. Ha pedig egy szélsőségesebb nézeteket való területre keveredsz, akkor meg lehetséges, hogy nem tudom, kivégeznek az utcán, mert hogy éppen te valami olyat csináltál, ami nem tudom, az adott vallással nem összeegyeztethető. Most nyilván végletes dolgokat mondok, de hogy már csak ilyen szempontból is érdemes egyébként a helyi dolgokat egyébként ilyen priorként kezelni. Itt szerintem, ami különlegesebben a helyzetben, hogy ha jól értelmezem a hírt, akkor ezeket a hindukat meghívták oda. Tehát, hogy itt az volt, hogy ő róluk tudva levő volt, hogy ők ilyen életet élnek, hogy nem akarnak nőkkel érintkezni semmilyen szinten, és
7: okay.
6: Ennek ellenére meghívták őket, viszont úgy hívták meg őket, hogy ott voltak a nők a toronyban.
7: Igen.
6: És én teljesen egyetértek az egyen...
7: Nem a saját közösségükbe hívták meg, hogyha bárhol is Párizsban van nekik ilyen közösségi egyházuk, vagy bármi, nem oda hívták meg, hanem az Eiffel toronyba. Tehát, ami egyébként mindenki számára nyitott és látogatható, és dolgoznak ott nők, férfiak egyaránt.
6: Tökre egyetértek azzal, amit mondasz, és nyilván ne essen semmiféle csorba senkinek a jogain pusztán azért, mert hogy ő valamelyik nemhez tartozik, vagy valamilyen szexuális irányultsághoz, vagy bármi hasonló. Szóval én most tényleg csak itt a filozófiai részét próbálom feszegetni egy kicsit a dolognak. Hogyha én rólam mondjuk, te tudod, hogy vegetáriánus vagyok, majd utána meghívsz egy sütögetésre, mert szeretnéd, hogy ott legyek, viszont tudod rólam, hogy vegetáriánus vagyok, majd ott pedig kizárólag olyan van, hogy nem tudom, frissen töltött hurka, és egyébként disznókat darabolunk még élve, majd utána nem tudom, csirkék vérét isszuk azok torkából, tehát hogy egy ilyen rendezvényt tartasz, de szeretnéd, hogy ott legyek, ezért meghívsz engem. Ezután én akkor joggal panaszkodom arra, hogy hát meg te hívtál meg, haver, és hogy igazából tudod, hogy vega vagyok.
7: Ez kicsit nehéz kérdése miatt, mert inkább, tehát, hogy most az egy dolog, tehát, hogy te tudsz oda vinni vegetáriánus ételeket.
6: Ez igaz.
7: Tehát, hogy te ott el tudsz lenni. Tehát, hogy oké, hogy meghívnak, de hogyha mondjuk én nem készültem fel, mint vendéglátó erre, hogy vegetáriánus vagy, akkor az már igen, az engem jellemez, hogy felkészületlen vagyok, de te attól még tudsz ezért tenni, hogy vegetáriánus ételeket csinálj. Ez kicsit olyan, hogy ha te mondjuk vegetáriánus vagy, akkor te elvárod azt, hogy...
6: Hogy ne egyenek húst mondjuk a környékemen.
7: Igen,
6: ez kicsit, igen, igazad van. Ilyen szempontból rossz
7: mondjuk,
6: volt a példám.
7: Ne vágjanak le disznót abban a kertben, ott előtted.
6: Igen, ilyen szempontból rossz volt a példám, mert akkor én meg vagyok hívva vegaként, és azt várom el, hogy mindenki más is vegetáriánus igen. módon étkezzen abban a buliban, akkor meghívtak.
7: Igen.
6: De akkor még nekem mindig jó érv az, hogy akkor minek hívtál meg?
7: Hát szerintem nem.
6: Tehát akkor itt egyszerűen arról van szó, hogy meghívtál engem, de elvártad volna azt, hogy én valamelyest aklimatizálódjak, és nem vagyok rákényszerítve arra, hogy húst tegyek. Persze. Ugyanúgy, hogy ők sincsenek rákényszerítve arra, hogy nem tudom, nőkkel kontaktáljanak
7: hát
6: feltétlenül.
7: Igen, tehát, hogy ránézzenek, de nem muszáj, hogyha ennyire ellen megy a vallásuknak. Szóval szerintem ezt így nem kell másokat megzavarni ebben a közegben, hogyha te oda vendégként érkezel, ami igazából nem a te nem tudom, területed.
6: De van amúgy ebbe bármiféle kompromisszum lehetőség? Vagy itt annyira erőteljesen kultúrák hát, állnak szemben egymással?
7: A vallási irányzatok, vagy nem tudom, egyébként ez furcsa a számomra, mert valahogy egyébként nyilván el kellett oda jutniuk, akkor az utcán biztos, hogy találkoznak nőkkel, tehát nem üríthetik ki a párizsi utcákat.
6: Hát lehet, hogy
7: ilyen
6: sötétített busszal érkeztek, magárepülő.
7: Szigorúan férfi sofőrökkel, férfi pilótával, sztjuárdeszek nélkül, szóval kicsit nekem ez így rezeg ez a dolog, hogy egyszerűen szerintem nem is lehet ezt megvalósítani, és annyira betartani ennek a vallásnak az ilyen nagyon szélsőséges nézeteit, hogy egyáltalán ne találkozzanak nőkkel, ez szinte
6: igen,
7: lehetetlen.
6: Az az érdekesebben tényleg, hogy ha az lenne a cél, hogy egy napot eltölteni, úgyhogy nem találkozol nőkkel, de közben mozogsz így a lakáson kívül, akkor az szinte lehetetlen lenne megcsinálni. Ám de van olyan haverom, akivel ha elmegyek az instantba, akkor ezt véletlenül is mindig eléri. Tehát megérkezik, egyszerűen senkivel nem találkozik.
7: Ezek. Azonnal eltűnnek elő.
6: Néhány izzadság szagú, nem tudom, külföldi turista, esetleg nem tudom, a hóna alá kapja,
7: lehet, hogy
6: táncoljanak.
7: Lehet, hogy jó gyakorolna ezt a vallási irányzatot.
6: Lehet, hogy neki ezt kellene csinálnia. És akkor viszont ő lenne a legsikeresebb képviselő ennek a vallási irányzatnak. Na minden, érdekes kérdéskör. Nincs szerintem egyébként itt valójában az lehet a tanulság, hogyha így meghívsz valakit, akkor így egyrésztről, ha te meghívsz valakit, akkor érdemes megnézni, hogy olyan embert vagy olyan társaságot hívok-e meg, akinek van helye itt nálunk. A másik pedig, hogyha téged meghívnak valahova, akkor így meg kell nézni, hogy hova menj, hova mész. Talán ez lehet a legtanulságosabb mondat, amit ki lehet ebből hozni. Egyetértesz ezzel akkor egyszerűen. Jó, valószínűleg
7: igen.
6: Még mondasz valamit, de akkor nem, akkor menjünk el írezni inkább, mert hogy ez következik most, aztán pedig innen folytatjuk a második témánkkal, meg majd egy ponton a fej vagy írás rovattal.
0: Rádió Kat.

0: Sziasztok! Kismari vagyok. Én imádom a rádiókafét. Szeressétek ti is. Szép napotok lesz tőle.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
3: One, two, three.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Dízelesek kompenzációja nincs szükség kérvényre, paksi fenék küszöb, figyelmeztetés a vízügytől, visszakaphatják szabadságukat az elváltak Svájcban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 ezer forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. Tilos és életveszélyes a Duna-Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan folyamatosan működhessen a Paksi atomerőmű. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot terelt így magához. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította az országból. Az ügy további 13 vádlottja a szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslat vitája Svájcban. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Itt vagyunk, ez ismét a talpon álló, sőt valójában még mindig, hiszen el sem mentünk, itt vagyunk Lucával. Szia, Luca!
1: Hello, sziasztok!
0: Szia, mindenki!
1: Szia.
0: Ilyenkor nagyon...
1: Szia!
0: Szevasz, te ott mindenki, aki hallgatsz minket. Ilyenkor nagyon-nagyon szeretem lebuktatni az ilyen kulisszák mögötti mondatokat. Csodálatos és falakra fölirandó...
1: Ne, most miért akarod el?
0: Falakra fölirandó mondat hangzott el itt adás, hogy ez egy megszólalás előtt. Ilyenkor kis kulisszatitok, amikor elkezdődik egy megszólalás, előtte vagyunk egy-két perccel, akkor mindig így azt mondja, hogy én azért hoznék valami témát, mondom én, és akkor erre valaki rá tudja mondani, hogy de én is hoznék. És tudom mondani, hogy jó, akkor hozzad te. De most én megkérdeztem ezért előzékenységből Lucát, hogy valamit akarsz hozni? Erre azt mondta, én igazából ide jönni sem akartam. Úgyhogy, Luca, látjátok, ezzel a hihetetlen lelkesedéssel
1: ezzel a mentalitással most már nem tudom elkezdeni a műsort, hogy most ez szín derült erre, vagy fény derült erre.
0: De akkor nem a mentalitással volt a bajod, hiszen az eddig is adott volt, csak az, hogy az a
1: hát, hogy elmondta, hogy kiderül.
0: Valójában semmi kedved nem volt, majd jönni. Jó, nincs ezzel baj, Luca. Ez egy ilyen őszinte műsor. Szerintem ez teljesen oké.
1: Okay. Jól van. Na, akkor menjünk erre a hírre, vagy akartál valamit hozni?
0: Hát nézd, Luca, legyek őszinte. Ez most legyen az őszinteség néhány perce. El tudnám mondani, hogy milyen viszonyban voltam a mai idejövéssel. Nem, egyébként ma tökre kedvem volt jönni. Nincs ez mindig így, de ma volt. Aztán el is múlt az első megszólásom közepére. Nem, egyébként akartam még ide hozni dolgot. Ezért is kérdeztem meg, hogy te akarsz-e, mert hogyha nem, akkor én viszont tudok, mert a Megasztárral kapcsolatban gondoltam, hogy váltsunk már pár szót, hogy mi ez a hihetetlen földindulásszerű konfliktus Dallos Bogi és a világ többi része között. Nem tudom, mennyire követted. Nem.
1: Sem ennyire. Amúgy én tényleg, tehát, hogy tévém az nincsen, Blikket meg nem olvasok.
0: Jó, indulj távolról. Meg a sztár meg van?
1: Persze.
0: Még távolabbról tévé, tudod, benne van műsor.
1: Várjál, az micsoda?
0: Igen. Tetején van a csipketerítő, amit nagymamád hímzett.
1: Ja, hogy az, hát ez már rég a pincében van.
0: Már a tévé, a csipketerítő, vagy a nagymamád esetleg?
1: Tévé és a csipketerítő.
0: Na, szóval, hogy a Megasztárban Dallos Bogi az egyik ítész, zsűritag, mit tudom, hogy minek hívják, általában ezek abban különböznek egymástól, hogy egyikben mentornak hívják a zsűrit, a másikban ítésznek, coachnak, mesternek és akár minek is. Minden esetre a négy ember, aki döntő...
1: Hát az X-faktor.
0: Az X-faktor, csak egy lila díszlet, körülbelül igen. Erről van szó. És ugye itt tavaly is már nagyon pörgött ez a felfrissített csapat, akkor ugye ott volt a Tóth Gabi is az ítészek között, meg ott volt a Curtis is, aztán úgy gondolták, hogy hát a kvótát azt mind a kettő fronton le kell cserélni, úgyhogy mind a női kvótát, mind a rendőrség által keresett kvótát így kicserélték, és a Tideni jött a Curtis helyett, míg
1: a
0: női kvótában pedig a Tóth Gabi után érkezett Dallos Bogi. Egyébként arról nincs infom, hogy Tidenynek lenne még bármi ugye a rendőrséggel, ugye ő most ezen a sztori már túl van, ha minden igaz. Úgyhogy ez egy ízléstelen tréfa volt a részemről. Ezt csak szeretném megjegyezni. Már csak azért is, mert Tideni rohadt jó fej, mint kiderült személyesen, és elástuk a csatavárdot, amiről nem is tudott szerintem, hogy volt. Na mindegy. Dallos Bogi került Tóth Gabi helyére, és jött egy versenyző, aki a Tóth Gabinak a helyén ülő Dallos Bogira azt hitte, hogy ő a Tóth Gabi még. Tehát ő kicsit le volt maradva, nem tudom, Internet Explorer-t használt, és akkor gondolta, hogy ez alapján készül föl a Megasztárra.
1: De Tidenire meg azt hitte, hogy Curtis, nem?
0: Nem. Nem hitt róla, őket azért nehéz összekeverni. Mondjuk Tóth Gabit és Dallos Bogit is nehéz összekeverni. Na mindegy, és egyébként most eszembe jutott, hogy mi az, ami még közös Curtisben és Tóth Gabiban. És hogy mindketten el lettek küldve meg a sztárból. Ajaj, látszik, hogy új szelek fújnak a TV2 vezetőségében.
1: Na, hogy ez csak most jutott eszedbe, azt hittem ezért mondtad.
0: Nem, egyáltalán nem, ez most jutott eszembe. Na de, hogy a Dallos Bogi, miután azt hitték rá, hogy ő a Tóth Gabi, ő elkezdte kicsit kiparodizálni a Tóth Gabit, és ilyen olyan hanglejtéssel beszélni, olyan gesztikulációt alkalmazni, és azt is mondta, hogy na mindjárt leteszem az érettségit, mondta Dallos Bogi ebben a helyzetben. És ez fontos, hogy az érettségi téma az ügyedben a köztudatban, hogy erről egyébként a Tóth Gabi maga mesélt, és maga tette be a közösbe, hogy neki amúgy nincs érettségie. Na most elképesztően állabál azóta.
1: Ja, bocs, ezt egyébként láttam. Tehát, hogy természetesen az ilyen nagyon bulvár hírek el tudnak jutni azért hozzám. De nem akarom, de eljutnak.
0: Na, hát látod, eljutnak, ezt mégis itt ilyen hosszan kellett konferálni, de majd, mert hát, ha esetleg a hallgatóink közül valaki nem tudott erről a sztorira. Szóval, itt tartottunk, amikor is, ugye eddig mi volt a helyzet, az interneten mindenki kb. Utálkozott Tóth Gabi irányába, vagy hát az emberek, nem tudom, 70% alsó hangon nem kedvelte Tóth Gabit. Na most Én egyébként Tóth Gabinak bizonyos megnyilvánulásaival valóban magam is nagyon-nagyon ellenszenvet érzek, viszont ugyanakkor, mint énekesnő szerintem csodálatos hangja van, és egyébként, mint ember, biztosan tök jó fej, nem ismerem személyesen. Az biztos, hogy az a gyűlölet cunami, amit ő kap minden irányból, az túl van tolva, és szerintem nem érdemli meg, hogy ennyire túl legyen tolva mindez. Az, hogy most politikailag kivel ért egyet, az nem feltétlenül tartozik ide, ettől még egy embertársunk se érdemli meg, hogy így beszéljenek vele, mint ahogy Tóth Gabival szokott mindenki az interneten beszélni. Na most Dallos Boginak ezzel szemben van egy olyan megítélése, hogy ő a kedves cuki vegán anyuka, aki egyébként lelkiző és pszichológiai témájú podcastet vezet a YouTube-on, ő a férje fölvette az ő vezeték nevét is, és minden mellett pedig egy csodaszép kicsi babája van. Na most ez a megítélés találkozott a Tóth Gabi kiparodizálásával, és valami olyan történt, amit mindannyian megrökönyödhettünk, mert hogy az internet beleszáll Dallos Bogiba, és nem az volt, hogy most akkor ha jó beszóltál Tóth Gabinak, hanem mindenki átment Bogira, mert hogy az érettségie miatt piszkálta ezt a bizonyos elődjét, ugye Tóth Gabit. És hát döbbenetes, hogy milyen hullámokat vet, és mindenki ezerrel piszkálja a Dallos Bogit. És Dallos Boginek már háromszor kellett szabadkoznia, cancel-ölni akarja őt mindenki, és én ezt őszintén nem értem ezen a ponton.
1: Szerintem ez úgy szokott működni, hogy egy ilyen véleményt valaki megírja valami nagyot mondó ember ott a Facebook komment szekcióban, és belájkolják ezren. Utána azt kiscreenshotolgatják, megosztják, és egy embernek a véleménye terjed tovább, és mindenki hozzáteszi a magáét, ugyanazt az oldalt támogatva. Nagyon egysíkú az egész szerintem. Így szokott elindulni egy gyűlölet cunami.
0: És azt gondolom egyébként, hogy ez egy ilyen hihetetlenül képmutató valami, mert tudod, hogy és abban egyébként szerintem az, hogy valakinek nincsen érettségie, hogyha azt ő tette bele a közösbe, és nem az volt, hogy valaki kinyomozta, és utána ment, és kihozott nyilvánosságra iratokat, amiket ő nem akart, hanem valaki ezt betette a közösbe, akkor az onnantól fogva az egy attribútuma az illetőnek. Ugyanúgy, hogyha valaki

0: És mindezt ezt ő maga mondta el, akkor miért ne lehetne ezen viccelődni? Más kérdés, hogy a tréfa, amit a Dalos Bogi adott, szerintem elképesztően cringe volt, ahogy azt ő produkálta, de ez független ettől. Ettől még Dalos Bogi szerintem nem egy rossz szándékú ember. És
1: az biztos, hogy egyébként tőle jön, hanem adták neki az utasítást, hogy most kellene valami vicceset mondani.
0: Amúgy még ez is lehet tényleg, hogy szerkesztők szólnak a fülére. Minden esetre annyira gusztustalan képmutatás az egész, ami el körül van, hogy az valami szörnyű. Tehát a Megasztárról beszélünk, ahol olyan vállalhatatlanságok történtek folyamatosan az elmúlt években.
1: De várjál, nem a Megasztárba jött be az a hajléktalan fickó.
0: De, Bartos, az például oda jött be. Amikor a Megasztárba volt az,
1: hogy... Innen látszik, hogy megrendezett az egész, mert ugye miért engednék az élő műsorban, mert nem mint, hogy amit volt. Leadnak nem. A tévében.
0: Igen, a tévében kerülőben. Hát nyilván hívják az ilyeneket, kasztingolják. De az, hogy a tavalyi évadban volt egy olyan, hogy egy csajszi a kiesése után pánikrohamot kapott, és bement pánikroham közepette a WC-be, ahova mentek utána kamerákkal.
1: Na,
0: és ment utána a Herceg Erika, hogy megnyugtassa és segítsen neki. És érted, azok, ezek az emberek fele ekkora balhé nem volt. Tehát azt ilyen jogvédőknek kellett tematizálnia meg egy-egy ilyen influencernek, hogy azért ez nem feltétlenül oké. Most az, hogy Tóth Gabinak valaki beszélt, hogy nincs érettségi, úgyhogy ezt Tóth Gabi mondta először, most érted, mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ilyet nem lehet csinálni. Az, hogy amit te is mondasz, hogy a mentálisan beteg ember Bartost beengedni a színpadra, majd utána vele szórakoztatni, és tényleg, mint amikor vannak ilyen cikkek, hogy az 1800-as években annó, a nem tudom, az előbb említett féllábú, illetve nem tudom, törpenövésű, meg hatalmas, nagyon kövér embereket mutogatták pénzért a cirkuszban. Na nagyjából ilyen vibe az, amikor a mentálisan beteg Bartost berakják, igen, és vele keresnek.
1: Vissza kell hozni nyilván a nézettség.
0: És itt közben itt ajtókat nyitogatnak mellett, hogy nem tudom, mi van ez most mellett, hogy beszól adásba, úgyhogy lehet, hogy mindjárt kimegyek, és hatalmas balhéj. És megkérdezem, hogy kinek van itt érettségje, csak nekem? Na, mit kezdtél mondani?
1: Hát, hogy most igen, tehát, hogy ezeket nyilván azért csinálják, hogy nézettséget növeljenek, és vicces kontentet gyártsanak, amit ki tudnak rakni aztán ilyen shortokban, TikTokra, Instagramra, mert ugye vissza kell hozni valahogyan a nézőket a tévé irányába, és egyébként szerintem azt is látják, hogy ezeket a műsorokat már nem tévében nézik, hanem mondjuk, hogyha van egy érdekes rész, akkor megnézik ezeken az említett felületeken, social médián.
0: Hát igen, igen. És szerintem az van, hogy ahogy a Tóth Gabinak nagyon túlzott volt az a gyűlöletcunami, amit kapott, ugyanúgy szerintem még ehhez képest ötszörösen túlzó, amit szerencsétlen Dallos Bogi kap, aki meg egyébként egyáltalán soha semmit nem tett azért ezen kívül, hogy őt ilyen szinten utálják. Egy ilyen műsorban ki tud futni egy ilyen forgatás, produkálni akarta magát, akár még lehet, hogy a szerkesztők is a fülére szóltak, és egy olyan dolgot kritizált, ami egyébként kritizálható, mert maga rakta be a közösbe a Tóth Gabi, és akinek ez nem fér bele, annak nagyon remélem, hogy nem fért bele az sem, amikor a pánikrohamot kapó csajszi után a WC-re mentek kettő kamerával, meg abból csináltak tartalmat. Már pedig egyébként valószínűleg ez belefért tekintve, hogy most is nézi. Tehát, hogy akkor az nem volt túl sok.
1: Igen, sajnos.
0: Na, mindegy is. Beszéljünk egy kicsit erről a hírről?
1: Menjünk erre a hírra.
0: Még egy pár percünk van itt egy bulvár témák után. Szóval, lezárták az Eiffel-tornyot. Ja, ez az előző. Londoni amatőr focistáról fogunk beszélni, aki 36 éves, úgy hívják, hogy George Desmond Kamurasi. Ez az ő neve. És egy kis londoni foci csapat az SE Dons kapuját védi, ő egy kapus tehát, amatőr focista, tehát nem egy Premier League játékos, de rendesen ott van, kapuskodik, játszik ezzel bajnokságba szerepel. Na most ez a Kamurasi, vagy Kamurasi, ő annak idején az ugandai királynak, az unoka testvérének, na mi van, bocsáss, várjál, ez most újra egy kicsit indítanunk.
1: Ugandai király unoka testvérének a valakije.
0: Igen, szóval... Igen, ő maga az ugandai királynak az unokatestvére.
1: Ja.
0: Az egyik ugandai királynak, mert Ugandában úgy látom, hogy itt különböző ilyen területek vannak, és van egy ilyen Oyo nevezetű rész, aminek a királya volt az, aki az unokatestvére ennek a Kamurasinak. Na most, augusztusban elhunyt ez a király, és az utódlási bizottság ezt a focistát választotta, hogy a megüresedett trónra ő fölmenjen. És jelen állás szerint most hatalmas vívódásban lehet az illető, hogy a foci karrierjét azt megszakítsa-e azért, hogy ő Ugandában egy bizonyos térségnek a királya legyen. Bocsánat, Ojónak hívták a királyt, és a Tóró királyságnak a trónjára ülhetne ez az illető. Csak hogyha valaki nagyon képben van Uganda királyságaival, akkor mini királyságaival, akkor ne tudjon ő se kiakadni ezen. A királyoknak politikai befolyások nincsen, ez inkább már, mert hogy történelmileg több kisebb királyságból állt Uganda, és a köztársasági rendszer kialakítása óta ennek már csak egy kulturális jellegű szerepe van. Politikai befolyás nincsen, de kulturális történelmi

0: szimbolikus jelentőségük elég nagy az országban. Na és most... mindezek mellett elmondja a kapus, hogy ő nem igazán szeretne király lenni, mert hogy már felesége és gyereke is van Angliában, és a csapata is számít rá, mert hogy ráadásul ő a csapatkapitány, nem csak a kapus a csapatnak. A királynak viszont kötelező lenne Ugandában élni, és hát ez egyet jelentene ennek a srácnak a karrierének a végével.
1: És a kiköltözésével.
0: Azért ez milyen, hogy tolod a kis focista karrieredet, megcsinálod az életedet Angliában, majd kiderül, hogy te leszel az ugandai király.
1: Igen, és mennyire jól leírja Uganda gazdasági és kulturális helyzetét az, hogy nem akar ennek ellenére visszamenni, hanem inkább egy sokadrangú csapatban marad focista, kapus és csapatkapitány.
0: Hát igen, ez tényleg sok minden. Vagy ez lehet, hogy a futballnak a nagyságát mutatja sokkal inkább. Nem, hogy szokták mondani, a futball nem élethalál kérdése, hanem sokkal több annál. Lehet, hogy itt erről van szó.
1: Az is biztos benne van, tehát hogy aki focista, az nem véletlenül szentelte ennek az életét, biztos, hogy nagyon szeret játszani.
0: Azért meglepő ez, mert mi nem tudtunk erről. Viszont az, hogy ő számára vajon ez miért egy új helyzet? Az nekem egy nagyon
1: egyébként
0: kérdés.
1: Az is lehet.
0: Nem számított most, rá, hogy egyszer majd ő lesz a következő,
1: hát
0: az utolsó utódlásban?
1: Mivel nem egyenesági utódlás, hanem így szegről végről unokatestvér, vagy az nem tudom, hogy egyeneságinak számít, de szerintem az nem. Egyáltalán
0: nem. Az egyenesági az, hogy a saját gyereked,
1: igen, de lehet egyébként, hogy itt azért vannak még rokonok, csak mégis őt választották. Pont azért, mert hogy ő egyébként...
0: még annyira se akartak, ők ugatnak.
1: Nem, hanem hírnevet hozna Ugandába.
0: Tehát lehet, hogy mondjuk
1: vagy ebbe a tartományba.
0: Volt egy valaki, aki mondjuk adott esetben, nem tudom, ő a helyi hentes volt, és neki ő nem akarta, hogy neki nagyobb neve legyen a tartományban. Volt egy másik, aki azt mondta, hogy figyelj, nekem karrierem van szoftverfejlesztőként, de engem belőle ne csináljatok királyt. És akkor azt mondták, jó, nézzünk szét oldalágon, és megtalálták ezt a focistát.
1: Nem, szerintem úgy lehetett inkább, hogy ők, tehát itt az utódlási bizottság, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a közösséget, akik kiválasztják itt az utódot.
0: Helyi nagyöregek sámánok közössége, így képzelem el, nem?
1: Hogy lehet, hogy ők direkt választották inkább egy nevesebb, aki úgymond több mindent elért az életben, egy londoni focistapadban játszó focistát.
0: De szerintem ebben nagyon érdekes kérdés. Most az, hogy ő ezt most nem, vagy biztos vagyok benne, hogy nagyon vívódik, meg erről is vannak így infok, hogy bár nem akar, de hát azért úgy küzd ezzel a dologgal egy kicsit.
1: Biztos ott van az a nyomás, hogy azért mégiscsak az ő népe, és hogy mennyire nagy kinevezés kulturálisan, de hogy elvileg semmilyen politikai előnye és befolyása nem lesz neki.
0: Hát minden esetre az egy nagyon érdekes kérdés, hogy pusztán csak azért, mert a hazád megtisztel valamivel, te ott hagyod a karrieredet. Tehát tegyük fel, hogy te mondjuk dolgozol valahol külföldön, kiköltöztél, kin vagy, boldog vagy, gyereket nevelsz, stb. Majd Magyarországról érkezik a hívás, hogy legyél te a következő, nem tudom, köztársasági elnök. Bár ez mondjuk azért nem egy jó példa, mert
1: igen,
0: mondjuk...
1: Nem annyira jó példa.
0: Jó, akkor nem, azért, mert az nagyon nagy pénzzel is jár. Akkor másképp teszem fel a kérdést, te mondjuk most. Te Szadáról, vagy Szadán éltél, és...
1: Igen, de most miért kell mindent elmondani rólam?
0: Ez milyen szintű, milyen súlyú információ a te életedben jelen pillanatban? Mondjuk. Mivel tud majd többet az? Én elmondom, én a Ján Ferenc kórházban születtem. Ha valaki esetleg csak, hogy Luca ne érezze úgy, hogy ki van beszélve. Na, tegyük fel, hogy te mondjuk, nem tudom, élsz Budapesten itt a karriered, és azt mondanák, hogy te lehetnél Szada polgármestere.
1: Hát az is nagyon jó.
0: De hogy ott kell helyben lakni hozzá, és akkor nincs
1: hát figyelj,
0: az, hogy
1: te... nincs olyan messze, szóval valami olyat kellene mondanod, hogy én mondjuk elmentem, nem tudom, Amerikába, és már ott élek, és karriert építettem, és azt csinálom, ami a szenvedélyem, nem tudom mi az, de a rádiózás.
0: Nem tudom, Beethoven-Hoffi hájpolás a vadidegeneknek, akik nem. Ezt nem szeretnék.
1: De hogyha tényleg valami olyasmitől, vagy olyasmi között kellene válasszak, amit tényleg nagyon szeretek csinálni, és a hivatásom és a szenvedélyem, és ezzel szeretnék foglalkozni, versus az a származásommal kapcsolatos dolog, ahol egyébként felnőttem, ahol nagyon sok emlék köt, szóval az már egy nehezebb választás. Ez már kevésbé, hogy most Szada az itt van Budapestre.
0: Jó, akkor tessék,
1: kilométer.
0: Amerikába vagy csinálod álmaidat, az addigra tengeren túlon karriert indító Beethoven-Hoffi menedzsereként dolgozol éppen.
1: Ezt nem vállalnám.
0: És eközben hívnak Szadára, hogy legyél te a polgi. Ott áll, ez egy döntésed van. Mi a döntés?
1: Hát igen, hát akkor nem mennék.
0: Nem mennél Szadára polginak?
1: Nem, hát igen, mert ott már felépítettem egy életet, de amúgy nagyon nehéz döntés lenne nyilván. ezt meghozni, hát mérlegelnie kell mindenkinek, de az, hogy ha már ilyen távol vagyok a hazámtól, akkor valószínűleg már ott is felépítettem egy életet, van családom, vannak barátaim, szóval onnan már nehezebb kimozdulni és visszamenni mondjuk oda, ahol felnőttél.
0: Ha esetleg hallgat bennünket Pintér Lajos, aki Szabda Nagykőség polgármestere ezekben a pillanatokban, akkor semmi, no offense, semmi személyes. Jó, tehát nem az, hogy téged akarunk kirakni innen, kedves Lajos, hanem csak annyi van, hogy itt próbálunk itt helyzeteket felmérni. Már abban az esetben persze, hogy tényleg még mindig ő a polgármester, de úgy látom, hogy igen. Legalábbis a Facebookján még így mutatkozik be. Így van, Pintér Lajos, Változás útján egyesület képviseletében. Na de mondjuk, ha most az én származásomhoz visszamegyünk egy kicsit. Én mondjuk külföldön dolgozom, és DJ karrierük van Hartival közösen, hatalmas fesztiválokra járnánk, ám de akkor megkeres a Ján Ferenc kórház, hogy legyek én a kórházigazgató. Nem, legyek én a kórházvezető.
1: Hát na, az könyörgöm elnevel.
0: Simán elvállal.
1: Főorvosok lehetnek kórházigazgatók szerintem.
0: És ott tudod, az lenne, hogy senki nem akar már, ezért ilyen oldalági síkon kiderül, hogy oké, akkor legyen az, hogy így ülnének, tudod, hogy...
1: Meglehetősen veszélyes próbálkozás szerintem.
0: Az lenne, tudod, mint amikor pápát választanak, hogy így ott ülnek benne a konklávén, így nem nyolcadjára próbálják újból a szavazást, de még mindig nem érvényes, és ezt így csinálják ott a főorvosok a Ján Ferenc utcai, vagy Ján Ferenc kórházba, és akkor azt mondják, hogy oké, rendben, akkor nézzük a szavazást. 42. kiírás, megint határozatképtelenek volt.
1: Fekete füst.
0: Valakinek nagyon tele van a tök, és azt mondják, hogy oké, legyen az, hogy most főbb, elkezdjük pörgetni a naptárat. Csukott szemmel pörgetem a naptárat a gépen, amikor azt mondjátok, hogy most akkor rábökök.
1: Ez is egy szerencsejáték.
0: Igen, ráböknek, rádióknak az én születési időpontomra, ráböknek, és azt mondják, oké, rendben, nézzük az újszülötteket, akik nálunk születtek ekkor. És akkor közülük választunk egyet. Ki az, aki már kellően benne van a korban, és valahogy pont akkor ez akkor történik, amikor az én korom lenne az, ami oda így elvárható.
1: De ezt is azért nem lehet összehasonlítani, mert megint ez a királyi pozíció, ez semmilyen politikai befolyása nincsen. Tehát ez csak egy jelképes, egy kulturális.
0: De hát a kórházigazgatóknak sem lesz olyan.
1: Dehogy nem. Tehát hogy ott azért nagyon sok felelősséget kell elvállalnod, és nagyon sok szakmai tudást is kell egyébként birtokolnod ahhoz, hogy elvezess egy kórházat. Ahhoz, hogy Szada polgármestere legyek, ahhoz is
0: nekem. Az bármilyen kegyelmét megengedne. Ha Pintér Lajos hallgat minket.
1: De ezt nem mondod.
0: Akkor ezen a ponton szeretném jelzni, hogy csak tréfálkoztunk.
1: Ahhoz is egyébként, tehát hogy az is egy hatalmas nagy felelősség.
0: Én így az viszont... Elnézést, Hegedűs úr, na most az van, hogy volna még egy fellépésünk itt a Vecsési Káposzta Fesztiválon, azt még lenyomhatom, utána lennék szívesen kórházigazgató.
1: A szimbolikus jelentéssel bíró pozíciókat azt úgy el lehet vállalni ennélkül, hogy komolyabb szakmai tudásod lenne hozzá.
0: Ja, értem. Tehát, hogy itt akkor olyanokat kellene mondani, amik valójában amihez nem kell szaktudás.
1: Igen.
0: Mondjak néhány ilyet.
1: Nem a mai világból.
0: Ország és különböző testületek és területek vezetőségében, amihez azt gondolom, hogy semmiféle szaktudás nem kell.
1: Szerintem adjuk.
0: Jó, szerintem a Megasztár zsűri ilyen. Csak hogy keretes szerkezet legyen a mai ebben a megszólalásunkban. Na, elmegyünk most egy kicsit reklámozni, zenélni, és talán az a zenélni nem biztos, mert az időre így rápillantottam, ellenben reklám tuti lesz, aztán pedig fej vagy írás rovatunkkal zárunk ma.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Pesterzsébeten, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rossmannban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rossmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
5: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek! Ez itt még mindig a talpon álló.
6: Itt vagyunk, még mindig a telefonálót halljátok. Hello, Luca!
7: Szia, Peti!
6: Sziasztok, kedves hallgatók! Jó, hogy itt vagytok velünk. És még mielőtt belekezdünk a fejvagyírás rovatba, rövid hírrel szeretnék szolgálni nektek, ugyanis pörgettem egy kicsit a Facebookomat itt a szünetben, és egy annyira jó hírt találtam, hogy ez nekem kicsit megmelegette a lelkemet. A hír a Neumann János Egyetemről származik, ahol volt egy hatalmas nagy kari buli, ahol aztán elkezdte szedni a szemetet egy darab ember, valaki odalépett hozzá a szervező közül, hogy te ki vagy amúgy, és mit csinálsz, és kivel jöttél, vagy mi van így pontosan. Azt mondta, hogy ő egy első éves hallgató, és őnek azt tanították, hogy a buli fontos, de utána tegyél magad után rendben. És egyedül elkezdte rendbe rakni a buli utáni dolgot, úgyhogy ezért köszönetképpen a Neumann Egyetem felajánlott neki egy hónapos menzabérletet. Úgyhogy ennél tökéletesebb hírrel gondoltam, nem lehet kezdeni az utolsó megszólalást. Nekem tetszik, hogy ez egy hír, és kicsit remélem, hogy ezt fölkapja a Telex, 24.hu, nézzünk belőle oknyomozó riportokat, hogy a háttérben mi történhetett. Szerintem ez menő.
7: Pont egyébként a napokban láttam egy ilyen Instagram posztot, hogy egy Indiában élő fiú ugyanezt csinálja, hogy elkezdi megtisztítgatni, nem buli után, hanem ott azért eléggé szennyezettek a folyók, a városok, nem tudnak mit kezdeni nagyon ezzel a szemét dologgal, ez a szemét kérdés ott mindig is probléma, úgyhogy elkezdte ő egymagában megtisztítgatni a lakóhelyén ezeket a mindenféle természeti helyeket, helyszíneket, és mindig az előtte utána képeket posztolgatja, és amúgy szenzációs.
6: Jó, egyébként az is szép történet, de nekem sokkal jobban tetszik Máté história, mert ő kicsit a miénk. Máté egy nemzet testvérünk, vagy nem tudom, ezt nagyon rosszul hangzott, rossz történelmi konnotációi vannak.
7: Mindegy,
6: szóval, hogy ő is egy hazafi akár.
7: Mindegy, hogy hol vagy, a lényeg, hogy tegyél a környezetedért.
6: Így van, Máté egy király vagy. Máté, ha esetleg hallasz most minket, kérlek, ha bárki ismeri Mátét, akiről szól ez a bizonyos poszt, nem mondom be a vezeték nevét, mert egyébként a rádióban ez nem annyira oké. Azt mondja, Najman kirakta, az egy dolog, de lehet, hogy nem kéne feltétlenül kimondani az ő nevét rádióban, mindegy. De hogy Máté, én is meghívlak egy ebédre. Mit szólsz? Ennyire tetszik, hogy ilyen rendes vagy.
7: És egyébként nekem is van egy bejelenteni valóm.
6: Te is meghívod egy ebédre Mátét?
7: Nem.
6: Igen, bocsánat, látod, Máté? Ilyen ember ez a vicc. Igen?
7: Nem, ez egy személyes siker. Minden nap pilateszeztem eddig.
6: Amióta ezt mondtad az előző adásban?
7: Igen, múlt adásban bejelentettem, hogy most egy hónapot tartok, hogy minden nap egy fél órát talajpilateszre szentelek, és megpróbálom ezt így betartani. És azóta ez sikerült, és ez egy ilyen kis személyes sikernek érem el, és ezt csak azért mondom el, hogy amúgy az ilyen kis apró dolgoknak is örüljetek, és próbáljatok meg valamit így betartani egy hónapon keresztül. Szerintem nagyon jó dolog tud lenni, hogyha ezt így kitartod, és mennyire büszkén fogsz magadra tekinteni utána, hogy ezt meg tudtad csinálni. Úgyhogy szerintem tök jó ilyen kis célokat felállítani magad elé.
6: Így van. Örüljünk az apró dolgoknak, úgy, mint például a mindennapos pilates, Máté szemétszedése, vagy a fejvagyírásról.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: záporozhatnak is a kérdések abban az esetben, hogyha Luca a kis virtuális érméjével fejet dob, akkor ő következik most egy... Amúgy most nyertél pénzt kaparósul, miért nem azt a pénzt dobálod, ha már itt van?
1: Nem azért nem dobálok pénzt, mert hogy nincs nálam, hanem azért, mert nem tudok.
0: Az elmúlt, nem tudom, egy évben elszegényedtél.
1: Amúgy nincs is nálam, szóval ez is igaz, de hogy nem tudok.
0: Olyan szegény, mint a templom, meg erre ezért virtuális érmével kell dobálni.
1: Igen, ezt a legelsőnek egyébként kipróbáltuk, kezembe nyomtál egy érmét, és azt kellett dobáljam, és borzalmasan ment, tehát, hogy nem tudok dobálni, de most kipróbálom egyébként.
0: Ott egy ezres, dobáld azt. Amelyik oldalán. A Mátyás királyt látjuk először, akkor nem tudom, te jössz meg másikat, akkor én. Na jó, kedves hallgatóink, de ezt a hihetetlen veszőfutást, amit Luca is az érmék kapcsolatában
1: meglátható. Nehogy így a hüvelykújadra helyezed az érmét, és valami így összeszorítod az öklöd, nem?
0: Igen, igen, nagyjából ez van. Luca az előbb a kettő tenyerébe belerakta az érmét, majd feldobta nagyjából 4 centi magasra,
1: de
0: hogy
1: nekem
0: nem tudta elkapni.
1: Pörög, tehát, hogy...
0: Jó, Luca, tedd el! Jó lesz az, hogyha... De... És leejtette utána. Ezt halláltatok, ismét sikerült. Jó, Luca, virtuális érmélyet csinált, addig még
1: jó,
0: megnyitod, elmondom, mi van.
1: Egyébként,
0: ha fejed dob, Luca, akkor ő jön egy komoly szándékkal föltett kérdéssel, ha pedig írást, akkor pedig én következem a netről felolvasott szerelmi kérdéssel.
1: Fejed dobtam.
0: Akkor hát te jössz.
1: Jó, első kérdés, amit találtam. Miért vagy közellenség, ha nem dolgozol?
0: Hát egyébként szerintem azért, mert hogyha te itt csinálsz valamit, amit nem szeretsz, és tehát az emberek elég nagy százaléka nem szeret dolgozni, és aztán szabarja valakinek ő. Ez pedig nem, és te csak muszájból csinálod, másnak pedig nincs ez a muszáj, akkor kicsit utálod ezért.
1: Igen.
0: Mert dögöljön meg a szomszéd tehene is.
1: Én is azt gondolom, hogy ebben van egy némiféle irítség, hogyha valaki ugye nem dolgozik, és azt csinálja, amit szeretne, vagy esetleg olyan is, hogy egy olyan féltés, hogy félt így a megélhetését a jövőben. Nem lesz nyugdíja, nem. Ja,
0: hát ezt szerintem senki ne félje, mert olyan nagyon sokáig úgy lesz nyugdíjunk jó eséllyel, legalábbis a mikorosztályunknak. Én ez egy percig nem izgulok, hogy jaj, milyen lesz nyugdíja, meg lesz, dehogy lesz. Hogy lenne? Nem, szóval egyébként igen.
1: Nem, hát szerintem egyébként az is benne van nyilván, hogy ő hozzájárul a saját munkájával itt a nem tudom, a gazdasághoz, ahhoz, hogy így működik egy társadalom, tehát ő kiveszi a részét ebből, és ezért zavarja őt, hogy más nem.
0: Tudja szerinted.
1: De azért, mert kettő dolog létezik.
0: Nem akarok nagyon-nagyon sztereotíp lenni, de hogy el tudok képzelni azért olyan munkás embert, és nem azért, mert munkás ember, hanem azért, mert egy ember is, az emberek között vannak ilyenek, akik azért nem feltétlenül látják át a társadalmi berendezkedésnek ilyen mélyen a struktúráját.
1: De nem is arra gondolok, hogy ha már nekem rossz, akkor legyen neki is.
0: Az már inkább.
1: Tehát, hogy erre a mentalitásra gondolok.
0: Valószínűleg erről van szó.
1: Kettőféle dolog van, hogy vagy azért nem dolgozol, mert nem találsz munkát, és egyébként dolgoznál, de hogy egyáltalán nem találsz, és akár rossz anyagi helyzetben is vagy, meg stb. Meg rossz körülmények között, de az a másik oldal, amikor meg azért nem dolgozol, mert nem szükséges, és ez a jobbik eset, azért nem szükséges, mert megteheted, hogy nem dolgozol. Mindkettő egyébként zavarja az embereket.
0: Szerintem az első az nem annyira. Ha látják, hogy keresel, próbálkozol, csinálod, és ez tényleg így van, akkor szerintem nem feltétlenül
1: szerintem
0: zavarja.
1: Szerintem, de az is zavarja őket.
0: Hát nem tudom. Én mikor ilyen helyzetben voltam, az úgy nem vettem észre, hogy ezért utálnának emberek, de az, hogyha meg valakinek tudod,
1: hát figyelj, hogyha ez így el tud,
0: van, hogy nem kell dolgozni, az megint más.
1: De én meg pont hogy azt gondolnám, hogy az zavarja kevésbé az embereket, mert akkor egy ilyen esztétikusabb képet látnak róla, mint hogyha dolgozna, mert van pénze, mert nem szorul rá semmire, és ezt látják az emberek, azt nem látják nagyon, hogy emellett egyébként semmit se csinál.
0: Nem értünk egyet, kedves hallgatóink, döntsetek, ti kinek a pártján álltok, vagy esetleg a harmadik C opció az, hogy egyáltalán nem érdekel titeket ez a kérdés. Jöjjön a következő, mit
1: úgy leszik, Petit nem érnek.
0: Én a C fronton vagyok, csak azért mondtam, ez is mind lehetőség.
1: Fej.
0: Akkor hát ismét te jössz.
1: Jó. Hol tudok nátrium-hidrogén-szulfátot és kálium-permanganátot venni?
0: Annyira örülök, Luca, mikor ilyen jó kérdéseid vannak, mikor így válogatsz a netről, és azt mondod, erről biztos jót lehet majd beszélgetni a műsorról. Szerintem rúgd be egy kémia szertárnak az ajtaját, ezt javaslom.
1: Egyébként direkt megnéztem, hogy mire jó.
0: Ja, hogy te már így készültél, mert ugye én nem tudom a kérdéseket.
1: Megnéztem, mert mondom...
0: Mi volt? Nátrium szulfát?
1: Nátrium hidrogén szulfát.
0: Igen.
1: Az igazából egy ilyen savas só, amit vagy pH csökkentésre használnak, tisztítószerekben ilyen oldószernek használnak.
0: Medence kezelés, ezt írják.
1: Például, tehát ilyen tisztítószerféleség, és a kálium permanganát.
0: Két dolog kell hozzá, medence és szűrő. Egy, és meg, egy kellően kis szeműs szűrőre van szükséged, és akkor így majd biztosan felragad rajta a nátrium hidrogén szulfát.
1: Tehát a kálium permanganát, az pedig ilyen oxidálószer.
0: De miért kell választani?
1: Nem.
0: Kálium permanganát.
1: Mind a kettőt akarja. Mind a kettőt meg akarja venni. És egyébként félve írtam be a ChatGPT-re, mert féltem, hogy kapok valamilyen riasztást, vagy erről nem fog válaszolni, hát ha valami robbanószer.
0: Tényleg, valójában molotov koktélt lehet készíteni. Ezen kívül van egy top joyos flakonot, te tulajdonképp meg vagy.
1: Igen, nem tudom, hogy mihez kell, de most itt nem ért semmi fenyegetést a ChatGPT, úgyhogy azt mondtam, hogy ez szerint egy iskolai kísérlet. Ez nagyszerű.
0: Na, hát ez remek. Kedves kérdező, neked azt tudom javasolni, hogy menj be egy gyógyszertárba, és kérdezd meg, hogy lehet-e ilyet vásárolni.
1: Abban és legális-e.
0: Igen, abban az esetben pedig, hogyha nem akarsz bemenni egy gyógyszertárba, hogy ott ne kapjál rá választ, akkor pedig ne is az interneten próbáld meg, mert a tech valószínűleg rád fogja nyitni az ajtót egyik reggel, hogyha ebből valami robbanóanyagot akarsz készíteni, mert hogy fogalmam nincs, hogy ez micsoda. Illetve alternatív megoldásként még azt tudom mondani, hogy nem tudom, tereld el a figyelmét egy kémia tanárnak, és szaladj be mögé a szertárba, aztán hozzá néhány kémcsövet is.
1: Íres.
0: Hála az égnek, nagyon féltem, hogy ha ez után a kettő után még egy harmadikat is fölteszel, az vajon milyen lett volna. Na jó, akkor viszont tudod mit? Mondok én is egy erőset. A férfiaknak mennyire tetszenek a mély hangú nők?
1: Hú, ezt nem tudom, mert én amúgy szerintem mély hangú nő vagyok.
0: Á, nem vagy te olyan mély hangú
1: nem annyira nő. Nagyon.
0: Bugjál bele a mikrofonba.
1: Bú.
0: Jó, hát ez most nem tetszett. Teljesen őszintén akarok lenni. Hát ez nem mozdított meg bennem sok mindent. Szerintem egyébként van egyfajta különlegessége a mély hangnak. Szóval nekem volt olyan osztálytársam, még az a jó, hogy szerencsére nagyon sok különböző osztályba jártam, úgyhogy általánosban is kettőben, meg innibe is egybe, úgyhogy senki nem tudja, kiről van szó.
1: Kezdeni.
0: Mindig kirúgtak egyből. Nem, és annak volt az egyikben egy olyan osztálytársnőm, akinek nagyon mély hangja volt, és így váratlanul mély. Tehát olyan, hogy így megszól a fülem mellett, úgyhogy nem nézek arra, hogy nem tudtam megmondani, hogy most egy fiú vagy egy lány beszél. Aha. Nagyon mély hangja volt, és az emlékszem, hogy az ilyen egzotikus volt. Úgy szívesen hallgattuk. Szóval van valami különlegesség.
1: Ilyen énekhangban az kifejezetten jó a fülnek, hogyha egy nőnek mély énekhangja van. Az, hogy szerintem ilyen napi beszédben, az lehet, hogy kicsit így zavaróbb, de hát most...
0: De van különbség. Hogy... Tehát szerintem a sejmessége, a mélysége az önmagában egy kuriózum, és tud jó lenni. A sejmessége az, hogy mennyire sejmes, vagy éppen mennyire érdes, ez a kérdés. Mert hogyha éppen bulizok az instantban, és ha már egyszer a barátomat említettem az előző témánál, az instantban bulizást tekintetében. Ott bulizok, és valaki, net kicsit sötét van, nem annyira látok, de hogy így oda simul, és így érzem, hogy mit van azért lendület. És azt mondja, hogy hello. Iszunk egyet. Akkor így azt mondom, hogy ó, ebben van ebben a hangban. De hogyha viszont így táncolok, és odaadják, hogy hello, cica fiú. Nem tudom, olyan kicsit a hanglejtésem, nem tudom, a South Parkból a szakácsnak, akkor így nem feltétlenül gondolom
1: jó,
0: azt, hogy...
1: Jó, de ez már egy stílust is feltételez, hogyha valaki így megy hozzá.
0: Nem a mélység, pont nem egy stílus, nem. Az pusztán annyi, hogy a
1: de
0: nem
1: mert a
0: mélység a
1: szavakat,
0: a
1: amiket használ, az már nyilván...
0: Ebben nem a cica fiú volt a legnagyobb bajom, hogyha így szólnak hozzám. Nem a mélység, ahogy a hangmagasság per hangmélység a kérdés, hanem az érdessége a dolog. Uh-huh. Ha nem érdes, hanem egy sejmes női hang, ami amúgy mély tónusú, tök jó, let's go!
1: Szerintem is különleges egyébként.
0: Ha viszont te vagy Horváth Charlie, akkor ne szívd ki a nyakam inkább.
1: De egyébként, hogyha mondjuk tegyük fel az ellenkezőjét, hogy egy férfinek van nagyon magas hangja, az szerintem már így kevésbé imponáló. De ez is megint más kérdés, hogyha ének hangban van magas hangja.
0: Ja, az teljesen más, csak gondolom, hogy nem tudom, kevésbé tudod ilyen, ne kevésbé adja azt a férfias vibe-ot egy randin, amikor azt mondja, hogy te mit teszel, én szufét? Ez így van, ez a kevésbé működik.
1: Igen. Hát igen.
0: Jaj, ne, ebben az utcában sokan vannak. Nem baj, majd megvédelek. Ez valószínűleg kevésbé működik.
1: Igen.
0: Most pedig énekelnék egy opera részletet. Na, dobj inkább egyet.
1: Hey.
0: Okay, hát akkor ez most így a komoly szándék a földet kérdések napja.
1: Ja, most én jövök.
0: Hát
1: jövök.
0: A fejnél általában te szoktál jönni
1: jó,
0: utca.
1: Jó, most elaludtam kicsit.
0: Figyelek.
1: Szokott más férfi is lelkileg nehéz időszakon átmenni?
0: Mi nem.
1: Segít? A férfiak egyáltalán nem szoktak.
0: Hát én elég gyakran. Szerint mindenki szokott.
1: Igen, ez nem specifikus egyébként. Tehát, hogy ezért
0: de.
1: Minden.
0: Nem specifikus.
1: Ezt mondtam, ja, jó, nem, akkor értem. Nem specifikus.
0: De ez egy dupla tagadás, akkor az igen.
1: Nem, ez nem.
0: Na, szóval szerintem egyébként az, hogy a csávok szoktak, ez nem kérdés, az, hogy a csávok nem feltétlenül adják ezt ki magukból.
1: Mennyire mutatják ki ez a kérdés, szerintem, amit így nem látni. És nyilván az a dolog, amit egyébként nem lát, attól még létezik a világban. Tehát, hogy ez nagyon sok minden másra is igaz, hogy nem tudom, hogy mennyire kemény munkával jár eljutni egy magas menedzseri pozícióba, csak azt látom, hogy valakit odaejtett az ég.
0: Hát igen.
1: Csak belekerült abba a pozícióba, mert szerencsés volt, és nem. És nem látom mögötte a munkát, a sok tanulást, tehát hogy ez nagyon sok minden más dologra is.
0: Mi volt a kérdés, elfelejtettem.
1: Hogy szokott más férfi
0: ja, igen.
1: Nehéz
0: állapotban. Ja, csak azt akartam igen ehhez még hozzátenni, csak aztán elkalandoztam a menedzseri vonalon, amit mondtál. Szóval,
1: ez
0: hogy...
1: most csak egy példa volt.
0: Szóval, hogy szerintem az van, mi volt a kérdés? Szerintem amúgy az van, hogy az a legerősebb dolog férfiként, hogyha kimered mutatni az érzelmeidet, mert tudod, ez olyan, mint a, nem tudom, az ilyen látens homoszexualitás, tudod, amikor így az van, hogy valaki így azt mondja, hogy pont valamilyen témában erről beszélgettem valakivel, nem tudom, hogy mi volt a téma, mindegy, ott is ilyen példaként hoztam fel, szerintem az van ezzel kapcsolatban, hogyha így valaki kellően magabiztos, tehát valaki sétálsz egy másik csávó mellett, és összeér a kezetek, akkor nem feltétlenül, akkor így és szétrebbensz, és hogy jó, és így kínosan érzed magad, mert összeért a kezed a mellett, egy sétáló férfival, akkor valószínűleg van valami elfolytás, nem? Tehát, hogy így van egy olyan dologban, hogy jaj, most nehogy azt gondolják, hogy milyen, de hogyha meg kellően magabiztos vagy, akkor azt tudod mondani ilyen Chad módjára, hogy ja, összeért a kezünk, kit érdekel? De ha kellően
1: vagy nem is kell ezt kommentelni.
0: Jó, most a magadban lévő gondolatokat próbálom hangosítani, vagy verbalizálni. Szóval szerintem az van, hogyha kellően biztos valaki a szexualitásában, akkor nem kezd az ilyen látens dolgokba belemenni. Nem nincs az, hogy jaj, hát ne jöjjenek elém, mert hogy meglátom, és jaj. Tehát, hogy ezért szokták ezt mondani, hogyha valaki nagyon-nagyon ellenzi, akkor valószínűleg van benne egy cseppnyi. Ezért van egy ilyen vélemény. Én nem feltétlenül vallom ezt, de hogy ezért is tud kialakulni ez a vélemény. Na, és itt is kicsit ez van szerintem, hogyha te kellően biztos vagy a te érzelmeidben, és kellően magabiztos vagy a te férfiasságodban, akkor egyszerűen nem vagy rászorulva arra, hogy megjátszd azt, hogy neked nincsenek érzelmeid. Ergo,
1: és hogy nincsenek mindenki, problémáid.
0: Mert úgy is mindenki tudja, hogy vannak. Onnantól fogva, hogy te keményen bevállalod, hogy igen, gyerekek, mostanában elég szarul vagyok. Azt szerintem egy ilyen kalapemelős dolog, hogy egy férfi azt mondja, hogy én mostanában igen, nem vagyok túl jól. Azt szerintem tök menő, mert lehet beszél, mert azt mutatja, hogy egy felvilágosult valaki vagy, aki egyébként az alapszemélyiségével kapcsolatban, a másokra gyakorolt hatásával kapcsolatban rohadt magabiztos, hiszen lehet benne az is, hogy más azért nem mondja, mert jaj, mit gondolnak majd rólam. De nem, ő magabiztos, kemény férfi, tudja, hogy milyen egyébként belül, tudja, hogy milyennek látják, tudja, hogy mi az, amit ő megérdemel, és akkor ő ezt elmondja, hogy én nem vagyok túl jó mostanában. De nincs ebben semmi, csak ki felvállalja. Tehát ha kellően bízik valaki önmagában, akkor fölvállalja azt, ami egy olyan szempontból egyébként a hiányosság adott esetben.
1: Igen, szerintem egyébként itt nők esetében nyilván ez a megfigyelt szituáció, hogy ők jobban felvállalják ezeket a dolgokat, és az ilyen közeli kapcsolataiknak, barátaiknak, párjuknak, stb. Családjuknak ezeket így elmondják, de hogy ők se szerintem minden esetben, és ott is fel lehet vállalni ezeket a dolgokat, tehát tényleg és nem ciki, és nem gáz egyáltalán, hanem el lehet mondani, hogyha úgy érzed, hogyha te is komfortos vagy vele, akkor ezt mondd meg, és akkor ezzel nagyon sok helyzetet már előre meg tudsz magyarázni.
0: Abszolút.
1: Amiből esetleg konfliktus szülhet.
0: Na, még egy gyors kérdés. Dobj egyet, Luca.
1: Írás.
0: Yeah. Mondanátok magyar hírességeket, akik tetszenek nektek? Luca, kezd!
1: Magyar híresség.
0: Amúgy nekem is gondolkodnom kell, mert nyilván most tudsz olyat mondani, akinek nagyon cuki a stílusa, tudsz olyat mondani, aki egyébként szép, de hogyha valóban arról lenne szó, hogy ténylegesen bejön, már rámentünk volna. Tehát már megpróbáltuk volna. Hát szerinted nem hívtuk volna meg interjúra, hogy legalább szóba elegyedjen velünk?
1: Hát igen, amúgy nehéz.
0: Ha olyat kell mondani, oké, először mondja olyat, aki személyiségre jön be, utána mondja olyat, aki a külsőre.
1: De az a baj, hogy egyet se tudok, tehát, hogy így várjál. Gondolkoznom kell. Most csak mondat ilyedre.
0: Én nekem az egyik leg... Tehát nem az, hogy különösképpen így nem tudom, így, tehát nem azt mondom, hogy most itt bejön és halálosan szerelmes lennék bele, nem csak mondjuk egy külsőre, aki szerintem egy csodálatosan szép lány, és egy kiemelkedő számomra egy a magyar nyilvánosságból, az mondjuk a Mosolygó Sára nevű színésznő. Uh-huh. Ő például szerintem gyönyörű szép. De egyébként az a jó, hogy rengeteg gyönyörű szép magyar nő van így a nyilvánosságban.
1: Igen. Szerintem nagyon szépek vannak.
0: Személyiségre pedig, hogyha így mondanom kell valakit, aki ilyen olyan karakter, aki azt mondom, hogy uram atyám, mennyire aranyos és mennyire szimpi, abból pedig végtelen mennyiségűt tudnék mondani, az a baj. Szóval, hogy így ha valakivel így szimpatizál az ember így a hírességek közül, az már úgy önmagában egy kicsit olyan.
1: Igen, az a baj nekem ezzel, hogy tehát az, hogy személyiségileg nem ismerek senkit személyesen. Tehát, hogy az, hogy amit mutat magáról a színpadon, vagy bármilyen keretek között, ami így az embereknek szól, a közönségének, akár a social médián, az meg annyira nem valós, mint amilyen ő igazából. Tehát, hogy én ezt így nem tudom megítélni külsőleg, nyilván az könnyebb, mert ránézel valakire, és akkor el tudod dönteni, hogy tetszik vagy sem. És ameddig beszéltél, gondolkoztam, és egyszerűen nem tudok ilyen.
0: Nyugodtan mondd ki, hogy Novák előtt, nincs abban semmi.
1: Rajta kívül.
0: Ja, rajta kívülség. Nem tudsz mondani egy csávót, aki külsőre jól néz ki a magyar nyilvánosságból szerinted?
1: Nem.
0: Annyira álszent vagy, légy szíves, Luca, hogy letépem az arcom.
1: Mondj neveket.
0: Most mondok neked 10-et, aki szerintem jól néz ki.
1: Na mondj el, és akkor majd mondom rá, hogy szerintem
0: hogy történik az, hogy nekem nőket kellett mondanom, és most ott tartunk, hogy soroljak föl 10 jól kinéző férfi.
1: Légy szíves.
0: De Luca, ez a te feladatod.
1: De az a baj, hogy tényleg nem.
0: Jó, oké. 10-es skálán pontoz külsőre a következő 3 random arcot, akit mondok, és szerintem egyébként egy helyes férfi ember.
1: Igen.
0: Szoboszlai Dominik.
1: Jó, 2.
0: Mi van?
1: Jó, na jó, 4. Jó, négy.
0: De akkor nem az eseted. Nem. Akkor mondok olyat, aki nagyon másképp néz ki. Ruf Bálint. 10-es skálán. 10? Oké, így már értem.
1: Jó, hát. Na? Adjuk ki. Őt is pontozzam.
0: Igen.
1: Hát bocs, nekem nem tetszik. Tehát akkor ilyen 2.
0: Na jó, Lucánál nem lett. Most már értitek, hogy mekkora semmi, amikor Luca 7-est ad egy napzenére? Na jó, oké, és akkor még mondok egy utolsó.
1: Ők szerinted nagyon jól kinéző csávók.
0: Nem, most nagyon más típusú férfiakat próbálok mondani. Mondtuk Szoboszlait, mondtuk Ruf Bálintot, ki az, aki nagyon-nagyon más, hogy néz ki még. Hozzájuk képest is Korda György.
1: Most komolyan, ez a felhozatal.
0: Ebből a háromból kell egyet választanom.
1: Jó, hát akkor Szoboszlai Dominik.
0: Nem hiszem el, úgy reméltem, hogy Korda. Csak félsz, hogy beszól neked a Klárika. Na jó, oké, és ez volt már a Talponálló. Találkozunk legközelebb, hétfőn lesz ez majd egészen biztosan. Addig is kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. Menjetek még a szabadban, mert nem sokáig lesz már ilyen csodaszép idő. Kövessétek a Talponálló Rádió Instát, meg hallgassatok minket Spotin, és ez volt minden fontos dolog, amit emlékeztem, hogy ilyenkor el szokás mondani.
1: Sziasztok!
0: Ciao.
2: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperkorma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
7: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult Supergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hamarosan nyilvános lesz a kormány digitalizációs stratégiája. 9-11 az áldozatokra emlékeztek Amerikában. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikus Békésben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és kutatásfejlesztésre szánt forrásokat, jelentette be a szaktárca vezetője. Tar Zoltán hozzátette, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, hogy pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 1977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokban, hogy képes az összefogásra. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
9: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
8: Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 000 forint bírság és 70 000 forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szena Dagadu a gánai Akrában született és ott is nőtt fel. Édesanyja magyar, édesapja pedig gánai származású. Már gyerekkorában közel került a zenéhez, a középiskolában pedig már MC-ként vált népszerűvé. Számos rendezvénynek volt a házigazdája. 18 éves korában Budapestre költözött. Zenei karrierjét is itt kezdte 2001-ben. Az Airi Mafia, amelynek az énekesnő is tagja, 2005-ben alakult. Zenei stílusukat főleg a reggae és a dancehall műfajok határozzák meg. Ezt hip-hop, funk és rock elemekkel ötvözik.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A hang egyszerű természeti jelenség, ezzel szemben a zene, az ember által művészetté, tudománnyá fejlesztett hangzás. A hangot, a zene nyersanyag készletét egyrészt a természetes hangforrások, közte az emberi hang, másrészt az erre a célra kifejlesztett zeneszerszámok, hangszerek biztosítják. Az elektronikus hangfejlesztők és átalakítók még tovább szélesítik a zenei hangok választékát.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Billy Joe Royal country énekes kevéssé ismert 67-es albumán, a Billy Joe Royal featuring Hushon, két olyan Joe South szerzemény is szerepel, amelyek itt legfeljebb mérsékelt sikert arattak, ám más zenészek tolmácsolásában később igazi klasszikusokká nem esettek. Az I Never Promised You a Rose Gardenből Lynn Anderson készített halhatatlan country slágert 1970-ben. A címadó Hushed pedig a Deep Purple formálta világrengető rock himnusszá 68-ban. Utóbbi dal még rengeteg további feldolgozást megélt, méltót és méltatlant egyaránt. Legbizarrabb próbálkozásként 88-ban a hírhet Millie Vanilli is előadta a Hushed, és még véletlenül se fogalmazzunk úgy, hogy elénekelte. Ellenben a Kula Shaker 97-es verziója bátran odatehető a Deep Purple felvétel mellé.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hodges Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
5: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az angol iparváros Manchester nem csupán nagyszerű labdarúgó csapatairól ismert, hanem arról is, hogy több nagyszerű zenekar is itt tette meg első lépéseit a világot jelentő deszkák felé. Elég csak az Oasisre, az MP3-re, a Take That-re vagy a Simply Red-re gondolni. Nem kevésbé lehet büszke a város a Happy Mondays-re, erre az 1980-ban alapított alternatív rock együttesre. Az 1988-as Bummed és a 90-ben megjelent Pills and Thrills and Bell Aches című albumuk szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Kiadványaik többszörös platina lemezek lettek, de a 90-es évek első felétől csökkenő érdeklődés kísérte munkásságukat. Az együttes 1993-ban feloszlott, azóta viszont számos, különböző felállásban újra és újra megalakultak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Beethoven 5. szimfóniájának kezdő dallama valójában nem is zenei téma, hanem egy motívum. Az úgynevezett sors motívum. 4 hangból áll. A 3-szor gyorsan elhangzó rövid hangot egy hosszan kitartott hang követi, amely megismétlésre is kerül. Állítólag erről mondta Beethoven, így kopogtat a sors az ajtón.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Oasis 2009-es feloszlása után mindkét Gallagher testvér új zenekart alapított, és mindketten válogatott sértésekkel illették a konkurenciát. Noel szerint Liam együttese a Bad Eye, Stratford városrész legjobb Oasis tribute bandája volt. Liam pedig tesója madaras társulatát, a Noel Gallagher's High Flying Birds-öt átkeresztelte High Flying Smurfs-re, azaz magasan szálló törpikékre. Minden esetre Noelnek olyan szempontból igaza volt, hogy a Bad Eye 2011-es dal a The Roller Oasis számként íródott még 2000-ben, és három Oasis albumról is lemaradt. Noel, amikor megtudta, hogy öccse új csapata megjelenteti e hányattatott sorsú szerzeményt, gúnyosan megjegyezte, biztosan vezetni fogja az angol slágerlistát. A The Roller végül nem jutott feljebb a 31. helynél.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát, keresik a bringa barát munkahelyeket. Nemet mondtak az okos szemüvegre a norvég iskolákban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a három kategóriában. Novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Az oszlói városvezetés közölte, elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Sokat változtak a szüreti felvonulások az elmúlt évtizedekben, a látványosság azonban most is többet jelent egyszerű mulatságnál, a hagyomány pedig sok mindenről mesél a jelennek. Gyanú Szilvia néprajzkutatót kérdeztük.
6: A 19. század végétől rendeznek szüreti felvonulásokat, viszik a szőlőharangot, bíró van, beöltöznek vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
5: Itt az első őszi hétvége, mondom a részleteket. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
8: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
8: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

0: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 Hold, én Weisser Alinda vagyok, és tudjátok, ez az a műsor, ahol többnyire gyermek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, kortárssal, klasszikussal, külföldivel, magyarral, nemzetközivel, mindenfélével, mert hogy azt gondoljuk, hogy elképesztően erős a kiváltképp a kortárs gyerek és ifjúsági irodalom, és hogy nem valamihez képest kell róla beszélni, hanem önmagában. Ma például egy olyan szerzővel fog beszélgetni, aki sok másik szerzőnek is segít, hogy szépen jelenhessenek meg a kötetei, de magának is vannak már saját kötetei. Molnár Zsáklin lesz a vendégem, mindjárt kezdünk.
1: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
0: És ahogy mondtam, a mostani vendégem Molnár Zsáklin. Szia, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, Linda. Köszönöm a lehetőséget.
0: Azt talán többen tudják rólad, hogy Lackfi Jánossal sok kötetet szereztetek együtt, hogy neked is van két saját köteted, az egyik a Bujócska, a másik a Robotok, amit még tudni rólad, hogy Barcelonában élsz, vagy kettős, vagy két laki vagy? Mi a pontos?
2: Hát két laki, mondjuk így, hogy két laki.
0: Tehát igen. Pesten is, vagy Barcelonában is? Vagy inkább Barcelona a fő?
2: Hosszú ideig fél évet, itt laktunk fél évet Barcelonában, most azért többet vagyunk Barcelonában, mint Budapesten.
0: És miért Barcelona?
2: A férjem katalán, úgyhogy ez természetesen adódott.
0: Ő oda született, vagy?
2: Ott született, igen, igen.
0: Aha, azért is kérdeztem ezt, vagy ez szerintem nem feltétlenül csak egy magánéleti adat a te életedben, mert hogy ha az ember megnézi a képeidet, van rajta valami borzasztó erős kiváltkép a színhasználatban, és nekem erről azért eszembe jut az, hogy hat rá, mondjuk például egy ilyen mediterrán, vagy akár a spanyol művészet.
2: Hát nyilván az emberen minden hat, az a közeg, amiben él, vagy hagyja kibontakozni, ami benne eleve jelen van. Én azt gondolom, hogy ez a nagyon erős színválasztás, meg hogy én ezt ennyire szeretem, ez szerintem nekem gyerekkoromból
0: igen?
2: Jön. De egyébként mondjuk azért sem csak magánügy, hogy én külföldön élek, mert azt hiszem, hogy a 90-es években volt az első ilyen nagy hullám, hogy ösztöndíjjal nagyon sokan elmentünk külföldre tanulni. Tehát tulajdonképpen a mi kapcsolatunk az egy ilyen Erasmus soros alapítvány kapcsolat, és aztán ez tovább virágzott, és kibontakozott. Tehát ezért is fontos szerintem. Meg hát azért az elmúlt években rengetegen mentek külföldre, nagyon sokan jöttek Barcelonába is, szóval, hogy ez...
0: Sok magyar van Barcelonában?
2: Nagyon sok magyar van. Tehát szerintem ez nagyon, nagyon izgalmas, meg érdekes, hogy Magyarország nem csak a határokon belül
0: létezik,
2: hanem a kulturális élet is ilyen csápokkal nő, és utána az, természetesen az hat újra az anyaországra is.
0: Valamelyik interjúban azt mondtad, hogy a te illusztrációidra az jellemző, hogy a gyerekkorodban nyúlsz vissza, és sokszor említed, hogy megpróbáltam visszaidézni a gyerekkori famászást például. Igen. Szóval, hogy te tényleg ennyire a gyerekkorodból inspirálódsz, hogy valami nagyon. Ott annyi minden történt veled, vagy olyan idilli volt, vagy miért?
2: Hát ez szerintem nagyon, nagyon érdekes, szerintem. Tehát, hogy éltünk egy olyan világban, ahol nagyon sok mindent nem lehetett, és legalább két párhuzamos valóság létezett. Tehát volt az, amit az iskolában hallottunk, amit kellett, amit kifelé mutattunk, és volt egy belső világ, ami az én esetemben egy nagyon, hát számomra idilli, családi, biztonságos légkör volt a szüleimmel is, a nagyszüleimmel, unokatestvérekkel.
0: És azt az érzést keresed alkotóként? Azt a biztonságos...
2: Nekem ez egy nagyon inspiráló, izgalmas, biztonságos, jó, fantasztikus gyerekkor volt, és nyilván azt gondolom, hogy ha én ezekből az érzésekből vagy érzelmekből indulok ki, amikor alkotok, akkor az átmegy a munkáimba, és talán könnyebben tudok kapcsolódni a mostani gyerekekre. Uh-huh. Mert hát nyilván hasonló a mechanizmus, ahogy észleljük a világot.
0: Nem minden egyes könyvre, vagy minden

0: barátok között a falon, a képeken.
1: A milyen barátok. Képek voltak nálatok a falon?
0: Hát az, hogy nálunk mi volt, nálunk nagyon sok apukám grafikus, tehát nagyon sok képe volt a falon, de hát más művészek is azért körülvettek minket, jártunk hozzájuk. Ott is láttam, vagy művészettörténész barátoknál, ahol Anna Margit, Váli Dezső, de hát nagyon sok...
1: Szóval te képzőművészetben nőttél föl?
0: Igen, eléggé. És például amikor valakinek lehetősége volt, hogy elutazzon külföldre, akkor utána az borzasztó izgalmas volt, hogy egy diavetítésen elmesélte az élményeit, és hát ott gyönyörű színek, és Chagall, és Bosch, és Bruegel. Tehát azt hiszem, hogy engem inkább ez alakított, vagy...
1: Ez a közeg.
0: Befolyásolt ez a közeg, és utána Barcelonában pedig hát ott lehetőség van arra, hogy ez éljen tovább, hogy ezt ne kelljen elnyomni.
1: Uh-huh. Mert úgy érezted, hogy itthon el kell nyomni, vagy?
0: Nem. De nyilván...
1: Igen, mert hogy nem, közben nem. De az eszembe jutott egyébként, hogy jó, egyrészt, hogy mit tett hozzá Barcelona, vagy mit tett hozzá ez a másik kultúra, a katalán kultúra, de másrészt az is, hogy te dolgozol több féle nemzetiségű alkotóval, több nemzetiségű igen. könyvön is, és az engem nagyon érdekel, hogy tudatosan az ember kezeli-e, hogy van, ahol... erre jobban vevők, van, ahol arra jobban vevők, van, ahol az emberek talán egy kicsit, nem is tudom, közérthetőbben akarnak közérthetőbb képzőművészetet akarnak, van, ahol pedig szállhat az ember agya, és nem is biztos, hogy a szöveg és a kép között olyan nagyon direkt kapcsolatokat lehet, csak érzéseket lehet, szóval, hogy más kultúrák mást követelnek tőled?
0: Inkább azt mondanám, hogy más kiadók mást követelnek tőlem. Aha. Tehát, hogy én valószínű, hogy magamból indulnék ki a saját érzéseimből, gondolataimból, ahogy az a szöveg, ha szöveget kell illusztrálni, ahhoz a szöveg hatott rám. Utána nézek, utána olvasok, milyen az a kultúra, milyen hagyományai vannak, konkrétan a szöveg, miből, honnan jön, miből építkezik. De nagyon sokszor van az, hogy a kiadó egy kicsit irányítja, igen, hogy inkább visszafogottabb legyen, vagy nem szól bele. Be kell valljam, szerintem a magyar közeg a amelyik legkevésbé szól bele abba, hogy...
1: A legszabadabb?
0: A legszabadabb, igen.
1: Ez nagyon érdekes, hogy vajon miért. De az is számít, hogy kivel, tehát mondjuk Lackfi Jánossal, már nem tudom hány kötetet csináltatok együtt.
0: Legalább 10.
1: Ez azt is jelzi, hogy nagyon összhangban vagytok, értitek egymást, vagy ehhez nem feltétlenül kell ez a fajta összhangalkotók között?
0: Nem tudom, mert mindig, ez mindig más, és az összhang mindig másféle. Jánossal mindig nagyon szabad volt az alkotás, soha nem szólt bele. Amilyen szabadon ír ő, ugyanolyan szabadságot engedett nekem is. Vannak olyan szerzők, akik viszont megmondják, hogy pontosan mit szeretnének látni a képen.
1: Ki mondja meg?
0: Nem Magyarországon volt ilyen tapasztalatom külföldi szerzővel. Hát az is egy érdekes tapasztalat.
1: És ezt te szereted?
0: Másfajta. Nem. Alapjában véve nem szeretem, de nagyon sokat lehet belőle tanulni. Tehát végül is pozitív, azt hiszem kétszer volt ilyen, amikor nagyon határozottan volt mondva, hogy milyen irányba menjek. Nagyon megijedtem tőle, mert én alapjában véve ugye belülről alkotok, tehát hogyha korlátok vannak, akkor mindig fékezem magam, és akkor olyanok születnek, amit nem mindig szeretek, de végül be kell lássam, hogy mind a két könyvnél sikeres volt a tehát a végeredmény az.
1: Egyébként jó, hogy felhoztad, mert az is egy speciális helyzet, amikor egy olyan könyvet illusztrálsz, ami nem kortárs, vagy végülis kortárs, de mondjuk Lázár Ervin, tehát mondjuk kortársnak mondjuk, de azért nem úgy kortárs, mint Lackfi János, de az ő könyveit már illusztrálták korábban, és mindenkinek megvannak azok a kiadások, és akkor utána kell neked, és ez egy nehéz kérdés szerintem, hogy az ember mennyire rugaszkodik el az eredeti illusztrációtól, nagyon mást akar, vagy egy picit azt akarja, hogy mégis komfortos legyen az olvasás, soknak, akik megszoktak már egy vizualitást.

0: Hát nagyon nehéz. Nekem legalább valószínűleg nem mindenki ugyanúgy reagál egy ilyen feladatra. Nekem nehéz volt. Az első könyvben érzem is, hogy az azért nem az igazi, de
1: volt a cél, hogy teljesen valami nagyon mást akartál, vagy azért ismerőst?
0: Nagyon érdekes, mert ezek tudatalatti folyamatok is. Természetesen az ember megpróbálja értelmezni, hogy mi történik a fejében, megirányítani is, de tehát volt bennem egy ilyen tudatalatti gát, hogy nagyon nehéz volt kilépni abból a világból, ami hát ugye nekem is meghatározó volt, tehát akarom, nem akarom, olvasom a szöveget, és bejönnek a képek, tehát azt valahogy le kellett csendesíteni.
1: És újra gondolni,
0: és ugye mondtad, hogy a közönségnek, vagy az olvasóknak. De ugye én, amikor illusztráltam ezt a könyvet, akkor nem a 30 évvel ezelőtti gyerekeknek illusztráltam, hanem a mostani 6-7 éves gyerekeknek, akiknek viszont nincs meg ez a példa. Tehát én a második, harmadik könyvnél már el tudtam ezt engedni, és az szerintem jobban is sikerült.
1: Beszéljünk egy picit azokról a könyvekről, amiket te alanyi szerzőként készítettél, tehát hogy nem másokhoz igazodva. Kettő ilyen van most nálam. Az egyik a Bujócska címet viseli, a másik pedig a Robotok címet. Egyébként milyen érdekes, hogy ez a Robotok például abból a szempontból egy picit eltér a mondjuk más illusztrációitól, hogy sokkal pasztellebbek a színek.
0: Hát ez a nyomda.
1: De így mutatom is róla, hogy így a kamerának most nem tudom, hogy látszik-e.
0: Azért ezek
1: ez
0: nagyon...
1: nyomda kérdés?
0: Ebben az esetben nyomda és papír kérdés volt, mert az eredeti illusztrációk azok így ragyognak.
1: Igen? De igen. Érdekes. Igen. De érdekes. Na de mesélj egy kicsit erről, hogy miért a robotok foglalkoztattak. Ugye ebben egy csomó érzés van, és kicsit humanoidok ezek a robotok, vagy teljesen azt érik át, amit az emberek, és szeretet is van benne, szerelem is van benne, az élet megszületése is benne van. Szóval, hogy miért robotokon keresztül közelítetted ezt?
0: Azt hiszem, hogy egy olyan élethelyzetben voltam, amikor kicsit úgy éreztem, hogy én is így robotolok. Aha. Tehát amikor éveken keresztül szabadúszóként, ugye, az nem arról szól, hogy 8 órát dolgozol, utána hazamész a családoddal, vagy hétvégén pihensz, nyáron elmész nyaralni, hanem alkalmazkodsz az igényekhez, és akkor én már évek óta folyamatosan 365 napot dolgoztam, éjszakáztam, tehát volt egy kis ilyen kiégés érzésem. Aha. Úgy éreztem, hogy robotolok, és hogy ennek így nincs értelme. Tehát, hogyha nincs mögötte, az alkotás mögött, meg az életben az érzelem, az élvezet, hát ezek az emberi érzések, akkor nincs értelme. És akkor így megfordítottam az egészet, hogy tulajdonképpen a robot létnek csak akkor van értelme, hogyha van benne érzelem.
1: És ezzel visszanyerted a kedvedet? Tehát, hogy sok munkád volt, rengeteget robotoltál, kitaláltál magadnak még egy projektet, még igen. Többet dolgoztál, és a végén úgy érezted, hogy minden rendben van.
0: Igen, mert amikor elkészül egy ilyen munka, akkor azért az hatalmas nagy energia, bomba. Igen, jó érzés volt akkor, de azért ez húzódott még egész a Covidig tovább. A Covid volt igazából a
1: mélypont, vagy?
0: Nem, a feloldása ennek az egésznek.
1: Tényleg?
0: A Covid és a mesterséges intelligencia megjelenése.
1: Az volt a feloldása ennek az érzésnek, hogy robotolsz?
0: Ezeknek a feszültségeknek.
1: Ezt mondom, mert a legtöbben nem így szoktak a Covidra és a mesterséges intelligenciára.
0: Nem, nyilván. Hát egyrészt szerencsénk volt, hogy bár elég közel jött hozzánk a betegség, tehát környezetünkben többen meghaltak, de a családból nem. Tehát tulajdonképpen nem volt nagyon negatív élmény. A 3 hónapos bezártság az viszont nekem azt jelentette, hogy minden munkámat visszadobtak, tehát nem lehetett dolgozni, viszont tudtam, hogy senki nem dolgozhat, tehát hogy az egész világ leállt. Nem arról van szó, hogy én nem dolgozom, mert nincs munkám, tehát senki nem dolgozik, tehát akkor most lehet pihenni.
1: Ezt nagyon értem, amit most mondtál.
0: És több hétbe tellett, mire ki tudtam magam aludni, de akkor viszont ki tudtam magam aludni, és a hátra lévő két hónapban pihentem.
1: És a mesterséges intelligencia?
0: Az pedig azt gondoltam, hogy ez az eszköz, ez mindenre alkalmas, tehát mindent pillanatok alatt tökéletesen meg tud csinálni. Tehát ezzel nem, én nem vagyok egy ilyen versengő alkat, de hogy itt aztán tényleg nincs az, hogy tehát biztos, hogy jobb lesz. Innentől kezdve csak az fontos, hogy én mit élek át, mikor alkotok. Tehát megtanultam értékelni másképp, mindig is értékeltem, de hogy tudatosan értékelni azt a folyamatot, amit én ugye egy munka során végigélek, és az, hogy a kezemmel létrehozok valamit. Nem utasítom vissza se a számítógépet, se a mesterséges intelligenciát, mint eszközt, viszont azt gondolom, hogy most egy ilyen reneszánsza van mindennek, ami kézzel készül.
1: Emberi.
0: Emberi. És különösen a gyerekkönyv kiadásban.
1: Ez nagyon érdekes. Mindjárt visszatérünk erre. Molnár Zsáklinnal fogjuk folytatni egy kis szünet után.
2: Rádió Café.

0: Sziasztok, Puniklo Imrevök az Amber Smithből. Hallgassátok
1: még
0: a rádiókafét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
2: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Box Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
4: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Aki bújt, aki nem, megyünk.
1: 100 hold, Weiser Alindával.

0: A mai vendégem Molnár Zsáklin, és már beszélgettünk arról, hogy őt mennyire befolyásolja a környezet, ahol él, ugye Spanyolország, mennyire befolyásolja a gyerekkor, amiben élt, ugye a színhasználatában, hogy miért a robotokról írt könyvet, hogy hogyan befolyásolta a mesterséges intelligencia, vagy a Covid azt az érzést, ami az alkotáshoz fűzi. Egyébként a Covidra akartam reflektálni, mert volt egy olyan saját projekted, hogy vedd föl a maszkodat, és ebben a projektben ilyen mindenféle tárgyakból maszkok lettek. Most például eszembe jut, hogy karfiol, azt hiszem karfiol. Volt egy karfiol, meg ilyen tényleg olyan tárgyak, amiket nem tennél oda maszknak, és csináltál erről egy sorozatot. Igen. Ez is egy ilyen Covid általi megihletett, nem tudom micsoda? Tehát, hogy azért arra reflektáltál, hogy maszkot hordunk?
1: Hát egyszer csak egyik napról a másikra, ugye belettünk zárva. Nekünk ott Spanyolországban nem lehetett kijönni a lakásból konkrétan, tehát nem lehetett lemenni az utcára, nekünk se kutyánk, se macskánk nem volt, tehát hogy nem mehettünk ki, egy ember lemehetett vásárolni, de csak annyi bolt vissza. És hát nyilván egy csomó mindent olvas az ember interneten, be van oda zárva, valahogy kellett kommunikálnom magammal is, a külvilággal is, nem megőrülni, és hát azok az anyagok, azok a tárgyak, amik otthon körülvettek, azok hirtelen így...
0: Maszkok lettek.
1: Maszkokká meg.
0: Lángos, csak hogy értsétek, kedves hallgatók, például egy olyan lángos, aminek a szemé, tehát van szemhely kirágva belőle, de alapvetően a lángos is egy maszk, vagy van olyan, ami egy teljes hab fedi mondjuk az ember arcát, tehát ez egy ilyen teljes maszkok gyakorlatilag, a szem látszik ki.
1: Igen, és nyilván valamilyen reflexió volt mindig az napi hírekre, vagy hogy most fertőtlenítsünk, mindent fertőtlenítsünk, és akkor a hab az így adta magát.
0: De ez egy geg a részedről?
1: Egy csomó geg volt benne, amit így, igen, próbáltam humorosan.
0: Mert nem félelem van ebben.
1: Nem.
0: Abszolút. Hanem inkább ez a felszabadultság.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy én megtehettem, hogy humorral álljak hozzá, és ne a rettegéssel, mert tényleg nem történt körülöttünk nagy tragédia.
0: De amúgy is akartam veled a gegekről, meg a humorról beszélni. Most például Lackfi Jánosról beszéltünk. Az ő szövegeiben nagyon sokszor van humor. Hogy erre kell-e reflektálnia annak, aki illusztrálja azt a kötetet, vagy nem kell? És ez azért is kérdés nekem, mert például itt van a kezemben egy olyan könyv, ami nincs kereskedelmi forgalomban. Az a címe, hogy Játék a városban, Óbudáról szólt tulajdonképpen, de ebben is vannak gegek, mutatok például egy geget a közönségnek, rögtön az első oldalon ki lehet szúrni, hogy ugye itt, nem az első, bocsánat, akkor nem, valamelyik második, harmadik oldalon, hogy a Dunapartot lerajzoltad, és akkor a Dunaparton például itt ezt most mutatom, hogy az épületek között ott egy bálna, ugye? Hát van egy bálna a Dunaparton, tehát hogy az is egy épület, de itt egy igazi bálna a bálna. Vagy például, hát gegnek mondanám azt is, hogy az óbudai belvárosban megjelenik mondjuk Vazarelli zebrái például, ezt is megmutatom a közönségnek, tehát itt láthatóak ilyen zebrák, itt látjátok őket, tehát hogy így beolvad, de mégiscsak látszik, és hát az egész környezet Vazarellire utal. Szóval, hogy neked mennyire fontosak a gegek, mint mondjuk a bálna, és az, hogy legyen erős hivatkozás, vagy hogy megjelenjen benne valaki, aki éppen fontos a történetnek, vagy neked személyesen.
1: Először arra reflektálnék, hogy kell, vagy nem kell, nem tudom. Tehát ez mindenkinek a saját személyisége. Én, hogyha látok benne valami vicceset, akkor azt szeretem kiemelni. A bálna valahogy annyira természetesen adta magát, hogy bálna persze. Tehát ezt nem is gondoltam, hogy ez geg.
0: Pedig de az, hogy az ember felnevelt rajta, hogy ott egy bálna.
1: De ez a könyv nagyon különleges volt számomra. Az Óbudai Múzeum, a Játék Múzeum kért fel rá, hogy készítsem el. És nagyon sok, ugye mivel a múzeum Óbudán van, ezért nagyon sok utalás van Óbudára. A múzeum, a játékmúzeum az a Varzerelli múzeum mellett van, ott van a Kassák múzeum. Tehát egy csomó olyan elem jelenik meg benne, ami a kerületre jellemző. Uh-huh. És a főszereplők a játékmúzeum játékai, babái, maciai, nyusziai, az összes jármű a játékmúzeumban fellelhető, kis matchbox és autók, villamosok, buszok. Tehát ők járják be tulajdonképpen az egész város, de Óbudáról indulnak, és Óbudára térnek vissza.
0: Uh-huh. És akkor a Vezereli, tehát hogy oké, hogy megjelenik nyilván Óbuda, meg Vezereli Múzeum, de hogy neked az például fontos-e, hogy a képeid felidézzenek, vagy akár tisztelegjenek olyan ősök vagy nagyok előtt, akiket tisztelsz?
1: Általában nem, de ebben a könyvben fontos volt. Ráadásul nekem, tehát én nagyon szeretem Vasarellit, és különösen a zebrák tínédzser koromban évekig kint voltak a falon.
0: Meg a
1: füzetemben kis képes lapként hordoztam. Tehát, hogy ez is egy ilyen gyerekkori kapcsolódás.
0: Vasarellihez.
1: Ebben a könyvben mondom, kifejezetten akartam ezekre a dolgokra utalni. Ha úgy nagy általánosságban beszélünk róla, azért többnyire nem.
0: Tehát, hogyha tehát mondjuk, ugye említetted, egyszer felsoroltam nagyon sok embert, aki hatott rád, és nem a magyarokat fogom mondani, Chagall, Rembrandt, Vermeer, Bruegel, ők például időnként így utalásszerűen benne vannak, vagy nem? Csak egyszerűen...
1: Nem. Csak volt egy időszak az életemnek, amikor már lehetett, nem már lehetett, hanem egyszer el tudtunk utazni a szocializmusban nyugatra, és akkor bejártuk a múzeumokat, és hát az természetesen az nagyon nagy hatással volt rám, és utána én Hollandiában tanultam ösztöndíjjal, és akkor ezeket a múzeumokat újra jártam, meg folyamatosan mentem, és nem tudom, olyan, mint hogyha a barátaim lennének.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Beszéled a nyelvüket.
1: Vagy, igen, rokonok, nem tudom, a családtagjaim.
0: Ez nagyon jó. Jankovics Marcell volt a mestered egyébként?
1: Igen, igen.
0: Na hát ő is egy egészen speciális vizualitás, meg egy saját igen. karakter. A másik szerzői köteted az a Bujócska. Igen. Erről is mesélsz egy kicsit, hogy alakult, hogy miért?
1: Ez a Covid alatt született, konkrétan úgy, hogy...
0: Kicsit mutatok ebből is a nézőinknek. Ugye itt a szemek hiányoznak.
1: Valaki mesélte, amikor lementem vásárolni, mesélte, hogy az egyik gyerek a családban retteg a maszkos emberektől, és nem mer közösségbe menni, vagy utcára menni, mert hogy ez nagyon félelmetes. És akkor azt gondoltam, hogy hát én ezen szeretnék valahogy oldani, és akkor hogy lehessen látni az arcokat a maszkok mögött, tulajdonképpen az egész maszk válik itt arcá, vagy az egész arc maszká. És akkor ez volt a kiinduló pont, és innen aztán volt egy hosszú folyamat, elkészült a könyv, aztán ugye akkor nem lehetett közvetlenül kiadni, mert hát ez azért egy hosszú folyamat, és amikor már megjelent, akkor már Magyarországon azt hiszem nem volt kötelező maszkot hordani, tehát kicsit más volt az élethelyzet, tehát egy kicsit alakítottunk rajta.
0: De akkor neked tényleg egy inspiráló időszak lehetett, mert sok minden tér ide-vissza, hogy mi történt
1: igen,
0: akkor.
1: Igen.
0: De egyébként a gyerekek is, mert olvastam egy másik projektedről, ez a Refugee Suitcase, a menekültek bőrön, menekült bőröndök, vagy nem tudom, hogy fordítsuk le jól, ez is gyerekekre reagáló, ha jól tudom, ez egy múzeumnak a programja volt, amiben beszálltál?
1: Igen, ez a barcelonai Picasso Múzeumnak volt egy programja. Van egy ilyen fesztivál, a Big Draw, ez Londonból indul, de most már évek óta Barcelonában is csinálják, amikor hát először csak a Picasso Múzeum, de aztán az egész kerület, a negyed, és most már majdnem az egész városra kiterjed, sőt más városokra is. Ez hát a rajz ünnepe. Uh-huh. És akkor nagyon sok foglalkozás van, ahol gyerekek, felnőttek, bárki jöhet, és szabadon rajzolhat. És ott volt az egyik ilyen foglalkozás volt ez a Refugee Suitcase. Amikor, ez pont azután volt, hogy mikor, akkor pont itthon voltam nyáron, azt hiszem 16-ban volt, amikor volt ez a nagy menekült hullám, és hát vittem a pályaudvarra élelmiszert, meg kíváncsi voltam, hogy zajlik ez az egész. Oda mentem, és akkor nagyon nagy benyomást tett rám, meg ahogy itt ez az egész helyzet kezelve volt az állam részéről, és ugyanakkor meg
0: a kéntesek,
1: a civil.
0: Nagyon nagy volt a kontraszt.
1: Nagyon nagy volt a kontraszt. És úgy éreztem, hogy nekem ezzel valamit tennem kell.
0: Ez egyféle ilyen belső A tehetetlenség. Igen. Tulajdonképp válasz a tehetetlenségre.
1: Igen. És nagyon sok menekült érkezik Barcelonába is. Előtte is, akkor is, és azóta is. Tehát, hogy ez
0: szerintem jobban érint ott ez a probléma, mint itt.
1: Hát hosszú távon, igen. Ezért valahogy nagyon egyértelmű volt, hogy ezzel nem csak nekem van dolgom, hanem az egész társadalomnak. És akkor több workshopot ajánlottam, ezt választották ki, és nagyon-nagyon érdekes volt. Körülbelül ott a múzeumban 800-an jöttek aznap, akik ezt végigcsinálták. Az volt a lényege, hogy egy papír, kivágott papírbőröndöt kapott mindenki, elmeséltük nekik, kaptak egy mellényt, egy mentőmellényt, tehát már az, hogy fel kellett venni, tehát belehelyezkedtek azoknak a helyzetébe, akik a tengeren keresztül érkeznek Spanyolországba. Voltak, akik szorongtak, volt, aki nem tudta felvenni, és utána egy ilyen helyzetben kellett belerajzolni a bőröndbe, választani kellett egyetlen tárgyat, emléket, gondolatot, amit ő magával vinne, ha holnap menekülnie kéne, akármi miatt azért, mert nincs munkája, éhínség van, háború van, tehát hogy az indok az bármi lehet, ami miatt az otthonodat el kell hagyni.
0: Erre van nagyon, nyilván nagyon pragmatikus válasz is, és lehet egészen elemelkedett választ is adni rá.
1: Igen, igen, igen. És mivel nagyon sokan vettek részt a programon ott, és utána még évekig ez ment általános iskolákban is, meg más múzeumokban, sőt Magyarországon Pécset is megcsináltam, nagyon érdekes volt látni, hogy ki hogy gondolkodik, meg kire hogy hat ez a feladat.
0: Ez nagyon egyéni, vagy valamiféle tendenciák kirajzolódtak?
1: Hát nyilván egész más, ha egy gyerek gondolja végig, egész más, ha egy olyan gyerek gondolja végig, akivel az iskolában már évek óta foglalkoznak, tehát téma, más fog eszébe jutni egy olyan gyereknek, aki nem is hallott róla, és másképp reagálnak a felnőttek. Tehát van, aki egészen konkrétan vizet és gyógyszert.
0: Hát ez a pragmatikus, igen.
1: Igen. Van, aki az anyukáját és az apukáját, van, aki a maciát, volt, aki a mobiltelefonját, az iPadjét, tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle.
0: És te mit rajzolnál egy ilyenbe?
1: Én a családomat rajzoltam.
0: Ja, hogy rajzoltál is ilyen.
1: Igen, igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Őket vinnéd, ha...
1: Őket vinném, igen.
0: Hát azért az körvonalazódik, hogy nagyon használod a művészetedet a társadalmi problémákra való válaszadásra, és különösen fókuszálva nyilván a gyerekekre, de hogy nagyon sok ponton említed meg, hogy ez azért született, mert vagy neked volt egy olyan élményed, ami mindannyiunknak lehet élmény a kiégés, vagy a robottá válás, vagy egy félelmet éreztél magad körül, hogy a gyerekek félnek a maszkos emberektől, akkor ezt forgassuk ki, vagy menekültekre, tehát hogy neked ez fontos, egyszerűen csak így alakult, vagy neked fontos ez, hogy a művészet reagáljon?
1: Fontos volt. Hát sokféle, a művészet nagyon sokféle van, amikor nem reagál társadalmi történésekre, vagy tragédiákra, vagy összefüggésekre. Van, amikor csak a belső hang közvetítése. De hát ezek olyan helyzetek voltak, amikor nekem ez fontos volt. Talán az is számít, hogy én egy olyan családban nőttem föl, az apukám művész volt, az apukám, anyukám szociológus, tehát volt egy ilyen kettős rálátásom az egész világra, vagy kétfajta
0: felfogás. Hát volt egy tudományos, meg egy művészi felfogás a családban.
1: És valószínűleg ezt örököltem otthonról, hogy valamit azért kell kezdenünk azzal a környezettel, ami minket körbevesz.
0: És arra rájöttél, hogy azokban a problémákban, amelyekre reagálsz, azokban mi a közös? Tehát mi az, ami téged reakcióra szólít?
1: Na látod, ezen nem gondolkoztam.
0: Mert valahogy az volt az érzésem egy pillanatra, hogy valamiféle kiszolgáltatottság, vagy mintha az zavarna, hogy ha valaki nem tud ura lenni a saját sorsának külső okok miatt.
1: Igen, valószínű a kiszolgáltatottság. Igen, amikor valaki, tehát egy menekült, aki rá van kényszerítve arra, hogy otthonról eljöjjön, és utána megérkezik egy helyre, ahol ahol nem tárt karokkal fogadják, tehát ott talán még kiszolgáltatottabb, mert akkor már a saját kultúrája, vagy a család az otthona sincs mellette. Lehetséges, hogy olyan témák voltak, amik lehet, hogy félelmet gerjesztettek bennem valójában, mert én magam is kiszolgáltatottnak érezném magam egy ilyen helyzetben, nem tudom. Nem vagyok.
0: De te érezted
1: biztos
0: magad valaha annak? Tehát most azért kérdezem, mert olyan nemzetközi, már a neved nemzetközi, tehát már a Jacqueline ugye egy nemzetközi dolog. Egyébként tök érdekes, hogy miért ezt a nevet választották a szüleid, ha akarod, nem, ha akarod, nem, de hogy tanultál Spanyolországban, tanultál Hollandiában, tehát hogy az a nemzetköziség, de az azt is jelenti, hogy az ember körül nem mindig van ott a saját kultúrája, vagy a saját védőhálója, vagy mindig újat kell építenie.
1: Hát igen, ez egy hosszú beszélgetés lehet. Hát egyrészt nincs ott a család, másrészt meg mindig ott van a család, mert ugye ezt belül visszük magunkkal. Tehát én azt gondolom, hogy nekem egy olyan szilárd alapom volt gyerekkoromból, amit hoztam magammal, hogy ha hiányzott is a közeg, az itthoni közeg, azért nem éreztem soha elveszettnek magam. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsénk, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak most szerencsénk van, mert az 56-os menekültek, elmentek, és nem jöhettek haza évtizedeken keresztül.
0: Igen.
1: Amikor Hollandiában voltam, akkor is találkoztam egy 56-ban elment nővel, és ismerőseim, több ismerősöm is volt, aki 56-ban elment, és mesélt róla, hogy az milyen érzés volt. Tehát nekem ez nem volt. Uh-huh. Bármikor hazajöhetek, ha úgy érzem, hogy szükségem van rá.
0: Szóval nem egy saját élmény, aki
1: szolgáltatottság. Nem egy saját. Meg azt gondolom, hogy összehasonlíthatatlan az én sorsom egy afrikai menekült sorsával, vagy egy ukrajnai menekült sorsával.
0: Az biztos, tehát ahhoz képest persze mindannyian tulajdonképpen maradjunk csöndben. Aki most ideig hallgatott minket, annak köszönjük a figyelmet, de ő sem menjen sehova, mert mindjárt még ajánlunk könyvet. De akit még egy kicsit érdekelne pár dolog, mert engem igen, például az, hogy Jacqueline filmeket is készített, vagy beszélhetnénk arról is, hogy miért volt neki fontos, hogy tematizálja a plasztik kérdését, az meg maradjon velünk, mert a Spotify-on még egy picit folytatjuk.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
0: Tehát Molnár Jacqueline-nel ülünk itt a stúdióban, és ahogy az lenni szokott, így a műsor végén a vendégem ajánl egy könyvet. Jacqueline, te mit hoztál?
1: Én Oszman Umár könyvét hoztam.
0: Valamit merre, mondj róla,
1: mert merre kell mutatnom. Jó, felre mutatom, nem jó. Tudom, hol a kamera. Ő egy gánai férfi, aki 12 éves korában úgy döntött, amikor egy repülőt látott elrepülni a feje fölött, hogy ő kíváncsi arra, hogy ahol ilyen repülőgépeket tudnak készíteni, ott milyen a világ, és hogy mi az a tudás, ami a levegőbe emeli ezt a fém madarat. És 12 évesen elindult egy nem éhezett családja, tehát boldog családban élt, boldog gyerekkora volt, de mégis kíváncsi volt, tudni akart. Elindult, és azt gondolta, hogy ő másnapra megérkezik majd a paradicsomba, a fehérek országába, és 5 évig tartott az út, amire végül megérkezett Barcelonába, és ezt az utat meséli el ebben a könyvben, az a címe, hogy Utazása a fehérek országába, és hát nagyon tanúságos.
0: Ez van magyar fordításban szerintem?
1: Nincs magyar fordításban, és többek között azért hoztam.
0: Hogy legyen.
1: Hogy legyen. Mert szerintem ez egy, hát engem ez nagyon, nagyon megráz ez a történet, tehát hogy azután, hogy többször olvastam, ismerjük is a fiút. Most készült ebből a könyvből egy film is, tehát azt gondolom, hogy hamarabb el fog jutni Magyarországra, mint maga a könyv. De azért ez...
0: Ez egy, megint a kiszolgáltatottság, az igen, út.
1: Ez hihetetlen, hogy az emberek mit tudnak más emberrel, mennyi szörnyűséget tudnak. Amikor nincs is rákényszerítve, de azért, mert valaki kiszolgáltatott, akkor még egyet belerúg. Szóval ez egyrészt egy nagyon szomorú történet, viszont...
0: Láttam, így elcsuklik a hangon, hogy így...
1: Viszont egy csodálatos vég, happy enddel, ha így lehet mondani. Ez a fiú, amikor megérkezett Barcelonába, akkor leszólított egy nőt az utcán, megérzésből, hogy segítsen neki, és ez a nő és a családja örökbe fogadta őt, de ez heteken belül megtörtént, mert ez volt az egyedüli módja, hogy ne küldjék vissza a Gánába. Ő megtanult spanyolul, megtanult katalánul, úgy jött a Gánába, hogy ő nem tudott írni, olvasni. Elvégezte az egyetemet, alapított egy szervezetet, aminek az a feladata, vagy hogy ő úgy érzi, hogy ez a feladata, hogy, hogy a tudást vigye vissza helybe, Gánába, hogy a fiatalok ott megtanulják, vagy lássák, hogy milyen a világ, és ezért ne legyen kedvük elindulni azon a rémséges úton, ami elég sok gonoszsággal, meg kegyetlenséggel van kikövezve.
0: Hát, ez nekem abszolút érdekelne. Tök, milyen nyelven ugye ez a kérdés, de hogy milyen kár,
1: én most spanyolul hoztam, katalánul is el lehet olvasni.
0: Köszönöm, akkor már csinem vagyok.
1: Angolul biztos, hogy megvan, és talán németül is, ebben nem vagyok biztos.
0: Nagyon köszönöm. Mennyire passzolt a beszélgetésünkhez, hogy ezt hoztad, amit ugye nem tudtam előre, de hogy nagyon passzolt hozzá. Molnár Zsáklinnal beszélgettem az elmúlt egy órában, könyvekről, projektekről, filmekről, érzésekről, ihletről, ilyesmiről. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és egy hét múlva újra találkozunk, addig pedig mindenkinek jó olvasást és jó pihenést kívánok. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol, Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Automatikusan érkezik majd a tankolási támogatás. Élénkülést várnak a munkaerőpiacon. Óriási kokainszállítmányra csaptak le Franciaországban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Koli, azaz Halász Kolos élete kalandfilmbe illő. Fiatalon bejárta a félvilágot, külföldi iskolákban tanult, bohócnak készült, modellként dolgozott, több hangszeren játszik, és a lényeg, a magyar hip-hop feltörekvő csillaga. Koli polihisztorsága abból ered, hogy alapból kevés dologra mondott nemet. Sokszínűsége kíváncsiságában gyökerezik. Nyitott a lehetőségekre, még akkor is, ha valami nem a nagybetűs lehetőség.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Frank Palermo együttest 2011 végén alapította Henry Gonzo énekes-gitáros frontember Budapesten. A zenekar stílusa sok különféle műfajt érint. A

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Részben szakítás utáni búslakodás dal a Carson Coma rántott sajtja. Részben pedig azt mutatja be, milyen érzés vegetáriánusként mindig az egyetlen opciót, trapistát rendelni egy magyar csárdában. Az együttes vegetáriánus tagjai saját backstage élményeikből ismerítettek ihletet, szerintük a magyar fellépések catering kínálata vegatéren ugyanolyan szűk, mint a kockás abroszos vendéglő étlapja. A zenészek először autotune-os, egyszálgitáros formában képzelték el a számot, aztán rájöttek, hogy jobban passzol a témához a teltebb, népiesebb hangzás, amelyre Horváth Áron cimbalom művész vendégszereplése is rásegít. A végeredmény Indi egy jó adag erős pistával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szupergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
3: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Daft Punk áttörést hozó 1997-es slágerében, az Around the World-ben a címadó vokóderes sor pontosan 144-szer hangzik el.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Jamaica szigetét Kolumbusz Kristóf második útján 1494-ben fedezte fel. Akkor még nem tudta, hogy a hálás utókor néhány száz évvel később már elsősorban nem az ő nevéhez köti majd ezt a különleges éghajlatú területet, hanem a kalózokhoz, a rumhoz és a reggae zenéhez. A Bob Marley and the Wailers zenekar az 1960-as évek elején alakult a jamaicai Kingston városában. A csapat ízig-vérig reggae zenét játszott, a frontember a legendás Bob Marley volt. Kezdetben saját országukban lettek sikeresek, a világ néhány évvel később ismerte meg őket, különösen Marley-t, aki a reggae irányzat meghatározó, legismertebb művészévé nőtte ki magát. A zenekar később saját lemezkiadót is alapított, és a 80-as évek elején még az ikonikus New York-i Madison Square Gardenben is felléptek. Marley egyértelműen az együttes meghatározó figurája és arca volt. 1981-ben bekövetkezett halála után a csapat tagjai már nem tudták megismételni a korábbi sikereket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Boss Saris eredetileg egyszerűen Borisként futott Hollandiában, ahol ezen a néven nyert meg egy helyi tehetségkutatót. Amikor azonban nemzetközi karrierbe kezdett, rájött, hogy a Boris túlságosan oroszosan cseng. Ezért váltott stílusosabb művésznévre. Orgánuma alapján sok ember meg volt győződve róla, hogy egy 70-es évekbeli fekete soul legendát hall. Amikor a rádiókban felcsendült a 2012-es She's on Fire, a dalcímnek megfelelően tüzes klip természetesen mindenki számára egyértelművé tette, hogy itt épp egy 21. századi fehér énekes ereszti ki kiváló, ám megtévesztő hangját.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
7: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszman üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Feszdaun Béla vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét 98.0. Van barátod.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: enyém volna, kedves szíved.
1: Rádió Café. Újpalotán, az FM 98-as frekvencián. Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: világbeteg, nekem meg túl nagy a szívem.
1: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
2: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

Kecskés D. Balázs zeneszerző vagyok, és mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy hallgassa a Rádió Cafét.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
2: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Álva vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Nem hittük volna, de tovább jutottunk.

0: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan.